0: Mindennek hacsek és sajó jut rögtön az eszükbe, és lehet, hogy nem minden ok nélkül. Csak hogy a mi embereink a közelmúltban, 1980-tól 85-ig beszélgetnek. 5 év egy 40 perces lemezen. Ez jön most. A két alak közül, mint már annyiszor, az egyik jól értesült, a másik naív. Az egyik elégedett, a másik elégedetlen. Az egyik mindent ért, a másik semmit. Vagyis az egyik hülye, a másik nem. A rájuk jellemző különbség azonban az, hogy az eddigi kettősökkel szemben itt az az okosabb, amelyik egyáltalán nem érti a dolgokat. Ők mi vagyunk. Ők mindketten, mi mindannyian vagyunk. Nos hát akkor rajta, hallgassunk bele, mivel is indultak a 80-as esztendők. Hát kérem, szó ami szó, nem tiszta lappal. Vagyis, hogy volt egy pillanat, amikor úgy tűnt, nem vagyunk képesek megőrizni fizetőképességünket. Íme ebben a pillanatban kezdődnek a beszélgetések.
1: Jó napot!
2: Jó napot! Hála Istennek, régen láttam. Hová, hová?
1: Na, csak ide a sarki OTP-nbe.
2: Betét?
1: Hideg.
2: Kivét?
1: Jég.
2: Akkor valami más?
1: Forró. Ha minden áron tudni akarja, de nem mondja el senkinek.
2: Jaj.
1: Meg akarom kérni az OTP-t, hogy ütemezze át az adósságaimat.
2: Mit csináljon a mi csodájával?
1: Maga nem ismeri? Nem ismeri ezt a divatos kifejezést? Ütemezze át az adósságaimat.
2: Miért?
1: Azért, mert momentán egy vasam sincs. Rengeteg kiadásom volt, ott van például a feleségem, valóságos játékautomata.
2: Hogy?
1: Csak nyeli a ketteseket, de sohasem ad ingyen játékot.
2: Már megbocsásson, de nem fognak az ajánlatától nevető görcsöt kapni, he?
1: Azt lehet, hogy kapnak, de pénzt nem.
2: Ugyan már, kiküld az OTP egy végrehajtót, és behajtja magán.
1: Szeretettel várunk. A lakásom OTP. A bútorom OTP, a gyerekem OTP, a színes tévén pedig jelenleg az Egri Jánosnál van.
2: Akkor letiltják a fizetéséből.
1: Az vicces lesz.
2: Miért?
1: Tudja, hol dolgozom?
2: Hol?
1: Az OTP-nél.
2: Na és? Azért még le tudják tiltani a fizetéséből.
1: Abból nehezem.
2: Miért?
1: Na, nekem fizetésem sincs.
2: Hogy? Maga ingyen dolgozik?
1: Is. Ugyanis a fizetésem azonnal bemegy az OTP számlára, mert nekem az OTP fizeti a lakbért, a gázt, a villanyt, a telefont, a köfát, a tefut, meg a mit tudom én micsodát, nekem csak egy elszámolás küld havonta. Hát most mondja, több lesz rajta a mínusz, hát úgyse értem.
3: Ember, hát miért nem vesz fel akkor személyi kölcs?
1: Ide figyeljen! Nekem már akkor sem adnának egy vasat se, ha a Kocsis Zoltán és a Ránki Dezső lenne a négy kezesem. Hát képzelje, ha bemegyek egy OTP fiókba, az összes hölgy azonnal szemérmesen lesüti a szemét.
2: Ne. Mi? Maga olyan delejes?
1: Frász, minden pult alá oda van ragasztva a fényképem.
2: Na de hát ki bízott meg magában ennyire?
1: A magyar apák megmentője, Szirmai Jenő. Ahogy a mondás tartja, minden pénzvilágnak szakajts le Szirmait. Na hát én mindent leszakajtottam róla.
2: Nem szégyeli magát, így beszél az OTP vezérigazgatójáról, akinek maga csak hálával tartozik.
1: Ez jó.
2: Mi?
1: Az, hogy csak hálával tartozom. Látott volna engem régebben, amikor még fizettem neki a részleteket. Úgy álltam ott negyedikén a postán mindig, mint a hálám szamara.
2: Mondja, és nem izgul, hogy ennyivel tartozik az OTP?
1: Már nem. Amíg 1000-rel tartoztam, izgultam. Most, hogy 100 000-rel, már izguljanak ők.
0: Lapozzunk tovább. Tudom, most illene pontosan behatárolnom, hogy az említett 5 év melyik időszakából hallunk majd beszélgetést, de mivel a következő párbeszéd egy úgynevezett árrendezés után esett, ezért aktualitása az adott időben mondhatnám igencsak terített. Ha mégis azt kívánják, mondjam meg, mikori a hangdokumentum, akkor legyen elég annyi, hogy januári. 1980, 81, 82, 83, 84 és 85 bármelyik januárjára érvényes.
4: Ezek a gazdasági kérdések sokkal árnyaltabbak az ön lelki világánál.
1: Kétségtelen, mert én ezt az egész árrendezést sokkal egyszerűbben meg tudtam volna oldani.
5: Ó, inni fogom a szavait.
1: Hát kérem.
4: Igen?
1: Na. Ugye? Felemelték az árakat, és adtak 180 forintot.
4: Igen?
1: Hát inkább hagyták volna meg az árakat, és mi adtunk volna 180 forintot. Aztán majd egyenesben jön a kormány, visszaadja.
4: Na, és ahhoz mit szól, hogy a fővárost ezentúl csak ünnepnap, vagy csak delegációk látogatása alkalmából világítják ki?
1: Hát szerintem még olcsóbb lenne, ha ilyenkor nem a főváros, hanem csak a delegációkat világítanák ki.
4: Figyelmeztettem, hogy inzultálom, ha most azt közli velem, hogy ezentúl május 1-én ne a dolgozók vonuljanak el a kormány tribünje előtt. Hanem maradjon mindenki otthon, és a balkonjáról integessen a városban körbevonuló kormánynak.
0: No persze, igen. Éppenséggel ez az az időszak, a 80-as évek eleje, amikor az ország vezetői egyre bensőségesebb kapcsolatba kerültek a közvéleménnyel. Ők ugye egyre inkább azt mondták, tessék dolgozni, mi pedig egyre inkább azt mondtuk, tessék fizetni. Mire föl, közös nevezőre jutottunk, és elkezdtünk takarékoskodni.
2: Azért a fő dolgainkkal nincs baj, jók voltak az idei év átlagai, átlagosan, rendben megy minden.
1: Az nem olyan biztos. Ha teszem azt, egy kórházban normális a betegek átlag hőmérséklete, attól még lehet, hogy a betegek egyik fele 40 fokos, a másik fele meg kihűl.
2: A kórházakra lesz gondunk. Kiemelten foglalkozik vele az új 5 éves terv. Persze rájuk is fér. Képzelje, meglátogattam a sógoromat a Róbert Károly körúti kórházban. Bemegyek, fel van pócolva a lába. Hát mondom, mi ez? Hát téged nem vakbéllel operáltak? Azt mondja, te vagy nem. Hát akkor miért van felpócolva a lábad? Azt mondja, mert 4-től 6-ig én tartom a plafont.

0: Na, azért van ennél sokkal nagyobb problémánk is. Itt van például az üzemen belüli munkanélküliség.
1: Na, az micsoda?
0: Az olyan, mint az impotens férj. Az állás be van töltve, de termelés nem folyik. Apropó. Hallott már az új fogamzásgátló tablettáról? A posztironról?
1: Még ne. Mi az új benne?
0: Az, hogy utána kell szedni.
1: Mi után?
0: Felkelés után, na!
1: Aha! És ki szedje? Aki alul volt, vagy aki felül?
0: Én nem ismerem a maguk szokásait. De csak azoknak ajánlják, akik legfeljebb négyszer havonta.
1: És akik évente?
0: Na, még nem beszéltünk az idei karácsonyról.
1: Na, magát mivel lepte meg a felesége?
0: A legkitűnőbb dolgokkal, amit csak a szocialista országokban gyártanak. Csesör, lengyel vodka, szovjet kaviár, német kolbász, magyar beatlemez. És a maga karácsonyfája alatt mik voltak?
1: Ugyanazok. Magyar sör, cseh vodka, német kaviár, lengyel kolbász és szovjet beatlemez.
0: Mondja, maga nem egy támadás egy idegen bolygóról?
1: Rákospalotai lufi ufóra gondol?
0: Nem, a tévésorozatra, amelyiknek a David Vincent volt a főszereplő.
1: Na hát akkor búcsúzóul, mesélek magának egy ufó történetet. David Vincent utazik a feleségével a vonaton. Velük szemben ül egy idegen ember. Egyszer az idegen feláll, oda megy David feleségéhez, megkopogtatja a vállát, és azt mondja. Mire azt mondja David? Mit akar a feleségemtől? Én semmit, csak... Ide figyeljen, ha még egyszer hozzányúl a feleségemhez, én összetöröm a csontjait. Nyugodtan összetörheti, én egy idegen bolygóról jöttem, nekem nincsenek csontjaim. Na most már aztán elég legyen, ha még egyszer megérinti a vállát, magába mártom a késemet. Nyugodtan belém márthatja, nekem ugyanis nincs vérem. Na hát én odarugok magának, ahol elveszti a férfiasságát. Nyugodtan odarughat, nekem az sincs. Nincs? Hát akkor hogy él otthon házas életet? Így.
2: A 6. 5 éves terv kellős közepére egyre inkább jellemző volt a régi és az új reformok iránti fokozott figyelem. Az új reformok közül például az elsők egyike volt, hogy egy órát nyerünk a télen. Vagyis, hogy hát veszítsünk egy órát a télen. Pontosabban, hogy ugye, hogy visszaállítjuk az óránkat, az az előre. Nem. Szóval hátra, szóval, hogyha amikor a télre megy a... Szóval ezt nem értem. Előző este, ahogy a Tamási Eszti mondja, én beállítom az órát, és aztán reggel föl kellett vagy korábban, vagy későbben. Hogy miért korábban, vagy miért későbben, azt én még mindig nem értem, de minden esetre beszédtémának kitűnő.
0: Maga olyan ostoba, mint 8 képes heti lap együttvéve. Itt állunk a rakétatelepítés előtt, és semmi másról nem írtak a nyáron, mint Délegyházáról, a maszek taxikról, meg a szépségversenyről.
1: Kifelejtette a Hungária együttes szétbomlását?
0: Most meg a téli időszámítás a szenzáció.
1: De mi abban a szenzáció?
0: Hát az, hogy a MÁV milyen ügyesen oldotta meg az átállást.
1: Nocsak, hogyan?
0: Úgy, hogy az összes úton lévő szerelvény éjfélkor beállt a legközelebbi állomásra, és ott egy órát állt.
1: Mihez legközelebbi?
0: Hát az éjfélhez legközelebbi.
1: Melyik éjfélhez?
0: A régi éjfélhez, és ott várták az új éjfélt.
1: Most hülyéskedik, vagy csak ugrat engem?
0: Miért? Ez nagyon okos dolog. Nincs kavarodás, nincs rendetlenség.
1: Úgy érti, hogy a máv egy órás néma megállás haladozott a nyár elmúltának?
0: Úgy.
1: Aha. Gondolom az express vonatok gyorsabban álltak, nem?
0: Hiába idétlenkedik, ez nagyon értelmes intézkedés volt a magyar államvasutak részéről.
1: Pontosabban a magyar állóvasutak részéről. Hát azért vallja be, aki ezt kitalálta, azt egy kicsit megcsaphatta a vonat füstje.
0: Ide figyelj! Minden bakter megszokta, hogy a paprikás krumpli alatt jön a göcsej. A esti mese alatt a szavária, és a részeges Józsi bácsi fölött a polónia. Hát, ha egy órát áll a rendszer, az sokkal egyszerűbb, mint 4000 bakter evési szokásait megváltoztatni.
1: Nem beszélve a 4000 Józsi bácsiról.
0: Na, ezért álltak menet közben egy órát a vonat.
1: De azért remélem, a malév nem veszi át ezt a módszert. Mit csináltak egy órát az utasok?
0: Mit tudom én? Hát ettek, itt meg söröztek.
1: Söröztek? Az veszélyes ilyenkor.
0: Miért?
1: Azán tudja, mert amíg a vonat az állomáson tartózkodik.
0: Mondja, maga büszke az eszére?
1: Nem különösebben.
0: Akkor szálljon már le a vasútról.
1: Hát én nem is ültem volna rajta egy órát.
0: Értse már meg, így a legegyszerűbb átállni a nyárról a télre.
1: Értem, és ha a térről állnak át a nyárra, akkor majd lejtőről fogják indítani a vonatokat.
2: És ha egyszer előreállítottuk az órát, akkor vissza is kell állítani. Vagyis, hogy fordítva, szóval, hogyha visszaállítottuk, akkor előre kell. Na mindegy, érték, nem?
1: Jó napot!
0: Jó napot! Végre itt a tavasz. Mit szól, hogy átálltunk a nyári időszámításra?
1: Csak azt, hogy már sokkal korábban át kellett volna állnunk.
0: Mikor?
1: 1944-ben.
0: Nem értem, a magának olyan reszketeg a hangja, mint egy donkanyarbeli vezérkari tizedesnek. Miért?
1: Azért, mert szeretném már végre megérni azt a napot, amikor az influenza nemes medvesnél elhagyja a magyar határt.
0: Hát csak nem influenzás.
1: Én még csak hagyján, de szegény feleségebe már csak hálni jár a vírus. Ha él még egyáltalán.
0: Olyan súlyos az eset?
1: Nem, de a reményt sosem szabad feladni.
0: És hol van a felesége?
1: A rókusban. Vagy a korányiba, ki tudja.
0: Miért nem keresi meg?
1: Nem lehet, kórházi tilalomban, még az orvosokat se engedik be.
0: Maga milyen szépen mutál, mintha a Pirigyit hallanám.
1: Ne bántsa a Pirigyit, ő a kedvenc riporterem. Olyan jókat tud mondani. Itt volt például ez az atletikai Európa bajnokság. Férfi magasugrásban ront az egyik versenyző, mire a Pirigyi azzal verte le a lécet, ami a felső teste és a lába között van. Mondja! Mondja, maga Fosbury-ben le tudná verni azzal a lécet?
0: Ha, ha, ha. elébe. Csak akkor, ha alatta ugrom. De akkor is csak úgy, ha pontosan kiszámítom az ugrás ívét.
2: És most végre egy pontosan meghatározható dátum, valamint a hozzákapcsolódó nagy horderejű esemény. 1981. szeptemberének vége, Magyarország-Románia világbajnoki labdarúgó selejtező mérkőzés. Történelmi pillanat, Mészáros Bubu kivédi a szomszédok szemét.
0: Inkább azt mondja meg, mit szól a bukaresti döntetlen?
3: Örültem neki. Sajnos recsegett a tévén. Alig hallottam azt a zenét, amit az elején játszottak.

0: Nagyszerűen küzdöttek a fiúk. És lehet, hogy kiesnek az angolok. Még az is elképzelhető, hogy leváltják a szövetségi kapitányt.
1: Hát ez időben hozott intézkedés lesz, mint amikor az óceán járó kapitánya leszól a búvárnak. Azonnal jöjjön föl, süllyedünk!
2: És egy év sem múlik el az öröm után, már is értünk, kiabálnak le a mélybe. Pedig ekkor még meg se örökítették Mészöly Kálmán kispaddal elhangzó örökbecsű szavait. Mégis vannak már bizonyos hangok.
0: Mit szól ahhoz, hogy Vég Antal cikket írt a rakétába?
1: Hát attól az még egy nagyon rendes újság.
0: Látja, mi mindig csak a focin rágódunk, és közben nem vesszük észre, hogy esik vissza a box, a birkózás, a súlyemelés, meg az atlétika. Na, ott van például az a távolugró, a szalma. Már a selejtezőben kiesett a témában.
1: Na igen, mert nem fogadta meg a riporter tanácsát.
0: Miért? Mit mondott a riporter?
1: Azt mondta, ez nagyon jó ugrás volt, csak korán letette a lábát.
2: Igen ám, de szalma ugrásának az íve legalább töretlen volt, nem úgy, mint a Marx téri felüljáró eredeti elemeinek.
0: Mit szól a Marx téri naptár reformhoz? Hát úgy néz ki, hogy karácsonyra fog esni a november 7-en járnak.
1: Legalább stílszerű lesz. Szép földi elvtárs ránéz a hídra, összeteszi a két kezét, és így énekel. Mennyiből a pillér lejött hozzánkot. Istenem, azért, ha ezt a szegény matuska megérte volna.
0: Kéne egy szép nevet találni ennek a hídnak. Mit szólna például ehhez? Marx Brücke.
1: Én tudok annál egy sokkal dallamosabbat, a Bach csomópont mintájára.
0: Na, és pedig?
1: Elbach csomópont.

0: Kezdjük tehát a lemez aloldalát. Következik egy nagy összegző, Sándor György.
1: Újságíró ismerősömet időnként felhívom, érdeklődjek a helyzetről. Legutoljára azt mondta, hogy most pánik hangulat van. Szerinte a világ most arról szól, hogy süllyed a hajó, de még festik a korlátokat. Pontosítsunk egy kicsit. A hajón úthenger. Filmforgatókönyvázlat. Úthenger jön. Böf. Előtte ember. Böf. Mögötte embere. Már egyel többen vannak. Már kettővel. Most fékez előttem, és megáll rajtam. Tegnap keresztül ment rajtam egy úthenger. Azért mondom, mert mindenkinek az életébe jöhet. És nem természetes, ha rámegy. Ki is kerülheti. Igaz, mi is, mert magunkra vagyunk utalva. De minden úthengernek két oldala van, egy komoly és egy vidám. Próbáljuk a vidám oldalánál megfogni. Nem olyan nehéz, csak annak hisszük, mert olyan nagy. De mi se vagyunk kicsik, csak az úthengerhez képest. De az úthenger se volt mindig nagy, csak azzá tettük. Egyrészt, mert nagynak csináltuk, másrészt, mert nagynak fogalmaztuk. Sajnos sok mindenen ment keresztül, míg egy humorista megfogalmazta. Az emberért minden áldozatot meg kell hozni. Csak ember áldozatot nem. Hogy mit tettem erre én? Ma keresztül mentem egy úthengeren. Keresztül mentél, keresztül ment. Pontosítsunk egy kicsit az úthengeren. Búcsúzunk önöktől légből kapott társaságunk nevében. Önök szembe velünk, a menetiránynak háttal ültek. A fellegekbe jártunk. Amennyire lehetett, megpróbáltuk kedves utasainkat etetni. Kérem, kapcsolják be a leszálláshoz biztonsági szerveiket. A gép inogna, minden mosdófülke mellett van zuhanozó. Hibás ejtőernyőjükre 30 napon belül a helyszínen írásos választ kapnak. Pokolgépünk a levegőbe repül. A bolgár naptár szerint kommunista szombat van. Az iszlám szerint hamvazó szerda. Mi csütörtököt mondunk, amit lehet, tartsanak még magukban. Egy-egy kikéreckedés, itt politikai állásfoglalás. Jelenleg a magyar-román határ felett állunk. Reméljük, nincs a jelenlévők között túszos mandulabegyulladásos. Hogy túlzott pánikot keltenénk, gépmadarunkról levált a madár. A berepülő pilótánk meg kirepül. Gépünk másodpercek múlva eléri a legalacsonyabb magasságot. A betonteknő. Síkra szállunk. Csak átutazók voltunk itt a földön. Köszönöm.

0: Stúdió 82.
1: Kedves közönségünk, örömmel fogadtuk ismét hazánkba a világhírű magyar származású amerikai filmrendezőt, Sir Joseph Kist.
2: Thank you.
1: Sir Kist, mikor ment el Magyarországról?
2: Yes, a long time ago, 1956, December végén mentem el over the States, so mentem el az amerikai...
1: Mikor tért haza?
2: 1957. január 1-én. Mert itthon hagytam egy koffert, és... azért én visszajöttem.
1: Mióta él ismét itthon?
2: Azóta vissza sem mentem már.
1: Ahhoz képest nagyon jól beszéli a nyelvet.
2: Oh. Yeah, I'm very sorry, de angolt nagyon sokat felejtettem már azért.
1: Nos, Sir Joseph Kist, úgy hallottam, hogy odakint, kintartózkodása alatt rögtön elkezdett forgatni.
2: It's true, it's igaz. Én azonnal forgattam egy szekrényt a szállodába. And át is törtem a falat, és... Akkor megláttam, hogy ott van valaki kezében egy kamera. És én rögtön oda mentem, hogy kollega, de távcsöves puska volt, úgyhogy...
1: Sir Kist, az első filmjéről, amit odakint készített, hogyha beszélnem, mi volt ennek témája, illetve a címe?
2: Oh, ez egy nagyon összetett, bonyolult, társadalmi probléma volt. Ez ennek az volt a címe, Why don't you come back together in the vödör, a gödör? Ez magyarul lefordítva, magyar ez azt jelent. Ez egy társadalmi probléma, egy olyan férfiről szólt, aki soha nem szokja be a kertajtót.

0: Csíppal, dobbal. Tematikus nap a Tilos Rádióban. A média törvényről. Január 25-én kedden. Figyelem, figyelem! Krumplit tessék! Nem szabad olyat mondani a rádióban, ám nem szabad olyat mondani. Mindent kisípolnak, kidobolnak, kicenzúráznak. Média törvény 2011. Tilos Rádió. Tematikus nap. Csíppal, dobbal, nádi hegedűvel. A rap igazából az utca zenéje. Hiába is dobnád ki te a szemétbe. Takarózol itt a sok-sok törvénnyel. Nem számít, mi lesz a politika. Maradj ébren, mert ez az én törvényem. De hiába átadod talán a stafétát, mert átkozott lehet a világ, hogyha szidod. Az ördög nyelve a magyar. Bárki is bármit is akar. Itt a legnagyobb káromkodások vannak az egész világon. Én a kis ujjamból kirázom, túl spirázom, hogyha akarom, mert túl vagyok már azokon a koordinátákon. Ez a harmadik dimenzió, amiben én látok, amiben hiszek, ezek a szavak, amit láthatsz, amit érezhetsz, ami belül reszket és kívül mégis véres lesz. Síppal, dobbal! Tematikus nap a Tilos Rádióban. Az a szó, vagy éppen az a száj, ami cenzúrát, vagy másfajta ceruzát használ, ami élesen fog, de mégis kitörik a hegye. Ez a zene üzenete, ha nem szereted más üzenete, ne te. Erről alkot majd mindenki vélemény. Lesz East Coast, West Coast, kötetlen vagy kemény, legény, csak játszod az agyadat. Tök mindegy, somány vagy dagat lehetsz, csak kimond az igazadat. Már tiltja azt is a szabály. Erről szól az egész, csak fánkod zabály, mint a zsaruk a téren. Nem kell, hogy mindenki fürödjön a vérben. Az utca zenéje a rap és a hip-hop. Hiába próbálkozik itt a sok snob, mert itt mindenki disznob. Mert a beszéd az még nem ártott senkinek. Talán tanulhatsz, talán lehetsz intenzív agyilag. Még hogyha azt mondja rád valamelyik rapper, hogy gagyi vagy, akkor is tovább léphetsz ezen a törvényen. Nem észen a szégyen, engem fel egészen a saját sorsommal kell farka szemet nézni. Síppal, dobbal! Tematikus nap a Tilos Rádióban. A média törvényről.
1: Január 25-én kedden.

Tilos Rádió. Ezennel elkezdődött a média törvényről szóló tematikus napunk, és hajnali mantraként hallgassatok meg részleteket a 2011-es média törvényből. Jó reggelt!

0: Közönség jogai. 10. paragrafus. Mindenkinek joga van arra, hogy megfelelően tájékoztassák a helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. 11. paragrafus. A Magyar Köztársaságban közszolgálati médiaszolgáltatás működik a nemzeti önazonosság és az európai identitás, a nemzeti, családi, etnikai, vallási közösségek megőrzése és megerősítése, a magyar és a kisebbségi nyelvek és kultúra ápolása, gazdagítása, az állampolgárok tájékozódási és kulturális igényeinek kielégítése céljából.
1: Sajtó helyreigazítási jog. 12. paragrafus, első bekezdés. Ha valakiről bármely médiatartalomban valótlan tényt állítanak, híresztelnek, vagy vele kapcsolatban való tényeket hamis színben tüntetnek fel, követelheti olyan helyreigazító közlemény közzététételét, amelyből kitűnik, hogy a közlés, mely tényállítása valótlan, illetve megalapozatlan, mely tényeket tüntet fel hamis színben, és ehhez képest melyek a való tények. Második bekezdés. A helyreigazító közleményt napilap, internetes sajtótermék és hírügynökség esetében az erre irányuló igény készhezvételét követő 5 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lekérhető médiaszolgáltatás esetében az erre irányuló igény készhezvételét követő 8 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, más időszaki lap esetében az igény készhezvételétől számított 8 napot követően a legközelebbi számban a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és terjedelemben, lineáris médiaszolgáltatás esetében pedig ugyancsak 8 napon belül a közlemény sérelmezett részéhez hasonló módon és azzal azonos napszakban kell közölni.
0: 4. paragrafus, első bekezdés. A Magyar Köztársaság jogrendje elismeri és védi a sajtó szabadságát, valamint biztosítja sokszínűségét. 2. bekezdés. A sajtószabadság kiterjed az államtól, valamint bármely szervezettől és érdekcsoporttól való függetlenségre is. 3. bekezdés. A sajtószabadság gyakorlása nem valósíthat meg bűncselekményt vagy bűncselekmény elkövetésére való felhívást, nem sértheti a közerkölcsöt, valamint nem járhat mások személyhez fűződő jogainak sérelmével. 5. paragrafus, első bekezdés. Törvény a médiaszolgáltatások megkezdésének, illetve a sajtótermékek közzétételének feltételéül szabhatja a hatósági nyilvántartásba vételt. A nyilvántartásba vétel feltételei nem korlátozhatják a sajtó szabadságát.

0: Összességének feladata a hiteles, gyors és pontos tájékoztatása helyi, az országos és az európai közélet ügyeiről, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről. Második bekezdés. A tájékoztatási tevékenységet végző lineáris és lekérhető médiaszolgáltatások kötelesek a közérdeklődésre számot tartó helyi, országos, nemzeti és európai, valamint a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró eseményekről, vitatott kérdésekről az általuk közzétett tájékoztató, illetve híreket szolgáltató műsorszámokban sokoldalúan, tényszerűen, időszerűen, tárgyilagosan és kiegyensúlyozottan tájékoztatni.
1: 14. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom szolgáltatónak az általa közzétett médiatartalmakban, illetve azok készítése során tiszteletben kell tartania az emberi méltóságot. Második bekezdés. Tilos a megalázó, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek médiatartalomban történő, öncélú és sérelmes bemutatása. 15. paragrafus, első bekezdés. Tilos visszaélni a médiatartalom szolgáltatónak adott, nyilvános közrésre szánt nyilatkozat közzétételébe történt beleegyezéssel. Második bekezdés. A médiatartalom szolgáltató köteles a nyilvános közlés céljából készített nyilatkozatot a nyilatkozatot adó személynek, annak kérelmére megmutatni, azt nem közölheti, ha a közzétételhez a nyilatkozatot adó személy azért nem járul hozzá, mert azt a médiatartalom szolgáltató érdemben megváltoztatta, és a változtatás a nyilatkozatot adó számára sérelmes.
0: Harmadik bekezdés. A nyilatkozat közzétételéhez történt hozzájárulás a médiatartalom szolgáltató első bekezdésben szereplő visszaélése esetén jogkövetkezmény nélkül visszavonható, amennyiben a pont, azt a nyilatkozó nem a helyi, országos vagy európai közélet eseményével összefüggésben tette, b pont, az nem a Magyar Köztársaság polgárai és a magyar nemzet tagjai számára jelentőséggel bíró valamely eseménnyel kapcsolatos, vagy c pont, a visszavonásra irányuló nyilatkozatot nem hivatalos vagy közfeladatot ellátó személy vagy politikai közszereplő közmegbízatása ellátásával összefüggésben tette, feltéve, hogy a visszavonás a közzétételt megelőzően kellő időben történik, és így nem okoz a médiatartalom szolgáltató számára aránytalan sérelmet. Az eljogot korlátozó szerződéses kikötés semmis.
1: 16. paragrafus. A médiatartalom szolgáltató köteles tiszteletben tartani a Magyar Köztársaság alkotmányos rendjét, tevékenysége során nem sértheti az emberi jogokat. 17. paragrafus, első bekezdés. A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport elleni gyűlölet keltésére. Második bekezdés. A médiatartalom nem lehet alkalmas személyek, nemzetek, közösségek, nemzeti, etnikai, nyelvi és más kisebbségek, vagy bármely többség, továbbá valamely egyház vagy vallási csoport nyílt vagy burkolt megsértésére, kirekesztésére.
0: 18. paragrafus. A médiatartalom nem lehet alkalmas a magánélet megsértésére. 19. paragrafus, első bekezdés. Lineáris médiaszolgáltatásban nem tehető közzé olyan médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokoratlan erőszakot tartalmaz. Második bekezdés. lekérhető médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely

0: biztosítja, hogy kiskorúak rendes körülmények között nem férhetnek hozzá.
1: Harmadik bekezdés. Sajtótermékben megjelenő azon médiatartalom, amely súlyosan károsíthatja a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, különösen azáltal, hogy pornográfiát vagy szélsőséges, illetve indokolatlan erőszakot tartalmaz, csak oly módon tehető a nyilvánosság tagjai számára elérhetővé, amely valamely műszaki vagy egyéb megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy kiskorúak nem férhetnek hozzá. Ha ilyen megoldás alkalmazása nem lehetséges, akkor a médiatartalom csak a kiskorúak lehetséges veszélyeztetéséről szóló tájékoztatást tartalmazó figyelmeztető jelzéssel tehető közzé. Negyedik bekezdés. Lineáris médiaszolgáltatásban megjelenő azon médiatartalom, amely veszélyeztetheti a kiskorúak szellemi, lelki, erkölcsi vagy fizikai fejlődését, csak oly módon tehető közzé, amely az adásidő megválasztásával, illetve más műszaki megoldás alkalmazásával biztosítja, hogy a kiskorúak rendes körülmények között nem hallhatják vagy láthatják azt. Ötödik bekezdés. A kiskorúak médiatartalmakkal szembeni védelmére szolgáló részletes szabályokat külön törvény határozza meg.
0: 20. paragrafus. Első bekezdés. A médiatartalomban megjelenő kereskedelmi közleménynek könnyen felismerhetőnek kell lennie. 2. bekezdés. A médiatartalomban megjelenő reklámnak más médiatartalmaktól megkülönböztethetőnek kell lennie. 3. bekezdés. A burkolt kereskedelmi közlemény médiatartalomban történő közzététele tilos. 4. bekezdés. A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem alkalmazhat tudatosan nem észlelhető technikákat. 5. bekezdés. Médiatartalomban nem tehető közzé vallási vagy világnézeti meggyőződést sértő kereskedelmi közlemény. 6. bekezdés. A médiatartalomban közzétett kereskedelmi közlemény nem ösztönözhet az egészségre, a biztonságra és a környezetre ártalmas magatartásra.
1: 7. bekezdés. Nem szabad médiatartalomban közzétenni dohányárut, fegyvert, lőszert, robbanóanyagot, kizárólag orvosi rendelvényre igénybe vehető gyógyszert, továbbá gyógyászati eljárást népszerűsítő, ismertető kereskedelmi közleményt. Korlátozás nem terjed ki a gazdasági reklámtevékenységről szóló törvényben, illetve más jogszabályban foglalt kivételekre. 8. bekezdés. A médiatartalom támogatóját a közzététellel egyidejűleg, illetve azt közvetlenül megelőzően, vagy azt követően meg kell nevezni. 9. bekezdés. A médiaszolgáltatásban közzétett, támogatott médiatartalom nem ösztönözhet és nem hívhat fel a támogató vagy az általa meghatározott harmadik személy termékének beszerzésére vagy szolgáltatásának igénybevételére, illetőleg az attól való tartózkodásra. 10. bekezdés. A támogató a médiatartalom szolgáltató felelősségét, illetve szerkesztői szabadságát érintő módon a médiatartalmat vagy annak közzétételét nem befolyásolhatja.

0: A jogsértés esetén alkalmazható jogkövetkezmények. 185. paragrafus. Első bekezdés. A médiatanács vagy a hivatal médiaigazgatásra vonatkozó szabály megsértőjével szemben jogkövetkezményt alkalmazhat a 186-tól a 189. paragrafusban meghatározottak szerint. Második bekezdés. A jogkövetkezmény alkalmazása során a médiatanács és a hivatal az egyenlő elbánás elvét követve a fokozatosság és az arányosság elvére tekintettel jár el. A jogsértés súlyához, illetve ismétlődéséhez igazodóan alkalmazza a fokozatosság elvét, valamint az eset összes körülményéhez és a jogkövetkezmény által elérni kívánt célhoz képest arányos jogkövetkezményt alkalmaz.
1: 186. paragrafus, első bekezdés. Amennyiben a jogsértés csekésúlyú és ismételtség nem állapítható meg, a médiatanács, illetve a hivatal a jogsértés tényének megállapítása és figyelmeztetés mellett legfeljebb 30 napos határidő tűzésével felhívhatja a jogsértőt a jogsértő magatartás megszüntetésére, a jövőbeni jogsértésektől való tartózkodásra, illetve a jogszerű magatartás tanúsítására és meghatározhatja annak feltételeit. Második bekezdés. Az első bekezdésben meghatározott felhívás keretében a 187. paragrafus második bekezdésében meghatározott mérlegelési szempontok nem alkalmazandók. Harmadik bekezdés. Amennyiben a felhívás az ügy összes körülményeire tekintettel nem alkalmazható, vagy nem lenne a jogsértés megszüntetésére vonatkozó kötelezettség kikényszerítésére hatékony eszköz, a médiatanács vagy a hivatal a felhívás mellőzésére vonatkozó indoklás nélkül a jogsértő magatartás tanúsítását megtiltja, illetve az e törvényben foglaltak érvényesítése keretében kötelezettséget állapíthat meg, jogkövetkezményeket alkalmazhat.
0: 187. paragrafus, első bekezdés. Ismételt jogsértés esetén a médiatanács és a hivatal 2 millió forintig terjedő bírsággal sújthatja a jogsértő szervezet vezető tisztségviselőjét a jogsértés súlyához, jellegéhez, illetve az egyedi ügy sajátosságaihoz mérten. Második bekezdés. A médiatanács és a hivatal a jogkövetkezményt a jogsértés jellegétől függően a jogsértés súlyára, a jogsértés ismételtségére, folyamatosságára, időtartamára, a jogsértéssel elért vagyoni előnyre, valamint a jogsértéssel okozott érdeksérelemre, az érdeksérelmet szenvedett és veszélyeztetett személyek számára, illetve a jogsértéssel okozott kárra és a jogsértés piacra gyakorolt hatására, továbbá az egyedi ügyben értékelhető egyéb szempontokra tekintettel állapítja meg. Harmadik bekezdés. A médiatanács és a hivatal a 7. bekezdés figyelembevételével a következő jogkövetkezmények alkalmazására jogosult. A. A jogsértőt meghatározott időre kizárhatja az alap pályázatain való részvétel lehetőségéből.
1: B. Bírságot szabhat ki a jogsértővel szemben az alábbi összeghatárok szerint. B. A. JBE média szolgáltató és a médiapiaci koncentráció korlátozására vonatkozó szabály által érintett média szolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 200 millió forintig, BB pont, a BA pont alá nem tartozó média szolgáltató jogsértése esetén a bírság összege 50 millió forintig, BC pont, országosan terjesztett napilap esetében a bírság összege 25 millió forintig, BD pont, országosan terjesztett heti lap, folyóirat esetében a bírság összege 10 millió forintig, BE pont, más napi lap, illetve heti lap, folyóirat esetében a bírság összege 5 millió forintig, BF pont, internetes sajtótermék esetében a bírság összege 25 millió forintig, BG pont, műsorterjesztő esetében a bírság összege 5 millió forintig, BH pont, közvetítő szolgáltató esetében a bírság összege 3 millió forintig terjedhet.
0: C pont. a jogsértőt kötelezheti közleménynek vagy a határozatnak a jogsértő internetes honlapján a nyitó oldalán, sajtótermékben vagy megjelölt műsorszámban történő közzétételére a határozatban meghatározott módon és ideig. D. Meghatározott időtartamra felfüggesztheti a médiaszolgáltatási jogosultság gyakorlását. D. A felfüggesztés időtartama 15 perctől 24 óráig. DB. A felfüggesztés időtartama súlyos jogsértés esetén 1 órától 48 óráig. DC. A felfüggesztés időtartama ismételt és súlyos jogsértés esetén 3 órától 1 hétig terjedhet. E. Törölheti azon médiaszolgáltatást a 41. paragrafus 4. bekezdés szerinti nyilvántartásból, amelyben a jogsértést elkövették, illetve azonnali hatállyal felmondhatja a médiaszolgáltatási jogosultság tárgyában megkötött hatósági szerződést, miután a jogsértő ismételten súlyos jogsértést követett el. A nyilvántartásból törölt médiaszolgáltatás a törlést követően nem tehető a nyilvánosság számára elérhetővé.
1: Negyedik bekezdés. Az 1-3 bekezdés alkalmazásában ismételtségnek tekintendő, ha a jogsértő a jogerős hatósági határozatban megállapított jogsértő magatartást ugyanazon jogalapon és jogszabályhely tekintetében ugyanazon tárgykörben valósítja meg. Ötödik bekezdés. A harmadik bekezdésben meghatározott jogkövetkezmények együttesen is megállapíthatók. Hatodik bekezdés. A lineáris médiaszolgáltatás médiaszolgáltatóval szemben a harmadik bekezdés A-tól E pontban a lekérhető vagy kiegészítő médiaszolgáltatás nyújtójával szemben a harmadik bekezdés AD pontban a sajtótermék kiadójával szemben pedig a harmadik bekezdés BC pontban szereplő jogkövetkezmények alkalmazhatók. Hetedik bekezdés. A harmadik bekezdés E pontban meghatározott jogkövetkezmény alkalmazására a médiatanács rendelkezik hatáskörrel. Nyolcadik bekezdés. A médiatanács a műsorszolgáltatási szerződéssel rendelkező médiaszolgáltatókkal szemben a szerződésben foglalt kötbért, illetve egyéb jogkövetkezményeket kizárólag közigazgatási úton érvényesítheti.

0: a műsorterjesztő és a közvetítő szolgáltató felelőssége a médiaszolgáltatás és a sajtótermék továbbításáért. 188. paragrafus. Első bekezdés. A műsorterjesztő és a közvetítő szolgáltató a másodiktól negyedik bekezdés és a 189. paragrafusban foglaltak alapján felel a médiaszolgáltatás és a sajtótermék továbbítása esetén. Második bekezdés. A műsorterjesztő a 189. paragrafus szerint a médiaszolgáltatás továbbításának felfüggesztésére, illetve megszüntetésére kötelezhető. Harmadik bekezdés. A közvetítő szolgáltató a 189. paragrafus szerint a médiaszolgáltatás és az internetes sajtótermék közvetítésének felfüggesztésére kötelezhető. Negyedik bekezdés. Az európai gazdasági térségről szóló megállapodásban, valamint az 1980-1998. Évi 49. törvénnyel kihirdetett, a határokat átlépő televíziózásról szóló Strasbourgban 1989. május 5-én kelt európai egyezményben és kiegészítő jegyzőkönyvében részes, valamely állam joghatósága alá tartozó műsorszolgáltató műsorának tartalmáért a műsorterjesztő nem felelős. A 189. paragrafus alapján, figyelembe véve a 176-tól a 180. paragrafusban foglalt előírásokat, azonban a médiaszolgáltatás terjesztésének felfüggesztésére kötelezhető.
1: 189. paragrafus első bekezdés. Amennyiben a médiatanács a 187. paragrafus harmadik bekezdés E pontban meghatározott jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, a műsorterjesztő köteles a határozat jogerőre emelkedését követően a médiatanács által kibocsájtott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás terjesztését a felhívásban meghatározottak szerint megszüntetni. Második bekezdés. Amennyiben ismételt jogsértés esetén a médiatanács vagy a hivatal a 187. paragrafus 3. bekezdés B-től D pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a műsorterjesztő köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsátott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás terjesztését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
0: Harmadik bekezdés. Amennyiben a médiatanács vagy a hivatal lekérhető vagy kiegészítő médiaszolgáltatás esetén a 187. paragrafus 3. bekezdés B-től D pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a médiaszolgáltatóval szemben, és a médiaszolgáltató a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a közvetítő szolgáltató köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsátott felhívás alapján a határozat tárgyát képező médiaszolgáltatás vagy kiegészítő médiaszolgáltatás közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
1: Negyedik bekezdés. Amennyiben a médiatanács vagy a hivatal internetes sajtótermék esetén a 187. paragrafus 3. bekezdés B-C pontban meghatározott valamely jogkövetkezményt alkalmazza a sajtótermék kiadójával szemben, és a kiadó a jogerős és végrehajtható jogkövetkezményt tartalmazó határozatot a médiatanács vagy a hivatal felszólítására nem teljesíti, a közvetítő szolgáltató köteles a határozat jogerőre emelkedését és a teljesítési határidő leteltét követően a médiatanács által kibocsájtott felhívás alapján a határozat tárgyát képező sajtótermék közvetítését a felhívásban meghatározottak szerint felfüggeszteni.
0: Ötödik bekezdés. az elsőtől negyedik bekezdés szerinti felhívásban a műsorterjesztő, illetve a közvetítő szolgáltató általi teljesítésére megfelelő határidőt kell meghatározni. Hatodik bekezdés. Amennyiben a műsorterjesztő, illetve a közvetítő szolgáltató nem teljesíti az 1-től 4. bekezdésben meghatározott felhívásban foglaltakat, a médiatanács vagy a hivatal a műsorterjesztővel vagy közvetítő szolgáltatóval szemben hivatalból hatósági eljárást indít, és a 187. paragrafus 3. bekezdés BG pontja vagy BH pontban meghatározott jogkövetkezményeket alkalmazhatja.

Oh, pressure. Pressure's gonna drop my neck.

0: ez után.
1: Kert akarom.
2: Jó.
1: Jó. Jó. Jó. Kert akaró.
3: Sanyi, Hatesz és Varek.
1: Kert akaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió.
1: Jó.
0: Ez nagyon jó.
3: FM 90.3. Hallgass.
1: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

0: szeret?
1: Igen.
0: Miért?
1: Mit miért?
0: Miért szeret?
1: Nem tudom, csak. Nagyon szép vagy.
0: Csak azért szeret?
1: Nem, nem csak azért.
0: Hát még miért?
1: Ne kezd már megint. Ugyanazért, amiért tegnap, meg tavaly előtt, meg azelőtt, azelőtt, azelőtt.
0: Mondd el még egyszer, miért szeret?
1: Mindenért, mert szép is vagy, meg okos vagy, meg jó vagy, meg előzékeny vagy, meg aranyos vagy,
0: és
1: meg kedves.
0: És ha majd öreg leszek, és rossz kedvű, és csúnya.
1: Te sohasem leszel csúnya.
0: Szóval csak azért szeretsz, mert szép vagyok.
1: Jaj, ne.
0: Ha öreg leszek, akkor már nem fogsz szeretni?
1: Dehogy nem, akkor is.
0: Nem, akkor nem fogsz szeretni.
1: Te döntöd el, hogy én kit fogok szeretni, ha öreg leszel?
0: Igen. Ha öreg leszek, nem kellek már neked. Sajnálni fogsz. Tudom, hogy csak azért szeretsz, mert szép vagyok. Vald be!
1: Nem, nem azért szeretlek.
0: Miért? Nem vagyok elég szép?
1: Hagyd már abba, gyönyörű vagy, de nem azért szeretlek.
0: Akkor miért?
1: Elmondtam már százszor, ne kérdezz már mindig. Ilyet csak frusztrált kis csajok kérdeznek dugás előtt, vagy után, vagy helyett.
0: Aha. Szóval én egy frusztrált kis csaj vagyok szerinted.
1: Nem, szerinted vagy az. Én inkább érdekesnek talállak, meg szépnek. Érdekesnek. És kíváncsi vagyok arra is, hogy milyen leszel öregen.
0: Na, azt biztos nem játsszuk el most.
1: Minden lehetséges módon megnézlek. Nagyon elszánt vagyok. Rajtam múlik, hogy milyen leszel.
0: Ne érdekeljen. Elég, ha én tudom, milyen vagyok.
1: Én tudom, milyen lehetsz.

0: Jó. Ez itt a folyó. Ott az arcunk a vízben. Látod?
1: Igen, látlak. Szép vagy.
0: Állítólag, ha valamiből túl sok jut az embernek, azt szerényen el kell rejteni. Különben nagyon ránéznek. Szemmel verik, így mondják. Például, ha nagyon szép gyereket szülsz, azt nem szabad mutogatni, dicsekedni vele, mert valaki úgy rácsodálkozhat, vagy annyira elkívánja a szépségét, hogy megbetegszik a kisbaba. Lehet, hogy narcisz is ezért lett oda.
1: Szemmel verték a nimfák.
0: Nem, hanem ő saját magát. Meglátta magát a folyóban. Lehet, hogy fel se ismerte. Tyű, a mindenit. De jó pasi ez. Gondolta, és vitte volna magával. Nyúlt utána bele a vízbe, de kifolyt a keze közül. Nyúlt utána még egyszer. Semmi. A nagy küzdésben, hogy elkapja végre saját magát, volt ideje töprengeni szerintem, és ettől csúszott szét. Lehet, hogy nem is az önimádatba halt bele, hanem kinyírta magát, mert megzakkant a gondolkodástól, hogy ki is ő valójában.
1: Gyönyörű vagy.
0: Ej, de szép szomorú arcom van, gondolta magáról. Bár csak lenne még valaki. Hozzám hasonló. Nem lennék ennyire egyedül. És felmerült benne a halál gondolata.
1: Ha az ember sokáig egyedül van, felmerül benne a halál gondolata.
0: Elképzelem, térdelünk egymás mellett sokan az Eufrátesz, meg a Nílus, meg a Duna partján. Egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány, egy fiú, egy lány. Nézegetjük az arcunkat. Olyan szép legyél, mint én. Olyan szép legyen a szemed, mint az enyém. Karcsú a nyakad, mint az enyém. És így tovább felsorolunk mindenfélét, amit saját magunkban szeretünk.
1: Milyen édes vagy könnyes szemmel.
0: Mikor ölel már meg valaki?
1: Ölelnélek. Ha hagynád, nem unod még? Mert én már fáradok. Nem nézegetem magamat tovább, inkább téged nézlek. Minden reggel felébredéskor rád gondolok. Az állandó hisztikre, anyafogásra, az elégedetlenségre, a kifogásokra. A hajadra, a szemedre, a cicidre. És akkor feláll a farkam. Ebből tudom, hogy még élek.
0: Most még ne.
1: De hát azt mondtad, hogy a folyóparton.
0: Nem. Nem most. Majd. Időt kérek, illetve nem tudom. Még nem döntöttem el, hogy hogy legyen.
1: De te mondtad, azt mondtad, azt ígérted, hogy szerelmeskedünk a folyóparton.
0: Én nem ígértem semmit. Én biztos nem ígértem semmit. Arra emlékeznék, rohadtul utálok ígérgetni, úgyhogy tuti, hogy én semmit sem ígértem neked.
1: Tessék, és évek óta ez megy. Mindig ez megy. Egy lépés előre, kettő hátra. Először azt mondod, hogy igen, aztán persze nem. Azt kéred, hogy szeresselek. És megsértülsz, hogyha hozzád érek. Haragszol rám olyanért, amit el sem követtem. Amit más követett el, azért is rám haragszol. Megkötözöl. Illegeted, billegeted magadat. Rázogatod a hajad ide-oda. Mindenhol ott hagyod az illatodat. Ez nem ígéret? Folyton boldogabb akarsz lenni. Boldog. Boldog. Boldog. Na az vagyok én. Egy bazi nagy, boldogtalan buldog vagyok. Akkor tessék, itt vagyok. Boldogtalan buldogként. Lementem kutyába. Bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu-bu. Tessék engem szeretni. Itt vagyok a boldogtalan buldogként.
0: Állj már fel. Bolond vagy? Mindenből viccet csinálsz.
1: Igen. Te viszont mindig mindent eltúlzol.

0: Na jó, kijavítom a sminkem. Egyszer láttam egy nőt. Ököllel püfölte a mellét, mert a szilikon betokosodott. Azt mondta, így kell kilazítani. Ha te símogatsz, én szép vagyok. Hibátlan. Anyám kedvenc története rólam, ezt mindenhol elmeséli, hogy nagyon édes voltam kisránykoromban. Egyszer bujócskánál legugoltam a szoba közepén, összeszorított szájjal, behuny szemmel, és még a fülemet is befogtam. Azt hittem, így nem láthat senki.
1: Bujócskázol?
0: Hibátlannak akarom magamat.
1: Össze kéne végre szedned a bátorságodat.
0: Lakott a szomszédunkban egy feltűnően szép arcú, jól öltözött, kikent kifent nyomorék lány. Gérbe-gurba volt a gerince, nehezen mozgott. De botot nem használt, inkább csak úgy kapaszkodott mindenbe, amibe tudott. Mindig vörösre rúzsozta a száját. Állandóan mosolygott, mint a szép nők, hát ha valaki őt figyeli. De a legjobban a hosszú haját utáltam, ahogy fésülgette. Feltűnően, büszkén. Ha én a tükörben nézek, a hibákat látom a testemen, ez meg nem veszi észre, hogy nyomorék.
1: Húzd ki magad, ne hülyéskedj, nem akarlak ilyennek látni.
0: Pedig, ha nem figyelek magamra, ez vagyok.

hiszem, hogy ez a nagy szerelem a fejembe száll, mint a koktél és a rum vagy a gin. Az a gondolat, hogy van valakim, kínzóbb méreg ez, mint a kokain.

0: Neked milyen az apád?
1: Meghalt.
0: De milyen volt?
1: Hát, szemüveges. Van róluk egy képem, anyám, apám összeülelkezve. Anyám kezébe virágcsokor, apám fején szemüveg. Mosolyognak mind a ketten. Esküvői kép úgy néz neki, mint egy hollywoodi álompár. Angelina és Brad. Pedig az apám az kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
0: Szóval szépek voltak?
1: Ja, szépek most is.
0: És miket csináltak?
1: Hát az apám kultúros volt, az anyám meg a cupi Jenő titkárnője.
0: De nem, nem úgy. Az érdekel, hogy miket csináltak, hogy hogy éltek?
1: Normálisan. Tudom, egész nap dolgoztak, este meg römisztek.
0: Römisztek?
1: Ja.
0: Miért?
1: Mert volt két gyerekük azért. Römi. Négy személyes játék. Kártya. Francia kártya. Jó játék, nem ismered?
0: Nem. Nem tudom, hogy kell játszani a családdal.
1: Volt olyan, hogy mi már tesóma rég kidőltünk, ők meg hajnalokig folytatták, úgy belemerültek.
0: Engem is megtanítasz römizni?
1: Kizár dolog.
0: No.
1: Na jó. Figyelj, a lényeg az, hogy megtanult a kombinációkat. Az volt, hogy ha én voltam az osztó, akkor mindig apának osztottam. Először, mert ő ült mellettem jobbra. Neki 15-öt kellett osztani. Ez a játék további szempontjából majd fontos lett. Aztán utána anyának 14-et, tesómnak 14-et, meg magamnak is 14-et.
0: Csodálatos családod
1: apámnak
0: lehetett?
1: Apámnak azért kellett 15-öt osztani, mert úgy indította a kört, hogy dobott
0: minden
1: egy
0: nap napot. Együtt játszott a család.
1: Utána, hogyha anya akarta, ezt felvehette.
0: És nagyon szerettétek egymást.
1: De csak azért,
0: egymást.
1: Hogy aztán utána rögtön lepakoljon.
0: És szerelmesek voltak egymásba.
1: Igazából, hogyha tudod a kombinációt.
0: Szerelmesek voltak egymásba?
1: Mi?
0: Szerelmesek voltak egymásba?
1: Már anyám meg apám? Ja, gondolom. Volt olyan, hogy este arra ébredtünk a tesómmal, hogy ezek összeölelkezve táncolnak a nappaliba. Úgy öltött a zene, hogy felébredtünk. Viccesek voltak.
0: Csodálatos család.
1: Hát azért, mert néha befröccsöztek, aztán táncoltak a nappaliba, attól még nem voltak csodálatosak. Szerintem ilyen egy átlagos család.
0: Én ilyet szeretnék. Volt régebben egy reklámfilm a tévében. Mosolygós, barnahajú csaj főzi a kávét. A finom illat elárasztja az egész lakást. A férje megérzi, felébred. Felül az ágyban, még csukva a szeme, nyújtózik egy jó nagyot, és sóhajt. Elmosolyodik, a kávé illatától felderül az arca. Kinyitja a szemét, odarohan a lányhoz, hátulról megöleli, közben a két kisgyerekük is odafut, és egymást ölelik mind a négyen.
1: Atya úristen!
0: Én pont ilyen családot akarok.
1: Babácska.
0: És olyan szép akarok lenni én is 40 évesen, mint az a mosolygós, barnahajú csaj.
1: Babácska, figyelj, az egy tévéreklám. A tévéreklámokban 25 évesek játsszák a mosolygós, barnahajú 40-es nőket, ezt mindenki tudja.
0: Jaj, ne fárasz már, nem az a lényeg. Az a lényeg, hogy ilyen családot szeretnék.
1: De babácska, figyelj, az egy tévéreklám. Egyébként meg minek rohan oda a két gyerek? Azok is kávéznak reggel, vagy mi?
0: Nem, nem a kávé miatt, az anyjuknak, apjuknak örülnek annyira, azért szaladtak oda.
1: Ja.
0: Most ezzel meg mi bajod?
1: Babács, baba, figyelj, az egy tévéreklám volt.
0: Nekem nem. Nekem az a jövőkép volt.
1: Olyan vagy, mint egy gyerek.

Dolgozó ki már az ország, a föld, a gyár, a kép, az élet színvonalat tükrözi, a rendes öltözés, egy új állami szabóságot keres fel te hát, ott készülnek

Ó, mennyi öröm zeng szívekben, ha kész az új ruha, tükör előtt anyu apuka, s előttük papuka, és forgolódva nézik egymást, nincs semmi kifogás, az állami szabó.

ünnepnapokon egy gyerekkel velem. Szőke, kékszemű, jószagú. Nézi, hogy milyen másnapos vagyok, és csóválja a fejét. Nem tudja befogni, folyton csacsog. Mit csacsog? Visítozik. Olyan jó kedve van. Velem jön a munkába, és fogja a kezem. Éjjel a kocsmában is ott van. A hotelek teraszán, kávézókban ül mellettem, figyeli az arcom. Két ital után szól, hogy ne igyak sokat. És ott van a rám törő haragnál, a verekedéseknél megfogja a kezem. Szudáni kurvák mocskos ágyában szól, hogy húzzak fel gumit. Itt vagyok, mondja. Itt vagyok. Amilyen szaros, olyan fenyegető. Csak áll és néz, és azt mondja, ugye tudod, hogy itt vagyok? Ilyenkor próbálom magam összekapni. Keveset iszom. Nem mutatom be neki például, hogy hajnalban a legszebb véreset az eladott családapák hányják. Korán megyek haza. Ha velem van, a lakást kitakarítom, felszedem a szemetet. Ha találok tisztát, lepedőt cserélek, mert csak tiszta ágy szélére ül. Együtt fekszünk le, a kezünk összeér. Reménykedem, hogy holnapig marad. Álmomban nevet a kis szaros. Vigyázz rám, és nem hagy el. Az angyal.

amiben én vagyok csupán az áldozat, mikor a dereka mond. Bizsereg a rumba, kubai ritmusa, bizsereg a szívem is. Szerelem iránt van pokoli gusztusa, tüzel a szám az egész alakon. S ezen a rém szomorú alapon, bukom el én az erény mezején, noha még szagadom, don, don. Engem a rumba döntöget, rumba, ezen az alapon estem én el. Nekem a rumba egy a

A kislányomnak van egy komplett zenekari készlete, cintányér, dob, gitár, furúja, mikrofon. Zenélni fogunk, mondja. Én melyik hangszeren játszom? Kérdezem. Egyiken sem. Mindenki ő. Egy személyes zenekar. Azért jó az egy személyes zenekar anya, mert így egymás után mindig csak te következel. Bűvész is volt, újjong a fiam, magyaráz, mutogat, csatakos, lucskos, kócos. Az arca kipirult, a gatyája lóg, a nadrág szárát letaposta. Nem is köszönt, beront a lakásba, mondja, mindent el akar mesélni azonnal a szülinapi partiról. A húga kilöki a WC ajtót, éppen pisilt. Volt varázsló, tényleg? Volt igazi varázsló? Aha, és az egyik lányt majdnem szétfűrészelte, de az utolsó pillanatban kiderült, hogy otthon felejtette a fűrészét. Királylányok és varázslók. Ez a leosztás nálunk. Esetleg bűvészek. Ha túl közel vagyok a valósághoz, kicsúszik a lábam alól a talaj, nem tudom, merre van az előre. Jobb hazudozni össze-vissza, mint régen, ha naplóírásról volt szó. Nem akarok visszanézni. Nem írom le, mi történt, inkább csak emlékszem, hol így, hol úgy. Majd utólag kitalálom, mi volt, és hogy mi legyen. Például legyen úgy, hogy 8 éves vagyok. Február 24-e, kapok anyutól egy üres füzetet, piros masni a borítón, ajándék, ráírta az ő szép betűivel az én nevem. Ez egy üres füzet, anya. Igen. Mit csináljak vele? Írjál. Mit? Naplót, vagy amit akarsz, te döntöd el. Eldöntöttem. Lesz egy történet. Az enyém, én írom. Jó vastag füzet, 92 éves koromig tart. Született ekkor és ekkor, meghalt 2063. Ugrálok az időben, mese és valóság között ide-oda, mint a Veszett a világ, azt a filmet is nagyon szeretem. De ez vidám lesz. A mi családunkban csak kedves és jó emberek élnek, a véres jeleneteket a szomszédok játsszák. Vagy a bűvészek csinálják. Anyám boldog és nem dohányzik, apám vicces ember és erős. Most nincs itthon. Van rengeteg testvérem, unokatestvérem, tántim, nagybácsim, hatalmas, mosolygós család. Hétvégén együtt járunk kirándulni a budai hegyekbe, és általában orosz krémtorta a reggeli. Vagy Rigó Jancsi. Gesztenye szív. Puncsos Minyon. Néha nagyon elrugaszkodom a valóságtól, ez másokat zavar, engem nem. Pont elég, hogy tudom, innen indultam, tehát ide kell visszatalálni. Láttam egy filmet múltkor, nagyon érdekes volt, arról szólt, hogy a népek annyira be vannak tojva a világ végétől, hogy mindenki naphosszat csak imádkozik, várja a messiást. Egy rakás ember összejön, szinte az egész föld. Áldogálnak, imádkoznak, közben forgatják a szemüket, fejüket, jobbra, balra, hátra, keresik a megváltót. Az a győztes, aki először látja meg. Hogy mi a nyeremény, nem derül ki, nem is érdekel. Az volt az érdekes, hogy amíg az emberek ott topognak együtt, kapkodják a fejüket erre-arra, addig a megváltójuk egy egészen másik helyen ül és vár rájuk, türelmesen. Várja az embereket, hogy majd összetalálkoznak és minden a helyére kerül, de nem találkoznak, elkerülik egymást, külön utakon járnak, senki sincs a helyén. Illetve nem mozdul senki. Az emberek topognak, a messiás meg üldögél.

0: Sziasztok! Vendégeink vannak. Kerner Anna Iringó vagyok.
1: Tallér Edina vagyok.
2: Gerner Csaba vagyok.
3: Kondákor Zsófi.
4: Én pedig Jászberényi Gábor.

megszokja az ember, hogy nem szeretik. Magát nem érzi többé csontgyatörtnek. Elhallgat magára húzva azt a csöndet, mit hirtelennyében épp megtalált. Nem játszik benne száz privát halál, árnyéka sem ugrik épp az égig, s bár a sok hatástól mindkét szem bevérzik, megdöbbentő, de nem is fáj nagyon. Csak felvillan, mint az elromlott neon, míg likőrbortok előtt piszkos eső esik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. A város fényei egy percre kihunynak, a holdat nézi, a ronda barna holdat, s megérti azt, hogy úgy pótolható, mint egy elveszített régi kulcscsomó. Hogy érdek van csupán, csak érdek, és át nem gondolt gyors szeretkezések, hogy fogamzás és fogatkozás nem ér, és nem számít a sűrű barna vér. Az ablakon kilép a lélek. Beszédnek nincs sok helye itt. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Megszokja az ember, hogy nem szeretik. Nem érzi többé, hogy rajta gyors vonat haladt át, bár másképpen szívja a cigarettát, és másmilyenek lesznek számára az utcák, a bárok füstje bent, a lusta kurvák. Megtanulja, semmi sincsen ingyen, hogy pénz beszél, és közben nincsen Isten. Elnémítja a szép tapasztalat, hogy bármi is történik, életben marad. De nem álmodik, ha lehunja szemeit. Megszokja az ember, hogy nem szeretik.

Kis hit. Kis hit. Kedvesem, kis hit. Pipacsmező, mezőnyi méreg. Bocsáss meg, kis hit. Kis hit, kis hit. De most itt foglak hagyni téged. A te virágaid mind vadak. De én se leszek már szelíd és senki. Virágozz vadul tovább, kis hit, én. Meg rohanok újjászületni. Újjászületni, kis hit, kedves. Korábbi címem, régiségem, tárgyi emlék, hogy min feküdtem kiásott földként, és mégis éltem. Itt hagylak, kis hit. A bűntudatommal, a kérlelhetetlen logikáddal, emlékül pedig a törhetetlen üvegből megőrzött pár szemszilánkkal. Megyek. Mert vár már egy válogatott kis csapat. A hátra levő évek, többet akarok érni annál, vagy éppen annyit, amennyit érek. Sok mindent akarok. Felnőni újra és gondolkozni is, ha újra megy majd feltámasztani azt, ami felébredt és csalódott arccal újra meghalt. Nem válogatni eszközökben, a jövőt uralni, végre egyszer megváltani vagy megjelölni vizelettel vagy képzelettel, a lánglelkű hülyét megdicsérni, a korrekt bölcsnek ellenállni, jól titkor rugni a társadalmat, ha meg akar ölni és zabálni. Kis vészcsengőket, szirénákat fogadni örökbe, nevelni, szépen gyerekzsivajban hajtogatni, hogy egyszerre mindig csak egy beszéljen. Jöjjön csak, aminek jönnie kell. Aminek dőlni, dőljön. A biztosaknál legalább egyel több dolgok vannak égen földön. Ilyenek járnak a fejemben, kis hit. Homokos, szomorú síkra érni sietős léptekkel, átvágni rajta, vagy megfutamodni, mint a férfi. Igen, a pokolba vezető út is az én céljaimmal van kikövezve. És tudom, hogy te se csak gonosz vagy, kis hit, hanem még ezer más gyógyfüvecske, és ezért majd persze visszavágyom hozzád, kis hit, a bizonytalamból, hogy masszívnak tűnő roncs legyek újra, nem megbízhatatlan erős kalandor. És mondogatlak, és emlegetlek, de mondogathatsz és emlegethetsz, kis hit. Kis hit, kedvesem, kis hit, maradok mégis egyre messzebb.

Profigyilkosok. Délután 2 múlt, a fűközt feküdtünk. Egyedül voltunk a kertben. Mindenhol érezni lehetett a gyümölcsök szagát. Oda vonzotta a darazsakat és a méheket. A zümmögésüket hallottuk a fejünk felett. A fák levelei között átsütött a nap, átmelegítette a ruhánkat, ez jó érzés volt. Szerettünk a kertben egyedül lenni, hogy senki sem szól ránk. Egy darabig hang nélkül feküdtünk egymás mellett, eszegettük a lehullott medgyet és a magját a fű közé pöckölték. Az öcsém vette észre a madarat. Megbökte a vállamat és az egyik megy fára mutatott. Követtem a tekintetét egészen a fa legfelső ágáig, ahol a varjú ült. Nagy fekete madár. A súlya alatt meghajlott az ág. Eddig csak a szántóföldön láttunk ilyen madarat, sosem repültek be a kert fái közé. Bár többször próbáltuk, nem tudtunk elég közel menni hozzájuk. Ellentétben a kis testű madarakkal intelligensek voltak és ravaszak. Kitapintottam a mellettem heverő puskát és magam mellé húztam. Szlovák gyártmányú Szlávia puska volt, fekete tusa zsírosan fénylett. Apám meghúzatta benne a rugót, hogy erősebb legyen, hogy lehessen vadászni vele. Büszkék voltunk rá, hogy saját fegyverünk van. Nem zavart, hogy osztoznunk kell rajta, hiszen mindenen osztoztunk. Felültem, letörtem a csövét. A zsebemből elővettem az olmot és beletöltöttem. Ügyeltem arra, hogy a maradék lőszer véletlenül se szóródjon ki a zsebemből. 923 darab lövedékből kellett gazdálkodnunk egész nyáron. Ennyi volt a dobozban, melyet a puskához kaptunk. Apám azt mondta, nem vesz többet, ha elfogy, ezért próbáltunk takarékoskodni. Kiszámoltuk, hogy naponta összesen 10-et lőhetünk el. De miután apánk egyre többet hagyott minket egyedül, megszaladt a kezünk. A hüvelykujjammal belesimítottam a töltényt a puskába, majd visszacsaptam a helyére a csövet. A művelet alatt egy pillanatra sem vettem le a tekintetemet a varjúról. Megijedtem, hogy a csattanás elriasztja. Másodpercekig némán álltam. A madár azonban nem foglalkozott velünk. Jobban érdekelte az ág szélén lógó gyümölcs. Tollászkodott, a csőrével unottan tépte a túlérett megy húsát. A vállamhoz szorítottam a puskát, belenéztem a keresőbe és megpróbáltam a légzésemre figyelni. Az öcsém mocorogni kezdett mellettem. Biztosan el fogod találni? Kérdezte suttogva. Biztosan. Ma már egyet lelőttünk. Ez minimum 2 bevágást ér. Bicskával apró rovátkákat húztunk a puskára minden ölés után, úgy, ahogy a Vinnetúban olvastuk. Tudtam, hogy ha valamivel, hát ezzel a mondattal meg fogom győzni, hiszen szentül megesküdtünk, hogy a nyár végére meg lesz az 50 rovátka, és csak 18-nál jártunk. Igaz, volt még másfél hónapunk. Ő kételkedett abban, hogy tudjuk teljesíteni a vállalást, hiszen kicsi volt még, és nehezen tartotta a puskát. Sokat hibázott. A magam részéről azonban nem aggódtam túlzottan. A kezdetektől profi gyilkos voltam. Amikor apánk a kezünkbe adta a puskát, azt mondta, tisztán öljünk. Abból indult ki, hogy előbb-utóbb úgy is rájönnénk. Az emberiség nem a céllövészet miatt találta ki a lövöldözést. Jobb, ha ő mondja el, mit kell tudnunk. A ház előtt álltunk, ebéd után. Még érezni lehetett a paprikás krumpli szagát a levegőben. Ő pedig előttünk lőtt agyon egy verebet, ami a diófára ült. Egy lövés, egy halál. Ezt nevezte tiszta ölésnek. Azt mondta, ha már lelövünk valamit, mert biztosra veszi, hogy le fogunk lőni hamarosan, ne szórakozzunk vele. Ha ölünk, hát öljünk gyorsan és pontosan. Tiszteljük azt, aminek szíve van. Az első pár hétben nem sikerült semmit lelőnünk, de aztán belejöttünk. Megrészegített minket a hatalom, hogy a ravasz megnyomására valami az előbb, ami még élt és mozgott, holtan esett a földre. Korábban is öltünk hangyákat, bogarakat, de ez merőben új, érdekes érzés volt. Büszkén emeltük fel a halott verebeket, és vittük a lábuknál fogva az emésztő gödörig, ahova a tetemeket szórtuk. Aztán az, aki elejtette a vadat, rituálisan bevágást ejtett a puskatusán. Éhes vagyok, mondta az öcsém, és felült. Egyél cseresznyét. Válaszoltam, de nem fordultam felé. Unom a cseresznyét. Ezt lelőjük, és utána eszünk. Nem sokára megjön apa. Visszahúztam a földre, nem akartam, hogy elriassza a madarat. Az órámra néztem. Apánk tényleg késett az ebéddel, én is éhes voltam már. Anyánk a nyár eleje óta kórházban volt, nála lehetett. Majdnem minden idejét vele töltötte. Amióta kiderült, hogy valami baj van a méhével és kórházba kell mennie, apánk ingázott a munkahelye, a kórház és közöttünk. Nem tudtuk, hogy mi anyánk betegsége, nem beszéltek róla előttünk, csak esténként miután lefektettek minket. Arra emlékszem, hogy azelőtt a nap előtt, amikor bevonult a kórházba, sírt a konyhában. Apánk azt mondta, minden rendben lesz. Aztán elment a kórházba, és nem jött vissza napokig. Eltelt 2 hónap, és még mindig ott volt. Eleinte persze sokat sírtunk éjszaka, végül abba hagytuk. Figyelmünket a nyár kötötte le. Apánk nem engedte, hogy látogassuk. Azt mondta, kicsik vagyunk még hozzá.
Rajzokkal és levelekkel tartottuk a kapcsolatot. Mivel másodikos voltam, én már szépen írtam. Komoly fogalmazásokat küldtem be olyan mondatokkal, mint ma sokat bókláztunk az erdőben. Az öcsém pedig rengeteget rajzolt neki zsírkrétával, vulkánokat, tankokat, vagy ami aznap éppen az eszünkbe jutott. Anyánk eltűnésével sok változás történt otthon. Apánk például nem játszott többet velünk. Mogorva lett. Lefogyott és visszaszokott a dohányzásra. Lelőhetem én? Kérdezte az öcsém, és egészen mellém hajolt. Nem. De a múltkorit is te lőtted le. Azért, mert neked még nem megy olyan jól, mondtam, és leeresztettem a fegyvert. Nem igazságos, hogy mindig te lősz a puskával. Még a csövét sem tudod letörni egyedül. Akkor sem igazságos. A következő a tiéd. Rendben. Az utolsó mondatot már suttogtam, mert észrevettem, hogy megmozdult a madár. Lusta száncsapkodásokkal átrepült a gyümölcsös kerten, és a ház mellett álló fenyőfa felső ágára ült. Felugrottunk, és a ház felé szaladtunk, hogy megfelelő pozíciót találjunk. Nem vitatkoztunk tovább. A rozsdás zöld kerítés mellett álltam meg, és újra a vállamhoz emeltem a puskát. Pár centivel balra vitt, ezt belekalkuláltam a lövésbe. Éreztem a szelet az arcomon. Nem volt annyira erős, hogy befolyásolja a lövedék pályáját, de biztosra akartam menni, ezért irányba álltam. Belenyomtam a vállamba a puskát. Hagytam, hogy a markolat nyomásához hozzászokjon a testem, és könnyedén tudjam elengedni a golyót, úgy, ahogy apánk tanította. Kilégzéskor kell lőni, mert amikor az ember levegőt vesz, bemozdul a válla. A keresővel ráálltam a varjúra, megcéloztam a nyakát. A megfelelő pillanatra vártam, amikor már nem éreztem a kezemben a puska súlyát. A kirepülő ólomgolyó süvítését hallani lehetett a levegőben. A madár lebukott a fáról, én pedig diadalmas mosolyjal eresztettem le a puskát a vállamról. Mindketten oda rohantunk, ahova a varjú leesett. Még életben volt. A lövésem a torkát érte. Körbe-körbe csapkodott a szárnyaival a földön. Nem tudott elrepülni. Pár méterről néztük a haláltusáját. Nem láttunk még ilyet. Újra töltöttem. A madár szügyére céloztam és lőttem. A lövedék becsapódott a testébe. Felborzolta a tollát, de nem állította meg a mozgásban. Vergődött tovább, vérrel kenve össze a betont. Öld már meg! Kiabálta az öcsém. A zsebembe nyúltam, elővettem egy újabb ólomgolyót, és megint újra töltöttem. Ezúttal a szárnyát találtam el. A lövés ereje talpra állította a madarat. Abba hagyta a csapkodást. Észrevett minket, megindult felénk. A földön húzta a szárnyait, ahogyan lépdelt. A torkából csepegett a vér, összekente a tollait. Megtöltöttem a fegyvert és lőttem. Mellbe találtam, de nem állt meg. Hátrálni kezdtem, mert féltem, hogy összevírez engem is. Egy méterre lehetett tőlem, felemelte a fejét és rám nézett. A szeme fekete volt, mint a gomb. Károgni kezdett, hosszan és elviselhetetlenül hangosan. Lőttem megint, de meg sem érezte. Ez nem akar meghalni, kiabálta hisztérikusan az öcsém. Nem tudod megölni. Kiabálta és futni kezdett. A madár pedig jött. Próbáltam újra tölteni, de kiszórottak a zsebemből a töltények a földre. Csak a puskát tartottam a kezemben. Amikor fél méter távolságba ért, megállt, és megint elrikoltotta magát. Láttam, hogyan mozog a csőrében a nyelve. Kiejtettem a puskát a kezemből, hangosan csattant a földön. Dobolt a vér a halántékomban, a homlokomon kiütött a hideg veríték. Egész testemben a kerítéshez nyomódtam, éreztem, hogy a drót belevág a hátamba, hogy nincs hova tovább hátrálnom, a madarat pedig nem tudom megölni. Hosszú másodpercek teltek el így, hogy farkas szemet néztünk, hogy bámultam bele a fekete szemébe, és közben folytak a könnyeim. Hát ti meg mi az Isten csináltok itt? Hallottam apám hangját. Sápadtam át a kerítésnél, a kezében cigarettával. Egy mozdulattal mellettem termett, és egy nagyot rúgott a varjúba. Hallottam a madár csontjainak recsenését. A rúgás a levegőbe emelte, és több tollát kitépte. 3 métert repült, majd neki csapódott a házfalának, véres nyomot hagyva maga után. Nem halt meg. Keservesen károgott és vergődött a földön. Megpróbált talpra állni. Apám felkapta a légpuskát, a madárhoz ugrott, és a tussal teljes erőben fejbevágta. Többször is lecsapott. Addig ütötte, míg össze nem zúzta a koponyáját. Pár másodperc alatt végzett. A puskatuson lévő vért a fűbe törölte. Nem tudtam mozdulni, csak álltam és néztem, hogyan lebegnek a levegőben a madárból kiszakadt fekete tolpihék. Estére belázasodtam. Forogtam az ágyamban, lerúgtam magamról a takarót. Ha lehúnytam a szemem, a varjú állt előttem, csak jött, és nem tudtam megölni. Hangosan nyöghettem, mert az apám bejött a szobámba. Késő éjszaka volt már, ő pedig még utcai ruhában volt. Éreztem a leheletén a sör és a cigaretta szagát.
Leült az ágyam szélére, megsimogatta a fejem, majd a hőmérőt a hónom alá dugta. Nem tudom, hogy hol rontottam el. Mindent úgy csináltam, ahogy tanítottad. Mégsem tudtam megölni. Nem csináltál rosszul semmit. Még Isten sem öl mindig tisztán, mondta. Megsimogatta a fejemet, betakart, majd visszament a szobájába, és felhangosította a zenét.

Nem nyertem soha. Illetve egyszer. Tombolám. Papucsot. A bejáratnál osztogatták a szelvényeket, hogy majd délfél után lehet vele nyerni. Hagyományőrző lagzi. A vőlegénye magyar mente, a menyecske ruhán nemzeti színszalag, hajnalig zene, tánc, aztán meg nótázás. Szomorút vidáman. Mindenki ordítja torka szakadtából, hogy indulj el az úton, én is egy másikon. Éjfél után tényleg sorsolás, menyasszonyi csokor, marcipán vőlegény, pálinkában áztatott cseresznyebe főtt, kézzel festett üvegben balzsamecet, lencsibaba, válkendő, karácsonyi terítő. Az utolsó egy kartonlapból készített, hímzett, virágmintás, piros-fehér-zöld papucsot kapott. Asztali dísz. Annyira azért nem volt jó buli. A menyasszonynak földhöz kellett vágni egy köcsögöt. A babona szerint minél több darabra törik az edény, annál nagyobb lesz a boldogság, egészség, gazdagság, meg ilyesmi. Háromszor is próbálta, de nem tört el a kancsó. Mi a francból csinálták? Betonból? Azt a játékot sem szeretem, hogy számold meg a sarkokat az új lakásban első este, és akkor valóra válik, amit majd éjjel álmodsz. És ha rémálom, akkor mi van? Vagy ami még rosszabb, mi lesz, ha nem álmodok semmit? Inkább fordítva játszom. Álmodj szépeket, számold meg reggel a sarkokat. Ha rosszat álmodtál, ne számold meg a sarkokat. A menőállásokat nem ellevállalni, megnyerni szokták. Több fordulós tesztmunka és elmélet. Vagy megfelelő kapcsolat. A húgom egy New York-i étteremlánc valamilyen főnöke. Nem tudja, minek mondják magyarul, én meg elfelejtettem, minek mondják angolul. Egy a lényeg, a húgom álma teljesült. Kivéve, hogy legyen együtt a család. Unszol, költözzünk oda, Amerikába. Az én fizimiskámmal lehetnék például hostess, aztán meglátjuk. Simán megkeresnék annyit, hogy akkor nyugodtan írhatnék. Egy ismerősöm könyvkiadást nyert. Pontosabban megnyert egy krimi pályázatot, és az volt a nyeremény, hogy a könyvkiadó megjelentette a regényét ünnepélyes keretek között. Nagyon boldog volt a lány, ez az első kötete. Viszont kirúgták a munkahelyéről, mert csúnya szavak is szerepeltek a könyvében. Persze nem ez a hivatalos verzió. Másfél éve történt. Azóta jóformán annyit sem mondott a kiadója, hogy bakfitty, de a napokban kapott tőlük egy levelet. Megkérdezték, hány kötetre van szüksége, mert a többit jövő héten bezúzzák. Kint hideg van és köd, de legalább nem esik az eső. Épp most ment el a ház előtt a 47-es villamos. A kislányom szerint a villamos lány, a busz fiú.

Az eladó a szupermarketban úgy áll a pult mögött, mint egy próbababa. Nincs vevője éppen, bár nincs maga a stadionnyi térben, épp elmereng. Talán ő is egy anya. Fáradt nagyon, az éjjel-nappal nyitvatartó áruház, egy gyár megtörte már. Egyenruhája vérpiros, és a fityulája is a hipermarket logóját kínálja. Barna haja kivillan épp alóla, szeme álmos kék, a köténye zöldje rajta, arcában ott van egy áldott vonás. Már sejtitán, hogy minden test magányos, ahogy ott áll. A szemhéját, mintha egy körző húzta volna, a kitűzőjén csupasz keresztnév. A világ most is megváltóra vár, egy puszta névre, ahogyan minden évben. Már kirakták a karácsonyi árukészletet. A fákra lámpasor került, színes. A zene commerce áradása száll, jingle bell, jingle bell. Az őrület csendes, konszolidált zenéje, de édes. A bulvárlapok főcímén kiölt ma. A nő a fejét jobbra ejti le, két keze támasz, amely a pultra fekszik épp fel. Feje fölött aprócska glória. Fáradtan áll, és arra vár, hogy az esti műszak egyszer csak lejár. Felsál, karaj, szűzérmék, tábla jelzi itt a korpuszt, hol a húspultos Madonna arca úszik el. Horgonyt vetett egy gondolat, egy ember. Ott csend van, és itt zúg, miként a tenger.

Tégy csodád, Madonna! Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni, velem is tégy csodát! Ez egy filmben van, aprócska szőke lány, 1957, Róma, templom, oltár, ott van Szűz Mária, illetve az őt ábrázoló képek, szobrok mindenfelé. Ájtatos tömeg, sok-sok elkeseredett ember lögdösik egymást, nyomulnak befelé, minél közelebb kell lenni, hangosabban kell kiabálni, így talán jobban meghallgat a Szent Szűz. Énekelnek, sírnak, rínak, ordítoznak, tégy csodát, tégy csodát. Ott a lány is köztük. Ide keveredett, megbabonázta a tömeg, a sok-sok kívánság, mindenki meg akarja menteni magát. Engedd, hogy megváltozzon az életem, másképp akarok élni. Ezt vajon kinek mondja? Tudja? Ez is az egyik kedvenc filmem. Láttam már vagy 10-szer. Megható történet az elesett, megalázott, kiszolgáltatott utcalányról, aki a szerelemről álmodik, hagyja magát újra és újra elvarázsolni, illetve sajnos úgy van ez, hogy vannak a varázslók és vannak a bűvészek. Neki, mármint a lánynak sajnos csodák helyett csak trükkök jutnak. Ilyen az élet. Az ő élete ilyen, az enyém nem, másmilyen, az enyém szebb, jobb, az övéhez képest például sokkal jobb, irigylésre méltó. De azért mégis, mindig mindenki meg akarja menteni magát. Fura és veszélyes helyekre keveredik a lány, keresi a boldogságot templomban, cirkuszban, erdőben, hegytetőn, erős sodrású folyók partjainál. Ott áll, ahol a part szakad, nem tud úszni. Gyönyörű film, szép, szomorú, költői, klasszikus, és még sorolhatnám, de nem ezért nézem meg újra és újra, hanem Kabiria pillantásáért. Belenéz a kamerába a film végén. Rám néz, pedig ez tilos, a színész nem néz a kamerába, ez alap. De ő mégis megteszi. Kinéz a saját történetéből, rám pillant, mosolyog, bíztatás van a tekintetében, mindig, minden körülmények között van remény. Ez például varázslat. Egy szempillantás alatt behúz engem is a történetbe. Ott táncolok a színes forgatagban, valami fesztivál van, bohócok, zenészek, szerelmesek, amíg a szem ellát mindenhol. Művészet mindenhol. A bűvészek a cirkuszban maradtak. Ez most arról jutott eszembe, hogy épp egy szappanoperát nézek a tévében, és Lajos, így hívják az új szereplőt, megérkezik a presszóba, beszélget valakivel, de olyan béna, hogy kétszer is belenéz a kamerába. A rendezője meg vak, vagy mi, hogy ezt nem veszi észre? Honnan szedik ezek össze egymást?

Ez nem én vagyok. Te vagy. Kinyílik a szem, a test még alszik. Lassú az ébredés. Néhány

Itt csupasz bőrét. Miként a tömegnek kell egy darab a diktátorból, kinek sok volt a jóból. Fogni, húzni, öklelni, kötni, ölni, ütni csonton és húson át vasszegeket. Ütni és megint csak ütni. Ez te vagy. Mozgásnak tűnik, közben csak dia. Lábon jár a felületesség. Fohász a sikerhez, ima a mához, hogy segítsen hozzájutni a mászhoz, mely szervül a bőrön és azon át. A pszichén tart tort, sok katonát, sereget szerez, bekebelez, újra kábelez minden szinapszist, hogy legyen hitvány ámító hittel, blokkolva minden neurotranszmitter. Ez kisülés, kiütés, mitől minden áll, mozgás nincs. Ez én vagyok. Lépek tovább, hova? Tovább. Hova tovább? Tova. Most, mint rovar, minek szárnya van. Betépve, körözve a pompa felé, olyan nagyot koppanós féle. Keleten ebédre megeszik, nyugaton várja a fény. A bomló hús, nyitott sebek a helyek, hol lakni testhez áll. Rászállni egyre a szeméthegy tetején, állati erőn felül is párzani. De kellene fegyelem. Le kell a húsról mászni, mert csak hagyja, hogy tömbjék, mint a libát a tanyasi kéz, mely májat növeszt. Ellenkezni nem tud, csak hagyja, hogy tönkre tegyék. Te és én vagyunk síralom. Sötét sebzők, nincsen irgalom. Így lesz a föld tömött liba, koncolt veréb. Robban a libamáj, maszatos darabja egyenesen a napra ragadva. Spriccel a verébb vér, a holdra tócsát csinál.

0: rádió. Kelt a karót halljátok, még egy pár percig, valószínűleg 5 perccel tovább. Vendégeink vannak, illetve voltak, akiket hallhattatok eddig, és most egy kicsit beszélgetünk. A vendégek közül Jászberényi Gábort ismerjük régen, a Merlinből még.
1: Igen.
0: Akkor milyen színtársulatban is voltál?
1: Spidró műhely volt a társulat neve.
0: Merlin ugye egy befogadó színház volt, és
1: igen,
0: különféle csapatok mozgolottak ott, és most egy jelenleg futó darabbal jöttetek.
1: Igen, legalábbis ennek kapcsán jöttünk. Ebből olvastunk fel részleteket, vagy ebből is olvastunk fel, ennek a darabnak a címe Egy perccel tovább, és Tallér Edina írta, aki szintén itt van, és ő is olvasott fel belőle, illetve nem belőle, hanem saját szövegeket. Ez itt a reklám helye, kedden este 8 órakor tessék eljönni a kínómoziba megnézni minket.
0: Kulturális programajánlót hallottuk.
1: Igen. Jegyárakat nem merünk bemondani.
0: Szabad.
2: Szóval... A stúdió 13 vagyunk mi tulajdonképpen, és Edina itt ül velünk szemben, aki a darab szerzője, illetve a két szereplő, Jászberényi Gábor és Kondákos Zsófi. Tallér Edina írta a darabot, és én Gernár Csaba vagyok, aki a darabot rendezte. Kedden, mint ahogy Gábor említette, tehát most 25-én kedden este 8-tól lesz a kínó,

0: kávézóban, Szent István körül 16 egyébként, a Vígszínház mellett.
1: Az egy perccel tovább.
0: Igen, című darab. Na most mindezen túlmenően ugye hallhattunk a darabból részleteket, hallottunk Jászberényi Sándor, aki Gábor bátyja, ezzel talán nem árulok el túl meg titkot. Gábornak a bátyja, akinek a most megjelenő könyvéből olvasott Gábor novellát, én magam olvastam a verseiből, Kemény István szövegeit, vagyis egy versét hallhattuk, Borbé Szilárd, Isten nyugosztalja, egyik versét hallhattuk. Edinának a Lehetek én is című könyvéből hallottunk szövegeket.
1: Ez hol jelent meg?
0: A Kaligram kiadónál jelent meg a Lehetek én is, illetve azt megelőzően 2010-ben jelent meg a Húsevő című regény, de ebből inkább, erről inkább ő meséljenek.
2: És Jászberényi Sándornak is a Kaligramnál jelent meg a...
3: Igen.
0: Igen, igen.
2: Az a, az Ördög egy fekete kutya című novellás kötete, úgyhogy több
0: új sütetű
2: több
0: könyvből.
2: Több síkon is egy istálóból jöttünk, úgymond.
0: Zsófi, Kondáko Zsófi is olvasott föl most Edina regényéből, illetve ő játsza
2: a lányt az egy percet
0: tovább. Itt ül mellettem.
4: Itt vagyok én is. És aki lemarad most a következőről, mikor lehet titeket legközelebb látni, vagy milyen egyéb formában?
3: Szóval ezt az előadást azért havonta egyszer-kétszer játsszuk. Most a kínómoziban, de hát tervezzük, hogy más helyszíneken is, ugye hát nekünk nincsen semmi fajta se anyagi, se pályázati forrásunk, hogy ezt mi finanszírozzuk, úgyhogy pusztán szívszerelemből összeálltunk és létrehoztuk. Tehát nagyjából a játszása is így működik, hogy amikor éppen ráérünk, akkor kitűzünk egy előadás időpontot, és akkor játsszuk.
1: Értem.
4: Egyébként nem kell hozzá nagy infrastruktúra, mert gyakorlatilag egy szék van összesen a színpadon, úgyhogy ezt egy kávézóban is el tudjuk játszani akár 10 szék között.
1: És különféle kellékeket láttam én még.
3: Igen, hát babák vannak benne, alvós babák, amiket aztán lehet használni mindenre. Telefonálni lehet velük, le lehet szúrni velük embereket, és a többi.
2: Igen, de azért a színpadon kellékek nem sok van, de két ember ott van, egy férfi és egy nő, sőt, bizonyos szemszögből nem is egy, vagy nem egy időben vannak ott, mert hogy a történet ugrál jelen és múlt és jövő között. Ráadásul a férfi szerep úgy van kitalálva, és úgy is van színpadra állítva és eljátszva, hogy ennek az egy férfinak el kell játszania több férfi karaktert is, és Gábort érdemes ebben megnézni, mert állítólag, amikor az ember ír, akkor sokkal színesebb a kép belülről, hogy kb. Mi lesz a színpadon ebből. Hát nálam ez fordítva volt, mert... Ne vigyorogjál a bajszodarat! Mert zseniálisan csinálja meg ezt. Tehát több férfit látunk a színpadon, illetve egy nő annyiféle aspektusát, egy lány tipródik, vagy gondolja át az életét tulajdonképpen ebben a történetben, de egészen a gyerekkorától, egészen az élete végéig. És eközben szinte minden megtörténik vele, úgyhogy azon az egy bizonyos széken ül. Úgyhogy mindenki, aki szereti a dolgokat végigjárni, vagy így belelátni, vagy belebesézni a dolgokba, azoknak ajánlom meg, azoknak is, akik nem szeretnek nagyon sírni, hanem nevetni inkább. Még akkor is, hogyha mondjuk nem annyira klassz minden, mert tele van humorral ez az előadás.
4: Én még annyit mondhatok hozzá, hogy személyesen miért szeretem például ezt a darabot. Én pont azért szeretem, mert nem annyira egyértelmű. Tehát, hogyha mondjuk valaki megnézi, én először, amikor láttam, akkor a Csaba játszotta egy másik színésznővel, és utána még napokig beszéltünk róla, hogy vajon ezt itt miért mondta, azt ott hogy mondta, miért, ki mit gondolt, és miért, és meg kéne nézni még egyszer, mert akkor lehet, hogy még kapnánk még több választ a kérdéseinkre. És egyébként a mai napig, most már mi 3 éve játszok a Gáborral, még mindig vannak olyan mondatok, meg olyan részek, amiken elgondolkodunk, hogy mit lehet ebből még kihozni, és vajon mit gondol a fiú meg a lány. És a másik, amiért még nagyon szeretem, az, hogy folyamatosan mi színészileg fejlődhetünk benne, legalábbis próbálunk fejlődni benne, és a Csabival a legjobbat kihozni belőle, és minden előadás előtt próbálunk is, és plusz dolgokat még belevinni, meg átgondolni részeket. És én azt hiszem, hogy fejlődött is a darab a 3 év alatt. És én azt hiszem, hogy még mindig tud. Legalábbis mi azt gondoljuk a Gáborral, meg ezt szeretnénk. Igaz?
3: Igen.
1: Igen, ez volt az érzésem a szöveg alatt, hogy olvastam előtte, de mintha bizonyos részek nem így lettek volna kéziratban. Szóval...
3: Hát igen, szóval ez is egy érdekes dolog, hogy de Csaba úgy rendezte ezt meg, vagy hagyott nekünk annyi szabadságot bizonyos helyeken, ahol megengedett a játékban az, hogy adott esetben a saját személyiségünkre formáljunk bizonyos helyzeteket, szövegeket, improvizációval, és az Edina ebbe partner volt, és nem sértődött meg, mint élő szerző, hogy nem pontosan a szövegét mondjuk, és akkor ebből adódik helyenként egy olyan fajta izgalom, ami szerintem a sajátossága a színháznak, hogy csak ott és csak akkor megismételhetetlenül a pillanatot lehet elkapni. Úgyhogy ez még egy ilyen pikantériája a dolognak, hogy előadásról előadásra változik.
0: Még egy néhány szót talán arról mondanék, hogy a darab struktúrája ugye olyan, említette már Edina, hogy a férfi több formában jelenik meg, tehát a lány, aki ott ül középen, egy kislányka, nagylányka, különböző fájdalmaival hozott múltjából hozott dolgokkal, ugye megjelenik benne a férfi, apaként, nagyapaként, mostoha apaként és a szerelemként, és a lánynak az ehhez való viszonyából kiderül az, hogy miért nem tud tulajdonképpen lépni, mitől nem mennek a dolgok. Tehát ez önmagában, vagy önmagán túl még arról is szól a darab, amit én szeretek benne, hogy rávilágít arra, hogy miért nem mennek a kapcsolatok, mi a baj, mit hoz egy ember magával, főleg egy nő, kihangsúlyoznám azt, hogy ez egy női darab, és ugye női szerző, a nőről szóló darab, ami nekem nagyon nagy öröm, a férfi a nő szemén keresztül, a lány szemén keresztül jelenik meg, hogy ennek mi az eredménye, ugye nem akarom lelőni a poént, de amikor az előadás után beszélgetünk a nézőkkel, vagy így duma van arról, hogy mit is jelentett ki, mit mond a darabról, akkor általában a srácok azt szokták mondani, vagy a férfiak, hogy na, tudod, kire hasonlít ez a csaj? Tudod, kire hasonlít ez a csaj? Ez a volt barátnőmre hasonlít, tehát a tönkrement kapcsolat után. A lányok pedig azt szokták mondani sokszor, hogy hát igen, így szoktam én is viselkedni, és hogy ezek ilyen hibák, vagy nem tudom, hogy igen, hozok magammal ilyen dolgokat, és hát ez egy nagyon, nagyon jó dolog, tehát a darab maga, a megírt mű is, és hogy a két barátom, színész barátom előadja ezt a dolgot, nagyon mai, és nagyon a mai kor problémájával foglalkozó, és iránymutató lehet nem csak egy 10 éves korosztálynak, akik mondjuk járogatnak egymásra 2 hétig, hanem hosszú ideje kapcsolatban élő embereknek is egy hát, hogyha nem is útmutató, de figyelmeztető, egy sárga lámpa lehet, ami villog, vagy akár piros is. Tehát ezt nagyon szeretem benne, én személy szerint.
1: Köszönjük, és ha minden igaz, akkor hallunk belőle még egy kis.
0: Igen, egy részletet még a darabból mondanám.
3: Igen,
0: és akkor még itt gyorsan elmondom még egyszer, hogy Kino Kávézó február 25-e, tehát holnap után este 8, 1 perccel tovább Tallér Edina, a szereplő Kondákor Zsófi, aki mindjárt olvas, és Jász Berényi Gábor, aki mindjárt olvas.
3: És rendezte Gerner Csaba.
1: Halljuk.
3: Na, köszönjük.
4: Egyszerre több férfit tenni boldoggá. Ez az álmom.
3: Te ilyen vagy?
4: Milyen?
3: Te most szórakozol velem?
4: Nem szórakozok. Megpróbálom összeszedni a bátorságomat, rendszerezem a dolgaimat.
3: Rendszerezed? A dolgaidat?
4: Igen. Te mondtad, szedjem össze magam, nem kell mindig szépnek lenni, bátorság, babácska, blablabla, bla, bla, meg ilyeneket magyarázol nekem folyamatosan, most meg kiakadsz, belém folytod a szót. Már az első életigenlős mondatomtól kiakadsz.
3: Nem akadtam ki.
4: De igenis, kiakadtál, mert felmerült bennem a gondolat, hogy esetleg nem csak egy férfit kell boldoggá tennem, hanem többet is lehet. Sőt, néha muszáj. Kimertem mondani, te meg kiakadtál.
3: Muszáj.
4: Igenis, muszáj. Ezt követeli a karma.
3: A karma?
4: Most ismételgetni fogod, amit mondok?
3: És mégiscsak úgy kávéra. Nem kell pontosan összeszámolni, nehogy szétdurranjon az a gyönyörű fejed. Hogy mégis hány pasival kavarsz egyszerre?
4: Nem kavar.
3: Nem kavarsz? Akkor mit csinálsz? Atya úristen. Meg tudod magyarázni, mi a bánat folyik itt? Jössz nekem a gyerekkoroddal, pufogtatod a töltényeidet, közben meg kiderül, hogy ribanc vagy. Az vagy? Ribanc vagy? Azt kérdeztem, ribanc vagy?
4: Nem tudom. Mondd meg te. Majd te megmondod. Te vagy az én felsőbbrendű énem, nem igaz? Egy olyan lány, mint én, az milyen?
3: Olyannak kell lenned, amilyennek én látlak.
4: Van egy görög mese.
3: Mese.
4: Egy vak figuráról szól. Illetve az elején még nem vak, csak nem látja a fától az erdőt. Jól mennek a dolgai. Kiváló házasság. Nyerő csapat. Apa, anya, gyerekek. Igazi menő fickó. De valahogy mégsem stimmelnek a dolgok. Elkezd nyomozni, hogy mi van. Az van, hogy a történet végére kiderül, ő ölte meg a saját apját, és feleségül vette a saját anyját. Persze nem tudott róla, hogy velük teszi ezeket. Csak a végén jön rá, hogy ez az apám, ez az anyám, ez meg én vagyok.
3: Állítólag semmi meglepő nincs abban, hogyan párt választunk. A férfiak olyat választanak, mint az anyjuk, a nők pedig olyat, mint az apjuk, és általában meg is találja a zsák a foltját.
4: A fickó kiszúrja a saját szemét büntetésből, mert amíg látott, vak volt. Szép gesztus. Szomorú is. Férfias is. Pont amennyire kell. Fut egy rohadt nagy kört, kiderít mindent magáról, meg a sunyi képmutató családjáról. Leépülés, felépülés, jellemileg mindenhogyan. És a végén ugyanott köt ki, ahonnan elindult. Vak. Bár legalább tudja, mit nem lát.
3: Szúrjam ki a szemem. Akkor elég lennék neked? Az bejönne, mi? Valami bazi nagy dráma, ahol megdöglenek a férfiak a nők miatt.
4: Hol a szempilla spirálom? Keressük már meg. Na, aj, nézd már rám, légy szíves. Most mi van? Mit vagy úgy kiakadva? Nem olyan nagy dráma ez.
3: Ez nem vicces.
4: Nem is nevetek. Előtted térdelek.
3: Miért nem vagyok elég neked?
4: Nem mondtam.
3: Azt mondtad, hogy több férfit szeretsz egyszerre.
4: Szeretnék.
3: Az ugyanaz. Mindig máshol vágysz, másra, másokkal, más dolgokat csinálni. De elmerni valamerre valakivel, ahhoz már gyáva vagy. Tudod mit? Választ ki az irányt, meg a hapsit, aztán húzzatok el mind a ketten. Hogyha eltévedsz, akkor kezded előről. Másik hapsi, másik irány. De egyszerre csak egyfelé lehet menni. Mindennek megvan a legjobb helye. Addig kell keresni, míg meg nem találod.
4: Te tudod, hol van ez a hely?
3: Milyen hely?
4: A legjobb helyünk.
3: Igen. Ott, ahol minden látszik. Látszik, hogy hova juthatunk el együtt. Látszanak az útvonalak.
4: Látszik?
3: Igen, látszik. Olyan, mint a Himalája csúcsa. Tudod? Himalája. Csomolunk ma. 8848 méter magas. Tibet, kis Buddha, Brad Pitt.
4: Na jó, hagyjuk. Ez már egy kicsit magas. Nem mehetnék inkább lefelé?
3: Menj, amerre akarsz. Nem érdekelsz. Elegem van belőled.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

0: adásból is adjatok.
1: Oké, sziasztok, ez itt a Pergőképek a Tilos Rádióban, az FM 90.3-on, adástelefonunk 215-37-73, a pultban Ozi, helyettesíti doktor át, vendégeink Szabán György, Müller Dora, és exkluzív vendégünk egy másik műsorban, Dávid Fecó. Melyik nevedet szereted jobban?
2: Feri.
1: Feri?
2: Most én Feri egy ideje.
1: Feri. Jó, tehát a kettárgyas Feri, az előbb láthattam őt, volt szerencsém, Francesco, hogy hívják a szakállasnőt?
2: Wurst.
1: Francesco Wurst vagy szerepében.
3: Mindig.
1: Látni.
2: Hát buziskodtunk itt a rádióban. Hát mondjuk
4: Wurst. De és tök jól áll a paróka.
3: A paróka jó műfaj.
1: És
3: arról beszéljünk.
4: Miért tabu a paróka?
3: Szerintem nem is annyira tabu, mint tabu.
2: Hát nagyon.
4: Hát figyelj, menj ki az utcára, és sétálj el a bláig, és mutass egy pasit, aki parókába tökül.
3: Hát a jó parókán nem látod, hogy paróka.
2: De akkor is...
4: Mindenkinek a fejét emeljük meg a haját.
2: Azt hinnék, hogy ciki, hogyha most parókáznék, vagy hogy bajom van.
3: Hát nem, igen, ez már ez egy mondás, hogy ugye összekötődött egy komoly betegséggel, meg az ahhoz kapcsolódott terápiával, a kopasság és arra paróka.
2: Pedig ez régen ment.
3: Abszolút, hát és a zsidónöknek meg igen. Ugye kötelező is.
2: Meg anyámnak volt, pedig megvan a hajlán minden.
3: Anyámnak is.
2: De tényleg, és kajak volt, aki parókája.
4: Én azt mondtam, hogy a betegségre arra utaz, hogy bizonyos hajlamok a másik nem iránti tisztelet, vagy...
2: Nem, a medikalizáción túlléptem. De egyébként emlékszem, uternak volt, és
3: más színű volt, mint a haja?
2: Igen, és sapkaként használtam.
3: Hát persze, milyen,
2: melegítésre.
3: De hát a karafiát például hord, tehát ott ugye az meg art.

0: Ez tényleg ez a... Nekem van hangom?
1: Igen.
0: Putyinparóka.
2: Bőrparóka.
0: De ez tök, egyébként ez iszonyú perspektívát nyit előttem, mert én nyáron szeretem levágni a hajamat, mert az olyan jó, amikor süti a nap, meg fújja a szél, és akkor mindig ősszel meg szoktam növeszteni, hát hogy a hideg miatt. De hát, hogyha van 6 parókám otthon, amit váltogatni tudok, és a sapka helyett hordom, akkor az tök oké, nem?
3: És akkor mostantól mindenki rakja el a levágott haját.
1: Hát, vagy
3: de a hosszú tincseket főképp.
1: Meg vegyen 2-3 parókát, mert jön a tél például, és akkor...
3: Füles paróka?
0: Olyan nincs, hogy paróka kölcsönző?
2: Biztos, hogy van. Meg most már biztos, hogy a parókák nagyon jó minőségűek. Vagy így gondolomban is van valami paróka fejlődés.
3: Hát biztos, szeretnél. Hogy van prémium paróka. Tehát, hogy ez igen. Valami fejbarát. Már azért ezek elég kényelmetlenek, amiket itt kipróbáltunk, ja. Ezek a nylon harisnyaljú ilyen.
0: Azért egy doktori disszertáció címje az, hogy paróka fejlődés történet.
2: Hát meg ugye az, hogy valaki eladja a haját.
3: Simonovics biztos.
2: Hogy eladja a haját.
1: Tudom, hogy erről beszélünk, akkor behív a Mandy Wynette, mert van nagy szakértője.
3: Parókának?
1: A parókáknak.
2: De ő hord is?
1: Nem, ő kereskedett.
0: Hongkongból. Azzal alapozta meg a...
1: Ez a filmes vonatkozásunk volt.
0: Mert hogy egy filmes
2: műsorban szép átkötés, kétségkívül szép átkötés.
0: Figyelj, itt végtelen sok átkötés.
2: Ez éreztem.
0: Hogy a parók az...
3: Ne is kötődik.
0: Halló.
4: Jó napot kívánok, a Golyos vagyok.
0: Hello.
2: Hi.
4: A parókákról van szó tényleg?
0: Is. Nem, minden másról.
4: Képzeljétek, nekünk van ilyen vállalkozásunk, hogy üzletberendezéseket forgalmazunk, és van benne kirakati baba is, és van olyan is, amihez paróka kell.
3: Tadám.
4: Úgyhogy én, ha kell ilyen, akkor én tudok.
2: Ilyen bobberre is kéne.
4: De van olyan is, ne.
3: De mi van egy paróka nagyker?
4: Nem, hanem egyébként azt nem tudom, hogy van-e, de mindegy, de hogy az egy bibi van, hogy ezeknek a ilyen kisebb, általában a babáknak valahogy kisebb a fejük, vagy lehet, hogy az én fejem nagyobb, nem tudom. És az emberre olyan furcsán megy rá az ember fejre, mert ott van olyan a...
3: Kis fejűek.
4: Na, kisebb fejűek, igen, és hogy van olyan egyébként paróka bőr is, tudod, amiből a haj kijön, és nem tudom máshogy nevezni, ami ilyen fejformára van szabva, de van olyan is, ami ilyen háló, ilyen netszerű, tehát ilyen hálószerű valami.
2: Én csak olyat láttam.
4: Idomul a fejhez, és akkor ráadásul van rajta ilyen gumi is, amivel meg tudod szorítani, fejedre tudod szorítani.
0: Figyelj, erre jársz, dobjál be néhányat.
4: Nem, csak az jutott eszembe, mert hát szoktak hozzánk vevők járni néha. Tehát kijönnek a bemutató terembe.
1: Néha vevők is.
4: És akkor van, tudod...
0: Jól megy a biznisz.
4: Na várjál, de olyan vicces, hogy tudod, ilyen komoly üzletemberek, hogy itt órákat ott tárgyalnak, hogy akkor kéne, nem tudom, üzlethálózata van, és akkor itt kéne 20 üzletben, nem tudom, hány baba. De hát a végén, mikor meglátja a parókát, hát akkor mindenkiből elszabadul a gyerek, és akkor jaj, még ezt is föl, jaj, de azt is, jaj, meg azt
0: is. És szelfiznek?
4: Véletlenül nálunk van ilyen nagy tükör, tudod, azt
3: mellett.
0: Ha betéved néhány
4: szegény
0: kóbor.
4: Embereknek a lelki világát, és akkor ott el lehet, és akkor mondjuk, hogy jó, akkor mi már csinálnánk a dolgokat, de ti maradhattok persze nyugodtan. És akkor van még, mikor a tárgyalásnál rég véget ér, de még fél óra múlva is ott vannak, és akkor tényleg fényképezkednek meg, szóval...
0: Nem.
4: Szóval nagyon érdekes. Szerintem ez ilyen szociológiai akármi is lehet.
0: Bővítsétek ez irányba az üzletet.
4: Aha.
0: De egyébként paróka, selfie,
4: az a baj, hogy nem nagyon ajánljuk senkinek, mert tudod, hogy ez nem emberfejre való, és úgy félünk, hogy valami olyan anyag kerül a fejre, meg tudod, hát ugye a másik az, hogy már mitől próbálgatták.
0: Néha hipózzátok ki.
3: Biztos van paróka fertőtlenítő spré.
4: Igen, persze, nyilván.
2: Hát ezek után el tudom képzelni, hogy a kirakati babák, amit műveltek.
0: Júj, ne! Ne, ez 18 ján alulni, fölüli műsor.
2: Elhányom magam, tényleg golyós, elhányom magam.
0: Tényleg, na ne vaduljunk.
4: Tavaly képzeljétek el, hogy én belőlem is kitört ez a dolog. És akkor én...
0: Nem, a babákkal kapcsolatos
4: a Facebookra is felraktam egy 5-6 ilyen fotót, hogy különböző paróka van rajtam, és különböző hülyebbnél hülyebb arcot vágok hozzá.
0: Kiruzsoztad a szád?
4: Nem, azt nem bírtam. De van ilyen, hogy ilyen vörös, tudod, ilyen hullámos is, ami úgy néz ki, mint mitben Lenke néni, vagy nem tudom kicsoda, amikor...
0: Műszempilla?
2: Nyugjön
4: valami. Akkor lemegy, az sincs. Na, szóval, hogyha ilyen kell valakinek, akkor...
0: Figyelj, indítsunk...
4: Tím a szerkesztőségben.
0: Oké, indítsunk egy mozgalmat, hogy mindenki tegyen ki egy selfit a Facebookra, a parókába.
4: Hülye parókákból.
0: Ja, nem kell hülye, lehet jó is. El tudunk kézzelni.
4: Volt olyan is, hogy a kisebbik fia, amikor beszabadult pár éve, hátulról meg se ismertem, tehát felrakott egy olyat, ami, tudod, van ez a, hogy a dán meg a svéd lányok hogy néznek ki, hogy ilyen ez a sztereotípia, hogy hosszú, egyenes szőke haj, és akkor topva, vagy bepompa. És azt fölvette a fia, mert ilyen is van, piros izével, nem tudom én,
3: szalaggal,
4: és akkor... És hát hátulról én sem ismertem meg a gyereket.
2: Még egyszer, a hátulról nem ismertem meg a gyereket.
0: Hagyjuk. Ne, ez tényleg. Tényleg ez a gyerekek is hallgatják. Köszi, hello.
2: És nagyon mélyen szégyen magad.
0: Pedig olyan ismerős lehetett volna.

0: Tilos Rádió.
1: Sziasztok!
2: Hello!
3: Hello!
1: Belgő képek vendégeink Müller Dóra, Dávid Fecó, Feri.
3: Feri. Igen, csak Feri.
1: Szaván György, a pultban. Ózi.
2: Az is te vagy.
3: Meg a Prezi Feri is.
2: Tényleg.
0: Prezi Feri.
3: Az most az új.
2: Az az új Feri. Jó ez a Feri.
1: Prezi Feri legyen parókás most már. Parókás Prezi.
0: Én nagyon meglepődtem, amikor kiderült, hogy az Andy Warhol az parókába járt. Tehát az nem
2: az a fehér haj,
0: az, amiről is, amit is. Hát ilyen ezüstös.
3: De az ilyen menőségű, nem?
0: Igen, tehát ő nem volt kopasz, vagy ilyen, hanem ez mint ilyen dizájnelem, popkulturális dizájnelem. És arról jutott eszembe, hogy a popkultúra Jeff Koons.

0: a Mikó Ivettel, és ott például Jeff Koonsnak a művén keresztül vittük a szálat, és hogy akkor került így közel hozzá.
1: Mert hogy most így, hát, hogy mondjam, felnőtt fejjel ismerkedsz a kortás.
0: Én teljes egészében. Én nagyon távol
1: voltam. Csak arra ébredtél egy reggel.
0: Nem igazából gondolom, hogy van ennek egy ilyen fejlődés történet, mert volt egy barátnőm, amikor 16-17 éves voltam, vagy már nem tudom, hát 15. Ilyen nagyjából. Nem, 16. Hogy volt? Nem, ilyen,
1: mindegy,
0: ilyen 16-17 éves koromban. Igen, hát na. Már kirúgtak pont az elsőből. És neki a faterja grafikus művész volt, Hibó Tamás, egy nagyon, nagyon tehetséges, ugyanakkor nagyon nagyon tragikus sorsú művész. Mai képei azt gondolom, hogy ha tudnánk kiállítást szervezni számára, akkor nagyon, nagyon, nagyon erős társadalom kritikát fogalmazott meg mind az akkori államszocialista rendszerrel szemben, mint pedig az akkor kibontakozó fogyasztói világgal szemben. Nagyon éles, pontos vonalvezetéssel az a típusú művész
2: nem
0: volt, aki...
2: nem didaktikus, hanem ilyen jó.
0: Jó, igen. De alapvetően az a típusú művész volt, aki azt mondta, hogy ha nem tudsz rajzolni, akkor ne vedd a kezedbe a cerkát.
2: Tehát neve, nagyon artisztikus is ebben.
0: Varsóban tanult, és hát ugyanakkor teljes egészében távol tartotta magát az akkori rendszertől, ami az alkoholizmust és az öngyilkosságot vázolja föl nagyjából a 60-as, 70-es években. Hiszen nem tolod a többiek szekerét, akkor nincsenek megbízások. Ha nem rajzolsz úttörőket...
1: Ez a 60-as években így volt.
0: És hogyha nem rajzolsz úttörőket, hát akkor marad a többi. És nagyon nagy hatása volt a világlátásomra arra, hogy mit is jelent a szabadság. Emlékszem, azt magyarázta, hogy figyelj, ez a rendszer most leköszön. A Tavaresi Konyec MDF plakát korszakában járunk. És azt mondta, hogy meg fogod látni, hogy ami mögötte jön, az sokkal embertelenebb lesz.
2: Fú, de vidám.
0: Évtizeddel később jöttem. És akkor utána tulajdonképpen az én életemben a művészet nem volt jelen semmilyen szinten. És
1: nem mondod, az egész életet, hát te is egy műalkotás vagy.
0: De úgy, hogy nem kapcsolódtam hozzá, nem akartam értelmezni. Mindig valamennyire...
3: Nem is tagadja egyébként.
1: Nem.
0: Tudatosan.
1: Látnak és a hallgatók, hogy milyen klasszebben az ezüst szőke paróban.
3: Szóval te is ott tartottunk, hogy te is egy műalkotás vagy, igen?
0: Hát nem, vagy annak tartom az életet igazából. Tehát az életművészt annak tartom, aki tudatosan formálja, néha rátekint, messziről, néha elgondolkodik, megakad, inspirációt gyűjt, próbál megújulni, próbálja megérteni azt, ami mögötte van, akár kiradírozni, akár hozzátenni, de hogy formálni nagyon tudatosan az életet, tervezni ezzel az egésszel. És olyan értemben is művész, hogy megtanulni az eszközt, amiben formálható az élet.
1: És nyilván kortárs művész, hisz ma él.
0: Igen, szemben mindenki az lehet, én azt gondolom, aki tudatosan formálja az életét, vagy próbál tudatosságra törekedni benne, akár annak tragédiájával, vagy veszteségeivel. És valamennyire mindig szerettem művészek környékén lógni, mint azt gondolom sokan, mert hogy nagyon inspirálóan.
1: Azok olyan jó fejek, igen. Meg bohémok. Nem?
0: Hát meg az egész olyan nagyon is. Nagyon az
3: a furák, így hívja őket a Bereményi, ők a furák.
0: Nem, mert jó velük lógni igazából, mert hogy valahogy sok energiát adnak. És mindig volt valaki a környékemen, de az, hogy mondjuk tudatosan tekintsek mondjuk galériákra, vagy kezdjem ezeket kutatni, vagy megforduljon a fejemben, hogyha lenne egyébként nagyobb összegem, akkor amúgy én vásárolnék, az mondjuk a 30-as éveim végén kezd először megérinteni, és a Blue Noses Transition and Transition kiállítása az első, amire már úgy megyek el, hogy megnyitóra, nagyon későn, tavaly, sőt, akkor igen, és hát azóta törekszem arra, hogy próbáljam befogadni, és hogy keressek olyan embereket, akik képesek megfoghatóvá tenni számomra, aki képes végigvinni egy tárlaton, mert hogy az azt gondolom nem megy másként. Tehát elmehetek én egy kiállítás, egy hantaira, hogyha fogalmam nincs, hogy ez hogyan készült ez a kép, hogy milyen életút van mögötte. És valahogy azóta megtalálnak emberek, akár művészként, hogy egyébként van egy projektjük, amit szeretnének megvalósítani, főleg át ilyen végzős momés diákok, nem tudom, valahogy az utóbbi ők bukannak fel, és hogy segítsek ebben vagy abban egy bizonyos ponton átbillenni. Általában persze drog felül érkeznek, hogy ők pályáztak valamire, és akkor hogy... Hát akár úgy érkeznek mondjuk, hogy valaki mondjuk anyagos volt, mint a szegény sorsú Kim, és ugye most kiállítás van éppen a Pepper Art Galériában, Dunaújvárosban, millió kötődéssel a rádió,

0: magunkhoz. Nem titkol dolgokról beszélek. Jövő héten lesz egyébként vendégünk hétfőn a tárlatnak a vezetője, és a Kim után itt maradt egy videófelvétel, amit egy darabig le lehet tölteni, de mondjuk azt, hogy hogyan kezeljük a helyén valakit, aki nagyon fiatalon, kvázi junkiként egy nagyon nagyot alkot, majd ebbe belehal, és öngyilkos lesz, és hogyan tudjuk ezt kontextusba helyezni a lakosság számára, mondjuk Dunaújvárosban, az egy nagy kérdés.
1: Hát jó, de mondjuk ott legalább van egy kortárs művészeti, nem tudom, mennyire dunaújvárosiak járnak bele, de csak hát ott van a kortárs
0: az Ica?
1: Komoly műgyűjtemény az a Dunaújvárosban.
0: Nem tudom, nekem egyből azzal kezdte mindenki, hogy az Intercízában volt-e. Na de nem, hanem a Pepperartban. De ezt hétfőn kibontjuk majd, mert hogy itt lesz a műsorban a Pepperart galéria vezetője is, meg az egyik lánya, Brigi, aki kezelik a hagyatékát a Kimnek. Na most
2: a Kimnek, Kim az egy név.
0: Igen, igen, mert a lánynak koreai volt a valamelyik szülője.
1: És lány, de érdekes.
0: És nagyon sokféle vér keveredett az ereiben, és a képei, amennyire én ezt meg tudom ítélni laikusként, picit így a fotorealizmus és az akvarellnek az átmenetei, de óriási freskókról beszélünk, nagyon nagyokról. És hogy az ő művészeti hagyatékát én azt gondolom, hogy akkor lehet megérteni, vagy valamilyen módon kontextusba helyezni, hogyha más határterületre is bevonunk embereket, szakértőket. Tehát mondjuk ma Magyarországon ma a legkirekesztettebb társadalmi csoport a kábítószer használó. Ő injekciós kábítószer használó volt.
1: És akkor
0: volt.
1: Festett.
0: Tehát, igen, hogy... igen. Tehát, és hogy ahhoz, hogy mondjuk a művészetnek legyen társadalmi küldetése, úgy, ahogyan mondjuk a Schilling elképzeli, hogy töltsön be valóban funkciót, akár közpolitikait, ahhoz egy nagyon jó eszköz. És hogy valahogy itt érzek ilyen kapcsolási pontokat a saját magam élete, meg a művészeti terek között, hogy valahogy ilyen hidak, és hogyha amennyire...
2: Azért azt meg kell jegyeznem, hogy ez egyfajta attitűd, mert hogy a kortárs képzőművészetnek van egy olyan nagyon erős vonulata, hogy ez semmiképpen, tehát hogy nincs üzenet, ha üzenni akarsz, akkor hívjál fel valakit telefonon. Tehát, hogy nem érdekel, nincs
0: inkább
2: üzenet.
0: Funkció, mint üzenet.
2: De a Jeff Koons, az nehéz lenne a társadalmi szerepvállalás klisébe belehúzni.
3: Trash,
2: jó, biztos, tehát egy komoly disszertációba rá lehetne húzni.
0: Hát vagy attól, hogy én mire használom. Tehát, hogy én azt mondom, hogy a Jeff Koonsnak az alkotásait, mondjuk egy iPrezibe ágyazva, egy ilyen prezentáción keresztül mutatom ezt be, és kötöm valamihez, akkor tulajdonképpen a művészet eszközeit emelem be a hétköznapokba, úgyhogy egy nagyon, nagyon exakt célt rendelek hozzá, valakinek az életét és a munkásságát kötni egy hétköznapi ember önéletrajzához.
1: Na jó, most már muszáj megkérdeznem, hogy az az iPrezi, az hogy néz ki?
0: Az iPrezi tulajdonképpen van a Prezi, mint prezentációs szoftver, és akkor annak egy olyan változata az iPrezi, az én prezentáció, amely alkalmas arra, hogy egy konzulens segítségével a te életednek az általad fontosnak tartott részeit vizualizáljuk. Ezek nem jelenti azt, hogy többet teszünk bele, mint ami vagy, de kicsit felturbózzuk abból a célból, hogy akár megmutasd másnak, de akár abból
1: hogy
0: a célból...
1: Én nézegessem, hogy értsem, mit
0: akár, adtad. Igen, hogy akár saját magad számára tedd megfoghatóbbá.
1: Ez egy terápiás módszer is.
0: Hát lehet mondjuk arra használni, hogyha mondjuk felépülésben gondolkodunk, és valaki számára a felépülés állomásait előrevetíteni, vagy a saját álmait, vágyait jeleníteni meg, vagy valakinek mondjuk nagyon rossz példa lesz, levágja a lábát a villamos, és újra el kellene kezdeni élnie, de nem képes vizualizálni azt, amerre menni kell, akkor igen. És mivel egy alapvetően nagyon erős vizuális vákumban élünk, tehát a Facebook óta mindenki
2: ez
0: egy picit, hogy a Facebook óta mindenki kicsit szeretné a vizualitását, a homlokzatát valamilyen módon formálni, tudatosan megjeleníteni, és van is erre egy kényszer. Muszáj vagy valamilyen módon a Facebookon jelen lenni, és ez a jelenlét, ez egy ilyen kényszert okoz. Muszáj, nem kell lájkurvává válni,
2: nem
0: de...
2: Nem jó szó a vákum, vagy nem értem, hogy ilyen, mit mondasz, hát mert én éppen fordítva gondolom, hogy egy ilyen iszonyatos kényszer van.
0: Igen, hát a vákumot is úgy jön a kényszer, mint beszippant.
2: Tehát ez a selfizés, most akkor ez egy nem tudom, prezi.
1: Ha végignézed, amiket hogyha elpakod az összeset, és mondjuk megnézed évente egyszer, hogy milyen szelfiket csináltál magadról, az még lehet, hogy érdekes lehet,
0: tulajdonképpen
1: ha akarsz gondolkodni.
2: Hányféle parókában.
0: A legegyszerűbb úgy megfogni az iPrezit, hogy azt mondom, hogy az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el.
2: Ez kurva jó mondat. Még egyszer.
0: Az önéletrajz felül a self-branding felé mozdulunk el. Tehát alapvetően
3: Én ismerek egy pár ilyen, mert most éppen hongkongi embereket keresek, és a külföldieknek az önéletrajzai már elképesztően néznek ki, tehát hogyha mondjuk valaki egy olyan témában kutat, hogy természetvédelem, akkor nem csak azt írja, hogy ő az ő végzettsége kutató, és nem tudom mennyi időt eltöltött azon a helyen, hanem van egy leírás arról, hogy konkrétan milyen munkát végzett, és az végig van fotókkal dokumentálva, kurva jól néz ki, olyan, mintha egy ilyen
2: nap,
3: ezt a kis naplót olvasnád, amiről az ember berakja az ilyen fényképeit, az amire büszke, nem tudom mi, és marha jó olvasni ettől az életrajzot például.
0: Hát meg abból a szempontból nagyon hasznos lehet, hogy ugye az interneten a társadalmi távolságok le tudnak rövidülni nagyon. Tehát amikor valaki mondjuk egy gátutcai cigánygyerek, akinek mondjuk az életében azt gondolnánk, hogy nincsenek olyan elemek, amiket egy önéletrajzban akár csak értékelni is lehet, hogyha ezt megpakoljuk vizuális elemekkel, jó minőségű HD fotókkal, és az ő érdeklődési körét vizualizáljuk, akár maga számára, akkor a folyamat során ő jobban megérti önmagát, jobban rátapint a saját értékeire, és jobban tudja, mint brandet megmutatni kifelé, hogy lám, ez vagyok én. Egy izgő, mozgó, színes valamiben, és nem kamusztunk semmit. Nem tettünk többet mögé, csak valamilyen módon vizualizáljuk. Tulajdonképpen a jelenkorunkban a vizualizálás egy ilyen elképesztő tempót vet föl. Tulajdonképpen szakítunk szinte a betűkkel, és nagyon-nagyon durván, már csak a headline-okat olvasok,
2: én és alatt a kép.
0: Hát nem mindenkinek, én is azért olvasok.
2: Szerintem ez megfér a kettő együtt.
0: Persze. Csak billen a képek felé nagyon.
2: Hát az biztos, hogy az jön föl.
3: Telefonáló. Szia!
4: Nem tudom pontosan, mi a témátok.
2: Az élet.
4: Ja, akkor jó. Mert azért a Facebooknak olyan aspektusai is vannak, hogy emberek, akikkel a büdös életben meg nem találtál volna soha többet, mondjuk, most nem mondom hány évtizeddel ezelőtt valakikkel együtt laktál egy másik földrészen, és teljesen elvesztettétek egymást, és eszetekbe se jutott volna, hogy meg tudjátok találni egymást. És akkor Facebookon megtalálod azt, akivel mondjuk 30 éve voltál szobatárs egy másik földrészen.
2: Kérdés, hogy ezzel mit tudsz kezdeni?
4: Hát mi az, hogy mit tudsz kezdeni? Hát gondolod el, hogy eltöltesz 3-4 évet, 5 évet együtt valakivel egy lakásban.
2: Hát jó, és akkor hello, Jude, klassz, mi van veled, hello, és mi a negyedik üzenetváltás?
4: Ez egy absztrakció, amiről te beszélsz, de mondjuk, ha konkrétan
1: le tud
4: zárni nyitva maradt problémákat, persze páran már meghalnak, és akkor az ember le tud tisztázni dolgokat, be tud zárni köröket.
3: Nem ez a téma, Zsuzsa, bocs.
4: Jó, hát ezért kérdeztem.
3: Az iPrezi-ről beszél a fecó, hogy ez mi. Meg a Jeff Koons, meg a parok.
4: Jó, egy ideje a Facebookról beszéltetek.
1: A képekről beszélünk alapvetően, képekkel hogyan fejezik ki magát az ember. Igen,
3: az élet. Nem, de a Facebook is elég jó téma, csak most nem van.
4: Jó, nekem ez elég frenetikus élmény volt, hogy többen megtaláltak engem a Facebookon, olyanok, akiket évtizedekkel ezelőtt elvesztettem. Ez egy fontos aspektus szerintem, és lehet újraindítani olyan nagyon fontos, meghatározó kapcsolatokat, amelyek eltűntek az életedből. Ennyi?
2: Kérdés, jó. Hogy kellene.
4: Sziasztok!
3: Hello, szia!
0: Ami szerintem érdekesség még ebben az, hogy a mai... Ja.
2: Bátran.
3: Hogy a mai?
0: De csak azt akartam, hogy a mai élő fiatalok között a bemutatásnak az igénye az sokkal nagyobb, és sokkal egyszerűbb velük ebben dolgozni, hogy mutass be valamit.
3: Innen folytatjuk.

0: Pric, prac, ruc.
1: Csodálatos a zene.
2: Otomo Yoshihide.
3: Ajá.
2: Egyik új albuma. Új album, Gyuri?
0: Nem. A Tilos Rádió birtokában.
2: Szóval ez még mindig a Pergő képek 2.15.37.73 az FM 90.3-on a Tilos Rádióban, és még mindig ugyanazok ülnek az asztalnál. Müller Dora, Dávid Fecó, Szabán György, a pultban Ozi, én pedig a Csilla vagyok. És ez az egész műsor, amikor kezdődött, akkor Naimányi cikk kapcsán jutott eszembe, hogy bizonyos dolgokról beszélgessünk, egy csomó témát érintettünk, amit kapcsolni lehet egyébként a Naimányihoz, a Kunsztól kezdve.
0: Ez nem lehet, hogy ez a kortárs rádiózás?
2: Igen, de ez egy rendes kortárs.
0: Milyen kérdés
1: az, hogy
0: mi a téma?
2: És ennek minden, a cikknek, amit mindenképpen javaslok elolvasni, az a címe, hogy félelmekkel teli korszak jön vissza, és a Naimányi pont arról ír, hogy amikor ő elment, akkor mi volt, és akkor mi már éltünk, és mi már itt kulturálottunk.
0: És közben találtunk egy cikket, a Naimányi írt a Jeff Koonsról, egy elég érdekes cikket.
1: Egy New Yorki cikket, kiállítása kapcsán, neked, ami a Guggenheimben volt.
3: Az lesz most Párizsban.
1: Az jön át. Uh-huh.
2: És a Bobburba megy, vagy hova?
3: Jó, ezt nem tudom most pontosan megmondani.
0: Mert hogy erre vadászott jegyet. Most
3: ez volt a kirobbantó.
0: Ez volt a kirobbantó. Ferenc erre vadászott jegyet. És hogy ez számomra marha érdekes, hogy hát hogy mondjam, meg lett fejjel belecsöppentél a kortárs kézművészetbe, és annyira, hogy most már, tehát nem sokan lesztek magyarok ott, mert azért az ugye kicsit arrébb van. Bécsben Miró kiállításon megjelenik, tehát nem irreális az, hogy az ember kimegy, mert itthon, hát hogy milyen szerény a felhozata, de
1: hát legalábbis hát, ebből a műfajból mindenképp, igen.
0: Hogy akkor most kiröffensz és megtekinted a Jeff Koonst, és remélem elsőként majd beszámolsz.
3: Ez mindenképpen, természetesen.
1: Fogsz szelfizni?
3: Biztosan.
2: Jaj, nem tud nem szelfizni.
0: Én nemrég láttam egy Jeff Koonst Bilbaóba. A Guggenheim Múzeum előtt van egy hatalmas virágkutya, de ennyi lehet, a 3 emelet magas virágkutya.
3: Az drágom. Ja, akkor a fotó láttam nálad.
0: Lehet.
2: És közben még annyi kapcsolódás pluszban, hogy a Sós Kata, aki meg a vendégünk lett volna, akivel egyébként kortárs képzőművészetről forgattunk az elmúlt évben egy filmet, ő pedig a Miró kiállításra ment Bécsbe, azért nincs most itt.
0: Tehát minden.
2: Nem biztos.
0: A paluka, ugye az Andy Warhol, és ki volt az egyik nagy mestere?
1: És egy művész hozta nekünk egyébként egy fotót.
0: Mestere, a Jeff Koonsnak?
2: Hát a Salvador Dali.
1: Dali szerette, ja. Én egyébként ilyen, mint amilyen ez a kutyája a Kunstnak, először Madridban láttam egy falat egy utcán, az egyik kortárs galériájuk mellett, ami be van ültetve, tehát függőleges fal, mint a tűzfalak, tele van növényekkel, az ugyan nem kép formájú, de hogy egy ilyen élő fal, és minden évszakban persze tök máshogy néz ki, virágok, leve, tehát hogy az egész egy ilyen zöld, fehér színe, hát, amikor én láttam, akkor éppen fehér volt, elképesztő volt.
0: És ki volt a felesége, egyik felesége, na, Jeff Koonsnak?
1: Az a valami, ezt tudod?
0: Betelefonáló egy pár.
1: Én is csak, utána néztünk.
2: Közel vagy.
1: Ország jó.
0: Magyar vonatkozás.
1: És magyar vonatkozása van, és az ország mégis jó.
0: Na.
1: Kemény.
0: Egy pár tilos zoknél, 2 pontos kérdés. A hát 4 pontos is. Kérdés az, hogy mi ez. Ja, igen, azt már mondtuk.
2: Csetet nem nézünk.
0: Szóval
1: kipróbált lenni. És az is volt bizonyos szempontból.
2: Tehát Olaszország jó, magyar vonatkozás jó, de nem Gina Lollobrigida.
0: Nő, azt eláruljuk.
2: Ennyit segítek.
3: Jó, most persze feltolulnak bennem gyermekkori emlékeid, de hogy mondjál, volt egy jó magyar vonatkozás.
0: Ismersz magyar származású nő.
1: Már valaki megkereste, megtalálta.
4: Na, sziasztok, Csicsolina!
3: Nem mertem kimondani.
1: Láttam, hogy nem mered kimondani.
3: Steyer Ilona?
4: De miért?
0: Steyer Ilona, és ezt csinált róla.
4: Sőt, meg is alkotta, így van. Tehát szeretkeznek, megcsinált a plastikból.
1: Hát de ő maga is egy próbált lenni vizuális ikon, nem a Csicsolina? Arra hajtott
2: úgy. Igen, talán még a kígyó is vagy.
0: Tiéd a tilozoknia, majd legyártjuk, kapsz.
4: Köszi, és Fecó oda megy megnézni most a Jeff Koonsot New Yorkba.
3: Nem,
1: Párizs. Csak Párizsba. Eljön Európába.
0: Ide jön a Jeff Koons.
3: Áthozattam, nem volt most időben menni.
0: Nem járnak
1: csak
0: már
1: ott ledumálod, hogy áthozzák Pestre.
3: Jó, mindenképpen.
1: Jó.
0: Hello, köszi.
4: Ciao.
1: Azért a Múzeum Shopra kíváncsi leszek egy Koons kiállításnál. Azok biztos, hogy lesznek jó tárgyak, igen.
0: Kis táska meg.
2: Kis nyuszi.
1: Igen. Hú, hogyha lenne ilyen kis mackó izébe cserébe. Kis, azt nagyon bírnám, ez a kis virágmoci.
0: Csicsolina?
1: Nem, virágmoci. Plastik.
2: Kis csicsolina, virágból.
3: Nem gondoltam volna ezt a csicsolinát egyébként. Nem illik valahogy nekem így a képbe.
0: És a marketing ereje a kapcsolatban. Igen.
3: Hogy?
0: Marketing.
1: Hát egy... megalkotvány a csicsolina kinézetel meg. De hát igen, az igaz szerelmet nem tudod elképzelni.
0: Szóval Madonnára hát is biztos, hogy ez sorozatot.
3: A határok átlépése az gondolom így megedzi az embert. Mert azért, tehát, hogy mondjam, az, hogy valaki egy pornósztárral kösse össze az életét, nagyon erős vállalás. Ahhoz olyan két lábbal kell állnod. Talajon.
2: Hát nagyon tudatos.
3: Nagyon, iszonyatosan tudatosnak kell lenni.
0: Ahhoz, én gonosz hogy... vagyok, és azt gondolom, hogy a marketing az nagyon nagy szó. Nagyon
3: hát vagy egyszerűen jó
1: az is a tudatosságnak
3: egy része. Az is benne hogy annyi, egyszerűen annyira jó csicsolinával lógni, hogy az ember azt mondja, hogy nem érdekel, mert amúgy meg annyira jól érzem magam vele, annyira inspirál, annyira hozzám tesz, hogy...
1: Meg azért igen, azért ez egy ilyen erős sejtés, hogy igen, végig is miért lehetne a pornosztár is emberért.
3: Persze, meg ott van
1: például. Nem úgy értem ezt, de nem ezt úgy értettem, hogy hát azt mondjuk, hogy kiállni, mert tehát, hogyha az én pas, nem tudom persze, hogy mi van akkor, hogy pasiban ez hogy van, tehát, hogy az ember, de hát nyilván...
3: Hát többet kell
0: vállalni. Az is ember. De,
1: ráadásul igen, csak hogy
0: csak
1: ne
0: plastikból.
1: Ne legyünk kirekesztők.
3: Pont itt volt a tilosban az a két órás rádió felvit, az Oligoni Rend, aztán később, meg az Aleska Diamond-szal, aki ugye egy ilyen pornósztár. És ő például itt az egy zseniális rádióműsor volt. Két órán keresztül beszélt a lány mindarról, hogy hogyan élte meg akár a szüleivel kapcsolatban az, hogy ő pornósztár lett. És például ő mesélte, hogy hát amikor bejelentette otthon, akkor nagyon megharagudtak rá azért a szülők. Nem is beszéltek vele egy hónapig, de utána megenyhültek.
1: Egy hónap, az tök jó.
3: Igen. És utána, amikor mondta, hogy megy ki Amerikába forgatni, és hogy híres pornósztár lesz valószínűleg majd kint, akkor leült mellé az édesanyja, és azt mondta, hogy jó, rendben van, csak egyet kérek, négerrel ne. A határok átlépésére az egyébként, hogy pornósztár a lány, ott megemészszük. Az, hogy miért?
1: Amerikában megemészszük. Na de.
3: Nehéz ez. Igen, és akkor utána, ugye a lány, utána az Aleska, ő azt gondolta sajnos, hogy ami sokunknak talán az életében volt egy ilyen felismerés, hogy műsorban vendégként lenni egy picit könnyebb, mint a műsort csinálni. És akkor mivel nagyon jól mozgott a műsorban vendégként, próbált rádió műsort csinálni, de az már sajnos nem sikerült. Az végül az elvérzett valamelyik kereskedelmi csatornán, és most átment ilyen aerobik fitnessbe, és nagyon szépen leépítette magáról a stigmát. Nagyon tudatosan építette az Instagram feedjét, a Facebook feedjét, nagyon pontosan tolta le magáról, és most arra már mögötte van a pornós Aleska, és feláll egy másik.
1: Persze az embert, és nagyon jól, teljesen...
3: Nagyon jól lehet visszacsatolni az iPress-ire, hogyha akarod, ebben a korban a vizualitással le tudod mosni magadról a stigmát. Akár kaptad, akár vetted.
0: Jó reggelt!
5: Szia!
6: Hello, sziasztok! Hello. A Jeff Koons Cicsolina sztorihoz, hogy Cicsolina gyermeke is Jeff Koons-tól van.
1: Hoppá. Szuper!
2: Akkor de ez jó. Szerelem volt.
1: Akkor ez igazi, ez tök jó.
2: Igen, igazán és
1: ugye mondtam én.
6: Viszonylag sokáig pereskedtek is.
1: Oké!
3: Okay. Nagy szerelmek végig állt!
1: Ilyen romantikus történet, ura!
6: Hello!
2: Köszi! Hello!
3: Szóval jó, hát tehát a maga módján azt gondolom, nem is a maga módján, hanem azt gondolom, hogy Csicsolina ugyanúgy egy életművész, aki azért az élet szakaszait nagyon pontosan, tudatosan építi, üzletasszonyként, politikusként, pornósztárként,
1: a politikus az erős, nem? Tehát, hogy azért az egy erős vállalás, tehát, hogy akkor én...
0: Parlamenti képviselő volt Olaszországban.
1: Itt is volt próbálkozás, nem?
0: Igen, de hogy nem jött.
3: Itt kicsit erősebb a mezőt. Itt azért nem könnyű talpon maradni.
1: És sem eddig se jutott el? Hát, csak nem. Jelölődött? Igen, vagy, és pártban, vagy független volt?
0: Szerintem független.
3: Hát nem bocsátottuk meg neki, hogy elhagyta az országot.
1: Ja, az igaz, az igaz.
0: Meg talán még Négerrel is.
1: Csak nem.
0: Szóval a kortárs képzőművészet. Igen.

0: Sziasztok, ez még mindig a pergőképek, és sok mindenről beszélgettünk most már, parókákról, meg szocializmusról. Beszélgetünk szocializmusról?
1: Hát a Neumanni kapcsán említettük többek között.
0: Csicsalinról is.
1: Hát de végig a kortárs képzőművészetről, a kortárs művészetről beszéltünk.
2: Igen, volt a Tollas Bálban, annak idején volt az újság, emlékeztek? Az egyetlen magyar ilyen halvány erotikával megáldott újság a Tollas Bál volt, és abban a Csicsalina rendszeresen felbukkant.
1: De az milyen időközönként jelent meg az a Tollas Bál, mert azt úgy láttam fel.
2: Havi lehetett az.
1: Tényleg?
2: Legutóbb a Bakancsoson egy egész évfőt akartam menni, olyan árat mondtak rá, hogy...
1: Persze.
2: Mondom, mennyi ez a színes újság? A Tollas Bál teljes évi ízre gondol. Ja?
1: Tudod mi ez?
2: Több ezret mondtak, de nem kell. Mert ahogy átnéztem volna, de érdekes módon az inger küszöb elcsúszott, ki hitte volna.
1: Tök érdektelen volt.
2: Hát amennyire megdobott tinédzserként, a Tollasban ahhoz képest, meg a Superbola, az volt aztán tényleg a nagyon komoly kiadása, meg hát ugye Jugoszláviában már azért egy körrel beljebb engedték a bugyiba a dolgokat, és akkor onnan érkeztek még így lapok, meg hát az Németországból ugye akkor már a szivárogtak át azért.
0: Szuper 8-as filmek.
2: Azok is, meg hát aztán később
3: utána videó. Megvan még a MOVS-ba az NDK, szuper,
2: ugye? Amit ki akartatok sorsolni, meg jó.
0: Hm? Igen, igen. Abba a kettő volt, egy elment a tilos
3: ilyen árverésen. Pajesz, bajusz, dirli, minden.
0: De
3: az nem az az osztrák.
2: Jeremy Irons, vagy hogy nem az.
3: Nem, ez kelet-német.
2: Hogy hívják a másik? Ron Jeremy.
3: Ron Jeremy. Nagyon képben van a csávó. Nagyon képben van a csávó. Ferenc. Az is.
2: Engem foglalkoztat egyébként ennek a változása. Tehát az ahogyan vizualizáltuk a szexualitást és a pornográfiát az elmúlt egy évtizedben, és ahogyan kategóriákra bontottuk egyébként az aktusokat, a helyzeteket, az tényleg egy olyan elképesztő változás, ezt nem gondoltuk volna. Tehát valaki például beírja mondjuk a Google fordítóba, betesz mondjuk egy pornó szájtnak a címét, ami mondjuk videók vannak, és lefordítatja a Google fordítóval, magyarra, megdöbbensz a fordításon. Tehát, hogy a nyers fordítás, nem akarok mondani.
1: De jó, vannak szavak rá, vagy nincsenek?
2: Hát egyrészt a nagyon komolyakra nincsenek, aha, amiket próbál kényszerűen a fordítógép, De ugyanakkor az egyébként nagyon jó leképezi a társadalmi szerepeknek a változását, az, ahogyan a különböző helyzetek előtérbe kerülnek. A reality hogyan kerül előtérbe, a profizmusnak a rovására. Most tulajdonképpen teljes egészében a homemade az, ami uralja, és bár nem az, de egyértelműen afelé...
3: Van homemade
1: is. Hát
3: és
1: jön a trash.
2: Hát én amúgy nem tudom, van-e, tehát azon a szinten mondjuk, onnantól kezdve, hogy a HD kamerázás ennyire elérhetővé válik.
3: A telefonodon van HD.
2: Igen, de azért nagyon pontosan lehet látni azt, hogy azok a legnagyobb nézettségnek, legnagyobb népszerűségnek örvendő tartalmak, amelyek nagyon profin utánozzák le a házi gyártást.
3: Az is van, nyilván.
2: És hogy ez sem volt eddig, ez is egy nagyon újszerű dolog.
3: Hát mert
2: ugye
3: húzós a dolog, és akkor ez nyilvánvalóan így.
2: Hát meg gondolom, a képzeletünket folyamatosan leképezzük, és visszahat.
3: Mennyi pornót nézel egy nap?
2: Hát nincs napi szintű pornó nézni, és vannak szakaszok, nagyon foglalkoztat a téma, és akkor mondjuk ez így ilyen, hát ilyen éves szinten tér mondjuk vissza, hogy most hol tartunk, és akkor megnézem, hogy milyen a technológiai fejlődése, hogyan csúszunk el a tyúbok felé, a különböző videómegosztók felé, hogyan tűnnek el a nagy filmek, tehát az időben,
3: és tehát mint közösségi média érdekel, hogy osztódik.
2: Hát az nincsen szerintem. Én azt gondolom, hogy ez annyira profit-orientált tér, hogy itt igazából a közösségi megosztás is igazából profit szempontok alá van rendelve. Tehát a különböző, mondjuk például vannak országok, akik nagyon sikeresek mondjuk különböző swinger tartalmak megosztásában, de már-már azon a szinten, hogy nem érted, hogy hogyan tudják ezt így összehozni. Tehát honnan szednek össze ilyen karaktereket, akikről azt gondolod, hogy egyébként ők amatőrök, de nem azok, mert egy amatőr nem képes egyébként ezt letenni az asztalra, vagy például a különböző casting videókon hogyan tudják azt megcsinálni, hogy egy felismerhető pornó színésznő képes eljátszani az utcán felszedett amatőrnek a karakterét annyira vérprofin, hogy nem tudod, hogy honnan van ez a színészi adottság. Hogyan építik föl annyira hétköznapi elemekből a történés, hogy te elhidd azt, hogy ez valóban ott történik, de nem történik, nem történhet. Mert látod, hogy technológiailag nincs, ez le van hangosítva, ez le van rendezve. Szóval nagyon érdekes, hogy ez hogyan változik az elmúlt időszakban, és ez 5-10 év.
3: A TED-en láttam egy előadást, azt hiszem, hogy az a cím, hogy a nagy pornó kísérlet. Az előadást most nem mondom el, hogy miről szól, tök érdekes, de volt benne egy olyan motivum, ami nagyon érdekes, a fiatalok pornó fogyasztási szokásait próbálják így-úgy vizsgálni, vagy próbálták az előadás szerint, és azt mondja, hogy hivatkozott egy vizsgálatra 10 évvel ezelőtt, és most próbálták, és azt mondja, hogy ez a baj, hogy nem találnak olyan kontrollcsoportot, ahol nincs. Igen. Tehát ugye az lenne érdekes, hogy megvizsgálják, hogy a szorongás, meg a nem tudom, viszont párkapcsolat kialakításának a nem tudom, vagy nem tudom, és ugye ehhez az kéne, hogy egy nagyszámú kontrollcsoportot hát mellé állítani, aki nem. Hát most azt nem tudom, hogy ők beengednek-e a megfelelő
1: szociális. De a meleg megoszlása hogy van, az nincs, ez nem derült.
3: Ezzel nem foglalkozott a dolog, nem tudom, de ez vagy nincs kontrollcsoport, aki nem.
1: Tehát ő nézik nők is, nem?
2: Valószínűleg a nők egyébként mindig ugyanannyira nézték, mint a férfi, csak kevésbé tudunk erről beszélni. A nemek megjelenése a pornóiparban, tehát a férfiak emelkedése, meg a meleg pornó felbukkanása az alapvetően az elmozdult, tehát emelkedik felfelé. Úgy, ahogyan kezd darabokra törni a férfi-nő modell, meg a hetero, úgyhogy, de hogy igen, tehát csak arra akartam kifuttatni, hogy mostanra a pornó az a narkó szintjére emelkedett, és pontosan tudjuk azt, hogy addikciót okoz.
0: És nincs még olyan, hogy
3: hogy
0: állandóan frissülnie kell, hogy nincs olyan, hogy pornó reality. Tehát, hogy... Hát, hogy mint a foci, hogy marha jó nézni, hogyha nem tudod, hogy mi az
3: eredmény. Olyan, mint a Big Brother, meg ilyen valóság sok, csak kemény.
2: Nem, a pornó az agyunknak a képzelethez van igazítva, ezt fel kell gyorsítani. Tehát a pornófilmben a történésnek nagyon gyorsan kell menni, mint az álomban, vagy mint a képzeletben.
0: Nem csak, hogy ez a TED-es előadásban volt az, hogy mindig nagyon megugrik a nézettség, hogyha valami újdonság kerül föl. Tehát,
2: hát
0: hogy
2: te karácsonykor, húsvétkor, családi ünnepeken.
3: Nem, most ez nem ezt mondja, hanem az, hogy tehát, hogyha beültetik a tesztközönséget, és akkor mérik a vérnyomást, meg a ízlet, és akkor pornó jeleneteket, és a 15. egy egészen más típusú...
1: Ami eddig nem volt,
3: akkor így fölugrik de ugyanezt megvizsgálták birkáknál is mondjuk, tehát hogyha a birka úrnak ugyanazt a birkahölgyet kell, nem tudom, akkor az aktivitása ennyi, de hogyha elé hoznak 18 birkahölgyet, akkor megugrik az aktivitása, tehát ezek mérhető cuccok.
2: Szerintem ugyanaz, tehát minden egyes ilyen kérdéskörben azért valahol mögötte az húzódik meg, hogy a technológiai fejlődésünk és a morális fejlődésünk ilyen ollóként kettő nyílik. Biztos vagyok benne, hogy ez a szintű pornográfia, ami elérhető, a tévéhez hasonlóan ki fog derülni róla, hogy nem jó, hogy ennyit nézzük. Ugyanúgy, mint a tévé is kiderült, hogy az elaboráció elmarad, és hogy egyébként nem egészséges az emberre nézve, de sokáig hagytuk. Generáció nőtt fel úgy, hogy de hát most csak a tévé, hát hagyd nézze.
0: Ez az előadás azt mondja, hogy még ráadásul agy elváltozást is okoz, tehát egyszerűen személyiségfejlődésben valami nagyon komoly.
3: MR-rel kimutatható az addikció része, le lehet róla jönni, tehát nem
2: ja, mindenről lehet jönni.
3: Halló?
4: Csak azt szeretném mondani, hogy Stanislav Lemnek van egy, nem is tudom, minek mondjam, novellának, regénynek, bárminek, az Úr hangja, az a címe. Hát abban arról beszél a szerző, hogy a technológia segítségével a különböző érzéki vágyainkat remekül ki lehet elégíteni. Tehát hogy vérizgáljuk ezt az érzékünket, vérizgáljuk azt az érzékünket, és ott onnantól kezdve nekünk ez jó lesz. Ezt egyébként speciál a tudósokra, tehát hogy a tudósoknak mindenféle belső vágyát levezethessék, és csak is a korlátlan hatalom szolgálatát állítsák, ezért volnának ezek a megoldások.
3: De ez fikció. Ez fikció, ott? Nem? Ez irodalom, fikció.
1: Aztán,
3: nem.
1: Aztán megérkezett a fikció a valóságba, ahogy szokott.
2: Hát csak pont, hogy nem elégül ki pont az a függőségnek, pont az a központi, egyik központi elme, hogy nem tud kielégülni az ember soha. Nem megy, hiába újabb és újabb adagok kellene, de nem elégülsz ki, nem nyugszol meg, mindig kell újabb és újabb.
3: De ez ugyanolyan, mint bármilyen függőség, nem? Mint a számítógép vagy a drog. Vagy a...
2: Hát ez maga a drog igazából.
4: Nem, mert ugye itt vannak dolgok, tehát a kutatások elindultak más irányba is. Tehát, hogy például a kielégülés, vagy a párkapcsolat, vagy a bármi, nem használjunk ilyen nagyon kedves, becsomagolt kifejezéseket. A lényeg az, hogy csak akkor működik, hogyha ez valamiféle mentális kapcsolatban is működik nálunk. Ugye te a birka példát hoztad, igaz?
3: A TED-es előadásból, igen.
4: De ez nem teljesen igaz. Ugyanis ez nem egészen így van. Én a szakmám miatt bizonyos ügyekben azért eléggé benne vagyok. Tehát mondjuk a ló fedeztetés az egyáltalán nem olyan egyszerű történet, hogy megjelenik a...
2: Csődör.
4: Tessék, hogy?
2: A csődör.
4: Igen. És kitágulnak az orlukai, szuszog, és ez távolról sem ilyen egyszerű.
0: Te állatorvos vagy, Zsámoki?
4: Nem.
0: Igen?
4: Nem. Mondom, nem.
0: Ja, jó. Oké. Okay. Jó, csak nem, megkérdeztem.
4: Csak a bizonyos múltam miatt vannak tapasztalataim. Tehát ez nem úgy megy. És ugye, nem tudom, ez a kifejezés a rádióhallgatók több milliós táborának ismerőse. Kénytelen vagyok bemondani, de kifütyüljem a köztest.
2: Tudom, miről lesz, hogy egy igazgató a vége.
4: Így van. Tehát ló... igazgató.
0: Uh-huh.
4: Most ugye ez azért van, mert a lónak a szerelmeskedés az egy nehéz dolog. És ő nem biztos, hogy szerelmes abba a... Tehát
0: az hülye, kémia, tudom, nem?
2: Nem kell ahhoz szerelem mindig.
4: Kezdek teljesen is hülye lenni. Tehát, hogy ugye a birka, mondhatják, birka fiúnak, hogy azt a birka lemutatják, és akkor nem szereti. De oda is a 15-öt mondtad, igaz? Akkor azt szereti. De ez nem így van. Hát egyszerűen az van, hogy hát...
2: Rá kell vezetni a dologra.
4: Hát finoman szólva, de hát ez egy ötemberes melóám.
0: Rávezetni.
3: Ugye a részleteket most ne beszéljük meg. Este 10-kor leszünk egy ilyen. Ezt a részleteket ne beszéljünk meg, mert most indulnak hazafele a kis gimnazisták, és a mindig felé megyünk.
2: Kocsiba hátul is, hogy ülnek, és apa, milyen igazgató.
4: Én nem mondtam egy szót sem.
3: Jaja, azért. De mondjuk, sejtjük.
4: Azt mondom, hogy fedeztető állvány, az még belefér, nem?
3: De ez nagyon jó, igen.
1: Láttunk egyszer valami független inszemínálásról készült filmet, arra nem kezdtek hosszú órákon keresztül ment és mutatták. Nem tudom, egy portréfilm volt egy pasiról, aki
3: fedeztetőállványról.
1: Igen, tehát mi ez, szarvasmarhákat.
3: Oké, értjük.
1: Nagyon kemény.
3: Figyelj, én a Tedről idéztem. Én...
4: Akkor bocsánat, csak a dolog élőt elvegyem az együtt, de azt hiszem, hogy ott van, hogy az inszeminálásra tulajdonképpen ugye a normál körülmények között egy fújással. Ez így megvan.
3: Ne hagyjuk a részleteket.
4: De jó, mindegy. Tehát egy fújással történik, és a... És
3: igaz, hogy na jó. Oké.
4: Na mindegy.
3: Oké, ciao.
4: A ló is tud szerelmes lenni. Na, és nem azt szereti, akire rávezetik.
0: A ló is tud szerelmes lenni.

0: Sziasztok, ez itt még mindig a pergőképek, még mindig Müller
1: Dóra. Kortárs képzőművészetről.
0: Dávid Fecok, igen, filmes közéleti műsor és témánál vagyunk. Szabány Gyozi és Győri Csilla. És akkor hol is hagytuk abba a...
2: Ne, az nem
3: így.
1: Azt
3: a szállat ne legyük újra.
0: Mondjuk néhány témánk volt, ami konkrét műsort megérne. Egyrészt, hogy embere a pornosztár is.
4: Jó van már, de ez nem úgy
1: tud szerelmes lenni.
0: Igen, aló is tud szerelmes lenni. Ez a nagymányi cikk is egy egész műsort megérne, hogyha egyszer összejönnénk és mind olvastuk volna. De el tudjátok olvasni. A HVG-ben jelent meg, és...
1: Például tök érdekesen nem magát a Neumannit behívni. Ha már Neumann cikkről beszélünk, van, akkor igen. A... Nem könnyű esett a úr, de...
3: Interjú. De... Hát itt a pankok általában.
0: Bécsben Miró kiállítás van, Fecó mindjárt megy Párizsba.
4: Kunsz volt a másik létezik.
0: Igen, megnyitóra.
1: Asszociáció, hogy van egy könyv, azt én nagyon szeretem, mert Ülbeck nevű úr, Michel Ülbeck, van egy film a moziban most a Ülbeck elrablása, azt meg kell nézni, mert hogy ő szerepel, mint akit elrabolnak, nem is. Még. Mondd ez neked valamit, Fecó?
3: Csak ide nem ismerem.
1: Nagyon, nagyon remek író, és az utolsó könyvben megjelent magyarul a térkép és táj, abban egy festő a főszereplő, és a főszereplő megcsinálja a főművét, a Jeff Koons és Damien Hirst felosztja a képzőművészeti piacot. És ez hosszan, a csávóról azt kell tudni, hogy egyrészt zseniális, tehát szája, Nietzsche, Schopenhauer beleoltva a bulvárba, és a nem tudom, a pornográfiába, és a lektőrbe, és a mély filozófiába, és nagyon jól ír, és egy nagyon nehéz eset a csávó, swinger klubot neveztek el róla Párizsban. És egy bátor ember, tehát ezeket pacekba hozza, de például ebbe az egyik, vagy egyik könyvébe szerepel egy író, azt is Michel Houellebecqnek hívják, és kegyetlenül lemészárolják a könyvlapjain ilyen rituálisan, tehát az egész szobában az összes beleit szétszólják minden, és arra gondoltam, hogy azért ezt, amikor úgy megírja az ember, akkor nem fél a nem babonás, mondjuk, hogy a...
4: Ja, hogy az önmagát beteljesítő,
1: hát nem, hát igen,
4: maga,
1: tehát, hogy ilyen, művészet, igen, nem, tehát hogy van egy pont, önmagát. A taburól beszéltünk, hogy a paróka, uh-huh. meg a izé, hogy az tehát a saját
4: hát
1: halálában
4: az
1: nem viccel az ember.
4: Hát vagy pont az
1: még a Halász Péter csak... is csak akkor viccelt, mikor már egy irányú utca volt.
3: Ez érdekes egyébként.
1: Az megvan ez a Halász Péter.
4: Mikor felravataloztattam, hát
1: az volt, gyönyörű volt az. Mikor feküdt a koporsójába, és egy kicsit kiemelkedett, és kinyúlt a kezével egy pohár borér, és hívott, és visszafeküdt, hát hogy jó lesz ez a beszéd.
4: Egyszer a Szőke is csinált egy olyat, hogy lemosat, most a Szők, igen, vagy a Badár, nem mindegy, szóval, hogy lemosatták magukat, és rejtett mikrofonnal fölvették, tehát, hogy rendesen hát kvázi felölt, tehát benne a proszektúrán belefeküdt.
1: Na jó, vidám.
4: Na, szóval, hogy menjünk a vidéget. Tehát, hogy valószínűleg nem könnyű vele viccelni.
1: Ja, hogy mindig belemerül tehát, hogy az egyik könyve az a turizmus, nem arról szól, de a főszereplők a turizmusiparba utaznak, és akkor látszik, hogy nagyon mélyen. És akkor látszik, hogy nagyon mélyen bele van ásva a dolog, tehát a történet, ez

0: alapmű.
1: Egy darabig jártam Criminal Expo-ra, itt volt mindig Budapesten.
0: Ott meg az a... is kemény, de ott miről van szó?
1: Hát a biztonságtechnika, ja, biztonság. Bűnüldözés, zsaruk, szientológusok is, ugye a kriminonnal mindig ott voltak, lehallgatókészülékek, előadások, ilyesmi. Nem minden volt a lakosság számára nyitva, de volt, hogy szakmai előadóként, már is részvevőként tudtunk elmenni, és akkor mondjuk ott voltunk egy-egy ilyen, mit tudom én, kábítószerrel kapcsolatos bemutató, hogy ahol elmagyarázták, hogy tulajdonképpen azok az eszközök, amik a levegőből vesznek mintát, azok miért alkalmatlanok bármire is, mert hogy ha itt levegőből, nem a legjobb példa, hogyha...
0: 4-es, 6-os.
1: Bárhol, viccelek, bárhol Blahán. Levegőből mintát veszel, mindig van. Aha. Mindig van,
0: hát
1: benne valami...
0: Azt mondják, hogy az ivóvízből
1: hát ott a bomlás termékből lehet következtetni, ugye ebből tudják azt, hogy melyek azok a városok, ahol a legmagasabb a kokain használat. Egyébként Zürich meg egy másik kis álmos svájci város a két legelső, és a harmadik New York.
0: Na hát.
1: És ott például ott elmondta egyik előadó, hogy a felszállsz a villamosra, megfogod a kapaszkodót, lejössz, bejössz ide, és pulira mindenképpen be fog jelezni, mert hogy annyira benne van a térben, hogy a részecskék mindenképpen jeleznek, tehát inkább ilyen preventív funkció van ennek, hogy kiteszik az asztalra, a börtönbe elhatná, és akkor pontosan tudják azt, hogy az olyan hatással lesz valakire, aki jön be, hogy tudja, hogy ez a gép ez bejelez, meg egy ilyen érzékeny műszer. Szigeten volt egyébként ilyen egy pár éve paró, hogy hú, akkor a binta vételesen, mert ott ők kint, kevesebben próbálkoznak, hogy ezt várják.
0: Ja, mert hogy, tehát, hogy lelki hadviselés.
1: Igen, tehát nagyjából ez.
2: Hazugságvizsgáló.
1: És ott például ott elmagyaráztak, hogy hogyan lehet elkapni a videójeleket a levegőben, hogyan lehet lehallgatni valakit. Már akkor világos volt, hogy mindenkit lehet, nagyon egyszerű eszközökkel, nem nagyon van ennek gátja, de hogy érdekes volt, egyszer a Criminal Expo-n kint voltunk egy standon, és akkor ott jöttek körbe ezek az Artisius-os csávók, hogy akkor mindenki csengessen be pénzt, akinek van hangfala, mert hogy hangfala
0: jön
1: van,
0: belőle a hang.
1: Csak azt felejtették el, hogy a főszervezők az Ügyészek Országos Szövetsége volt, úgyhogy mondtuk a csávónak, hogy na, egy pillanat, mindjárt szólunk a főszervezőknek. Jó, majd akkor is, akkor megmondják. Jöttünk vissza két emberük, egyből, kicsoda maga, honnan jött? Aha, jöjjön velünk. Azt már vitték is.
0: Kriminális.
1: Nem vagyok rá büszke, de hát szóltunk, hogy itt...
0: Megszállnak.
1: Mindegy. Szóval érdekesek ezek az expók. Ugye most már vannak ugye Amerikában egyre inkább, ugye most, hogy már Colorado-ban, meg Washington államban a marihuana az legálissá vált. Ugye ott vannak ganja expók, amiken azért lehet látni, hogy olyan termékek jelennek meg, amiket nem gondoltunk volna.
2: Tehát a... Mindjárt Szerbiában is azt mondja a Bakács.
1: Nem mondod.
2: De.
1: Az közel van. Hát az az első lépés. Egyébként ez végig söpör. Tehát hogy az, hogy a hivatkozás most már nem Amsterdam és a Kupi, hanem Washington DC, innentől kezdve drogháborúnak vége, és akkor azt gondolom, hogy pár éven belül lezajlik ez a folyamat, ja, és akkor szinten. Ez a helyére kerül.
0: Itt
1: ez
0: is.
1: A dolog. Itt is, mindenhol.
3: Hát nem itt legutoljára.
0: Hát de itt megmondták, hogy nem lesz drog.
1: Kábítószer nem lesz, és 2020-ra.
0: 20-ra? Nem 20-ra nem lesz semmi?
1: Hm. Azt hiszem addigra. Hát van még egy, van még egy kis idő.
0: A nyugdíjban már úgyis nehéz, nem?
3: És ilyen izélt, ilyen expo, és akkor azt mondta, hogy afgán barnát
1: nem
0: a tárgyakra ráépülő zék, tehát
1: meg maga a
0: vaporizátoroktól a szekrényekig? Vagy
1: igen, mi? De hogy inkább, ami leginkább érdekes, izgalmas benne, az az, hogy ez a barbár dohánnyal kevert növény ez elmúló filmben van, és helyette inkább a nagyon kevés árt, vagy kevesebb ártalommal járó kristályosított THC az, ami felbukkan, tehát tulajdonképpen te a liftben betépve vízpárát fújsz ki.
0: Ja, vízpára.
1: És hogy ez egy nagyon nagy előrelépés, hogy...
3: Inhalálsz.
1: Igen, így van pontosan.
0: De és nem égés terméket.
1: Igen. Tehát igazából mindent kiszed belőle, miközben nálunk a bio, ugye a JVH nevű műanyagnak lett a neve, és biofűként, vagy herbálfűként, most Egerben voltam, gyerekek, az egész vidék rászakadt a designer dolgokra, de nagyon-nagyon durván. Herbálozás, mert nagyon olcsó, 200-300-500 forint gramja a herbálnak. Herbálnak hívják, nincsen köze a herbálhoz, mint a nylon zacskó, annyira bio nagyjából ez a cucc. Egy JVH nevű szer.
0: Ezt megjelent, ugye potpurinak is ez ugyanaz?
1: Hát ott úgy is szokták, hogy akár holland ajándéktárgyként is szokták szélsőséges esetben árusítani. És a legdurvább az, hogy az injekciós droghasználat végül a roma közösségeken keresztül megtámadta a vidéket, és most a túlmutatva az agglomeráción kis falvak szegény telepei

0: én lehet nézni.
1: Az
0: EGRI Büntetés Végrehajtási Intézetben végeztek hepatitis C felmérést, önkéntes alapon lehetett, tehát nem célzott volt a mintavétel, és így volt 20%-os a fertőzettség. Ez a vírus jelenleg csak injekciós úton képes fertőzni.
1: Azért a 20% az nagyon kemény.
0: Az nagyon durva, úgy, hogy Egerben olyanok töltik a büntetésüket, akik elsősorban a körzetben laknak. Tehát, hogy ez a dolog, ez átlépett a nyolckernek a keretein, a határain, és elsősorban a roma közösségek felé indult el, ami abból a szempontból problémás, hogyha ebben a közegben felbukkan a HIV vírus, ugye a HIV, akkor az a sztereotíp kép, ami életre kell, ami föláll, az nem más, mint az injekciós, fertőző, drogos cigány. És ezzel a képpel nem fogunk tudni megküzdeni, mert ez a hivatkozás alap az lesz, hogy tényleg őt akarod behozni? Aki éces, cigány, szúrja magát, drogos? Tehát olyan szintű kirekesztési hullámot generálhat, mint a feketékkel kapcsolatban a crack idejében az Egyesült Államokban. És ez egy olyan probléma, amit a családsegítő visszajelez, amit a terepen dolgozók visszajeleznek, és nincsen semmilyen ellátás. Nem tudod azt mondani valaki egy Tiszavasváriba, hogy figyelj, menj be az addiktológiai központba, mert nincs. Gyere föl Budapestre, vagy
2: Tűcsere.
0: Hova? Tűcsere, szitokszó. Nem hát mondod ki. Hát,
1: és akkor tényleg mi van?
0: Hát semmi, gondolom, el kell menni a falig. Aha. Tehát el kell mennünk a robbanásig. Aztán, hogy ez
1: hány év, vagy
0: nem
1: hogy
0: tudjuk,
1: van?
0: Hát a Józsefváros injekciós dokhasználói szintén, mivel felfedezzük, már 10 éve van.
1: Aha.
0: Tehát 10 éve ott van, és most is ott van, és most el fog megint tűnni, és megint nem látjuk.
1: És vagy ha neki mentünk a falnak, akkor utána egy ilyen...
0: Hát az hívrobbanás, akkor az azt jelenti, hogy... Mert ugye a HCV, a hepatitis vírus nem lép ki, benn marad, mert csak injekciós úton terjed. Elvben terjed amúgy más, de nincs lejegyzett eset. A HIV vírus viszont a szexmunkások által kilép. És onnantól kezdve, hogy kilép, nem tudod, hogy hol van.
1: Hogy nem tudod megfogni.
0: Hát Görögország, Románia, ugye Svájc. Görögországban, a Svájcban megfogják nagyon gyorsan.
1: Mert azért ott van rá...
0: Pont azért
3: Azért
0: védettebb egy svájci szexmunkás, vagy egy Svájcban dolgozó magyar szexmunkás, mert olyan szűrési rendszereken megy keresztül, hogy azért védett nálunk, mert egyébként onnan jön. De Athénban, meg a nagy görög városokban, ott 6 eurót kellett adni utána szűrésenként az embereknek a szűrését, hogy eljöjjenek. Mert nem tudott lokalizálni a vírust, mert nincsen kockázati csoportban, kilépett belőle. És a szexmunkások jelenléte ebben a térben elsődleges, hiszen úgy kerül nagyon sok esetben a pénz jelentős része ebbe a térbe, hogy valakinek szexmunkával kell foglalkoznia. A Józsefvárosban jelentős részben szexmunka, de legalább majdnem ilyen jelentős részben kukázás, vasazás, nagyon fontos bevételi forrása a nyomoralapú cuccozásnak, plusz a lehúzás, rablás, lopás, betörés, amit úgy nagyjából lehet, de hogy a szexmunka által lép ki.
2: Láttad ezt a filmet, amit most...
0: A Viktóriát? Csak a bemutatót még, de a gondot majd kéne szerveznünk ilyen tilos vetítés, mert ott is mondta a hölgy, aki rendezője.
2: Aki nem tudná, ez egy új film, mert hogy magyar azt nem tudom mennyire.
0: Hát magyar, csak svájci támogatása jött létre.
2: Hát igen, csak tudod, ilyen bonyolult ez a pontozás. Egy magyar-svájci film, svájci-magyar film, ami a játékfilmes fikciós elemekkel dolgozza föl ezt a kérdést.
0: De ahogy amennyire ismerem mondjuk a virágon keresztül a történetet, meg magát a svájci helyzetet, azért a súrolja mondjuk a dokumentum elemzés kategóriáját.
2: Dokumentalista,
0: hát igen. Hát megközelítéssel él. Hát ugye a Svájcban dolgozó, vagy a Zürichben, a Strichplatzon dolgozó lányok jelentős része magyar, nagyon nagy részük Nyíregyházáról és a Magyarországról, de a 8. kerületből is nagyon sokan mennek ki a szebb élet. A Stereo Space Odyssey.

0: Kis technikai probléma, de már is megoldjuk.
1: Jó reggelt.
0: Addig beszél a
1: Printam,
0: kicsoda,
1: printam.
0: DJ.
1: És szól a zene. Mindjárt.

0: kívánunk, ez a Tilos Rádió, és abban a Science Fiction nap. Megviccelt minket a technika, legalább megtapasztaltuk, hogy a hétköznapi reggeli műsor készítők mivel szembesülnek minden reggel hétkor. Ez az Agora Consulting nevű műsor, ami amúgy szombatonként szokott jelentkezni minden reggel 9-kor.
1: Nem minden.
0: Illetve minden páros szombaton.
1: De itt van a Tilos Rádiónak a Skifi napja, úgyhogy mi reggel mi vagyunk benne a éterbe. Mikrofonnál Mikolaj Vice Madbal, háttérben az aranykezű spityúzó kezeli a pultot és megoldotta a problémát, úgyhogy álljuk a kezét. Telefonszámunk 215-37-73, hogyha valaki már most ébredezne, és skifi közhelyekről fogunk beszélni.
2: Menjetek rollerezni.
1: Hát ilyen időben feltétlenül.
0: És az SMS számunk pedig 0620, 5 darab 9-es és 03 a vége. Az is működik, lehet SMS-t is küldeni. Én még össze is írtam magamnak, hogy miről akarunk beszélni.
2: Illetve mert ugye a skifi közhelyekről akarunk beszélni, és ezeket írtad össze?
0: Hát összeírtam mondjuk 1, 2, 3, 4, 5, mit tudom mondjuk 8 olyan sablon sémát, és illetve ahhoz per prototípikus filmet, na jó, nem feltétlenül prototípikus, de ahhoz 1-2 példa filmet, illetve könyvet, amely témákat gyakorlatilag folyamatosan reciklálnak a filmkészítők, hogyha...
1: És hogy hol tévednek?
0: Hogyha a science fictionről van szó. Hát...
1: Mert akinek van a tippjei, azok szintén küldtek SMS-t, illetőleg.
0: Na, én mondom, jó?
2: De most mi van most tehát ezzel a címszóval, hogy skifi közhelyek, most arról akarunk beszélni inkább, hogy a skifiben milyen közhelyek vannak, vagy pedig lehet arról is beszélni, hogy a jó népben, akiknek fogalmunk sincs a skifiről, valójában milyen ezek, milyen képél a skifiről.
0: Hát nyilván ezek egymással
2: hatódó. Az mondjuk inkább nem ez, tehát az nem is közhely, hanem inkább ilyen tévhit, mondjuk.
1: Amit megerősítenek a filmek.
0: Igen, de én nem tévhitekre gondoltam, hanem sémákra inkább, de elmondom, jó?
1: Jó, oké. Ez az egyik.
0: Mondjuk a virtuális és alternatív valóságok, mint téma, mint egy ilyen témacsoport.
2: Hát ez talán
1: a percepció.
2: Ez kevésbé közhely, szerintem.
0: Mert olyan értelemben közhely, hogy ez a téma, ez szerintem már 20 évvel ezelőtt is le volt rágva, csontig. Uh-huh. Ettől függetlenül még mindig jönnek újabb és újabb alkotások, amik semmit sem adnak.
1: Konkrét példát kérünk.
0: Dolgokhoz. Hát mit tudom, amiket felírtam, az a Matrix, ugye nyilván ez ami leginkább adja magát a virtuális valóság témával kapcsolatban. Aztán ennek a szerintem testvére az a Dark City, az Open Your Eyes mondjuk.
1: Nyisd ki a szemed, igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez
0: az existence.
1: Az általam megélt valóság, és mondjuk az a valóság, amit mondjuk ugye belém ültetnek a gépek, illetőleg gépek generált valóság.
0: Ja, hát ez a valóság miben létével foglalkozik.
1: Így van, jó reggelt kívánunk.
0: Hello.
3: És mindegyiknek az adja Isaac Asimov a halhatatlanság hal.
0: Isaac Asimov. Azt nem olvastam.
1: Halhatatlanság kell.
2: Nem olvastam, mit szeretnél ezzel kapcsolatban?
3: Az ennek az egésznek az atya, ennek a virtuális valóság.
2: A virtuális valóságnak a halhatatlanság kell. Mi az ennek?
3: Hát az, hogy ott van az, hogy milyen valóságot csinálnak, nem csinálnak.
2: Jó, hát az inkább az alternatív realitás, nem? Tehát a valóság megváltoztatása.
3: Igen.
2: Tehát a történelem más utakra terelése.
3: Igen, és a Matrixnak az alapja az a William Gibsonnak a Neuromance című könyve, ugye.
2: Hát a Matrixnak azért sok alapja van, tehát azon túl, hogy... Jó, a neurománc is így biztos, bár az inkább csak a coolness, nem? Tehát ilyen napszemüvegek, meg a hosszú bőrkabátok, meg ilyenek, nem?
3: Nem, abban pont ugye nem.
2: Már egy kis hekkelés is van benne, ha úgy vesszük.
3: Na, hát igen.
2: Ja.
3: Aha. Na, úgyhogy halhatatlanság halála, úgyhogy nem 20 éve lerágott csont, hanem 50.
0: Jó.
1: Szerintem
2: ez sokkal... Halhatatlanság halála, ez nem is 50 éve.
1: Nem, ez...
2: Volt az 70 is kb. Nem? Tehát ez Asimov az marha régi.
0: Asimov az az 50-es években kezdett el.
1: Én szerintem ez az egész a...
2: Szerintem 40-es, de lehet, hogy keverem.
1: Ez sokkal régebbi. Lehet, amikor tehát egyfajta Descartes-i filozófia, hogy mi az, amit én fölfogok, és mi az, amit én fogok, az én szubjektív
0: valóságom. Nyilván a filozófiai alapjai a dolognak azok
1: hát, csak a
0: útködébe vésznek.
1: Jó, hát és hogy ezeknek hol van a hibája?
2: Hát mi az, hogy hol van a hibája? Hát az hogy hibát? Nem igaz, az vagy pedig, hogyha igaz is, akkor nem tudod ezzel bizonyítani.
0: Nem, én akit felírtam, mint írót, akinek rendszeresen feldolgozzák novelláit, amik általában ezzel foglalkoznak.
2: Most ez és általában nagyon elrontják a film mes megvalósításban.
0: De még így saján rosszak ezek a filmek.
2: Se rosszak, ugye, csak semmi közük ahhoz, amit ő eredetileg
0: Nem mondom el most ezeket a filmcímeket, mert azokat máshova írtam föl. Na mindegy, de hogy a Philip K. Dick az köztudottan elég komolyan élt szintet, illetve pszichedelikus kábítószerekkel, és szerintem ez az alternatív valóságok, virtuális valóságok témája szorosan összekapcsolódik a pszichedelikus kábítószerek témájával. Nem ezt azért így...
2: Nem szükségszerűen, de...
1: Nem szükségszerűen.
2: De mondjuk hát, a Philip K. Dick kell azért...
1: 18. Szám. Én nem érzem azt a határvonalat, ami a mostani tudományos, fantasztikus filozófiában, illetőleg a régi filozófiában lenne. Egyszerűen csak egy kapott egy technikai hátteret, tehát nem feltétlenül kötném én ezt pszichedelikus holmikhoz. Egyébként akit zavar
0: az... Nem, én nem a sci-fit, hanem magát a témát.
1: Hát igen, de ezt mondom, hogy a percepció...
0: Igen, csak hogy itt két különböző témáról volt szó. Tehát egyrészt volt, illetve két különböző műfajról. Illetve van maga a sci-fi, mint műfaj, illetve van egy ettől függetlenül létező téma, ami folyamatosan izgatja az emberiségnek a fantáziáját, illetve az érdeklődését felkelti, ez pedig a valóságnak, amiben léte, hogy mi a valóság. És akkor ez a két téma kapcsolódik össze bizonyos sci-fi művekben, és ez az a halmaz, amit elsőként említettem. Ehhez kapcsolódik a robotok, illetve a mesterséges intelligencia témája, ami a másik ilyen jól bejáratott, hát jól bejáratott séma.
1: Ez is egy szintén.
2: Nekem majd kezdjük ott, hogy nekem a kedvenc sci-fi közhelyem az maga az, hogy a sci-fi az micsoda. És tehát mondjuk, hogyha valakit megkérdezi, hogy milyen sci-fi, ez egy robotos, űrös, jövőben játszódós, mit tudom én, és hogyha mondjuk megnézel egy galaktika című, hogy hoztam galaktikákat, gyerünk és veszem őket, és meg lehet nézni a borítókat, mert szerintem egyébként, hogyha egy grafikus azt mondják, hogy rajzoljál valami sci-fiset, akkor jön neki legjobban ezek.
0: Ja.
1: Nagy ízeltlábúakból kreált, igen, hatalmas szörnyeteget.
2: Na jó, tehát ezért, tehát a sci-fi, hogyha egy grafikus szemével nézzük, akkor a következő. Tehát mindenképpen van rajta valamilyen sivatagos táj egyrészt, háttérben esetleg ilyen gombaszerű képződményekkel. Mindenképpen van benne valami olyan furcsa idegen lény, ami lehetőleg lovagolnak, ezért félmeztelen harcosok. Az előtérben mindenképpen
0: muszáj lenni... Inkább a fantasy.
2: Nem feltétlenül, mert hogyha azok a lények azok nem így azért lovag, hanem mondjuk azért óriási ízeltlábú rovarok, akkor az nem fantasy, hanem sci-fi, valamilyen. De, és mondjuk, hogyha a harcosnak a fején van valami elektronikusnak tűnő kütyű, akkor már ezért...
0: Nem tudom, értem. Nekem a science fiction az hozzátartozik a science része is, nem csak a fiction.
2: Persze, most nem is erről beszélek, hogy mi tartozik hozzá, hanem nem, az, hogy mi az,
0: amit egy közhelyes sci-fi borító, az inkább egy űrbéli táj. Szóval inkább elképzelek egy bolygót, ami körül ilyen gyűrűrendszer van, mint a Szaturnusz hát, körül, más, és akkor egy űrhajó éppen.
2: Igen, tehát mondjuk nézzük például ezt az űrös közhelyet. Tehát hogyha valaki, nem tudom, hogy hallgattátok-e múlt pénteken a haza és haladást.
0: Nem.
2: Mert ott már előjött erről a sci-fi nap kapcsán, így egyből elkezdtek a sci-firől beszélni, mert azért tehát valamiért úgy látszik, hogy egy fájt nekik, hogy ők nem lehetnek ezen a napon, amikor mi vagyunk. És egyébként egy hallhatóan ezért, tehát ott olyan emberek beszéltek, akik ezért szeretik a sci-fit, tehát hogy olvastak sci-fi könyveket, meg ezért megnéztek sci-fi filmeket, és így rögtön azzal kezdődik náluk, hogy azért, hogy a, valahogy így megemlítik, ez így valahogy vagy azért, vagy direktbe, vagy burkoltam valahogy megjelenik, hogy a sci-fi és az irodalom szembeállítása, tehát hogy ez sci-fi, és akkor így azért, ez már nem sci-fi, ez irodalom, tehát ez nem sci-fi, irodalom, érted? Tehát így azért,
1: hogy ez sci-fi, sci-finek ismerve, hogy ponyva, hogy...
2: Igen, tehát ez az alapvető közhely a sci-fivel kapcsolatban, hogy ez nem ezért, tehát ez nem lehet magas irodalom, vagy nem
1: képviselt magas értékeket?
2: Igen, és akkor ez, akkor hogyha már erről beszélünk, akkor egyből azt mondjuk, jó, és akkor jön okos emberek, akkor jönnek a kivételek, hogy igen, Vonnegut, igen, meg ezért, meg Arthur C. Clarke, meg lehet még ezért mondani, Asimovot nem mondja senki, szerintem. Lemet mondják meg esetleg ezért Bradbury-t. És mint tudom, ennyivel el van intéz, és akkor ők magas irodalom, és akkor az összes többi az meg háttén szórakoztató akár.
0: Igen. Igen, mondjuk én olvastam egy Arthur C. Clarke-ot, és én se sorolnám annyira a különlegesen érdekes irodalmi alkotások közé.
2: Mi történt?
1: Semmi.
0: Ez a randevú arámával.
2: Igen, tehát ezzel az arra akarsz célozni, hogy akkor az magas irodalom, mert nem érdekes.
0: Jó, nekem az ilyen distinkciók, azok így abszolút nem szoktak érdekesek. Vagy nem tudom, szóval én ezeket nem érzem. Nem érzem úgy, mint a Rock and Roll-t szokás érezni. Nekem... De abban tök igazad van, hogy ez az űrsztereotípja, ez a legelső, ami beúrik egy embernek, és ez a legjellemzőbb.
2: Hát talán. A múlt pénteki műsorban egy betelefonálónak, hogyha nem is az, nem is az űr, de a jövő. Tehát így ez ugrott be azonnal. Tehát én megpróbáltam definiálni a skifit. Tehát így azért valaki, tehát mindig van valaki, aki ezért feltétlen késztetést ér azon, hogy azért definiálja a skifit, és akkor általában az, hogy hát ez így a jövőben játszódik, és
0: űrben.
2: És az űr. Igen.
0: De hallgassunk egy zenét, mert a Balázs gutaütést.

0: Sziasztok, ez még mindig itt az Agora Consulting Attilos Rádióban, hogyha valaki ez alatt a fél perc alatt, amíg ezzel beraktuk ezt a kedves Skifi közhelyzenét, elfelejtette volna.
1: Miért kell a Skifi zenéknek mindig ilyen prüttyögős, terített szintetizátoros vackoknak lenni?
0: Igen, ez nagyon, hát nagyon tetszik nekem, hogy ez mindenképpen valahogy így, mi ez, hogy ez így, mire hasonlít ez? Ez
2: nem, ennek az a lényege.
0: A robotok ilyen hangot adnak
2: ki? Az a lényege, hogy futurisztikus, mindenképpen szintetizátorokkal kell csinálják, de erre nagyon jó ellenpélda.
0: A Csillagok háborúja zenéje, ami teljesen
1: szimfonikus.
0: Vonósok, szimfonikus az egész, és ta-ta-ta-ta.
2: Hát vagy a 2001 űrod visszaja, az is ilyen közhelyszámban menően érdekes megoldás, hogy ott mit tudom, ilyen Strauss-keringők, meg ilyesmik szólnak az űrhajók dokkolása alatt.
0: Ja, ezért a 2001 űrod visszaja, ez egy kedvenc példám arra, hogy mennyire ezért, tehát mennyire... Nem maga a film, tehát kedvenc példám arra, hogy például mennyire beleég az emberek fejébe bizonyos fajta kép arról, hogy milyen ez az űrhajós film, és hogy ez mennyire más, milyen. De, mondjuk persze ez egy hülyeség, mert ez mondjuk a Csillagok háborúja volt az, amelyik igazából beleégett az emberek fejébe az, hogy milyen az, amikor tehát egy űrhajós film az milyen. És hát közben a Csillagok háborúja az jóval később készült, mert ez a 2001 űrod össze az 69, ha jól emlékszem, és ez a Csillagok háborúja az meg talán 10 évvel később.
1: Én azt nem értem, hogy miért kell egy űrjárműnek nagyon-nagyon aerodinamikusnak lennie, tehát légen.
0: Nem kell. Esetleg, hogyha hogy leszálljon mondjuk egy bolygóra.
2: De a 2001 űrod visszaja az pont erre cáfol rá.
0: Igen, ott repülő óriás kerék az van, meg ez repülő téglalap is van, de minden van, csak éppen olyan dolgok.
1: De amikor kisebb méretű tárgyakról van szó, vagy kisebb méretű repülőeszközökről van szó.
2: A Csillagok háborújában se ügyeltek annyira az áramvonalasságra. Ezek a H betű alakú űrhajók, stb.
1: Na de hát, hogyha hasítasz a térben és időben, akkor sokkal célszerűbb, hogyha neked egy nagy...
0: Dobozod van?
1: Nem, hanem egy X-szárnyúd, aminek kicsi a régi ellenállása. Na most, hogyha jól...
2: Nem tudom, szerintem ebben semmi hülyeség nincsen. Ez nyilván olyan járművek áramvonalasak, amik nem csak az űrben, hanem a légkörben.
1: Alapvető köszön még tenni. Egy, hogy miért kerek az UFO?
2: Hogy miért repülő csészáj alakul?
1: Igen, miért csészáj alakul a repülő csészáj? Amit rengeteg filmben, ugye nekem a klasszikus példája a Csendőr és a Földön kívüliek című Louis de Funès.
0: A klasszikus példa, az jut eszébe, a Csendőr és a Földön kívüliek.
2: Nem vagy egy nagy sci-fi rajongó.
1: De annál nagyobb vízi francia.
0: Igen, meg a Zsaru az űrből.
2: Jó, ezt nem tudom, de 2.15.37.73.
1: Miért kerek az UFO?
2: Viszont ami még ilyen visszatérő közhely, az űrfilmeknek a nyitó jelenete, amikor fölöttünk elmegy az űrhajó egy egyperces beállításban. Tehát áll a kamera az űrben, és akkor...
0: Ez mióta? Ez szerintem
2: az Alien.
0: Csillagok háború, de nem tudom, hogy az Alien első része, ezt a Spityu tudja szerintem, az korábban készült, mint ez? Tehát az Alien. Tehát a 8. utas a Halál című film.
3: 79-es film.
0: Uh-huh. És az Csillagok háborúja?
3: 77-es.
0: Aha. Tehát akkor azt hiszem, hogy az Alienben is már így azzal kezdődik a film maga, hogy...
3: Ott nem felettünk megy el, hát alatt, balra.
0: Hát ja, egy kicsit arrébb, igen.
2: Te hányszor láttad azt a DVD-t?
3: Nagyon sokszor.
2: Azt írja egy SMS az, hogy ne használjuk azt a szót, hogy izé... És nem akar ünneprontó lenni. Hát ne arra, úgy sikerült ünneprontónak.
0: Elrontottad a kedvünket, és egyébként annyiszor használom az ízét, ahányszor akarom. Sziasztok!
4: A másik kedvencem, amikor lövöldöznek az űrben, és hangja van, meg robbanásnak is hangja van, az annyira jó.
0: Jaja, igen.
1: Igen, ez is...
4: Jogos lövöldözős lézerhang az űrben, az is nagyon jó.
2: De ennek volt egy nagyon szép ellenpéldája, szintén a 2001 űrod visszajött. Tehát ott szerintem ez mögött szándék
4: jó,
2: volt.
4: Hát azt neved egy kalappal a többi szkíjön.
1: Igen, mert az nem egy
2: köz... De ez, látod, ez a szemlélet, amit mondtál, ez ugyanaz a filmekben, mint amit a Bálint említett az előbb a könyvekben, hogy vannak a ponyvascifik, meg vannak a...
4: Hát ugyanúgy, ahogy vannak ponyvakregények, meg vannak irodalmi.
2: Igen, csak szerintem ez nem egy ilyen éles distinkció, hanem egy elég széles spektrum, ahova el lehet helyezni.
4: Hát, én például a Csillagok háborúját már jó idején nem szeretem, de gyerekkoromban én is arról álmodoztam, hogy lézerkarton megiszták meg az udvarba, de azért a színővé... Az...
0: Csirkéket azzal fogod kergetni.
4: Nem, azzal mentem volna a suliba, de így utólag gondolva...
0: Volt valami tanár, akit nagyon utáltál?
4: Nem a lézerkarton, az X-ernyőből, de utólag belegond tudom, a három sarkot szerintem még be se izzott volna a Wolfsburgra odaérhet. Na jó.
2: Köszi, hello.
1: Köszi. Talán filmos barátom, pont azon gondolkodtam, hogy, vagy azon gondolkodtunk, hogy, hogy Obi-Wan Kenobi, amikor száműzetésbe vonult, mennyire praktikus lehetett volna neki, hogyha kertésznek áll be, és mondjuk a sövényeket a Tatooine-on mondjuk ő a lézerkardjával vágja, mennyire célszerű szerszám ez erre.
0: Na jó, de mi van, hogyha, tehát nem tudom mondjuk a lézerkarddal mi a helyzet, tehát hogyha, ez, hogyha mondjuk egy ilyen növényhez ér, az nem gyullad fel tőle?
1: Hát a gyorsan
2: csapodsz. Nem tudom, engem ez nem érdekel a lézerkar.
1: Szóval miért terjed a hang az űrbe? Egyébként ez jogos kérdés, és pontosan ugyanígy miért robbannak föl a járművek? Tehát ott nincsen oxidatív légkör.
2: Azért, mert hogyha minden úgy történne az űrben, ahogy valójában történik, akkor egy annyira izgalmas filmet kapunk, mint az Apollo 13 körül.
1: Na de abba voltak emberi érzelmek, ott az volt a lényeg.
2: Igen, de nem
1: ott könnyeztél a végén, eltűnt Tom Hanks.
2: Na de az űrutazáson kívül én még egy csomó mindent felírtam, tehát amit mondtam, volt ez a virtuális valóság, vagy legyen benne robot, legyen benne mesterséges intelligencia, legyenek benne idegenek, ez az idegenekkel való találkozás. Mi az első film, ami eszetekbe jött? Ne is mondjátok, fogadjunk, hogy a harmadik típusú találkozások, hogy az E.T. Igen. Egyébként szerintem igen. Ennek a legszebb megvalósítása az a Kontakt volt a Carl Sagannak.
0: Igen, de idegenek, egyébként, na igen, tehát mivel én mondjuk egy gyerekkoromtól sci-fi rajongó vagyok, úgyhogy nagyjából van rálátásom arra, hogy milyen azért, tehát milyen közkép alakul ki az emberekben az idegenekkel szemben. Igen, tehát bennem is. Persze ez lehet, hogy attól is függ, hogy az ember milyen, tehát mit tudom én, melyik évben kezd el olvasni sci-fit, mert mondjuk a 50-es években, vagy én korábbi, vagy nem is tudom, 30-as években, azt hiszem, amikor így először felfutott a sci-fi hullám, akkor az idegen lények azok még azért, tehát ez egy egyértelműen az volt, hogy az ellenséges ezek.
2: Igen.
0: Ellenséges cuccok, és akkor ugye ellenség, hát nyilván ez egy, nyilván volt Amerikából indult ki is ez a sci-fi mozgalom. Nekik voltak egy ezer ilyen jó sok ellenségük, mondtam, és akkor azoknak a helyébe oda képzelték az idegeneket, vagy akármi.
2: Mondjuk most mindjárt be fog valaki telefonálni, hogy Verne Gyula, de mindegy.
0: Hát jó, hát Verne, jó, persze, tehát ezért, tehát végül is persze.
1: Megfoghatatlan ellenségképre kifejezetten.
0: Persze, lehet egyébként, lehet, hogy Vernétől indul ez a idegenek, vagy marslakók, mint olyanok támadják a földet, és akkor onnantól kezdve ez.
1: Hát ez így
0: ez egy jó kis közhely.
2: Igen, az így a speciál pont Amerika tényleg, de az a legemblematikus.
0: Ja, hülye voltam, tényleg, bocsánat.
2: Nem, én a Vernit, mert te azt mondtad, hogy az egész sci-fi Amerikából ered, ami nyilván ilyet nem lehet kijelenteni.
0: Nem, hát azt mondom, hogy a sci-fi mozgalom jellegű, tehát az, ahol tömegesen jelentkeztek ezek.
2: Ja. De az, amit mondasz viszont, ez az ellenség, a megfoghatatlan ellenség idegenek formájában manifesztálódása, erre nagyon jó vicces példa a Visszajövőben című filmben, amikor a srác visszamegy az időgéppel, és megérkezik az 50-es években a pajtába, és akkor rögtön sikerül beazonosítani valami képregényből, nem tudom milyen ellenséggel, és benne kiegyenesített kaszával.
0: Igen, tehát akkor hogyha úgy veszük, akkor valószínűleg igen, az 50-es években a kutya Szovjetunió volt a nagy ellenség, és ő neki volt valószínűleg a metaforája sokáig az idegen lények, akik jönnek a Föld, és akkor így feltétlenül ezért. Tehát az idegen lényeknek a kultúrája az egyébként abban nyilvánul meg, hogy az egész bolygón egy nyelven beszélnek, teljesen egyformán néznek ki, és elvárják mindenkit, hogy teljesen egyformán viselkedjenek.
1: Igen. Valamint még egy vörös csillag is látható.
2: Igen, de az a furcsa, hogy még a 90-es években sikerült olyan filmet készíteni, az Independence Day-t, ami abszolút nem lép túl ezeken az 50-es években kialakult sémákon.
0: Szerintem az Independence Day ennek pont az a rendkívüli benne, vagy az a különleges benne, hogy az volt talán az első olyan nagy költségvetésű film, amelyik nagyon hosszú idő után visszatért ez az ellenséges idegen lények témához. Mert egyébként, de pont azt akartam elkezdeni mondani, hogy mondjuk én ugye a 70-es években kezdtem el sci-fit olvasni, és mi 70-es évek végén mondjuk, és akkor már ez eléggé divat volt hogy szembehelyezkedéssel a korábbi ellenséges idegen lény közhelyjel, és a helyére viszont odalépett ezért, tehát minden idegen lény valójában csak más, de valójában ugyanolyan szeretetre méltó, és azért is kedves, és jó, és
2: illetve, hogy sokkal intelligensebbek és fejlettebbek nálunk, de
0: igen,
2: azért
0: jöttek, és erkölcsileg magasabb rendűek, és az egyetlen céljuk az, hogy az emberiségnek jót tegyenek.
1: Hát ez mondjuk Spielbergnek az Alien.
2: Ez más, mert a...
1: Alien soká.
0: Na jó, de az Alien az nem egy intelligens lény, hanem az csak egy ilyen...
2: Meg az űrlények, űrlények egyébként igen. Az űrlények ellenségessége aztán végül a 70-es, 80-es, 90-es években inkább ebbe a horror és a sci-fi közti szférába kanalizálódott.
1: Nem feltétlenül,
2: ezek a szörnyes filmek vették át.
1: Nem feltétlenül kötném ezt érához, illetve korszakhoz. Ez egyetemen rendezőnek a látás mondja. Úgyhogy Spielberg úgy látja, hogy az emberiség megjavítható, és jobbra érdemes, és
2: nem, ez nem a Spielberg.
0: És a Spielberg úgy látja, hogy a gyerekek azok szélesebb közönség, és ezzel jobban el lehet adni neki a műanyag, ez egy E.T. bábút, akkor olyan azért filmet rendez, amiben azért...
2: Nem, de ez nem az E.T.-ből származik, hanem ez a legklasszikusabb science fiction attitűd, ez tényleg a klasszikus tudományos, fantasztikus hozzáállás, hogy ahogy telik, múlik az idő, úgy a különböző civilizációk azok morálisan is úgymond fejlődnek. Tehát egyrészt van egy alapvető fejlődésbe vetett hit, ami természetesen megkérdőjelezhető, de a sci-fi-ben szerintem klasszikusan van egy ilyen, illetve van egy nem tudom miből fakadó morális fejlődésbe vetett feltétlen hit is.
0: Igen, ilyen utopisztikus, optimista hozzáállás az, ami... De mondjuk általában az kifírók, akik mondjuk kevés, tehát akik nem arra koncentrálnak, hogy ez, hogy mennyire nagy mellő a főhősnő, meg mennyire erős a lézersugár, azok általában ilyen hiperhumanista
2: igen.
0: figurák.
2: Igen,
0: tehát, igen. Ezért, tehát például Asimovot lehet említeni.
2: Igen, vagy az Arthur C. Clarke.
0: Igen.
2: De ennek volt talán az ellenpontja, amikor megjelent a Cyberpunk. Egyébként a Cyberpunkról már lesz külön egy műsor délután 6-kor, a Magas Lesben beszélnek róla. Ami viszont gondolom, hogy ezt ellenpontozva inkább a közeljövővel foglalkozik, inkább a jelenlegi társadalmi realitásokból indul ki, illetve a jelenlegi társadalmi visszásságokat próbálja kisarkítani, mindez felturbozza egy ilyen...
0: Igen, tulajdonképpen a Cyberpunk az egy ilyen, tehát hát hogyha nem is teljesen realistának, de azért így közelrealistának nevezhető vonulat.
2: Tehát egy ilyen sarkosabb...
0: Valójában ezért, tehát az emberiség nem javul meg, ugyanolyan szemét marad, mint volt 1000 évvel ezelőtt, mint amilyen most is, és amilyen majd ilyen lesz a jövőben is, és ugyanúgy ez az önzés irányítja.
1: Volt nektek E.T. babátok? Én csak ezt akartam kérdezni.
2: Nem, soha, de egyébként az első film talán, amit életemben moziba láttam, az is cifi volt, bocs, az nem az E.T. volt, hanem az Alien volt, amire az anyám még
0: elvittek. Ez volt a életedben az első film, amit láttam.
2: Igen, de minden ötödik percben befogták a szememet, és akkor az E.T. maradt meg még ilyen nagyon korai mozi emléknek nekem, amikor az első 5 percben nem mertem ránézni a vászonra, szerintem ez minden második E.T. nézőnek meg volt.
1: Ez szintén, de ugyanakkor a végén már együtt sírtál az Eliottal, hogy E.T. ja, elutazik, és...
2: Biztos.
1: És hát én az E.T. az a film, amin lehet sírni.
2: Amin erre a Cyberpunkra akartam még példának hozni a betelefonáló, nem tudom, kisember mondta a Gibsont, meg az ő neurománszerét, meg az ő Bridge című novellájából csinálták ugye ezt a fantasztikus Johnny Mnemonicot, amiben a Keanu Reeves játszott, biztos ez volt a Neo előképe. Meg,
1: hát az egy borzasztó film volt.
2: Hát filmnek borzasztó, de a novella nem olyan rossz egyébként. Meg én azon kívül még az Időrút olvastam tőle, és az...
1: 13. emelet úgy hívták azt a filmet, ami még nagyon hasonlított erre.
2: Igen, ezt fel is írtam ide az alternatív realitásokhoz, a 13. emelet, de azt szerintem rettenetesen rossz volt. Meg az Avalont írtam fel, az Avalonnak az az érdekessége, hogy a Ghost in the Shell rendezőjének, annak a japán rendezőnek egy nem rajzfilmje, és japán-lengyel koprodukció, és Varsóban forgatták. Illetve volt a Nirvana, ami pedig egy kicsit ilyen ezoterikus mázzal leöntött virtuális valóságos
1: film. Akkor nem baj,
2: hogy
1: nem láttam.
2: Nem olyan rossz egyébként, vannak benne érdekes dolgok. Akkor van ez a jellemző közhely, ez a tudomány, a gonosz és a világuralom szolgálatában.
0: Várj, tehát ezért volt ez, hogy virtuális valóság, mondjuk szerintem feleslegesen, vagy, tehát így nem igazán jó érzékkel ezért, tehát voltad egy kategória alá virtuális és alternatív valóságokat. Tehát ez nem egy
2: borzasztó exakt ilyen masszív tudományos alapokon álló taxonómia akar lenni, hanem csak valami sorvezető, amivel amivel felturbozzuk a hallgatókat.
0: Ne, szóval ez a virtuális valósággal kapcsolatos, ezért, tehát tehát már maga, tehát azon túlmenően, hogy mondjuk a virtuális valóság az egy már közhelyszámba menő történet, hiszen ez főleg már nyilván az internet miatt itt ez mindenki ezen izgul. Az pontosan az, hogy a virtuális valóságból, amikor kitörünk és meglátjuk ezzel a valóságot, akkor kiderül utána egy kis idővel, hogy az se a valóság.
2: Ja, ez volt a 13.
0: És ez gyakorlatilag mindenhol ez, tehát és nagyon nagy szerencse, egyébként ez óriási spekulációk voltak a Matrix befejezése előtt, tehát még a harmadik rész kijövetele előtt, hogy mi lesz, és mindenki lemerte volna fogadni, hogy az lesz, hogy kiderül, hogy ezzel, hogy a valóság se a valóság.
4: A 13. emelettel egy időben volt az Existence című.
2: Azt akartam pont most mondani, ez a Cronenberg.
4: Igen, tehát a Cronenberg az azért kicsit más látásmódot vitt ebbe a világ a világban, ami egy másik világban van benne.
2: Szerintem azt lehet nyugodtan, illetve bátran mondani, hogy ez volt az a film, ami eddig a legjobban összefoglalta ezt az egész témát.
4: Bizony, ezt akartam éppen fényezni, hogy a 13. emeletet nem tudom, hogy miért hoztatok az elsőnek, amikor az Existence nagyságrendben.
0: Mert az számmal kezdődik, és tőled, amikor is sorrendben rakjuk a dolgokat.
1: Az E betűnél van. Utána lett volna még az Alien.
4: Aha. Hát akkor valami más sort order-t rakjatok benne ABC szerint.
2: Oké, köszi szépen.
4: Oké, sziasztok.
2: Hello.
1: Jó.
2: Lépjünk egy kicsit tovább, az időutazást akartam következőnek felhozni.
1: Egy kis muzsika után.
2: Jó, oké.

0: Azon rögségeltünk a szünetből, hogy hogyan néz ki egy tipikus cifi rajongó, és akkor annyit vágott rá Bálint, hogy mi egyetemist, és azon gondolkodtam, hogy te műszaki végzettségű vagy, én programozó vagyok.
1: Én is. Tehát is én meg az űrlényes filmeket szeretem, meg az X-aktákat, mert abban mindig vannak valami biológiai csodák.
0: Biológus. Csak a spityuló ki a sorban. Na, az időutazásra akartam rámenni. Oda olyanokat írtam fel, hogy Donnie Darko, 12 majom. Egyébként a Donnie Darkot vetteni fogják ma a Kultiban. Hát mindenben mindjárt megkeresem, hogy hánykor. De hogy ma a Kultiban lesznek ilyen cifi.
2: Azt hiszem, 6-kor lesz a Donnie Darko, és 8-kor meg az Orion űrhajónak a film változata.
0: Igen. Szóval a Donnie Darko, 12 majom, a gömböt írtam fel, ami szerintem egy rettenetesen rossz film volt, az időgép, ami abból a híres regényből
1: készült. T.G. Wells.
2: Volt több ilyen.
1: Kettő volt, az egyik az 1960-as feldolgozás, Pál György rendezte egy magyar filmrendezőművel, ki tudja, szerezze George meg Pál. DVD-n, kölcsönözze ki, mert egy nagyon-nagyon vidám filmről van szó, ami egyébként Oscar-díjat is nyert a különleges effektjei miatt.
2: Gondolom, legvidámabb rész az volt, amikor tehát az idők végezetére eljut, és azért szembesül a világ pusztulásával.
1: Nem, visszatér.
2: Még előtte visszatért, hogy visszatér, ne rontsák el a hangulatot.
1: És utána mégiscsak visszamegy a jövőbe, mert ott meg fogja találni a boldogságot.
0: De ebben az új verzióban szerintem van egy nagyszerű jelenet, amikor először elkezd utazni, és így kinőnek a toronyházak a semmiből.
1: Egyébként a 2002-es feldolgozása is nagyon jó. Egyébként abban meg az a különlegesség, hogy azt meg az E.G. Wells-nek az ükunokája rendezte.
0: Olyan.
1: Tehát azért nagyszerű, mert egyrészt nagyon hozzányújtak a forgatókönyvhöz is, de amennyire furcsán hangzik...
2: Amennyire hallottam, egyáltalán nem nagyszerű az a film.
1: Én nagyon...
0: Szerintem nem. Jó, hát mindegy. Vissza a jövőbe.
2: Kinőnek a házak a földből, ez a Futurama című rajzfilm sorozat megvan?
0: Nem.
2: Azt azok készítették, akik a Simpsons-t, és nagyon jó az eleje, az első részben az van, hogy a srác beleesik egy ilyen fagyasztó kamrába, amelyik hibernálja. És utána 1000 évre hibernálódik, és mellette egy elkezdenek kinőni a házak. És akkor egyszer csak jönnek ilyen ufók, szétlövik minden. Ha megint elkezdenek kinőni másmilyen házak, akkor megint jönnek az ufók, akkor ezzel akkor kinőnek ilyen várak, tehát ilyen ezért középkori várak nőnek ki, akkor jönnek az ufók, szétlövik, és utána felnőnek a futurisztikus házak, és akkor ott vagyunk 3000-ben.
0: A tipikus gomba alakú
2: Jetson-szerű. Abszolút, és a gomba alakú házak között természetesen ilyen utak húzódnak, amiknek semmi funkciók nincsen, hiszen minden autó tud repülni.
1: Magyar közhely szkifi még egyébként kiváló módon a Mikrobi. Azt ne felejtsük ki ugye Mikrobit.
0: Ja, igen.
1: Illetőleg Mézgaradár űrutazásait.
0: De ha már az idétlenségeknél tartunk, meg az előbb akartam ezt mondani, hogy a szkifi az mindig kitűnő alkalmat teremtett arra, hogy mint metaforát használják valamilyen burkolt politikai mondani való csomagolására, és van ez a lengyel film a Sex Misszió, ami ugye arról szól, hogy két férfit hibernálnak, illetve akkor még nincs jelentősége, hogy férfiak, hanem amikor felébrednek, akkor derül ki, hogy kitört egy háború a férfiak és a nők között, és valami...
1: És a partenogenetikus
2: a férfiak és nők között, egyszerűen volt egy háború, amiben a férfiak elpusztultak valamilyen
0: az bombának
2: a mellékhatása
0: között. Igen, és akkor a nők világa, és aztán ugye annak az a vége, hogy ja, és a föld alatt élnek, és akkor ennek a két férfinek sikerül kiszökni a föld fölé, és kiderül, hogy egyáltalán nincsen nukleáris tél a földnek a felszínen, hanem minden tök rendben van, és valami iszonyat nagy villában él
2: egy posi, aki nőnek
0: átszázza magát. És kiderül, hogy a vezér az igazából férfi, csak női ruhában van. És akkor erre mondták, hogy ez egy lengyel film volt, még az előző rendszerbe készült, és akkor erre mondták, hogy ez a rendszernek a burkolt kritikája igazából, tehát hogy a mi vezetőink is valójában
2: undorítva. Valójában férfiak, pedig úgy néznek ki, mint öreg nők.
0: Nem, hanem valójában gonosz imperialista kapitalisták. Na mindegy, lehet, hogy hülyeség ez az egész magyarázat.
2: Hát én mondjuk nem láttam bele ezt, de mondjuk én gyerek voltam, és inkább arra koncentráltam, hogy milyen mellek ugráltak a filmben.
1: Miért kell egy időgébe kerék?
2: Kerék?
1: Nem kerék. Nem hát kell. Minden időgépnél van egy nagy kerék. Tehát mind az AG Wells, tehát a 60-as, mind a 2002-es feldolgozásban, mind a visszajövőben ugye autóról van szó, mindig egy járműről van szó. Miért kell a...
2: Ez azért nagyon erőltetett párhuzam, hogy autó és akkor ott is van egy kerék.
0: Nem, egy csomó időutazás sztori meg arról szól, hogy fekete lyukba zuhannak, mert hogy ugye van egy ilyen teória, vagy nem tudom, hipotézis, hogy esetleg az időutazás nem mond ellent a fizika törvényeinek, és esetleg valamilyen speciális fekete lyuk, valamilyen ilyen speciális matematikai konstruktumnak köszönhetően meg is valósulhat.
2: Az időutazásról nekünk volt egy műsorunk, az Agora Consulting, szerintem az még fenn is van a szájton.
0: Igen, nem? Az agora.underground.hu-ról lehet letölteni. De inkább szerintem az időutazás filmekben az az érdekes, hogy hogyan oldják föl az időparadoxon, mert ugye az időutazásnak az a legnagyobb problémája, hogy visszautazok a múltba, megölöm az anyámat, és akkor mi van, akkor nem utazok vissza az útba, a múltba, de...
1: Akkor mi történik velem, igen. Egyébként pont erről szól az 1900, tehát mind a klasszikus időgépfeldolgozások pont arról szólnak, hogy a múltat nem tudod megváltoztatni, tehát jó, mondjuk az eredeti novellában ugye arról szól, hogy ő azért nem kíván a múltba utazni, mert ott mindig csúnya, gonosz dolgok történtek, és ő egy olyan kort keres a jövőben, a távoli jövőben, amikor az emberiség már boldogan él. Jó reggelt kívánunk!
3: Sziasztok, nem tudom, meddig zaklathatlak még titeket.
2: Csak nyolcan.
3: Végső visszaszállás.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: A vihar követ minket, kapitány.
3: Igen.
0: És annak igen. Volt a folytatása a Philadelphia-i kísérlet?
3: Azt nem.
0: Vagy nem?
3: Ez a végső visszaszámolást látom.
1: De a végső visszaszámolásban sem tudták megváltoztatni a múltat.
3: Nem akarták.
1: Egyedül csak egy kutyát raktak le, aki egyébként nem érte túl, mert ő rövid életű volt, viszont a végére melyik színész öregedett meg rettenetes módon. Mert ugye aki aztán belőle szenátor lett.
0: Hú, most nagyon akadozik.
1: Gyere ki a WC-ből, tehát...
0: Nem hallunk.
2: Come out of the closet.
1: Jó, oké.
0: De ez mindenképpen egy visszatérő közhely az időutazásos történetekben, hogy megpróbálni megváltoztatni a múltat. Ugye ez még a visszajövőben is volt, ugye ott az időparadoxont úgy oldották föl, hogy minden egyes változtatásra egy alternatív idővonalat indítottál el, és akkor ezzel oldották fel ezt az ellentmondást, de ott is ugye ez volt, hogy mindig visszamenni, mindig visszacsinálni, vagy volt ez a film, ami nem került be a magyar mozikba, ami hangulatában nagyon hasonlít a Donnie Darkhoz, ez a Butterfly Effect, nem egy olyan régi film, azt hiszem tavaly.
2: Igen, ami mindmáig nem sikerült megnéznem, mert egyetlen példányban van meg a Odeon videótékában, és mindig kiveszi nem. Valaki.
0: Nem annyira nagy ívű alkotás egyébként, abszolút Donnie Darko utánérzés, bár kicsit más a témája, ott a főszereplő vissza tud menni a saját múltjába, és ennek
2: és
0: ezt felhasználva
2: elrontja.
0: Tudja igen, megváltoztatni, és mindig elrontja. De ha valaki meg akarja nézni, akkor viszont mindenképpen a rendezői változatot nézze meg. Teljesen más a vége, tehát konkrétan a befejezését változtatta meg a rendező. Azt nem mondom el.

0: tökéletesen végigveszi az összes lehetséges aspektusát annak, hogy milyen az, amikor az ember megváltoztathatja a már megtörtént dolgokat.
1: Igen.
0: És hogyan kezd el először hülyeskedni, tehát hogyan rémül meg először, aztán hogyan kezd el visszaélni vele, aztán hogyan esik depresszióba, és végül hogyan használja jó dolgokra ezt a lehetőséget.
2: Hello. Sziasztok! Én szerintem még ide lehetne besorolni a lém meg a lolát is, ahol szintén háromszor éli át a csaj azt az esetet.
0: Na az viszont inkább alternatív valóságnak nevezném. Tehát ott a csaj az nem tudta arról, hogy ő egyszer már végigélte ezeket a...
2: Szerintem vannak a utalások, hogy emlékszik bizonyos dolgokra, hogy a bankőr is már ismerős neki a lány, vagy tud valamit arról, hogy... Tehát valahogy olyan, mintha mégis lennének össze átfedések.
0: Ja, mintha néha így nézne úgy, hogy ez, hogy mintha ezt már látta volna egyszer. Ja.
1: Hát lehet, nem tudom. Köszi!
2: Hello!
3: Németek egyébként amúgy is nagyon erősek a sci-fi vonalban.
1: Mondjuk nekem ebből az alternatív valóságok témából inkább a Sliders ugrott be. Ez a sorozat, az nem német, de az...
3: Nem, nekem viszont a Science Fiction című német film jutott az eszembe, ami egy ami arról szól, hogyha...
0: Egyszer vetítettek a Titanicon, egyébként nagyon, nagyon kis helyes film, de senki nem látta, szerintem.
3: Igen, úgyhogy ezzel ugorhatunk is.
1: Én a 12 majom felett nem akarok átsiklani, szerintem, ahogy a virtuális valóságoknál azt mondtuk, hogy az existence, az esszencia, akkor én a... Nem tudom, az időutazásra 12 majmot mondanám. Bár lehet, hogy hülyeség.
0: Nem olyan rossz az, tehát nem olyan rossz példa ez, mert a 12 majom az tényleg...
1: Csak az nem annyira prototípikus, és nem annyira letisztult, mert az átfedésben van a posztapokaliptikus sémával. Ugye van ez a másik, hogy az apokalipszis utáni helyzet kicsit abba is beletartozik, de ott van talán a legérdekesebben megcsavarva ez az egész. Uh-huh. Vagy a Terminátorban, nem tudom, ott is jól összekeverték a szálakat. Azért a Terminátort ne felejtsük el. Illetve csak ezt én a robotosokhoz írtam, mert az inkább arról szól.
0: Robotosokhoz írtam. nehéz kategorizálni. Igen, azért az kifinket, hiszen van amelyikben időutazás is van, meg robotok, és olyan, mint a búcsúban.
1: Igen.
3: És mi van a világvége kategória? Ugye?
1: A világvége kategóriába írtam nyilván a Mad Max-et, ami alap.
3: A világvége kategóriának ugye az a lényege, hogy
0: valamilyen háború elpusztítja a Földet.
1: Ez a Kevin Costner, mint rendező kedvenc témája, és ugye jelen...
0: Sose sikerült neki. Kivéve a Robin Hoodban. Ja, várjál, az nem arról szól.
1: De beszélgetések visszatérő és kedvel témája, hogy melyik kínosabb a postás, vagy pedig a vízi világ.
0: Ez két különböző.
1: Annyira vége a műsorunknak, hogy én még gyorsan megemlítem az én kedvenc kategóriámat, amire azt írtam, hogy zárójelben negatív, de egyébként utópiák, illetve víziók, és akkor ide írtam fel a Brazilt, meg a Gattakát, meg a...
3: Pedig ezek között kiválóan lettek volna különböző biológusos szkifik, amik ugye szintén egy külön kategóriát kell képviselni, ami a biológiai katasztrófa utáni.
1: Igen, de a biológiai katasztrófa az van a mutánsos szörnyesben is, meg van a gonosz tudósosban, meg a világuralom.
3: Ez olyan, mint ez a tyúkos ember. Na, Flash Gordon kérdezik.
1: Nem én...
3: Kérdezik, hogy a Flash Gordon tényleg, aminek ugye a Queen készítette kiváló zenéjét. Nekem onnan van, meg fogalmam nincs, hogy melyik az a Flash Gordon, csak azt tudom, hogy a Queen csinálja ez a Flash, tará!
1: Meg ami még visszatérő motívum ezekben a science fictionökben, az szerintem, és most lehet, hogy ez ilyen fellengzősen hangzik, de ez a kafkai szorongás a rendszertől, mint olyantól, és szerintem ennek egy eszenciális manifestuma a kocka című film. De nem, de tényleg, tehát, hogy a barátnőm szokta nagyon fikázni ezt a filmet, hogy...
3: A kockát, ezt lehet rendesen.
1: Hogy iszonyatosan sematikus, és hogy papírmasé figurák vannak benne. Tehát szerintem az tipikusan az a film, ami...
0: A második része az már unalmas, de...
1: De hogy ez az a film, ami egy modellhelyzet. Tehát éppen ezért nyilván csak váz van benne, és éppen ezért kétdimenziósak a karakterek. De az biztos, hogy a végtelen emberi ostobaságnak a mementója.
3: Amen. Sziasztok, ez volt az Agora Consulting. Most egy rövidített kiadásban a Skifi napon a Tilos Rádióban. Maradjatok velünk. A reklám után következik a Nemzeti
1: Fantasy. Nem, várjál, először még a Galaxis Uti Kalauszból készítettek. Rádiósok...

0: az... Igen, de nem az a számít, ami ide van írva a papírra, hanem van egy hangjátékunk a Galaxis Uti Kalauszban, az fog most adásba kerülni 8-kor, és akkor utána következik a nemzeti felkelés.
1: Igen, és egyébként maradjatok tovább is velünk, mert szakástorvajban jönnek Orion és Alpha Hold bázis rajongók, utána Titus következik egy Skiffy Mixben, majd Hortobágyi László, Tóth Szabi és Kanada Kávos Lemről.
2: És az igazi
1: beszélni.
2: Fantasztikumról, hogy egy ilyen ellenszenves snob.
0: De nem Hortobágyi László lesz a vendég, hanem valaki más ez tegnap.
1: Jó, tegnap mindegy, szóval a lényeg az, hogy Lemről is fognak még beszélgetni, de ez még csak a délelőtt, a délután.
2: Hát és a többit majd bemondják később.
1: Később, úgyhogy sziasztok!

Ez a Tilos Rádió FM 90.3 irodalmi lépegető. Sanyi, Latesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3. Hallgass!

azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultunk.

Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben

Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok. Kedves gyerekek! Nektek énekeljük azokat a dalokat, amelyeket az óvodában is tanultok, hogy minél többször halljátok, és így mindig szebben, tisztábban énekeljetek. Először körjátékokat énekeljük.

0: folyton Maria böki, mincicus a blöki.
1: Itt nincs elásva, még a csaszapár. Van itt nálunk hánycipő, kitűnő hangula, olyan, mint a vagy nyuga, zenne volna. Ricsaj, papa, mamma, gyereket, tuha, szép, szeretet, egy se nyakok, kesereg, réha a baj.
2: A családhoz tartozik köb ükonokai fokon egy 30. századbeli rokon. MZ Perix, MZ Perix, jelentkezz, jelentkezz!
3: Kapcs fort!
2: Mit mond?
4: Egy forintért megmondom.
3: Elfelejtem ókor, nem tudhat még új magyarul ez az atom ókor. Szerencse, hogy beszélhetek így a hínszülékkel, a gondolat átvívő kézi készülékkel.
2: Kapcsolatunk titkos is és misztikus, kicsit utopisztikus.

0: Programzene szóval és zenével. Saint-Saëns az állatok farsangja.
1: A farsanga húsvét előtti mulatozások időszaka. Saint-Saëns, francia zeneszerző egy vidám, farsangi családi muzsikálásra szánt művében emberi tulajdonságokkal ruházta föl a táncmulatságra fölvonult állatokat. A bevezető zenében a két zongora vibráló játéka, a vonósok fokozatosan fölfelé haladó dallama, az ajtóban toporgók várakozásteli hangulat.

Kitárul az ajtó, és föltupírozott sörénnyel megjelenik az uralkodásra termett oroszlán. A jóságos arcot mutató, bensőséges melódiát minduntalan megszakítja az oroszlán igazi lényére emlékeztető energikus muzsika.

A sorban most már a hattyú következne, de még mindig nem mozdul a menet. A zeneszerző újabb farsangi tréfával lepte meg a közönséget. Megkövül dallamokat öltöztetett álarcba. A főszerepet a fényes hangú xilofonnak adta. Azzal a szándékkal, hogy a már szunyókáló állatokat újra táncba hívja. Kedvükért ebbe a tételbe két nagyon közismert dallamot is beleszőtt. Az egyik a hullapelyhes fehér hó kezdetű francia népdal. A másik Rossini sevillai borbélyából vett melódia.

Most megfesdült az élet. A zenekar szárnyakat kapott. Egy csalogány csapongó éneke következett. Ő a fuvolát választotta. A madárház köréje sereglő lakói, akiket a vonós zenekar kísért, alig-alig jutottak szóhoz, mert a csodás hangú csalogány megállás nélkül dalolt.

A világ végétől 9 lépésnyire, de az is lehet, hogy 10-re volt egy hegy. A hegy mögött egy icipici patakocska folydogált, amiben mágszem nagyságú halak játszadoztak, és olyan kicsi békák uráltak a partján, hogy csak a szél és a falevelek látták őket. A hegy se volt valami óriási, a verebek gyalogláb másztak át rajta, s mikor a túlsó felére értek, még akkor is kedvük volt ugrándozni. Nem lehetett nagyobb, mint egy jókora kavics, de igazi hegy volt, s igazi volt az a cérnaszálnyi ösvény is, ami a hegytől az erdőig vezetett. Ez az erdő már nem volt olyan kicsi, mint az ösvény, a hegy csapatak, akkora lehetett, mint mifelénk az erdők. Vidám élet volt az erdőben, de legvidámabban 4 testvér élt, akiknek az erdő közepén volt a házuk. A 4 testvér neve tavasz, nyár, ősz, tél. Azt elfelejtettem megmondani, hogy mindez a világ elején volt így, a világ elejétől is csak 10 évig és 3 napig. Mert 10 esztendő és 3 nap múltán a 4 testvér összeveszett. Azt hiszem, azon vesztek össze, hogy melyik madár tud nagyobbat ugrani, a veréb vagy a rigó. A tavasz és a nyár azt mondta, hogy a veréb, az ősz és a tél azt mondta, hogy a rigó. Hiába kérdezték a lepkéket, az ösvényt meg az icipici kis patakot, egyik se tudta megmondani, melyiknek van igaza. Így történt aztán, hogy a tavasz így szólott testvéreihez. Ezen mi elveszekednénk a világ végéig is, én hát inkább elmegyek közületek. Ezzel aztán el is indult, át a kis ösvényen, át a kavicsnagyságú hegyen és az icipici patakon, még csak a világ közepére nem ér. Vele tellett vagy 3 hónap, míg visszajött az erdőbe. Akkor aztán eldicsekedett a testvéreinek, hogy mennyire örültek neki az emberek. Mindenki azt mondta, hogy a tavasz a legszebb a világon. Ez bizony nem hagyta a nyár. Ő is útra kelt, és dicsekedve tért vissza. Én hozzám bizony így szóltak az emberek, te vagy a legjobb, te vagy a legkedvesebb. Te érlelted meg a búzánkat, hogy lisztet őrölhessünk belőle, hogy kenyeret süthessünk a lisztből. Hát, ha így van, én is útra kelek, gondolta az ősz, és nem is gondolta kétszer, túl volt már az erdőn, hegyen, patakon. Aztán, mikor visszatért, így szólt. Láttátok volna, hogy örültek nekem az emberek? Nem is csoda, mert teli tarisznyával mentem közéjük, vittem nekik szőlőt, diót, almát, körtét. A tér se hagyta magát, ő is útnak indult, szaladtak előtte a szelek, hogy hírül vigyék érkezését. Visszafelé is pajtásaival a szelekkel jött, s állónap arról mesélt, mennyire örültek a gyerekek a hónak és a jégnek, s mennyi ágat tördelt az erdőkben, hogy legyen mivel fűteniük a szegényeknek. Állónapig ezt mesélte, de már csak 2 hallották, a nyár és az ősz, mert a tavasz közben újra útra kelt, s azóta is így vándorolnak, mióta világ a világ.

Kedves hallgatóim! A 19. századi hangszeres programzene egyik előfutára Antonio Vivaldi. Ismeretes, hogy a szerző a Négy évszak címmel négy önálló hegedű versenyt írt. Ezeknek címei tavasz, nyár, ősz és a tél. A 18. századi versenyművek, a koncertók, egyik fő jellemzője az úgynevezett ritornell szerkezet. Ez az olasz szó visszatérést jelent. Ebben a zenei műfajban a változatos szóló részeket követő, mindig visszatérő zenekari szakaszokat nevezzük így. Jól megfigyelhető ez a szerkesztés Vivaldi a tavasz című hegedű versenyének első tételében. Hallgassuk meg először a mindig visszatérő ritornell dallat.

karneváli fölvonuláson most az akvárium vizében lubickoló színpompás halacskák következtek. A vonósok dallamára csillámló uszonyaikat szétterítve suhanó táncba kezdtek. A zongoristák ehhez a ringatózó, hullámtánchoz gyöngyöző ritmusokat pergettek.

0: csapás, ez nem hisző semmit.
1: Láttál te ott bent egy fia banánt?
0: Nem. Mi köze a szövőmadárnak a banánhoz?
1: Hát éppen erről van szó.
2: Amikor Tanzániában jártam, roppant fura dolgot tapasztaltam. A banánfa levelein apró szövőpintyek kimbálóztak. Ízekre szedték, vékony kis szalagokra hasogatták a leveleket, hogy házat építsenek, fészket rakjanak belőle.

0: öttöm panna. Volt egyszer egy asszony, aki hiába súvárgott gyermek után, pedig beérte volna már egy akármekkora pirinyóval is. Végül elment egy öreg javasasszonyhoz, és azt mondta neki,
1: gyermeket szeretnék. Nem bánom, ha csak akkora is, mint a kis ujjam fele.
2: A papagájokat még lehet tanítani beszélni.
3: Megmondom én lelkem, hogy ne mondanám. Itt van egy árpaszem. Ez nem olyan árpaszem, mint ami a földeken terem, vagy amit a tyúkok elé szórnak. Nem, lelkem, ez nem olyan. Ültesd ezt az árpaszemet egy kis virág cserébe, és várd meg, mi lesz belőle?
1: Áldjon meg téged az Isten, és fogadd el tőlem ezt a 12 ezüst pénzt a jó tanácsodért.
0: Azzal hazament az asszony, és elültette az árpa szemet, amely azon nyomban ki is hajtott. Szemlátomást kezdett nőni, és egy tulipán formájú, pompás nagy virágot hozott. A virág szirmai szorosan csukva voltak, mintha még csak bimbó lett volna.
1: De szép virág! Hadd csókolom meg ezeket a piros-sárga szirmakat.
0: Alig, hogy érintette az ajkával, megpattant, és felhasadt a bimbó. Most már látszott, hogy igazi tulipán, de a szirmai rejtekében, parányi zöld széken egy pöttömnyi leányka üldögélt. Olyan szép és kedves, hogy gyönyörűség volt ránézni. Akkorácska volt csak, mint a kis ujjam fele. Az asszony nyomban el is nevezte Pöttöm Pannának. Egy szép, fényes dióhé lett Pöttöm Panna bölcsője, derékaja kék ibolyaszirom, rózsalevél a takarója. Ebben aludt éjszaka, nappal meg az asztalon játszadozott. Az anyja egy tányér vizet tett az asztalra, a tányért pedig virágokkal fonta körül. A tányér vízben tulipán szirom ringatózott, azon csónakázott Pöttöm Panna. Két fehér lószőrszál volt az evezője, azzal hajtotta a csónakját a tányér egyik szélétől a másikig. Egy éjszaka, amikor szép kis ágyában az igazak álmát aludta, egy fertelmes varangyos béka ugrott be az ablakon. Utálatos állat volt, kövér és nyirkos. Egyenesen az asztalra tottyant, ahol rózsalevél takarója alatt Pöttöm Panna aludt.
4: Ez volna még csak a fiamnak való feleség. Micsoda öröm lesz, micsoda öröm!
0: Azzal fölkapta Pöttöm Pannát dióhé ágyacskájával együtt, és kiugrott vele az ablakon a kert alatti széles patak mocsaras partjára. Itt lakott fiával a fertelmes béka. Rút volt a fia is, pedig az az anyjára ütött.
5: Csuda szép lány!
4: Ne kiabálj, mert felébreszted. Aztán még elszökik tőlük, hiszen olyan könnyű, mint a hattyú pihe. Most ráültetjük erre a széles vízi rózsalevélre. Hadd ringatódzék a patakon. Olyan pöttöm is könnyű, hogy ez a levél valóságos sziget lesz neki. És innen meg se szökhet, amíg mi a mocsárban feldíszítjük a szobát, ahol majd laktok.
0: Kora reggel kinyitotta a szemét Pöttöm Panna, körülnézett, és amikor látta, hogy hol van, keserves sírásra fakadt. A zöld levelet a víz vette körül, a cseppteremtése úgy sem tudott volna kijutni a partra.
4: Ez itt a fiam, akinek a felesége leszel. Pompásan éltek majd a mocsárban.
5: Brekeke, úgy lesz bizony. Kapjuk fel az ágyat, papa, és ússzunk vele.
6: Nem akarok feleségül menni. Nem akarok békalakban élni.
5: Brekeke,
6: brekeke.
0: A patak mélyén úszkáló kis halak most kidugták fejüket a vízből. Látni akarták a békafiú menyasszonyát. Nagyon megtetszett nekik a gyönyörű kis teremtés. Sajnálták, hogy az öreg béka és fia a mocsárba akarja vinni szegény Böttönpannát. Azon nyomban elhatározták, hogy ezt nem engedik. Összegyűltek a vízben, a levél zöld szára körül, és apró fogaikkal elfűrészelték. Hajrá, röpült a levél a patak színén. Vitte Böttönpannát olyan messzire, és olyan sebesen, hogy a két valany már nem érhetett a nyomába. Böttönpanna boldogan hajózott a levélen. Az utazás pompás volt. Napsugarak táncoltak a vizen, és ő boldogan hallgatta a madarak csodás csivittjét. Elábrándozott a fehér mellényi fecskék dalain, mikor azok mellé telepedtek kicsit pihenni, aprókat inni a patak friss vizéből. Így ilyen gondtalanul telt a hosszú nyár. És mire beköszöntött az ősz, a vízirózsa levelet az áramló patak egy erdő széléhez sodorta. Böttönpanna itt kilépett, körülnézett, majd fűszálakból ágyat font magának, és fölfüggesztette egy nagy sóska levél alá, hogy eső ne ér. Közben beállt a hideg, kemény tél. Elröpültek a tájról a madarak. Böttönpanna az erdő közelében levő gabonaföldön sétálgatott, és nagyon elkeseredett. Megreszketett is szegény a havas téli hidegben. Ahogy mendegélt a torzsok között, egyszer csak az öreg mezei egérodujához érkezett. Egy szem árpát kunyerált, mert két napja már nem evett.
7: Ó, te szegény, ó, te szegényke, kerülj be én, és ebédelj velem itt a jó melegben.
8: Nagyon rendes teremtésnek látszol, egérke. Köszönöm a meghívásod, elfogadom.
7: Ha akarsz, itt maradhatsz egész télen. Csak a szobámat tartsd rendben, és mesélj nekem szépeket, mert azt én nagyon szeretem. De ma... ebéd után vendég érkezik. Tudod, Vakond úr, a szomszédom minden kedden meglátogat. Ő még jobb módban él, mint én. Nagy termei vannak, és szép fekete bársony bundát visel. Nem csak gazdag, de nagy tudományú is. Ha feleségül venne, gond nélkül élhetnél. A lakása legalább 20-szor akkora, mint az enyém, csak a szeme sajnos gyönge, alig lát. És ezért a napot meg a virágokat nem szívlelheti.
0: A vendégnek Böttönpanna elénekelt néhány szép dalt. Vakond úr nyomban beleszeretett a szép hangja miatt, de nem szólt semmit, mert megfontolt férfiú volt. Amikor a mezei egér és Böttönpanna meglátogatta a bársonybundást otthonában, Vakond úr egy darabka korhat fát vett a fogai közé, meggyújtotta, és azzal világította hosszú folyosón. Ahogy így sétálgattak, Böttönpanna észrevette, hogy a folyosóban egy fecske fekszik, egészen szorosra csukott lábbal, fejét mélyen behúzva tollai közé. Elszorult a szíve, mert nagyon szerette a madarat.
9: Na, ez se csicsereg többet. Biztosan a tél hidege ölte meg. Nyomorúságos dolog fecskének születni. Az ilyenek egyebet sem tudnak, mint csicseregni. Télen aztán éhen vesznek. Szerencse, hogy az én gyermekeim vakondok lesznek, és nem madarak.
7: Okosan mondja a nagy tudományú szomszéd uram, mi haszna a madárnak a csicsergésből, ha beáll a tél? Éhezik és fázik, de talán ez az előkelőséghez tartozik.
0: Böttönpanna nem szólt semmit, de mikor azok ketten hátat fordítottak, a fecske fölé hajolt, és megcsókolta a madár csukott szemét.
8: Isten veled, fecske madár! Köszönöm, hogy olyan szépen énekeltél, amikor még zöldeltek a fák, és melegen sütött ránk a nap. Hadd hajtom ide egy picit a fejem a melletre. De hallgass csak! Belülről, mintha hangos kopogás hallatszana. Talán nem is pusztult el, csak megdermedt szegényke a kemény hidegben, és most a meleg új életre keltette.
10: Köszönöm a jóságodat, kedves, szép leánykom. Olyan jól felmelegítettél. Nem sokára talán erőre kapok, és fölrepülhetek a melegre, a napfényes ég.
6: Jaj, most hideg van ám ott a fön. Erősen fagy, és havazik. Maradj csak itt ebben az udukon. Majd én gondodat viselem. Hozok neked ennivaló, virágszirom csészéből megitatlak. Csak azt mondd meg, kedves fecském, hogy miért maradtál itt a hideg télre?
10: Már a nagy útra próbálgattam erőmet, amikor egy tüskebokorága megsebezte az egyik szárnyat. Ezért nem tudtam útra kelni társaimmal, akik réges-rég elrepültek meleg tájakra, más országokra. Megpróbáltam utánuk szállni, de nem bírta a szárnyam, lezuhantam a földre. Aztán már arra, hogy hogyan kerültem ide, nem emlékszem.
0: A kicsi fecske madár aztán ott húzta ki a telet a meleg oduban. Pöttöm Panna ápolgatta, gondját viselte, szeretgette. De bizony nem tudott erről sem a mezei egér, sem a vakond. Talán jobb is, mert ők nem szenvedhették a fecskék népét. Hanem aztán, amikor beköszöntött a tavasz, és a nap átmelegítette a földet, Pöttöm Panna rést nyitott, melyen át beragyogott a napsugár a föld alatti oduba.
10: Mondd csak, Pöttöm Panna, nem akarnál-e a hátamra ülni és útra kelni velem messze-messze zöld erdőkbe?
6: Nem mehetek. Bizonyára nagyon zokon venni az öreg mezei egér, ha itt hagynám őt.
10: Próbál csak meg, Pöttöm Panna.
6: Nem lehet. Sajnos. Sajnos nem merem.
10: Hát akkor Isten veled, kedves szép leányka.
6: Kedves mezei egér, engedj fel kérlek innen az oduból a föld felszínére. Ott most melegen süt a nap, énekelnek a madarak, szállnak a pillangók. Olyan gyönyörű ott minden a természet.
7: Nem engedhetlek én téged oda. Ezen a nyáron meg kell varnod a kelengyét. Mert a bársonybundás szomszéd megkérte a kezedet. Kapsz tőlem elegendő vásznat is, gyapjút is, hogy illendő kelengyéd legyen.
0: Szegény kis Pöttöm Panna napestig a rokkát pörgette. A mezei egér pedig 4 pókot fogadott föl, azok éjjel-nappal szőtték Pöttöm Panna kelengyéjét. Vakondul minden este meglátogatta őket, és mindig csak arról beszélt, hogy mi lesz majd a nyár végén. Így jött el az ősz.
7: Gyönyörű a kelengyéd minden darabja. 4 hét múlva lakodalmat ültök Vakondurral, kedves szomszédommal.
6: Megmondom én kereken, köszönöm a jót, de nem akarok az utálatos vakond felesége lenni.
7: Ne akaratoskodj! Ha makacskodol, megharaplak. Nemhogy örülnél, mikor ilyen derék, gazdag, szép férfi választott magának feleségem. Külön bundája van, mint a királynak. Tele a konyhája, a kamrája. Kívánhatsz-e jobb?
0: Elérkezett hát a lakodalom napja. A szegény kis teremtés búsan indult el az egér házából, nem kívánt új otthona felé. Útközben megölelt egy kis piros virágot, amely előtte hajlatozott.
6: Isten veled, piros virág! Ha erre röpül egyszer az én kedves fecském, mondd meg neki, hogy tiszteltetek.
10: Pöttöm Panna! Mi a baj, hogy ilyen szép?
6: Te vagy az, kedves fecském. Súlyos az én bánatom. Szívem ellenére feleségül kell mennem az utálatos vakondhoz. Bele kell laknom mélyen a föld alatt, ahonnan soha többé nem láthatom a szép napot. Tőle is, meg te tőled is búcsúzom, kedves fecském. Nem találkozunk mi már soha többé.
10: Hamarosan kemény tél lesz itt. Elrepülök messze földre, meleg országba. Gyere velem, te kedves kis teremtés. Neked köszönhetem az életemet. Te mentettél meg, amikor dermedten feküdtem. Gondold meg, ülj fel a hátamra és jöjj velem.
6: Kedves fecském, veled megyek. Veled én, ha elviszem.
0: Felült Panna a fecske hátára. Övével kötötte magát a fecske legerősebbik tollához. Boldogan repült a fecske erdőkön, tengereken is túlra, míg végül nagy sokára Melegországba érkeztek. Vadon termett itt a narancs, a citrom, mirtusz meg fodormenta illatozott. Egyre szebb lett a vidék, amerre jártak. Dúsan zöldelő fák alatt, kéken csillogó tópartján egy régi kastély állott. Fehér márvány falai szinte világítottak. Magas oszlopaira szőlővenyige kapaszkodott. Az ormán fecskék fészkeltek.
10: Ez a háza. Te csak válasz ki magadnak egy szép virágot odalem. Én majd beleültetlek a kejjébe. Itt kedvedre lakom.
6: Szebb otthont nem is kívánhatnék magamnak. Nézd csak ott, azt a szép fehér virágot. Ott, a márványoszlop tövében. Azt választom. Azt a szépet.
0: A fecske leröpítette pöttönpannát a legszebbik fehér virághoz, és széles szilvára ültette. Most ámult még csak a cseppteremtés. A fehér virág kejhében egy ifjú ült. Éppen olyan csepp, mint ő maga. Csak fehér volt és áttetsző, mintha üvegből volna. A fején gyönyörű kis aranykorona, vállán fehér szárnyacskák. Ő volt a fehér virágokban lakó tündérifjak és tündérleányok királya.
6: De gyönyörű ez az ifjú, ugye, kedves fecském?
7: Soha életemben nem láttam még hozzád fogható szép hajadat. Hogy hívnak, ha meg nem sértelek kérdésemmel?
6: Pöttönpannának hív mindenki, aki szeret.
7: Szépséges pöttönpanna. Itt az aranykoronám. Fejedre illesztem és kérdezem. Leszel-e a feleségem? Akarsz-e a virágtündérek királynéja lenni?
6: Igen, leszek a te feleségem. Leszek én királynéja a virágtündérek.
0: Kitárultak a virágok kejhelyi. Minden virágból egy-egy tündér lebbent ki, és ajándékokkal halmozták el Pöttönpannát. A legszebb ajándék egy pár fehér szárnyacska volt, amit nyomban fel is kötöttek a vállára, és most már ő is röpködhetett tündér népével virágról virágra.
7: Kicsi mátkám, nem illik hozzád a neved. Te olyan szép vagy, hogy ezentúl ne Pöttönpannának hívjanak, hanem Tündérpanna legyen a neved.
10: Tündérpanna. Tündérpanna. Csodaszép név. Csodaszép. Isten veled, Tündérpanna. Most útra kelek a Melegországból, és elrepülök messze-messze a másik fészkembe, mely egy ablak fölött.
0: A kicsi fecske fészke éppen az én ablakom fölött volt. Ő mesélte el nekem ezt a történetet, és mert nagyon tetszett, hát most nektek is elmeséltem.

Bob Semyon. Hol volt, hol nem volt, ott, ahol a kurta farkú malac túr, még azon estúl, ott, ahol a bolhát patkóba verik, ott élt, éldegélt egy szegény ember és a felesége. Ezeknek annyi gyermekik volt, mint a rostalika, még egyel annál estőbb. Ez a több olyan kicsike volt, mint egy fuszújka szem, és éppen ezért Babszem Jankó lett a neve. Jankó nagyon ügyes legényke volt. Az apja csinált neki egy pöttömnyi ostorkát, azzal folyton csapkodott. Egyszer az apjával szántani ment. Nagy vihar lett, és nem tudtak hazafutni. Bémentek az erdőbe. Jankó bébújt egy keserű lapi alá, hogy az eső meg ne verje. Egyszer csak a kajla ökör békapta a levelet, s vele együtt Jankót es. Az apja kereste, de sehol sem találta meg. Nagy búsulva hazament az ökrökkel. Jankó olyan erősen döfködte ostorjával a kajla hasát, hogy az elszakasztotta a kötelit, s kifutott az udvarra. Jankó ekkor elkezdett a kajla hasában kiabálni. Édesapám, vágassa le a kajlát, mert ha nem, kifogy a Jankó fiából. Hallotta az ember a kiáltozást, megesértette egy-kettőre, hogy a fia az ökörben van. Hívatta a mészárost, leütötték az ökröt, s a belit odaadták egy szegény asszonynak. A többi részében mindenütt keresték Jankót, de nem találták meg. Lees mondtak róla. A belet az asszony kivitte a patakra mosni. A hurkán volt egy kislik, Jankó kipillantott rajta, és azt kiáltotta. Jaj, néni, látom a lábát! Az asszony új megijedt a hangtól, hogy a belet egyszeriben a túlsó partra hajította, maga pedig hazafutott. A partra vetődött egy éhes farkas, és békapta a belet. Jankó most még rosszabb helyzetbe jutott. De bátor ember volt, s hogy bosszút álljon a farkason, a hasát kezdte döfködni, s közben kiáltozott. Hajtsad, pásztor, a csordát, mert jő a farkas! A farkas nem mert még a csorda közelibe sem menni, úgyhogy majd megdöglött éhen. Találkozott a medvével, és kérte, hogy segítsen rajta. A medve a Rókáné komámasszonyhoz utasította. Azt mondta neki. Menj el Rókáné komámasszonyhoz, akinek három lába sánta, a negyedik ki van törve. A meggyógyít téged. Eles ment a farkas a Rókánéhoz. Az orvosnő megvizsgálta, és békiáltott a száján. Hókusz, pókusz, ördög, bördög, búj ki a farkas komám hasából. Jankó örvendett, hogy őt ördögnek hiszik, és azt kiáltotta ki. Nem ér addig, amíg a tolvajok házáig nem visztek, s ott es csak akkor, ha farkaskoma jól kitátja a száját. A farkas és a medve elfuttak a tolvajok házáig. Ott Jankó kiszökött, és megköszönte a farkasnak a kocsikáztatást. Mindketten hűséget esküdtek Jankónak. Jankó kihallgatta a tolvajok beszélgetését. Azt beszélték, hogy az éjjel a királyhoz fognak bétörni. De már abból nem lesz semmi, gondolta Jankó, és bécsúszott az egyik rabló lájbi zsebibe. A rablók a királyi palotához mentek, hogy azt kirabolják. Míg a zár kinyitásával bajlódtak, Jankó a kulcsnyikon bészökött, gyorsan a király hálószobájába szaladt, költögetni kezdte a királyt, rángatta a szakállát. Király uram, keljen fel, mert itt vannak a tolvajok, mert itt vannak a tolvajok! A király felszökött, intett az őrségnek,

hajtotta őket hazafelé. Amint mentek, mendegéltek, egy sziklás helyre értek, s Jankó majd meghódt a szomjúságtól. Mindegyre sóhajtozott a víz után. Egyszerre egy szikla meghasadt, és szép, tiszta, friss víz ömlött ki belőle. Jankó egyet ivut belőle, s olyan deli legény lett, hogy a medve és a farkas majd meghalt bámulatában. Egy-kettőre hazaértek, s otthon alig tudtak bételni a szülei az örömmel és bámulattal, hogy milyen szépen megnőtt és megügyesedett Jankó. Jankó hamar véget vetett az anyja örömének, mert azt mondta neki, hogy menjen el a királyhoz, és kérje meg neki a királyleányt. Eles ment az anyja, nagy búsulva, és előadta a kérelmet a király. A király nagyon megharagudott, és azt mondta neki, mondd meg a fiadnak, te szegény asszony, hogy holnapra szerezzen egy aranyhintót, de minden kicsi szeg arany legyen rajta, és azon kívül szerezze elő Asztes, aki a tolvajoktól megmentette az életemet. Ha ezt megteszi a fiad, övé a leányom, s fele királyságom, ha nem, karóba húzatom, elmehetsz. Nagy sírva ment el az asszony, alig kapta meg az ajtót. Otthon mondja a fiának a király föltételeit. Jankó csak legyintett, s hívatta a falu összes kovácsait. Megcsináltatta a hintót, s ment rögtön a királyhoz. Látta a király a hintót, de csak a fejét lógatta. Hát látom, a hintó megvan, de hol az az ember, aki engem megmentett? Én volnék az, mondta Jankó. Nagyon örvendett ennek a király, de még jobban a leánya, hogy ilyen ügyes vőlegénye van. Csaptak egy nagy lakodalmat, de akkorát, hogy Hencidától Boncidáig folyt a bor, s még ma est tart, ha vége nem lett.

0: bolygóról valóban.
1: Aha. Ezek szerint egy másik bolygóról jöttél?
0: Igaz. Ezen a repülőgépen nem jöhetsz valami messziről.
1: Azt mondd meg, honnan jöttél? Hová akarod vinni a bárányomat?
0: Tudod, az a jó ebben a ládában, amit adtál, hogy éjszakára a háznak is megfelel neki.
1: Persze, persze. Ha jól leszel, kötelet is adok, amivel megkötheted, meg egy karót.
0: Megkötni? Milyen ostoba ötlet?

0: De ha nem kötöd, meg elkúszál, elvész.
1: Elkúszál? Hová?
0: Mit tudom én, az orra után.
1: Annyi baj legyen, hiszen nálam odahaza olyan kicsi minden, hogy nem valami sokáig mehet az ember az orra után.
0: Így tudtam meg egy másik fontos dolgot. A bolygó, ahonnan jött, alig nagyobb egy háznál. Ezen nem is kellett különösebben csodálkoznom, hiszen tudtam, hogy a nagyobb bolygókon kívül van még száz és száz más bolygó is, és köztük egyik-másik olyan parány, hogy távcsövön is alig-alig lehet kivenni. Ha egy csillagász felfedez egy ilyet, egyszerűen egy számot ad neki. Például elkereszteli a 3251-es kisbolygónak. Minden okom megvan rá, hogy azt higgyem, a kisherceg a B612-es kisbolygóról jött. Távcsövön ezt a csillagocskát egyetlen egyszer észlelték. 1909-ben egy török csillagász. Felfedezéséről akkor nagy előadást tartott a Nemzetközi Csillagászati Kongresszuson, öltözéke miatt azonban nem itt neki senki, mert ilyenek a fölnőttek. Csak a fölnőttek miatt mesélem el ezt is, mert a fölnőttek szeretik a számokat. Ha egy új barátunkról beszélünk, nekik sosem a lényeges dolgok felől kérdezősködnek, sosem azt kérdezik, milyen a hangja, mik a kedves játékai, szokott-e lepkét gyűjteni, ehelyett azt kérdezik, hány éves, hány testvére van, hány kiló, mennyi jövedelme van a papájának? Ha én azt mondom egy fölnőttnek, hogy láttam egy szép házat, rózsaszínű téglából, ablakában muskátli, tetején galambok, sehogyan sem fogják tudni elképzelni ezt a házat. Azt kell mondanom nekik, láttam egy 100 000 frankot érő házat, erről felkiáltanak, ó, milyen szép! Ezt azért mondom, hogy érthető legyen, a gyerekeknek nagyon elnézőknek kell lenniük a felnőttek iránt.
1: Igaz, hogy a bárányok cseréket esznek?
0: Igaz.
1: Akkor jól van. Szóval a majom kenyérfákat is megeszik?
0: A majom kenyérfák nem cserjék, hanem hatalmas templomtorony magasságú fák. És magaddal vihetnél akár egy csordára való elefántot is. Egyetlen majom kenyérfával sem bírnának el.
1: Egymás tetejébe kellene rakni őket. Mielőtt megnőnek, a majom kenyérfák is úgy kezdik, hogy kicsinyek, nem?
0: Pontosan így van. De miért akarod, hogy a bárányok megegyék a majom kenyérfákat?
1: Miért ne?
0: Azt feleltem, miért ne? Mint ha valami nyilvánvaló dologról lenne szó. Alaposan össze kellett szednem az eszemet, hogy magamtól jussak a kérdés nyitjára. Tehát, mint minden bolygón, a kishercegén is voltak jó növények, meg rossz növények. Tehát voltak jó növényektől származó jó magvak, meg rossz növényektől származó rossz magvak. A magvak azonban ártatlan. A föld titkos mélyén aluznak, míg csak az egyiknek eszébe nem jut, hogy fölébredjen. Akkor nyújtózik egyet, aztán elkezd félénken a nap felé kapaszkodni. Ha rózsa vagy retek hajt ki, hagyhatjuk, hadd nőjön kedvére. De ha rossz növényről van szó, azonnal ki kell tépni. A kisherceg bolygóján a majom kenyérfa magvak az egész földet megfertőzték. A majom kenyérfával úgy van az ember, hogyha későn kap észbe, soha többé nem bír megszabadulni tőle. Igaz?
1: Egyszerűen elborítja a bolygót.
0: Átjuggatja a gyökereivel?
1: Igen. Ha aztán a bolygó túl kicsi, a majom kenyérfák meg túl sokan vannak, előbb-utóbb szétrobbantják.
0: Aha, most már világos.
1: Fegyelem kérdése. Miután reggel gondosan rendbe szedte magát az ember, gondosan rendbe kell szednie a bolygóját is.
0: Ki kell gyomlálnia a majom kenyérfákat, ugye?
1: Igen, amint meg tudod különböztetni őket a rózsáktól. Mert amikor egészen zsengik, nagyon hasonlítanak egymáshoz.
0: Unalmas munka lehet.
1: De nagyon könnyű. Jó lenne, ha egyszer lerajzolnád.
0: Úgy gondolod?
1: Hogy a hazádbeli gyerekek jól megértsék a dolgot.
0: Okos gondolat.
1: Hasznukra lehet, ha egyszer utazni fognak. Néha semmi baj sem származik belőle, ha valamilyen munkát későbbre halasztunk. De mindig végzetes következményekkel jár, ha a majom kenyérfákról van szó. Tudok egy bolygót. Lusta gazdája volt. Figyelmen kívül hagyott 3 cserjét. Rajzold le.
0: Most?
1: Most azonnal.
0: Nehéz lesz. Sokáig tart.
1: Ne sajnáld a munkát. És írd alá, gyerekek, ügyeljetek a majom kenyérfákra.
0: Addig el nem mozdult mellőlem, amíg le nem rajzoltam. Mit csinálsz ott?
1: Nagyon szeretem a naplementéket. Gyerünk, nézzünk meg egy naplementét.
0: De ahhoz várni kell.
1: Várni? Mit?
0: Hát, hogy lemenjen a nap.
1: Jaj, persze. Folyton azt hiszem, hogy otthon vagyok.
0: Na, persze.
1: Tudod, ha az ember nagyon-nagyon szomorú, szereti a naplementéket. Volt egy nap, amikor 43-szor láttam lemenni a napot.
0: Hát annyira szomorú voltál azon a 43-szoros napon?
1: Ha a bárány cserjéket eszik, megeszi a virágokat is?
2: Ez a csavar nem akar meglazulni.
1: A bárány mindent megeszik, ami az útjába akad?
2: Pedig itt lehet a baj, ennél a csavarnál.
1: Az olyan virágot is megeszi, amelyiknek tüskéje van?
2: Igen.
1: Hát akkor mire valók a tüskék?
2: Majd azt tudnám.
1: Mire valók a tüskék?
2: A tövisek nem valók semmire, a tövis puszta gonoszság a virág részére.
1: Ó, nem hiszem. A virágok gyöngék, gyanútlanok. Úgy védekeznek, ahogy tudnak. Félelmetesnek képzelik magukat a tüskéikkel.
2: Ez az átkozott csavar. Ha semmiképpen sem mozdul rávelek a kalapáccsal, úgy ugratok ki a helyéből.
1: És te mondd! Te is azt hiszed?
2: Nem hiszek semmit, csak úgy mondtam. Én komoly dolgokkal foglalkozom.
1: Komoly dolgokkal? Úgy beszélsz, mint a fölnőttek. Mindent összezavarsz, mindent összekeversz.
2: Én?
1: Tudok egy bolygót. Egy vörösképű uraság lakik rajta. A soha egyetlen virágot meg nem szagolt életében. Soha egy csillagot meg nem nézett. Soha senkit nem szeretett. Soha nem csinált egyebet, csak számolt. És egész álló nap azt hajtogatta, amit te most. Én komoly ember vagyok, én komoly ember vagyok. Csak úgy dagadt a kevésségtől. Hát ember ez? Dehogy ember. Gomba.
2: Micsoda?
1: Gomba. Millió és millió éve, hogy a virágok tüskéket gyártanak. Millió és millió éve, hogy a bárányok mégis megeszik a virágokat. Hát akkor miért ne volna komoly dolog, ha meg akarjuk érteni, mi végre a sok fáradozás, amivel olyan tüskéket csinálnak maguknak, amelyek soha semmire se jók. A bárányok és a virágok háborúja. Talán nem fontos, nem komolyabb és nem fontosabb, mint annak a vörös úrnak a számadásai? Ha valaki szeret egy virágot, amely csak egyetlen példányban létezik a csillagmilliókon, ez épp elég neki, hogy boldog legyen, ha a csillagokra pillant. Ott van valahol az én virágom, gondolja magában. De ha a bárány megeszi a virágot, ez az ő számára olyan, mintha hirtelen valamennyi csillag kialudnék. És ez talán nem fontos.
2: Gyere ide! Gyere ide, ne sírj! Gyere ide a karomba szépen! Semmi veszedelem nem fenyegeti a virágot, amit szeret, no. Szájkosarat rajzolok a bárányodnak. A virágodnak meg vértet rajzolok, és... Már azt se tudtam, mit mondjak neki. Olyan titokzatos világ a könnyekország. Rövidesen jobban is megismerhettem ezt a virágot. A kisherceg bolygóján mindig voltak virágok. Nagyon egyszerű virágok, egy sor szirommal. Helyet is alig foglaltak, és nem zavartak senkit. Reggel megjelentek a fűben, estére elhervadtak.

0: király kis Mikó. Egyszer volt, hol nem volt hetet hét országon is túl, volt egy 77 éves nyárfa. Annak a 77 éves nyárfának a 77. ágán volt egy 77 éves szoknya. A 77 éves szoknyának a 77. ráncában volt egy 77 éves kiskönyv. A 77 éves kiskönyvnek a 77. oldalán a 77. cikkén volt ez a kis mese, amit el akarok mondani. Egyszer volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, volt egyszer egy király. A királynak volt három lánya. Minden reggel kiment az erdőbe sétálni velük. Egyszer feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, de király, add nekem a legnagyobbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a napot. Azt mondja a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a napot. Második reggel megint kimentek sétálni, megint feljön egy nagy fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a középső lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a holdat. A király nem adta, elvitte a holdat. Harmadik reggel, mikor kimegy a király újra sétálni, megint feljön a fekete felleg, azt mondja, te király, add nekem a legkisebbik lányodat, mert ha nekem nem adod, elviszem a csillagokat. Azt mondja neki a király, ha jó lélek vagy, gyere le, ha rossz lélek vagy, távozz. Elment a felleg, elvitte a csillagokat. Na, hát ott nagy sötétség lett. A nagy sötétségben jártak. Egyszer király kis Miklós megyen az öccsével a király udvarra vízért. Azt mondja az öccsének király kis Miklós, öcsé, én elhoznám a napot, holdat, csillagokat, hogyha a király nekem adná fele királyságát, meg a legkisebbik lánya. Ezt meg a király meghallotta, oda hívatta. Na, fiam, azt mondja, ha elő nem hozod, amit mondtál, a fejedet levétetem. Hát, felséges király atyám, tessék adni egy lovat, mind a kettőnknek egy-egy kardot, útnak indulunk. Megindultak, mentek hetet hét országon. Egyszer elértek egy ezüst erdőt. Az erdő szélén megkötötték a lovat, a kisebbik fiú ott maradt, ügyelt a lóra, hogy valami állatok meg ne egyék. Király kis Miklós elment az ezüst hídra, rávágott, egy száldeszka leszakadt. Arra megy a hétfejű sárkány, megbotlik a lova. Azt mondja a hétfejű sárkány, kutyák, ebekigyák a véredet, hét esztendeje, hogy ezen a hidon járok, sose botlottál meg, mi oka ennek? Azt mondja a ló neki, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a lóról a hétfejű sárkány, azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köles kásának az ezerd része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kimegy király kis Miklós. Azt kérdi tőle a hétfejű sárka. Hogy menjünk? Ölre, vagy kardra, vagy botra? Azt mondja rá király kis Miklós. Kutya szokott ölre, gondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Kardra mentek. Addig birkóztak, addig vágták egymást, hogy a vitéz levágott hat fejet. Azt mondja neki a hétfejű sárka. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a csillagokat. Na, mondja király kis Miklós. Hol vannak? Ott, a nyerekpokróc alatt. Vedd el! Kivette király kis Miklós a csillagokat. Levágta a sárkány hetedik fejét is. Elment az öccséhez, elkötötte a lovat. Mentek tovább. Elérték az aranyerdőt. Ott megint megkötötték a lovat a fához. Király kis Miklós elment az aranyjéthoz. Rávágott a kardjával. Leszakadt két szál deszka, elbújt a híd alá. jön a 14 fejű sárkány, menne keresztül rajta, megbotlik a lova. Az is azt mondja megint, mi oka annak, hogy 14 éve járok erre? Sose bírtál megbotlani, és most megbotlottál? Az aló is azt mondja, nékem tűz, néked víz, mind a kettőnknek el kell pusztulni. Leszállott a sárkány, azt mondja, király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment. Kérdi tőle a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre vagy kardra vagy botra? Kutya szogott ölre, gondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Azzal kardra mentek. Addig-addig verekedtek, vagdalkóztak, hogy király kis Miklós annak a sárkánynak is levágta 13 fejét. Mikor levágta 13 fejet, azt mondja a sárkány. Király kis Miklós, hagyd meg ezt az egy fejemet, odaadom a holdat. Hol van? Kérdi a legény. Ott van a nyerekpokróc alatt. Vedd ki! Elvette király kis Miklós a nyerekpokróc alól a holdat, eltette a csillagokhoz, akkor levágta a sárkány 14. fejét is. Elment az öccséhez, de nem mondotta, hogy már a hold is megvan. Mennek, mendegélnek, ugyannyira, hogy elérték a gyémánt erdőt. A lovat újra megkötötték egy fához. Király kis Miklós elment a gyémánt híthoz. Mikor odaér, rávágott a kardjával a hídra, ott már 3 szál deszka szakadt le. Elbújt. Megyen a 24 fejű sárkány. Menne a hídon keresztül. Hát, megbotlott a lova annak is. Azt mondja, mi oka ennek? 24 éve rajtad járok, sose botlottál meg. Nekem tűz, neked víz, mind a kettőnek el kell pusztulni. Akkor leszállott. Király kis Miklós, gyere ki a híd alól, mert mikor akkora voltál, mint egy köleskása ezred része, akkor tudtam, hogy meg kell veled vívni. Kiment, kérdi a sárkány. Na, hogy megyünk? Ölre, kardra vagy botra? Kutya szokott ölre, kondás pedig botra, vitéz pedig kardra. Addig verekedett a legény a sárkánnyal, hogy annak is levágta 23 fejét. Mikor levágta 23 fejét, azt mondja a sárkány, király kis Miklós, add meg a 24. fejemet, odaadom a napot. Mikor megkérdezte tőle király kis Miklós, hol van a nap, azt felelte a sárkány, ott van a nyerekpokróc alatt. Ennek a sárkánynak 3 lábú lova volt, de az a 3 lábon is sebesebben tudott menni, mint más, akinek 4 lába van. Király kis Miklós nem vette ki a napot, hanem oda tette a csillagokat meg a holdat a naphoz, a 3 lábú lónak a nyerekpokróca alá. A sárkány 24. fejét levágta, felült a 3 lábú lóra, elment az öcséhez. Na öcsé, most már megvan a nap, a hold, meg a csillagok, mehetünk, mondta. Ahogy kifelé mentek az erdőből, leszólt egy kis ember a fa tetejéről. Király kis Miklós, azt hiszed, tiéd a nap és a hold meg a csillagok? Hát ki? A legyék? Király kis Miklós fogta magát, felmászik a fára, hogy leverje a kis ember. Az meg, miről félig ér, ráugrott a 3 lábú lóra, elment vele. Király kis Miklós elküldte haza az öccsét, mondja meg a királynak, hogy s mint járt, ő meg folytatta az útját. Megy, mendegél szegény fiú hetet 7 országon keresztül. Egyszer talált egy embert, sírt, kérdi tőle. Hát te miért sírsz, ember?
1: Hogy ne sírnék,
0: mondja az ember. Ha kinyitom a szememet, keresztül látom a világot, és nem látok tovább. Na gyere velem, majd lesz módodban a nézés. Mennek tovább ketten. Megint találnak egy másik embert, az is sír. Hát te miért sírsz, ember? Hogy ne sírnék, mondja az ember, mikor egyet lépek, keresztül lépem a világot, és nincsen tovább hova menni. Na gyere velem, majd lesz módodban a lépés. Na, ahogy mennek, mendegélnek 3, megint találnak egy ember, az is sír. Hát, miért sírsz? Hogy ne sírnék, mondja az ember. Mikor 7 ölfa ég mellettem, 7 nagy ujjas van rajtam, meg 7 bunda, mégis majd megfagyok. Na gyere velünk, majd lesz módodban a melegedés. Mennek, mendegélnek tovább, egyszer csak elérték a házat, ahol a csempember lakott. Bementem. Az öreg asszony, a felesége már tudta, hogy az ugrát keresik. Adott nekik szállást, de egy szobát befűtött, mint a katlant, hogy égjenek meg benne mindahányan. De hát a fagyos ember szerette. Ennek nem volt melege, hanem a többiek. Azok nem akartak sülni, azt mondja király Kis Miklós, hallott te fagyos ember, ne hagyj bennünket megégni, csinálj velünk valamit. Hát az csak egyet sóhajtott. Egyszerűen olyan langyos lett a szobában, hogy nem sültek meg. Reggel, mikor kiengedte őket a vénasszony, azt mondja király Kis Miklós messzi nézőnek. Nézzé csak széjjel, nem látod valamerre a bakarasznyi embert a méternyi szakállával? Dehogy nem, mondja messzi néző. A tenger közepén ül egy fűszfának a tetején. Na, lépjél csak érte, mondja messzi lépőnek király Kis Miklós. Messzi lépő tüstént odalépett, a kezére tekerte a szakállát, odavitte király Kis Miklós elé. Az elvette tőle a napot, holdat, meg a csillagokat, s azonnal fel is engedte a csillagokat az égre, hadd ragyogjanak. Megköszönte a három embernek a segítséget, s megindult hazafelé. Félúton felengedte a holdat is, s mikor már gondolt, hogy nem olyan messzire van, felengedte a napot is, hogy napvilágon érjen haza. Mikor hazaért, a király neki adta fele királyságát, a lányát is neki adta, csaptak nagy lakodalmat, s még ma is élnek, ha meg nem.

csupa csepp királyfi. Nagy volt a bánata, ne keresd országban, ne veríts király. Nem tudta, hogy három fia közül melyikre hagyja a királyságát. Nagy szorultságában, mikor látta, hogy senki sem tud neki tanácsot adni, az öreg béreshez fordult, s tőle kér tanácsot. Azt mondja az öreg béres neve nincs királynak, hogy vegyen elő egy veres krajcárt. A király elé is vett a fiókjából egyet. No, kinek a képét látod rajta? Kérdezte az öreg béres. A magamét látom, mintha csak a tükörbe néznék, felelte a király, és gyönyörködött a saját képmásában. Karika a szemem, szélfogó a fülem, a pisze orrom is, enyémnek ismerem. No, ezt a pénzt, felséges királyom, tetest fel a falra, hívd be három fiad, és aki a nyilával legjobban találja, azé legyen birodalmad, mondta a béres. A király úgy estett. Behívta három fiát, és megmondta, hogy aki az ő képmását a legjobban eltalálja a nyilával, annak adja a királyságát. Elsőnek előállt nyakigláb királyfi, és azt mondja. Meglövöm a bal füled, és kihúzta az íját, és hát lám, éppen a bal fülibe lőtte a nyilát, de úgy, hogy neve nincs király a bal füléhez kapott. Másodiknak Telezsák királyfi jött, és azt mondta. Én a jobb füledbe lövök. S valóban a király jobb fülét találta el. Harmadiknak előállott Csupacsepp királyfi, elkezdett sírni, és azt mondta. Apám és királyom, én inkább mindjárt bészegődöm kisbojtárnak, semhogy a nyilammal a te képmásodat összelövöldözzem. Hát erre lásd csodát. Neve nincs király is elkezdett ám sírni, s rögtön odaadta a koronát Csupacsepp királyfinak. S csaptak akkora lakomát, hogy hét országra szólott. Még máig is élnek, hogyha meg nem haltak.

0: Tilos Rádió. Szervusztok, kedves rádióhallgatók! Ez itt a Tilos Rádió gyűjtők és gyűjtemények napja. Most a Müsziből jelentkezünk élőben. Azért ez a hatalmas vízhang, mert csak egy óriási nagy cseppkőbarlangban tudtuk megrendezni itt a Müszinek a hátsó részén, ahol tulajdonképpen az összes tér egybeér, és ez a cseppkőbarlang szerencsére lehetőséget ad, hogy rengeteg gyűjtővel beszélgethessünk most, hiszen a mai nap erről szól. Ezért most szeretném megkérni, hogy a mai vendégeink gyorsan mutatkozzanak be, és a gyűjteményük profiát és az érintettségük százalékos arányát, hogyha megemlítenék, és utána belevágunk a mélyébe.
1: Sziasztok, Molnár Péter vagyok, MP, a Hiányzó darab nevű podcastnak a showrunnere, illetve gyűjtő, társasjáték, a Commodore annó megboldogult cég termékei, illetve keleti fegyvereknek a, már távol-keleti középkori fegyvereknek a gyűjtője. Röviden ennyi.
2: Sziasztok, Pálfi Balázs vagyok. Elsősorban flippereket gyűjtök, és mindenki meg is tekintheti ezeket a gépeket a Flipper Múzeumban.
3: Sziasztok, Sági Balázs vagyok, a Játszóház projekt rendezvénysorozat főszervezője. Mi társasjátékos rendezvényt szervezünk, és van egy csomó társasunk.
4: Sziasztok, Angél Tvosék, Stilos Rádió. És Transformers gyűjtök, meg robotokat, meg játékokat, meg figurákat, meg autókat, meg kis autókat, meg nagy autókat, meg zenéket, meg ilyen beteges dolgokat.
5: Sziasztok, Kopácsi Péter vagyok. Én 80-es évekből és a 90-es évek elejéből gyűjtök G.I. Joe figurákat, ahhoz kapcsolódó mindenféle járműveket és playseteket, illetve maszk gépeket. És Transformers-eket is, de azt csak arányait tekintve nagyon keveset.
6: Sziasztok, én DJ Suriken vagyok, és lemezeket gyűjtök, illetve a Sátán szomorú kisúga című képregény sorozatnak a késői kiadványait, amik már csak ilyen limitált példányokba jöttek ki.
0: És ebben műsorkészítő társam is lesz, hiszen ő az egyetlen, akit ismerek azzal kapcsolatban, hogy írt már a gyűjtésről szakdolgozatot, és igaz, hogy ő a lemezgyűjtésről, de megírta, úgyhogy ő egyen bejebb van, mint mindannyiunk. Bár mi máshogy lehet, hogy bejebb vagyunk, mint ő, tehát nem kell ahhoz szakdolgozatot írni, hogy az ember úgy érezze, hogy nem csak hogy obskurus gyűjtő, hanem bizony helye van egy olyan gyűjtőfórum, mint egy múzeum, vagy egy kiállítás, vagy ne adj Isten, egy jó árverés, amiben az emberek részt vesznek. Úgyhogy az első kérdés mindig tudna lenni, hogy a gyűjteményi válás. Mindenki, amit gyűjt, onnantól kezdve lesz gyűjtemény, hogy ő maga elnevezi azt, hogy ő ezt gyűjti, kirakja polcra, nagyisten, elkezdi nézni azt, hogy hogyan tudja a hiányzó darabokat, vagy a nem létező darabokat megszerezni. Mert ugye a megszerzés lenne az egyik dolog, amitől az érdekes lesz. És a megszerzés és a gyűjtővé válás között mit eltel nektek? Tehát mindannyian már azért benne vagytok abban, hogy költöttetek rá mosolyogva és gyermeki önfenedséggel komoly összegeket és energiákat, hogy beszerezzetek darabokat vagy időt, amit ezzel töltöttetek. Úgyhogy ezt a határt szeretném, hogyha megtalálnánk, ahol elkezdődik a... Amikor azt mondod, hogy ó, az első, amikor úgy éreztem, 4 darabnál volt, hogy ez már egy gyűjtemény, és ott tartok, hogy bizony elutaztam egy észak-norvég faluba, ahol el kellett töltenem 2 hetet, mire kiimádkoztam azt a darabot. Szóval, hogy egy ilyen kis legendáriumot, hogyha kérhetnék.
1: Hát így visszagondolva nekem egész gyerekkorom óta meg volt ez a szertágazó rákattanási faktor, tartott mindig valameddig. A telefonkártyákon, a Lutra albumon át, a gyűjtögetős kártyajátékon, Matchbox, stb., de sőt, volt bakarit lemez korszak is, de mindig abban maradt, és a legelső olyan gyűjtés, ami gyűjteményé, tudatos gyűjteményé lett fejlesztve, az a retroinformatikának egy ilyen elég szertágazó része, de aztán később egyre inkább le lett szűkítve a Commodore gépek, tartozékok, perifériáknak a gyűjtése, karbantartása közé. Mi volt a legelső? Hát volt egy merész húzásom, amikor egy budapesti laktanyának látatlanban fölvásároltam az 1990 előtti gépparkját elektronikai hulladék áron, és... és egy barátommal elmentünk. Minden, nem akarom a részleteket így, ez egy ilyen szürke zónában mozgó dolog. És utána volt ámulás-bámulás, volt közt olyan is, ami nagyon olyan, hogy nagyon röviden ennyi. Később a gyűjtőmunka kiegészült, na jó, ezt is szerezzük be, mert bár, tehát én a funkcionális gyűjtő, a vitrinás, meg a kereskedőnek ilyen érdekes keveréke vagyok, nem vagyok vegytisztán besorolható egyikbe sem, de szerintem is senki sem. Van, amit úgymond befektetési szándékkal veszek el, kevésbé titkolt szándék, hogy később én azt esetleg el fogom adni, vagy esetleg elcserélni.
7: Menjünk tovább a professzionális gyűjtőre.
2: Én nem is tudtam, hogy ehhez hozzá lehet jutni először. Egy aukciós oldalon láttam meg egy flippert, természetesen arról még lecsúsztam, de megtaláltam a kontaktot, megvettem az első gépet. Én felhasználóként kezdtem az egészet, szóval nem volt tudatos, hogy én szeretnék gyűjteni, hanem szerettem volna otthon egy flippert, ami működőképes, műszaki ismereteim a nullával egyenlőek, innentől kezdve természetesen az a gép sosem működött, tehát akkor jogos volt az igény, hogy még egy vagy még kettő gépet szeretnék beszerezni, mert hogyha éppen szerviz alatt van az egyik, akkor is tudok még játszani a gépekem, ha már erre adódott lehetőség. És egy nagyobb csomagot láttam meg az egyik oldalon, és akkor úgy gondoltam én is, hogy azt az 50 gépet megveszem, és abból maradt 3-4 nekem, és az ingyen lesz. Na, de hát nem nagyon értettem hozzá, jobb gépeket könnyen el tudtam adni, rosszabb cseréket csináltam, a kevésbé piacképes gépek nálam maradtak, de a cseredarabokat annyira megszerettem már, hogy tulajdonképpen amikor 20 darab volt ezekből a kevésbé piacképes gépekből, úgy döntöttem, hogy én ezeket már nem fogom eladni, hanem akkor keresek egy koncepciót, amivel ezeket megtarthatom, és megnyithatom a nyilvánosság előtt őket.
3: Én azt hiszem, ebből a sorból egy picikét kilógok. Én nem annyira személyes indítatásból. Van ez a társasjátékgyűjtés dolog, inkább az volt a cél, hogy azért volt szükségünk egy társasjátékgyűjtemény kiépítésére, hogy megpróbáljuk minél jobban elterjeszteni ezt a hobbit. Ez volt a célunk, hogy olyan rendezvényeket tudjunk szervezni, ahol mindenki meg tud ismerkedni a modern társasjátékokkal, és akkor ehhez értelemszerűen egy, hát minél teljesebb és minél jobb gyűjteményre van szükség, és akkor innen jött, és hát én ezt már az egerejét a gyűjteménynek neveztem, így a 15. játéktól kezdve. Hát van, hát több mint 400 játékunk van, de 200-250 különböző, tehát van, amiből több van.
4: Hát Transformers vonal, ugye még ilyen általános iskolás koromban elcseréltem egy Matchbox kék villám helikoptert egy G1-es Decepticon repülőre, egy Trustra, és az akkor egy elég jó dealnek tűnt, tehát így értékében ilyen 1-10-hez lehetett már akkor is szerintem, tehát viszonylag hasznos csere volt, és az, igen, most is körülbelül ilyen árban vannak egyébként, vagy ilyen árarányban vannak, és megvan a mai napig, de igazából ott már éreztem, hogy azért ebből kelleni fog másik hozzá, ugye, mert egyedül nem lehet, tehát egy repülő nem tud mindent lelőni, viszont közben volt rengeteg matchboxom, azok is megmaradtak, és ahhoz is jöttek hozzá. Igazából gyűjtő mindig is voltam, tehát játék függő voltam mindig, úgyhogy... Tehát ugye van az a típusú ember, aki újonnan becsomagolva tartja meg, és soha nem nyúl hozzá dolgokhoz. Én meg inkább az vagyok, aki játszott vele mindig, és átalakítja, megfogja, leszedi, összerakja, átépíti.
8: stb. Ez
0: ennek a telefonvonalak, hogy akkor a mai napig ezt tolod? Tehát, hogy ott
8: persze,
0: van,
8: persze.
0: Például, nem folytatódik a kedvenc sorozatod, akkor beülsz a sarkodba a kedvenc Transformers-eiddel eljátszatni?
8: Most voltam beteg egy hétig kb. Otthon, úgyhogy az egyik sorozatot, ami eddig kimaradt, azt megnéztem, hogy ez 30 éve megy Transformers sorozat, tehát így van mit nézni belőle. Az 52 rész az 26 óra, nem olyan sok. Nyilván emellett aludtam is, meg rajzolgattam is, meg hát gyógyultam is. De mondjuk most, mielőtt idejöttünk, azért is a keresztfiammal ilyen Gundam robotokat építettünk, és meg utána egy kicsit játszottunk egy ilyen Transformers-es PS3-os játékkal, ami eddig nem volt meg. Úgyhogy igen.
0: És a G.I. Joe mitológia, ez hol kezdődött el épülni?
5: Kora gyerekkoromtól kezdve én pontosan ennek az ellenkezője voltam, aki 6 évesen is a karácsonyfa alatt sírva könyörgött a snitzerért, hogy úgy bontsak föl mindent, hogy nehogy valami megsérüljön. Tehát nekem, én igazándiból soha nem is játszottam ezekkel. Én ezeket birtokolni akartam mindig is, és kiállítani saját magamnak. Tehát én ezt játékként ezeket nem használtam sosem.
0: Ezt meg akartam kérdezni, hogy aki eleve kiállításra szerzi meg a dolgait, azoknak van-e olyan pillanat, amit elgondolnak, mint ideális kiállítási helyzet, mert a Flipper Múzeum Balázs esetében ugye az van, hogy azt játszatni kell. Ott nincs mese, a flipper az akkor él, ugyanúgy, hogy a hanglemez játszva van, le van játszva a dolog. Na de a te esetedben pont azon, hogy te úgy gyűjtöd a G.I. Joe katonákat és alkatrészeket, hogy már szinte ki se bontod? Vagy hogy is
5: hát sajnos most már nagyon nehéz olyanokat szerezni, amik bontatlanok, illetve lehet, csak gyakorlatilag már megfizethetetlen kategóriába kerültek. Azért egy jó párat sikerült megszerezni, de igazándiból azért, hogy kiállítsam őket, azért nagyon sok barátom könyörög, mert szerteszéllyel van egy barátomiknál egy teli garázs, egy másik barátomnál egy teli szoba, meg nekem otthon még szintén egy szoba van tele velük. De minden precízen zacskóba eltéve.
0: A nap elején volt egy rész, ami erről szólt, hogy a gyűjtés és a gyűjtögetés határa onnantól kezdődik, hogy ez mennyire zavarja be a privát életedet. És mert egy életvidem fiatalembernek tűnsz, és nem hoztál magaddal most egy csomó mindent, azért lehet, hogy még rendben van ez a dolog, de egy kicsit úgy lehetsz, mint a flipper gépekkel, hogy ez valahogy túlnőtt önmagadon, de mégsem tudod elereszteni ezt a dolgot.
5: Hát nagyon jó a kérdés, mert egyszer már elresztettem, egy 10 pár évvel ezelőtt eladtam őket, de 10 évig bírtam nélkülük, és előről kezdtem. Tehát ez már a második kör ebből a gyűjtögetésből. Most már szentül megfogadva, hogy biztos, hogy soha nem fogom őket eladni.
6: Másodjára mennyivel volt nehezebb ezeket beszerezni, amiket egyszer már beszereztél és eladtál? Tehát egy ilyen 10 év késéssel mennyivel már meredekebbé a pálya?
5: Igazándiból, ha lehet ezt mondani, jókor szálltam vissza, és sikerült, tehát most már több mint kétszer annyinál tartok, mint amikor eladtam őket. Úgyhogy sikerült megoldani, ebben egy-két barátom nagyon sokat segített, meg hát ugye amióta van eBay és nemzetközi oldalakon lehet licitálni, de teljesen megnyitottak a lehetőségek. Régen csak a Petőfi csarnok volt, ugye, ami eléggé beszűkítette ezeket a dolgokat.
0: Mármint bocs, hogy Balázsral hasonlítottam össze, de ott is tényleg a fizikai tér, mint megkötés azért meghatározza, hogy ez meddig fejlődhet egy ilyen gyűjtemény, és egy flipper gyűjtemény már a hangosságával az első példánynál is szerintem eléggé megosztó tud lenni.
2: Hát tulajdonképpen az első pillanattól kezdve először másnál tartottam, de akkor utána én is, szóval így három gép volt egymás tetején, de úgy gondoltam, hogy ez nem ideális, mert tényleg szerettem volna őket rendbe rakni, meg kipróbálni, és úgy nehéz, hogy egymás fölött van három masina, úgyhogy megvettem ezt a pincét, de most már kinőttem ezt, és még egy raktárat telepakoltam. Én szerintem egyébként a gyűjtő az egy nagyon fontos dolog, hogy egy észszerűséget ne kérjünk számon tőle, illetve az is, hogyha van egységnyi helyed, akkor legalább két egységnyi gyűjteményi darabod van hozzá. Szóval, hogyha ez nem így van, hogyha bármilyen racionalitást próbálsz a gyűjtőnél felfedezni, akkor ez nem is igazi gyűjtő talán.
5: Mindenképpen megnyugodtam, remélem a család is hallgatja.
0: Na igen, hát innentől már csak egy lépés az, hogy magát a gyűjteményt, mint ideális helyzetben hogyan képzétek el, mert annyiféle módon és annyiféle inspirációból gyűjtünk, akik itt vagyunk, hogy akárhogy is már felmerültek ilyen ideális állapotok, tehát hogy mézben és tolban mesztelenül fürödve végig simulunk az összes egyes darabon, de úgy, hogy ne sérüljenek természetesen, de mégis jó állapotban. Tehát azért valami ideális állapotot.
6: Az ideális állapot az, hát mondjuk egy ilyen 15 éve volt egy ilyen helyzet az életemben, amikor volt lehetőségem egy kis lakásba beköltözni, avval a reménnyel, hogy ez a lakás, hogyha elég ideig ott tudom magamat tartani, akkor majd az enyém lesz. És az az anyámnak a mahinációja volt ilyen családi vagyon, nokra, ki hogyan teszi rá a kezét. És abban a szempontból volt problémás, hogy ez a kis lakásban volt egy 20 négyzetméteres szoba, ami fizikailag használható tér volt. Én akkor már egy ilyen másfél szobás lakást megtöltöttem lemezzel, tehát nehéz volt ebbe az egy szobába elképzelni a jövőt. És amikor anyámmal beszéltem, akkor ő mondta, hogy de hát ott van egy tök nagy kamra a konyhához, és akkor oda be tudnám rakni a lemezeket. És akkor látszott, hogy az ő elképzelése arról, hogy hol henterkőzik az ember mézbe a lemezgyűjteményben, meg az enyém, az más volt. És végül is most létrejött az ideális nappali, ami magában egy ilyen 25 négyzetméter, és ott minden falon van lemez, úgyhogy ilyen szempontból baromi megnyugtató lett, és ez a lakberendezésileg is gyakorlatilag elégséges, tehát nincsen szükség dekorációra szerintem. Ja igen, szigetelni a szomszéd. Hát az a kérdés ugye, hogy meddig? Mert amikor egy statikus be kell hívjál ahhoz, hogy a lenti szomszédokhoz ne szakadjon át nagyon sok zene, akkor ez egy problémává válik, de az melletted lakó szomszédoknál ez így nem para.
1: Hát én kicsit több mint 30 négyzetméteren tárolok olyan 6-7 köbméternyi komodort. Na én ez ügyben csalok és kislógok a ideális gyűjtők közül. Én a gyűjtő szenvedélyemet, hogy mennyiségileg ne vigyen el ebbe a hoarder, azt hiszem angolul így nevezik, irányba, hogy indítottam például ezt a podcastet, és azáltal, hogy ilyen emberekkel veszem körül magam egy-egy műsor erejéig, én úgy érzem, hogy részben megkapom azt a pótszert, hogy én valós birtoklási vágyat érezzek az újabb és újabb darabok megszerzésére, és egyelőre úgy néz ki, hogy működik. Egy barátom miatt mondjuk most így nemrég elkezdtük a közösen, hogy együtt éljük hát a kezdetektől a kardokat gyűjteni, hát nem tudom azt már hová fogom rakni, de majd ki kiderül.
9: Most elég jó helyzetben van az Flipper
2: Múzeumnál, hogy hát tulajdonképpen azt mondom a Flipper Múzeumnál, hogy gyűjtői szempontból ismer darab, és azt gondolom, hogy nagyon sok embernek jelent ez nosztalgiát, és nagyon sok ember megismeri tényleg azt is, aki régebben nem volt, vagy túl fiatal ahhoz, hogy találkozzon ezekkel a gépekkel, és teljesen más élményt ad, mint a videójáték.
0: Most volt, bocsánat, hogy a szabadba vágok, de most múlt héten volt az Arcadia, vagyis két hete volt az Arcadia fesztivál, gyűjtemény és szórakoztató hétvége. Hogy is volt ez? Meg mi a hivatalos elnevezése? Ugyanis itt még a te gyűjteményed ki volt egészítve, hát egy csomó minden más. Tehát egy ilyen játéktermi expo volt tulajdonképpen. Öltönyös emberek járkáltak kitűzőkkel és nagyítóval nézegették a gépeket, nem?
2: Igen, ez egy játéktermi nosztalgia fesztivál volt. Itt a flipperek mellett nagyon-nagyon sok videójáték is volt. Egyébként most erről próbáltunk egy pár visszajelzést is kérni, és azt látom, hogy a videójátékokra még nagyobb igény van, mert úgy gondolom, hogy a flippereknél egy pár gép, ami esetleg régi kedvenc volt, az nem találnak meg a Flipper Múzeumban, de a videójáték az egy új rész, és nem nemzetközi szinten is azt látom, hogy visszajönnek azok is a klasszikus videójáték dobozok. Prága mellett már 6 éve létezik a Videojáték Múzeum, és most egy pár hónapon belül Pozsonyban is lesz egy 50-60 darabos gyűjtemény, ami megnyílik a köznek, szóval
0: azt... De úgy tudom, Pest is már kezd felzárkózni, tehát, hogy már vannak újra videójátékozós helyek.
2: Van, van. van végül is most egy konzolmúzeum, ami egy másfél hónapja nyílt, és van egy nagy videójáték gyűjtő, aki terve vette, hogy videójáték múzeumot fog csinálni, de hát erről nem az én tisztem beszélni.
0: Az ideális helyzetről beszélünk, tehát a gyűjtemény ideális állapota, hogy ki van téve.
8: Nem tudom, mennyire lehet márkákat mondani, de ez egy ilyen általános, ilyen idióta gyűjtői teória, hogy van ez az IKEA Detolf típusú vitrin, ez egy ilyen 4 polcos üvegvitrin, és ebből korlátlan mennyiségűt föl lehet hordolni. Tehát most pont az történt, hogy amikor most novemberben vettem egy harmadik ilyen vitrint, hogy már nagyon tele volt a többi tömködve, és most az betelt egyébként.
10: Aztán az egész kontinensen nincs ilyen szép vitrin.
8: Igen. Ez egy csodálatos, a szép, és hogy most megnéztem, hogy igazából fölfér még a tetejére másik három, hogyha nagyon muszáj, tehát ezek így jól tudnak sorba állni mindenhol. Nyilván nem lesz a tetejére rakva, mert ennek nem sok értelme lenne, de igazából egy kicsit jó, hogyha határt szabasz, hogy mi fér ki.
7: Balázs, itt nem összefügg a szórakoztató egynátoságával, mert ugye az egy mivel játszott.
3: Így van, én azt hiszem olyan szerencsések vagyunk, hogy a mi gyűjteményünk az hát hetente minimum egyszer, de inkább kétszer ideális állapotába kerül, azaz játszanak vele. Mi úgy gondoljuk, hogy a társasjáték gyűjtemény az akkor van ideális állapotában, amikor több száz ember használja, és... Nem, igen, hát azt hiszem, hogy a hagyományos értelemben vett gyűjtők elborzadnának, hogyha meglátnák, hogy mi történik a mi társasjátékainkkal, amikor felváltva úsznak sörben és sorsmagyaróban, akkor... De így van, mi úgy gondoljuk, hogy azért vannak, hogy játszanak velük, és ez megtörténik, úgyhogy ennek nagyon örülünk.
0: Még egy utolsó kör... Mert lassacskán megérkeznek a DJ-k, akik nagyon sokan vannak szintén, és egyrészt nagyon kösz, hogy ezt egy kicsit bevállaltátok, most ismerkedünk a gyűjtőiség mélységeivel. Megpróbáljuk legközelebb tényleg, azt hiszem, lélektani típusonként külön választani, nem is tárgyanként, hanem...
6: Nem lehetne, mert itt tök jól érzem magam, hogy egy ilyen anonim gyűjtői... Sziasztok, Gábor vagyok, már 20. Azt értem, hogy van egy ilyen... Nem mennék el a nem tudom 12 lépéses program felé, hanem először csak, hogy éljük meg együtt, hogy ez nem egy betegség, hanem egy állapot.
0: Szerintem igény van rá, még akár úgy is, hogy távgyógyítással itt a rádión keresztül megoldjuk ezt a helyzetet. De ahogy hallottuk, mindenki elégedett a maga módján a saját gyűjteményével, mert szociálisan együtt tud vele élni, tulajdonképpen a családja is már megbékélhet vele. Néha rezzen össze a szemük, amikor esetek. Igen, azt hiszem, hogy mindenki az örökségre hajt.
6: Volt egy ilyen pillanat, van minden, úgy látszik, hogy a különböző gyűjtői típusoknak megvannak a maguk IKEA szekrényei. A lemezgyűjtés körében az Expedit volt az, ami föl is háborodtak a gyűjtők, amikor az IKEA kivonta ezt, és a Kallax nevű gyengébb minőségű és bénában kinéző polcrendszert ajánlotta. Bár megtartották a belső polcméreteket, de ebben már senki nem volt elégedett. Fölment az égbe az ára ezeknek a polcoknak, a ilyen használt cikkes portálokon, és én is beszereztem egy párat, hogy akkor tankoljunk be belőle. Erről azt kell tudni erről a polcról, hogy amikor rakod össze, mint minden ilyen IKEA leíráson, rajta van, hogy egy emberke nagyon szoború, és ne csinálja, és ketten van értelme. És összerakod ezt a polcrendszert, ez ilyen 20-valahány kiló, mikor készen van, de nincsen rajta ló, mikor készen van, de nincsen rajta fogás, mert a földön van fölállítva, és onnan kéne fölállítani a fal felé.

0: Akkor lehet, hogy ők előbb végzik, csak ugye ez kérdés, hogy rendesen benajlonoztad-e a lemezeidet, hogy nem mocskolódnak össze, amikor ráborulnak a életed társára.
1: Irigykedve hallgatom azt, akinek egy-két polc megoldást jelent, rettenetesen. Nálam egy ilyen, hát így 30-40 négyzetméteres szoba jelentene talán megoldást. Igen, sasszéba menve, igen. Máshogy nem nagyon lehetne megoldani. Nem, mert én jelenleg nagyjából én cipős dobozokba tartom bezacskózva a dolgokat, de hát máshogy sajnos nem fér el. Nem is annyira a figurák, mint inkább a gépek óriási nagy helyet foglalnak el, és azokat nem nagyon lehet hova tenni, de hát előbb-utóbb bízom benne, hogy megoldódik ez a dolog.
2: Hát esetleg azok az óvodák, ahol a gyerekek inkább nézni szeretik a dolgokat, nekik csinálnál egy nagy kiállítást. Mert ezek ilyen hatalmas diorámák, gondolom, beállítod őket a taxiból, hogy repülnek, lőnek, nem tudom. Mert hogy amiről beszélsz, az egyben kilátástalannak is tűnik. Tehát hány G.I. Joe kiállítás, G.I. Joe figura kiállítás volt már ma Magyarországon?
1: Volt egy pár azért, már főleg vidéken voltak ilyenek. A vidéki gyűjtők sokkal lelkesebbek, és hamarabb mozgatják meg a gyűjteményüket. Most például, hát ha nem is az én posztom lenne elmondani, de Transformersből is, azt hiszem Szegeden volt egy viszonylag nagyobb kiállítás. Csak ezek tényleg, mondjuk az én bolondságommal ugye nagyon féltem őket, de nagyon iszonyatosan törékenyek, tehát elmerevednek ezek a műanyagok rettenetesen, nem a figurák, hanem a gépek, és gyakorlatilag már egy portörlésnél is törnek, szakadnak a rajtuk lévő dolgok.
0: De erre megoldást hozhat a szarvas marhatartásban már bevált villanypásztor, amivel az ember a kiállításon körbehúzza a vitrineket, és akkor...
3: Nem működik sajnos. Ugye pont itt, ahol most vagyunk, itt is volt robotos kiállítás, és itt a dupla üvegajtó mögé rejtettük a dolgokat, de mindig voltak kisgyerekek, akik bepréselődtek. Meg hát... Undorító állatok játszani akarnak a játékokkal. Egyébként még a visszatérve a hagyaték témára, hogy teljesen ilyen humor szinten, de elkezdtem egy Excel táblába gyűjteni, hogy mim van meg, és hogy az melyik sorozatból, melyik figurának a kirelmie. Nyilván ezt végignézni és egy eBay listát mellé rakni, ezt már nem volt pofám, mert ez ugye elég fájdalmas lenne. Meg ugye ez változik, igen, ezt, hogyha valaki egyszer majd ki akarja dobni, akkor legalább végig gondolja előtt, hogy kidobja. Egyébként hajlamosak vagyunk tényleg ilyen izéket, ilyen látokat venni, tehát ugye itt van egy doboz robot, nem tudom mik vannak benne, a gyerek már megunta, és akkor vidd el 5000-é, és akkor van benne egy darab, ami 5000 forintot ér, a többi kicsit többet általában.
4: Neki hagyaték meg a beszélgetést.
5: Hát elég sok időt fektetünk abba, hogy válogassunk. Azért most szerencsére a társasjátékok nagyon felszállóákban vannak, és rengeteg jelenik meg folyamatosan, és hát bizony nem mindegyik jó. Rengeteg jó is jelenik meg, de ezeket ki kell válogatni. Úgyhogy erre azért elég sok időt kell fordítani, hogy az ember megtalálja, hogy mik az igazán jó játékok, és aztán azokat megrendelje onnan, ahonnan éppen tudja.
2: Na jó, hát a flipperek esetében ez biztosan egészen máshogy van, tehát egyrészt ez a hagyaték a múzeum esetében megoldódott, csak legyen elég négyzetméter ott a környéketeken, ugye?
6: Hát itt végül is gondolom minden tárgynál megvan a sajátos árlista már a neten, hasonló, szóval nagy csodák nincsenek. Egyébként az érdekes, hogy 3-4 évvel ezelőtt még sokkal kevésbé használták az emberek az internetet.
2: Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy ez csodák. Az egész beszerzés, ennek az egész gyűjtőjésének megvan a rátalálás öröme, illetve a kitúrás öröme, és ez akárhogy is benne van a gyűjtőjéségben. Nem tudom, hogy nálad ez mennyire van meg?
6: Abszolút meg volt, csak manapság már ez sokkal nehezebb. Tulajdonképpen annyit tud az ember csinálni, hogyha lát valamit, akkor gyorsabban reagál, de akkor utálni fogja a többi ember, az se jó. Tehát inkább azt próbálja az ember, hogy
2: új csatornákat
6: találni, ismeretlenebb közegbe bemenni, mert azért fontos, főleg, hogyha az ember kirakatban van, hogy azért ne legyen sok ellensége, hogyha egy mód van rá.
2: Ja, egy se jó, hogyha az nagyon

0: Pontosan cél az puskával egy pisztolya. Minden esetre a gyűjteményképzésnek szerintem az én esetemben én is robotokat gyűjtök, lemezeket gyűjtök. A saját örömöm fenntartása a célja, és ebben azért egy kicsit mindannyian hasonlítunk, hogy a saját öröm még mindig benne van ezekben a dolgokban. Tehát onnantól kezdve, hogy egy kicsit túlnő rajtunk, még nem veszítjük el az örömünket a dologban, és nem hagyjuk, hogy a gyűjtemény a nyakunkba üljön, és az elnyomjon bennünket. Mert akárhogy is, de valahogy minden nap részt veszünk a gyűjteményünk életében, tehát hozzányúlunk, megtekintjük, megmozgatjuk, meghallgatjuk ezeket a dolgokat.
1: Igen, én azt látom egyébként, hogy a gyűjteményeknél sokszor az a vége, hogyha van az embernek egy keret, és azt úgy nagyjából kigyűjtötte, nem tud tovább lépni, akkor unalmassá válik, és nagy rész akkor megszabadult tőle, mert nincs további cél. Én még mindig megtaláltam azt az utat, amivel tovább lehet lépni, szóval nem járok úgy, hogy gyűjtöttem a bélyeget, kaptam 5 kilót, és akkor azóta nem gyűjtöm. Szóval ez mindig találtam ki utat ebből.
0: Jó, akkor azt hiszem, hogy az időnk közelébe jártunk, mert lemezgyűjtők is begyülekeztek egyre többen, és itt...
2: El is mentek,
0: úgyhogy még maradtunk egy kicsit. Mert hogy a Müszi lemezbőrze még tart, felteszünk egy számot, iszunk egy hársfateát, és még egy párszorra visszajövünk, mert most akkor megtekintjük a kérdéseket. Megkérnénk, hogy indítson el egy zeneszámot, DJ Shuriken barátunk a beszerezhetetlen, viszont ár nélküli példányokból. Biztos mindennyiótok gyűjteményében van ilyen, hogy találtok, vagy láttok, vagy hallottok valamiről, amire nincs hivatkozás az interweb hálón, hanem nincsen. És akkor mi történik? Még erről egy pár szót mondanám, mert Gábor esetében ez egyértelmű, lejátsza és megtartja. De ugye amikor kérnek érte egy összeget, tehát hogy a új darabok, amiket soha nem láttál, ami nincsen kategorizálva. De neked is van egy házi készítésű flipperetek.
1: Igen. Azt ajándékba kaptam, úgyhogy ez olyan szempontból pozitív. Egyébként mindennek meg van árazva, hogyha az embernek van a zsebében elég pénz, bármit beszerezhet, de az úgy nem cél. Mindig az ember azért, hogy ha valamit nagyon szeretne, akkor is egy picit a piaci ára szeretne beszerezni. És Magyarországon igen, ahogy veszettük, azért is nehéz, mert én azt tapasztaltam, hogy a vételár meg az eladási ár között sokszor ilyen 30-50% marzs van, és ugye a közép lenne a normál piaci ár. Amikor elkezdtem nézni a flippereket, akkor még az európai-amerikai árak alatt voltunk bőven, de mivel ez is ugyanolyan cikk, mint bármi más, most felzárkoztunk, sőt, próbálunk egy picit drágábbak lenni, mint a környező ország ebbe, úgyhogy nehéz. Szóval különlegességet nagyon nehéz úgy találni, hogy az eladó nem tud róla, senki más nem figyel, szóval ez azért nem olyan, mint egy festmény, ahol az ember hirtelen felfedez valamit, ami óriási érték lehet, és akkor sokan meg azt hiszik, hogy hamisítvány.
3: Árképzés szempontjából nagyon nagy, ilyen szempontból kétélű fegyver pont az eBay, amit az előbb említettem, mert Magyarországon legalábbis ezeknél, de szerintem a Transformers figuráknál is általában, ha valaki talál egyet otthon, az rögtön megnézi a bontatlan, gyönyörű állapotú példáinak a legdrágább árát az eBay-en. Igen, és a fölé lövi be egy picivel odaírva, hogy akkor nincs se vám, se posta, és ez így nagyon-nagyon megéri. De ugyanez tapasztalható a játékfigura gyűjtésnél is, tehát az utóbbi 5-10 évben az árak gyakorlatilag triplázódtak, és most már mindenki kitalálta, hogy ebből fog megélni, ami itthon nem nagyon lehetséges, kint igen, ahol mondjuk hetente 3 ilyen yard sale meg garage sale van, és az emberek ezresével veszik a figurákat és rakják össze őket.
0: Akkor még az, amit ti képviseltek, az egy szintje ennek a gyűjtésnek, de biztos találkoztatok olyannal, amire azt mondjátok, hogy azt a mindenit, nem csak, hogy sehol se vagyok ehhez képest, hanem hogy képzeltek, hogy hozta ezt össze? Tehát, hol vannak a világ nagy Transformers, G.I. Joe, társasjáték és flipper gyűjteményei? Mintha erről még kevesebbet tudnánk, mint magáról arról, hogy G.I. Joe és Transformers gyűjteményeket lehet látogatni.
1: gyakorlatilag, ha az Egyesült Államokat nézzük, ott azt látom, hogy korlátlanok a lehetőségek, én is azért csak emiatt szeretnék ott élni, hogy beszerezzek jó pár gépet, aztán hazajönni vele. Szóval ott azért mások a léptékek, de azt gondolom, hogy azért a gyűjteményeknek ott is sokszor határt szab a hely, illetve a gazdasági racionalitás. Szóval van mondjuk 2-3 olyan múzeum ott, ami nagyobb, mint a budapesti, de úgy igazán azt mondom, hogy ott se próbál valaki úgy menni, hogy beszerzek 5000 különböző flippert, ugyan 5-600-nál megállnak.
3: Hát igen, szerintem az egész gyűjtői társadalomnak az elitje vagy a krémje minden tekintetben az Egyesült Államokban van. Tehát ott tényleg felfoghatatlan mennyiségben fellelhetők ezek a dolgok, és az árak is. Tehát ott ki lehet fogni és meg lehet venni nagyon-nagyon jó áron olyan dolgokat, ami mondjuk kint 5-10 ezer forintnak megfelelő dollár, itthon meg 30-40 ezer forint alatt véletlenül sem lehet beszerezni semmilyen módon. Tehát igen, én tudatosan kerülöm az Egyesült Államokat, mert ez nagyon komoly probléma lenne, ha kijutnék oda egyszer.
2: Szerencsére Japán.
4: Pont azt akartam mondani, igen, hogy amikor az ember így azt mondja, hogy hú, Amerikában vannak a legnagyobb gyűjtemények, akkor még nem jártunk Japánból, meg Hongkongba. Tehát csak hogyha tényleg leszűkítjük Transformers-re a dolgokat, akkor kapásból ott van. Tehát az egész történetében, a Transformers története az úgy indult el, hogy volt japán sorozat, amit megvásárolt a Hasbro, és ki is nyírta és csinált helyette egy másikat, néhány figurát átvéve. De hogy alapvetően a sztori is, tehát mit én lement 2 évad rajzfilmekből, ami mindenhol ment a világon, és aztán lett a mozifilm, 86-os mozifilm, ami után így szétment, hogy japán meg amerikai vonal. És az amerikai vonalnak a figurája azok ugye Európába könnyebben bejutottak, de Japán az annyira, tehát most 80-as évek japán játékai annyira nem kerültek ide. Tehát viszonylag ott is egy olyan gyűjtés van, meg egy olyan játéklista, amiket nagyon nehéz beszerezni. És ugye ne felejtsük el azt, hogy tehát Japánban nem az volt, hogy a Transformers sorozat elindított valamit, hanem a Transformers sorozatot azért vitték át Amerikában, mert Japánban ez az egész robotos, meg a tankos átalakulós kultúra az ilyen nem egy mesefilmről, vagy nem egy sorozatról szól, hanem itt 50-60 különböző sorozat van. És akkor azoknak a szokásos játékparkja, tehát ugyanez a franchise koncept alapján.
5: Hát azt hiszem, hogy a társasjáték témakörben is Amerika lesz a fogja elvinni a pálmát. Hát ennek valószínűleg pénzügyi okai vannak, mint a többi esetben is. Hát van pár olyan fotó, ami terjeng az interneten ilyen társasjátékokkal berendezett szobákról, illetve házakról, amik hát olyanok, mint amikor beszabadultam egyszer a magyarországi, az egyik ilyen nagy magyarországi nagykernek a raktárába, és akkor így valami olyasmi.
0: És mielőtt felcsendülne ez a dal, akkor még egy utolsó, hogy biztatnátok-e a közvetlen hozzátartozóitokat arra, hogy ők is inkább kezdjenek el gyűjteni, hiszen gyűjteni jó. Igen, mindannyian biztatják, akkor itt van DJ Shuriken is elindítja a számot, ez a gyűjtők napja, itt a Tilos Rádióban. Köszönjük a vendégeknek, a Flipper Múzeumnak, ugye a társasjáték, Transformers és G.I. Joe katonák, illetve hanglemezek lesznek. Most megyünk tovább.

0: lesz utána.
1: Kertakaró.
2: Jó.
1: Jó.
3: Jó. Jó.
1: Kertakaró.
4: Sanyi, Adhesz és Varek.
1: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass, hallgass, hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősebbek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió.
1: Jó.
8: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
1: Na, kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

Halottak napja Bécsben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba. Idegen lesz majd és hideg minden, akár-e Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos után, felgördül a vágány, felgördül a vágány, felgördül a vágány.

halottaknak napja bédben. Befonnak egyszer téged is valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár-e Bécsi utca. Elgurulsz, mint egy villamos, utána felgördül a vágány. Kutyatej, páfrány tör át a járdán, kit érdekel, hogy erre jártál. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostó rendiek fehérre meszelt templomában, hallgattam a rekviemet. Mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Bora ecet, könnye, torma, gyertyájának is csak forma, áldogálhat egymagában kezében egy szál virágban, mert a legárvább, akinek még halottai sincsen. Mondják, hogy ítéletidő tombol, összeért a temetős a mennyben, vízszínben állt ösvénnyel az árok, egymás se látták a gyászmaszárok, toccsantak, térdik, tövik, derékik, senki se látta, mégis beszélik. És a sírok is, mint a leláncolt párkák, táncoló farukat fölle földobálták. Volt minden egérű, burgulázó korsó, hogy elúszott volna akkor a koporsó. Dunából tengerve ki az óceánra, Dunából tengerve ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla, úszik a koporsó, zene a vitorla. Menjen innen kis vörös gömböt, rúgott felé a fitos kis kóristalány, és Wolfgang Amadeus Mozart a megszégyenítéstől még vörösebben kiudalgott az öltözőből. A gnédige frau nem győzte várni, a kocsi nem sokára visszajön, hajót fődik a cseportás, és Wolfgang Amadeus Mozart kilépett az utcára, föltekintett a csillagokra, a csillagok épp akkor kezdtek fürödni a fölérkezett muzsikába, és Wolfgang Amadeus Mozart megkörülgette a homlokát, és nekivágott gyalog. Dunából, tengerbe, ki az óceánra, úszik a koporsó, zene a vitorla. Mit szólhat Isten, amikor heréltek zengik az ő dicsőségét? Csupa semleges hang, neutrum, neutrum, neutrum, neutrum. Mondják, sőt írja az Histoire de la musique, Encyclopédie de la Pléiade. Egyébként Kolozsvárot a Vasile Alexandri 10 szám alatt lakó doktor Schuller Rudi barátom, bárkinek, aki franciául nem érteni, szívesen magyarra, németre vagy románra fordítja azt a részt, hogy a nagy utazó, le grand voyageur állítása szerint, a legisten háta mögötti, le plus lointain civilizációk benszülöttei, akik a szomszédos törzs tamtamja iránt is teljesen közömbösek valának, egyedül Mozart zenéje hallatán kezdték hegyezni a fülük. Fehér templomokban fehér imádságot, hely regő rejtem. Fekete templomban fekete imád, hely regő rejtem. Fehér templomokban fekete imád, hely regő rejtem. Fekete templomban fehér imádságot, hely regő rejtem. Azt is megadhatja az a nagy Úristen. Gágogó ludakkal, hápogó récékkel, tetves csirkékkel, varas malacsal egy közös tenyérű udvarról, alkohol mámorba fogant koszos kis kölykök serege bámul a hangnál sebesebben, tovaívelő lépek egyre. Szállj le világ, állj meg világ, soha sem érünk, soha sem érünk. Oszlopnak vetett háttal hallgattam az ágostól rendjét, fehére meszert templomába hallgattam a rekviemet. Dies Irae, Dies Illa, szórhat szikrát a favilla, festve divat a szempilla. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Az a nap, ha mégis eljön, lobot lett égen a felhű, lábon lángol minden erdő. Tüzet innen sokat láttunk, égővárost is csodáltunk, poklok poklára is szálltunk. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, csak a bíró késedet. Bűn, bűn alul új bűnt vedni, nem tudhatjuk vajon meddig tartani, mert ítélet nélkül s mit bűnhöttünk, azt is végül gondolják vissza. Megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni, megásni tűz, elföldelni. Lám a kétség belindok, hihetünk-e vajon abban, mi sem marad nekünk. 1944. június 2-án Nagyvárad szőnyeg bombázásakor egy anyának 4 szép gyermeke maradt a romok alatt.
kettő, négy, hat, nyolc éves korukba ölték meg őket, mondja el minden esztendőben a feleségem, amikor idáig ér a naptári leírása. Ez az ő békeverse. Poklot miatt kirezkedt. Aki győzött, aki vesztett, bűn a vége, és bűn a kezdet. Kezdem megszokni, hogy a kéz nehezen moccan kézfogásra. Elmarad vidám parolájas a tekintet semmiben így. Még szelídnek indul a szó, de már a mondat enyhén karcos, és sejteti a riadót, mely mindnyájunkra annyi bajt hoz. Jó volna kezet rázni ismét, s a vállat átölelni testvér, mielőtt után el nem esnék, mielőtt után el nem esnék. Én királyom, nagy királyom, ki születtél Kolozsváron, gyertyámat most érted gyújtom, szálvirágom néked nyújtom, menj be s pokolba szószóló, rég érettünk közben járó. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Küküllő angara, Maros, Mississippi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Hazamegyek haza, már maga se hiszi. Szóródik, folyton porlódik, él pedig folyton porlódik, Szabófalvától San Franciscóig, Szabófalvától San Franciscóig. Uram, ki vagy, ki mégse vagy, magunkra azért mégse vagy, ajtódon félve kaparáz, kis szárnyával egy kis fohász, gyermeki hangon gyügyöget, dicsértessék a te nevet. Aj, miféle népek volnánk! Szégyentől miért ég az orcánk? Mivel vétettünk mi többet, mint akár a legkülönbek? Vén zsidók ószövetségi nyelvével kéne most élni, de hallgatunk, senki sem mer feleselni az Istennel. Verjed, Bartók, verd, abdobot, frakkot, szárnya, tüzet fogod, ég a kunyhó ropogan át, tüzet fogod, ég a világ. 38 éves voltam, amikor Krisztina, majdnem, hogy mesztelen szép Steyer lány, egy pohár viszkire hívott engem az ingersztas és harkán. Szegény vagyok, szívecském s idegen, mach nichts, mondta, halottak napja van. Megittunk aztán kétszer kétfele, a Zsuzsanna, szép német leány, Bécsben lakik Tiefengráb utcán, was für ein Gedicht, viel Jahrhundert verte át. Piros rózsa tündöklik orcáján, szép kalár is tetszik az ajakán, kit sok vitész kíván, szép voltát csodálván, de csak helyába szeretik sokan. Lennék ma néked ingyen a Zsuzsannán, de gyász a gyász, halottak napja van, többet szólnom dolgunkról nem szükség, csókot adott kedvesen, cuppanósat, s intett elég, ha két csilinget hagyok a ruhatárnál. Hallgattam hát oszlopnak vetett háttal, az ágostor rendjét, fehérre meszert templomába hallgattam a rekviemet. Volt egy kevéske földünk, kertünk, Isten előtt se térte pertünk, üggyel, bajjal, de megvalánk, panaszra nem nyílott a szánk, fohászra is inkább szokásbós, hogy őrizne meg a kaszást. Rólam is majd emlékezzél, megvizült hátamon az ing, mint a bujdosó Kossuth Lajosé, mikor a törökhöz folyamodott. Megvizült hátamon az ing, olyan egy beszédet vágtam ki én is rossz lábam a kapunyílásba vetve, nehogy becsaphassa az orrom előtt, mert akkor oda az egész virrasztás. Égen volt még a hajnal csillag, amikor odaültem a kapujába, nehogy elszalasszam ma is. Megvizült hátamon az ing, akár a szegény Kossuth Lajosén, félkezem a kapukilincsen, a másikkal botomat szorongattam, mint a torkomat, a visszanyelt szavak. Finomnak kellett lennem, különben nem érek célt. S ott rothad a kicsi rossz szénám, akárcsak a tavaly, a kicsi rossz szénám, amit a tagútba kaszáltam, a tagútvas harmadába, amit régebben nagy idő elleni harangozás fejébe a mindenháztól kiáró kupabúza mellé ingyen jussolt a falutól a harangozó, megvizült hátamon az ing, mi kértem a mérnök urat, adna egy fogatot. Arat a nép, mindenki a mezőn, áll az iga, ingyen eszik a ló. Közérdek is, hogy az a kicsi rossz szén a födél alá kerüljön, a harmada csak az enyém, a harmada. Meglátjuk úgy délfelé. Hé-te-hé, hé-te-hé, suhintotta felém a szót úgy délfelé, hogy suhant volna válaszul a bot, de akkor oda a cél a kicsi rossz szénám. Hé-te-hé. Csavarni lehetett volna az inget a hátamon, mint a szegény bújdosó Kossuth Lajosén. Ott égje el a tűz, vagy ott rothadjon ítéletnapi. És már nem is a lába, a botja hozza az én 70-en túli földig alázat édesapám.
Róla is majd emlékezzél, akire földre jöttél, Jézus, meg ne feledkezzél, adjad, hogy jó véget érjen. De szándékod felül kérdezd meg, mielőtt harsonáig megfogadnál. Rikító, részpetúniák, szírmain, gyémánt, harmad, fürdőző, pufók, angyalok, tomporára, rápalla, karnagy, mise és mese csörgedez, elpilláltak a szokrán, és földön túli éden nyugalnak balzsamazán. Párátó, glóriás, puliszka, óriás, susogat tej, surrogat tej, csobogat tej, a bársonyos az éves. Csak ennyi kell, csak enni kell, csak ennyi kell, este alkosséghez. Mise és mese csörgedez, köcsögök, cserépfazakok, messzi beszéde halszik, kérőzők, kedves bivajokra gondol a tej, meghalszik. Mi est van pálya, föreg rá, de dinkoló, de mátkán úrni, te vagy a lánga, szótalan, az áldott anyaméhen túli, világvégét érintő angyalok szárnyaitól szokták kidúlni. Ó, itt maradnom, adj erőt, örökre itt legyek megáldott, hol sötéten enyésznek el gyilkos hiába valóságok. Nem tudhatja százat se szem, oly mélyre nem lát olyan távol, hová fészkemre menekít egy tűzpillangó a halál. Befonnak egyszer téged is, valami pompás koszorúba, idegen lesz majd és hideg minden, akár a Bécsi utca, vidig lokkanéren sárfellóren, felejtett hamar minden öröm. Akarva, nem akarva, itt meg kell állanunk, valami eltakart a vezérlő csillagunk, pedig sehol egy felhő, nincs egy tenyérnyi folt, más csillag sincs, ha feljő, egymaga lesz a hold, ormok és tornyok dőlnek egymásra hangtalan, minden ránccal fülnek kisímű boldogan, ki elkezdett, bevégez, nincs gondunk ezután, talpunk alatt a csöndes gömbölyű óceán. Ahogy a harangok, a harangszót, felejtem hamar minden örömet. Bort ide, angyalkák, az ajtó melébe. Világból válni akarok, szabadok közé szállni. Utána már semmi sem következik. Csak a lebegés, olyan szegényen, akár egy hidrogén atom. De megkísérthet még a félsz, ha netán eszükbe jutna elvenni az egyetlen megmaradt elektronunkat is. Így legalább megvolna még a remény, a 10-20 milliárd évnyi jövendőbe vethető hit a föltámadásra, vagy valami ahhoz hasonlóra.

Mallarmi sóhaj. A lelkem homlokot felé, hol álmodik ó halk nővér. Az ősz vörös folttal veli, és angyali szemet kóbor ege felé fut. Mint mél a búskertben, híven fehér szökők útjátéka, csillogón sóhajt a kék fele. A kék fele, mikor október fújja be, s medencékben lesi örök ellangadását, s hagyja a hold vizen a lombat haldoklását. A kósza szélben, mely hűvös redőt hasít, bomba a sárga nap, hosszú sugár.

jól hajt. Meg akarjátok ölni a pacsirtát, harsány dalost, mert pirkatástan. Hisz könnyüket már a mezők kísérták, s a nap kél már a hantaló. És mit bántjátok a szomorú hattyút, ki fölriadt a fekete tavon, s énekbe kezd, mely oly édes búsan szól, hogy kélyesen borzong a fájdalom. És mit akartok a fáradt dalostól, ki búsrobotban vigaszt énekel, és áhítattal az ünnepre gondol, mely jönni fog még, ó, mert jönni kell.

a haláltáncban ladott. Ott ült a császár. Dús hajában 7 csillag volt a diadém. Rabszolganépek térden állva imádták. Barna köldökén a göncöl forgott, vállabaján lámpásnak állt a holdkorong. De a bohóc sírt trónja alján. Mit sírsz, rivalt Reá? Alond, nincs szív, mit kardom átne járna. Enyém a föld! S hogy este lett, egy csontváz tántorgott eléje, s elfújta itt a porszemet. Kényúrként éltünk mind a hányan, s az évek szálltak szint a percet. Véret kiott a tarvatával, irgalmazték Jézus herceg. Gót ablakában sírt az orvos, megtárod berrenőbe minden kéra ír, s amelytől felépült minden szenvedélye, s az ajtó nyír. Keszeg magiszter táncolta végig a szobát, kezében mély ólom kehelyből kínálva színtelen borát. Így áll, ened fűst a máma, s nincs semmi, heggel nem takar. Így áll, testvére, mély pohárból, csupán az első korty magyar. Kontárok voltunk mind a hányat, az évek szálltak mind a percet. Véret kiadt a tarmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. A kút kávánál állt a gyermek, szakadt gyolcsingecskében, s rőt topán, s nézte lenn a vízben képét, mely játszni jött. Ha jössz, a hold leánytól este a cukrot süveg szám kapott, s minden pirosló reggelente békákon ürálunk bakon. Jövök már, szól, s a kútvíz nyálas sízót dagasztott zöld hasán, míg a halál vihogva vitte anyjához a vörös topát. Balgán játszottunk mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaz nékünk Jézus herceg. Repett tükrénél ült a céda, hajamnak árja még veres. Miért, hogy már a régi léhaseregből senki sem keres? Ölem még izzó, csókra éhes, mellem rózsája még kemény, s az ablakon röhögve lépett be az utolsó vőlegény. Hopsára, hopsára, gyerünk a táncra! Ma, hold szerelmei torán, hadd üljön nászlammát a lárba, ágyékot hervad bíborán. Ujján fedrejtünk, mint a hányat, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiadt a tarmatával, irgalmaz nélkül, Jézus herceg. Éjfél borult a háztetőkre, kuvik hang szólt a berken át, midőn a bankár útnak indult elásni véres aranyát. Az út kereszten vasdoronggal 7 ördög várta, s a halál. S mikor kardot rántott, a csontvász fülébe súgta. Lásd, szamár, pénzsákodat hiába védel, meghalsz, s a kincset elviszel, s a kincs helyett eláslak téged, akit nem más ki senki sem. Ufárok voltunk mind a hányan, s az évek szálltak, a percek. Véret kiontott harmatával, irgalmaznék Jézus herceg. Aranypárnáim ült a dáma, s üvöltve sírt. Nem ég, nem ég! De ő már átkarolt a drága csípői karcsú gótívét. Engedj csak még egy lanyha csókot, még egy gyöngyel kivart ruhát, még egy szerelmes léha bókot, még egy gyötrelmes éjszakát. De ő
Rút foltott festve mellén, mely mint a ráksebb egyre nőtt. Fehér testét nyakába vette, és vitte őt. Tunyán henyéltünk, mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véred kiontott harmatával irgalmaznék, Jézus herceg. Tüzénél állt az alkimista, s óráját nézte, mely lejárt. Isten vagy ördög, egy napot még, amíg megoldom a talányt, a nagy talányt, amelyhez izzó görebjeimnek ezre vitt. Csak egy napot még, mert megfejtem, holnap est velik. Nem fejtem, szólt a hang. Nem fejted! S vállára tette jéghideg kezét, míg felrobbant a lombik. Aludni még most, mint a többiek. A titkot űztük mind a hányan, s az évek szálltak, mint a percek. Véret kiontott harmatával irgalmaznék, Jézus herceg. Pestis csengőkkel jött a dögvész, s a Reimszi Szentegyház előtt húsvét vasárnapján derékon kapta a hájas püspököt. Néked szereztem ezt a nótát, gyerünk, nagy úr, csengőm csörög, légy pápa vagy próféta, rózsás hajnalködökbe öltözött, légy szent püspök vagy rúteretnek, kiég a mágia kormaim, misészhetsz len, én fennevetlek a dómok csonkatornyai. Álszentek voltunk mind a hányan, s az évek szállt. Véred kiontott harmatával, irgalmaznék, Jézus herceg. A vén paraszt már tudta, s várta már alkonytájt kinn az udvaron. Görnyed testünknek nincsen ára, és meghalunk, mint a baron. Kaszás testvér, sovány a földünk. Könyörgöm, egyet tégy nekem. Ha vinned kell, szórd szét rágyának e testet kinn a réteken. Őrhábul intott, s vitte lassan, s úgy szórta szét. Maglető keze a búzát, vacsot az őszi szél. A földbe térünk öldöhányan, s az évek szállnak, mint a percek. Véred kiontott harmatával, irgalmat nélkül, Jézus herceg.

halotti beszél. Látjátok feleim szemtekkel, mik vagyunk. Por és hamu vagyunk. Emlékeink szétesnek, mint a régi szövetek. Össze tudod még rakni a Margit szigetet? Már minden csak dirib darab, szilánk, avitt kaca. A halottnak szakálla nőtt, a neved számadat. Nyelvünk is foszlik, szakadoz, és a drága szavak elporlanak, elszáradnak a szájpadlat alatt. A pillangó, a gyöngy, a szív már nem az, ami volt, amikor a költő még egy család nyelvén dalolt és megértették, ahogy a dajka éneket a szunnyadó nyűgös gyerek álmában érti meg. Szívverésünk titkos beszéd, álmunk zsiványoké. A gyereknek told itt olvasod, és azt feleli, oké. A pap már spanyolul morogja koporsónk felett, a halál gyötrelmei körül vettek engem. Az ohiói bányában megbicsaklik kezed, a csákány koppan, és lehull nevedről az ékezet. A tirréni tenger zúgni kezd, s hallod Babics szavát. Grúdi hárfája zengi át az ausztrál éjszakát. Még szólnak és üzennek ők, mély szellem hangokon. A tested is emlékezik, mint távoli rokon. Még felkiáltasz, nem lehet, hogy oly szent akarat. De már tudod, igen, lehet. És fejted a vasat Türingiában. Posta nincs, nem mernek írni már. Minden katorga jeltelen. Halottért sírni kár. A konzul gumidrág, zabos, törli pápa szemét. Látnivaló untatja a sok okmány és pecsét. Havi ezred kap is kocsit. A misztress és a bébi fényképe áll az asztalán. Ki volt neki Adi? Mi volt egy nép? Mi ezer év költészet és zene? Aranyszava, Ripley színe, Bartók vad szelleme. Az nem lehet, hogy annyi szép. Maradj nyugodt. Lehet. Nagy hatalmak cserélnek majd hosszú üzenetet. Te hallgass. És figyelj. Tudjad, már él a kis sakál, mely afrikai sírodon 10 körmével kapál. Már sarjad a vadkaktusz is, mely elfedi neved a mexikói fejfán, hogy ne is keressenek. Még azt hiszed élsz valahol? És ha máshol nem is testvéreid szívében élsz? Nem. Rossz álom ez is. Még hallod a hörgő panaszt, testvért testvér elad, egy hang aléltan közbeszól, ne szóljon ajakad, egy másik nyög, nehogy ki távol sír e nemzeten, még egy hörög, megútálni is kénytelen legyen. Hát így. Keep smiling. És ne kérjed senkitől, miért, vagy rosszabb volt, amit ezek. Magyar voltál. Magyar voltál. Ezért. És észt voltál, litván, román. Most hallgass. És fizess. Elmúltak az asztékok is. Majd csak lesz, ami lesz. Egyszer kiás egy nagy tudós, mint avar lófejet. A radioaktív hamu mindent betemet. Tűrd, hogy már nem vagy ember ott, csak osztály idegen. Tűrd, hogy már nem vagy ember itt, csak szám egy képleten. Tűrd, hogy az Isten tűri ezt, s a vadtajtékos ég nem küld villámot gyújtani. Hasznos a bölcsesség. Mosolyogj, mikor a pribék kitépi nyelvedet. Köszönd a koporsóban is, ha van, ki eltemet. Őrizd eszelősen néhány jelződet, álmodat. Ne mukkanj, amikor a bossz megszámolja fogad.
szorongasd még a bugyrodat, rongyaidat, szegény emlékeit, egy hajfürdött fényképet, költeményt. Mert ez maradt. Zsugorian még számba veheted a Mikó utca gesztenye fáit, mind a hetet, és Jenő nem adta vissza a Shelley kötetet, és már nincs, akinek a hóhér eladja a kötelet, és elszáradnak idegeink, elapad vérünk, agyunk. Látjátok feleim szentekkel, mik vagyunk? Íme, bor és hamu vagyunk.

Adjatok fel a jusszintükkel, mik vagyunk. És a bur és homok vagyunk. Mennyi milosztben terüntevé enevé miű is emkült Adam, és adutta vola neki paradisumot házová. És ment paradisumban való gyimilcsikű, mondta neki élnie. Éjjön tilutóá ült, így fog gyimilcsétű, gye mondóá neki méret műtenej. És a kinokun endül hoz gyimilcsű, halálnek halálával holsz. Hadlává voltát te hitevé Isten ül, gye feledet. Engedet ültünk üntetőinek, és evék hoz tilvod gyimilcsű, és hoz gyimilcsben halál. És az gyimilcsnek új keserű hula vize, hogy turkukat migé szokosztja vola. Nümhéon mugánek, gye ment ő folyának halálok évé. Orogóvé Isten, és vetevé őt ez munkás világ felé, és leűn halálnek, és pukulnek féze, és ment ő jemének. Kik ozuk, mi ő vagyunk, hogy esti ő látjatok szüntük hem. És ha es nem így ember munkotja ez vermüt, és ha ment oszhoz járóz vagyunk. Vimádjuk, Urom, Isten kegyilmét ez lélikért, hogy jorgosson ő neki, és kegyidjen, és bulsássá ment ő bűnén. És vimádjuk Szent Akszin Máriát, és boldog Mihály Archangyel, és ment angyelkut, hogy vimádjonok érette. És vimádjuk Szent Péter Urat, kinek odut hotolm, ódonia, és ketnie, hogy ódja ment ő bűnén. És vimádjuk ment szentüküt, hogy legyenek neki segély, Urunk színe előtt, hogy Isten így vimádságuk miá bulsássa ő bűnén. És szabadukha őt ürdünk ildetűtű, és pukul kínzotujját ő, és vezesse ő paradisum nyugulvát. És adjunk neki műnyi uruszákbeli utat, és ment jó bentézi. És kiássátok azokhoz hármú, kérjelni szóval. Szerelmes bráti, imádjunk ezt szegény ember légyért, kit úr ez napun, ez homus világ timnücébe leül mente, kinek ez napun testét tümetjük, hogy úr őt kegyilméhel Ábrám, Izsák, Jákob kebelében helhezjél, hogy bírságnak jutva ment ő szentjé és önüttei közikünk, jó felejön nyugtatniáink teszél, és tépen. Klamátetre!

0: elmondani azt a ráolvasó imát? Hol tetszett ez hallani?
1: Márnyén. Igen. 7 éves korom.
0: Hogy hívták a nénit, aki mondta?
1: Galusi Ferenc.
0: Milyen korú asszony volt?
1: Körülbelül 70 éves.
0: És mire gyógyította?
1: A torkomra.
0: Mit csinál?
1: Nyomkodta a torkomat, és közben mondta azt a mondókat. Ezek ilyas püspök elment szántani, béka ekéjével, gyik üstökével, kigyó ostorával, addig szántotta a földet, hogy az oszlop bomlott, úgy oszlódjon, bomlódjon a te torok fájásod is. Nem, semmit. Nem, csak ezt háromszor mondtál, és közben nyomogatta a torkomat.
0: Hogy volt ezzel a nasztalénivel?
1: Hát nem szerette édesanyám az ilyesmit, mert az nem volt ilyen fokonás természet. Imádkozni szeretett, de ilyesmit nem. És mindig úgy titok, nem. És mindig úgy titokba csinálta a nasztalénivel, mert nekem sokat fájt a torkom. És aztán közben én mögtem.

0: Boldogságos Jézus Mária megkereszti az Jóada Szent Fia. Jordán vízi a Bétekara, a fehér fety alatt belindul a Názáret városba Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Tessze találkozik három zsidójával, kitekarak, megnezik el a rígzik, minnyel vittjenek. Tessze találkozik Szent Ilon asszonyval, azt kérdi Szent Ilon asszony. Mi sírsz, mit keseresz, boldogsága szép Szűz Mária? Hogy ne sírjak, hogy ne keseregjek. Elindultam Krisztus Urunknak misére, mise hallgatni. Esze találkozom három zsidójával. Szent fiamat, kitekarak, megnezik, hel a régizék, minnyel fittjene. Ne sír, ne keserek, boldogsága szép Szűz Mária. Menjünk el, törjünk három magyar ruhákat, égessünk belőle kilencenet, hanyjuk bő vízbe, mossuk meg vele. Ugyan tisztán maradjon, mint a Krisztus Urunk adta az anyja mélybe, az anyja szült erre világra. Hát erre engemet egy öreg asszony tanított, mert mindig mentünk vízvettetni. Az én fejem is mindig fajt, akkor egy gyerekeiés, akkor így én azt a megtanítottam magamat, azt mondtam, hogy tanítsam meg, hogy ne kelljen menjek máshoz. Akkor én ezt megtanultam, és én magamnak is vettem vizet, akkor vettem egy gyereknek is, de mindig használt.
1: Elindul a nagy sátán 77 fiával, 77 leányával, 77 unokájával. Menjen be ennek a Katinak a fején, menjen ki a talpán, csontja bontját, hányja piros lírit, így a szényit hírvasztan. Tér meg te nagy sátán. 77 fiadval, 77 leányával, 77 unokádval. Ne menj be annak a Katinak a fején, ne menj ki talpán, hanem menj el a kősziklába. Kősziklába vannak tündéljányok, tündéljányoknak menj be a fejéken, menj ki talpikon. Csontja bontját, hányat piros vérit, így ad színit, hírvasz. Tisztán hadd ezt a Katit, mint az anyja szült a világra, boldogsága Szűz Mária. Tudja, mikor olyan nagyon-nagyon betegek voltak, hogy megijedtek a gyerekek, és betegek voltak,

0: Jézus nem született még, akkor is voltak angyalok, az Atya Isten, a gyerek Isten, aki volt, aki teremtett a világ. Na, akkor is voltak ott angyalok vele. Elég, hogy azok utolyan annyira elbízták magukat, hogy azok az angyalok még az Istennek is parancsolni kellettek. És akkor az Isten megharagott rejük, hát, hogy ilyen szentelenyek lettek. Utána voltak, akik lent síránkoztak, hogy Istenem, Istenem, mégis milyen jó, aki mennybe van az Isten mellett. Hát azt mondták ezek az angyalok, hogy mi nem voltatok tükes olyan jók, mint mű, mert ide juttatok volna tükes. És akkor az Isten mind ledobalt őket, mindegyiket. Azokból lettek az ördögök. És ott felszedte, akik síránkoztak, bántak a bűneiket, megbántak a bűneiket, azok ott felvettek. És abból lettek szentek. Ezek még lehanyigáltak, mind nem maradott belőlük egy se, hát pokolba mind az ördögök. Ezekből lettek az ördögök.
1: Ahogy hallottam a régi öregektől, mondták, hogy az Isten csinált a markába egy gömböt, de hát fődé vált. És abból a fődből került ez a nagy főd, amelyik máma van, és laknak népek rajta. Hát a főd mikor megmozdul, azért mozdul meg, hogy van négy hal,

0: Fogjátok el és vágjátok le Mózes népét!
1: Parancsolta a fáraó.
0: Meggondoltam magam. Mégsem engedek el egyetlen népet sem a szolgálatomból.
1: Amikor az egyiptomi harci szekerek hirtelen felbukkantak Mózes népe körül, megrettent mindenki, és a vezérükre támadtak. Miért hoztál ide minket? Nincs talán elég sír Egyiptomban, hogy ki kellett jönnünk meghalni a pusztába?
2: Jól nézzétek meg az egyiptomiakat,
1: parancsolta Mózes.
2: Jól nézzétek meg ezeket az embereket, mert most harciasak és fenyegetőek. De soha többé nem látjátok őket harciasnak és fenyegetőnek.
1: Ugyan ki harcol majd ellenük? Közénk hajtanak a harci szekereikkel, testünkbe döfik a dárdáikat is, lenyilasznak minket. Ki véd meg bennünket?
2: Az Úristen,
1: felelte rendületlenül Mózes, és felemelte a pálcáját, és ráütött vele a Vörös-tenger vizére. És Izrael fiai begyalogoltak a Vörös-tengerbe, és átkeltek rajta száraz lábbal. A víz pedig, mint valami fal, állt mellettük jobb felől és bal felől. Az üldöző egyiptomiak is utánuk nyomultak, de a nehéz harci szekerek beleragadtak a tengerfenék iszapjába, és egyre nehezebben bírták azokat előre vonszolni. Amikor Izrael fiai közül az utolsó is kikapaszkodott a túlsó parton, Mózes újra kinyújtotta a vesszőjét a víz felé, és a tenger összezárult. A vízfalak lezúdultak jobbról és balról, és a hullámok összecsaptak az üldözők feje fölött. A nép megdöbbent. Megértették, hogy nem csak úgy akárhogy, hanem hatalmas karral hozta ki őket Isten a szolgaság házából. Hittel és félelemmel tekintettek ezután Mózesre. A harmadik hónap végén megérkeztek a Hóreb hegyéhez, ahol Mózes az égő csipkebokrot látta. Letáboroztak a pusztában, szemközt a szent sziklákkal, Mózes pedig felment a hegyre, és ott szólt hozzá az Isten.
3: Ha hallgattok a szavamra, és megtartjátok a parancsolataimat, úgy szövetséget kötök veletek.
1: Amikor eljött az ideje, hogy az Isten megjelenjék a hegyen, Mózes oda vezette a népet a szent sziklákhoz. Arra virradt Izrael, hogy dörög az ég, villámlik, sűrű felhő támad, és a felhő hatalmas kürtzengés közepette leereszkedik a hegyre.
3: Mózes, te jöjj hozzá! Jöjj hozzám, hogy megkap a törvénykőtábláját.
1: És Mózes fölment a hegyre, és Izrael fiai látták, hogy valami emésztő tűz lángolott, ahová vezérük elment, és vártak. És telt az idő, de Mózes nem jött, mert 40 nap és 40 éjjel Istennél volt, fönn a hegyen. Amikor látták Izrael fiai, hogy a vezérük csak nem akar visszatérni, azt hitték, hogy oda vezett, és nagyon megijedtek, hogy már most mi lesz velük itt a pusztában Isten nélkül. Ezért elővették Áront. Nem jó nekünk így Isten nélkül bolyongani a pusztában, mert ugyan kivéd meg bennünket, úgyhogy csinálj nekünk egy Istent, aki megvéd bennünket. Rendben van, egyezett vele Áron. Szedjétek le az ékszereket a feleségeitek füléről. Én majd beolvasztom a függőket, és csinálok a függőkből nektek Isten. Ami aranyuk csak volt, oda hordták Áronnak az emberek. Ő pedig formált az aranyból egy borjút. Tessék, mondta az embereknek, itt az Istenünk. Ez hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. Csak ugyan, lélegeztek fel az emberek, ez a mi Istenünk. Ez a borjú hozott ki minket Egyiptomból, a szolgaság házából. És imádni kezdték az aranyborjút. Énekeltek neki, és táncoltak körülötte. 40 nap elteltével pedig leereszkedett Mózes a Sínai hegyről, és hozta magával a 10 parancsolat 2 kőtábláját. Én vagyok az Úr, szólt a parancsolat, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálat házában. Ne legyenek neked idegen isteneid én előttem. Ne csinálj magadnak faragott képeket, ne imádd és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyediziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezeriziglen azokkal, akik engem szeretnek, és a parancsolataimat megtartják. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevet, mert nem hagyja az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. 6 napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a 7. nap az Úrnak, a te Istenednek a szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon. Mert 6 napon át teremtette az Úr az eget és a földet, és mindent, ami azokban van. A 7. pedig megnyugodik. Ezért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszentelt azt. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr a te Istened te neked. Ne ölj, ne paráználkodj, ne lopj. Ne tégy a fele barátod ellen hamis tanúbizonságot. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak a feleségét, se szolgáját, se szolgáló lányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé. Jött le Mózes a hegyről, hozta a 2 kőtáblát, amelyekre Isten saját ujjával írta fel a 10 parancsolatot, odalent pedig ujjongott és táncolt a nép, bódultan ünnepelve az aranyból. Amikor ezt Mózes meglátta, iszonyú dühében felemelte a 2 kőtáblát, és földhöz csapta azokat, és a kőtáblák izzé porrá törtek.
3: Hamar letértek arról az útról, amelyet én rendeltem nekik,
1: szólt Isten Mózeshez.
3: Aranyborjút öntöttek maguknak. Eltörlöm őket, amint eltörültem Szodomát és Gomorát. Téged pedig, Mózes, mert igaz ember vagy, és tántoríthatatlan. Nagy néppé teszlek a leszármazottaiba.
1: Akkor Mózes leborult Isten előtt, és könyörögni kezdett Izrael fiaiért.
2: Bizony kemény nyakú nép ez. Kemény nyakú nép vagyunk, Úristen. De a te néped. Mindenki tudja, milyen hatalmas karral hoztál ki bennünket Egyiptomból. Vajon azt akarnád-e, hogy a népek nevessenek rajtad? Hogy azt mondják az egyiptomiak, hogyan? Vesztükre vitte ki őket az ő istenük a pusztába. Könyörülj rajtunk, Úristen! Bocsáss meg nekünk!
1: Isten megrendült attól, hogy Mózes milyen mélyen szereti az ő testvéreit.
3: Írj új kőtáblákat! Siess! Vár a bolyongás 40 esztendeje.
2: 40 év. Neked semmi. De nekünk az egész életünk.
1: Isten akkor szétcsöpörte a felhőket, és úgy állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével.
1: Állt Mózes elé, mint egy másik ember.
2: 40 év elteltével.
3: Aki látta Egyiptom húsos fazekait. A legdrágább kincs a szabadság, én tudom. De az emberek sokszor eladják magukat egy marék aranyért. Az aranyborjú előtt hajbók halnak. Azt akarom, hogy népem lélekben is szabad legyen. Ne sírja vissza senki a szolgaságot.
2: Én sem mehetek be az ígéret földjére.
3: Senki, Mózes, senki az egyiptomiak közül. De ha majd legyőztél minden veszedelmet, és elvezetted a népet Kánaán kapujáig, akkor fölviszlek egy magas hegyre, ahonnan megnézheted az ígéret földjét. valóban tejjel mézzel folyó ország az. Megnézheted Kánaánt, de be már te sem mehetsz. És ha eljön az időd, én magam temetlek el.
1: Uram, akart még valamit mondani Mózes, de az Isten szeliden a szavába vágott.
3: Eredj, fiam, indulj, fogd kőtábláidat. Vár a bolyongás keserves 40 esztendeje. És ne félj, mert bármerre mégy, felismerik az emberek, hogy az én küldöttem vagy. Mert világít a te arcod, mint a hol, vagy mint a nap.
2: 40 éven át világítani fog.
1: Csodálkozott Mózes, de Isten a fejét ingatta.
3: Nem 40, hanem 400 és 4000 éven át világít, amíg csak ember lesz a földön, és amíg tisztelik a törvényt. Mert ha azt mondom Mózes, ezt felelik rá, törvény. És ha így szólok, törvény, azt mondják, Mózes 10 parancsolata. Mert a törvény, ami mától a te nevedhez fűződik, az igazság világít, mint a nap. Hiába mesterkednek a gonoszok, nincs, ami erejét megtörje, fényét elhomályosítsa.
1: Indult Mózes, hóna alatt a nehéz kőtáblákkal. Nézte a hegy tövében nyüzsgő tömeget, Izrael fiait, akiket Isten nevében szabadított ki a fogságból. És úgy érezte, hogy elszáll belőle minden nyugtalanság és minden félelem.

Dombtetőn a sátorsor olyan, amint még fel-felvillan távolan, mint alvó asszony hátán a gerinc a kedvesnek, ha reggel elrohan. A sivatag jön, félve ízleled, se fák, se fű, se füst a víz felett. Terem ez, melynek nincs oldalfala, szín, melyre nem toltak be díszletet. Így erkély sor is rajta tapsolók, közjáték s girland, mely szemed belóg. Két görbe sík van itt, a föld és az ég, és közöttük állsz magad, a monoló. Sziklák árnyán keres ülő helyet, s kezedbe addig hajz nehéz fejed, míg a gondolkodás merész kaland, s vad gyönyör lesz, unt szokás helyet. Nem tart soká, az ész minden kirág, s nem érzelem, s hangulatvilág, len van, és fenn, oldalt semmi sincs. S ami oldalt van, nincs, délbáb. Meríts hálót, az apróját erez, de ha a nagy hal fitánkolni kezd, a létkérdést kivesd, magasra vesd, magadra vesd, és sorra kérjed ezt. A roppant homokóra csak pereg, szűk tölcsérén lecsorgunk emberek a semmibe, s ha egyszer len leszünk, a lejárt órát kifordítja meg. Hol itt az alkotó? Vagy hova lett? A jócskát játszik, ide-oda megy, s azon kacag, hogy ész s tapasztalat csapdája őt nem fogja soha meg. Hogy hol az űr, csillagködök laza kocsonyája, tejutak halmaza, kométák rőt haja, s a létcsupán egyetlen bolygó ritka bőrbaja. És ha a kény hitvány részpénzzel fizet új szolgákért, melyet szülőnk ölébe vet a természet, majd dolgoztat, kínoz, s ha megkopunk, elád a semminek. Ha életünk csak rút halál gödör, s kéjünkért más, egy élet ínya tör. Miért játszódunk? Miért nemzünk gyermeke? Valóban oly nagy gyönyör, a gyönyör. És ekkor, mikor az állig vasbeton városban éltünk, dolgozva mohón s öröm nélkül, nem így ítéli majd egy jobb jövendő összefoglalón? Útjuk tévút volt, s mint útjuk, olyan az életük. Vértenger, s búfolyam. Kitéptük történelmük lapjait, s mindent előről kezdtünk. Újonnan. Így rázd, míg ráz a kételj műteje, kérdés csörgődve az ég felett, egy gyermek. Nem, te agg, mert itt az est, s fehér tarkódhoz ér a kész feje, mi sem kerüljük el a kismetet, a síron túl nincs többé ismeret. Ez
a magány kvártéja. Ismered? Innét jöttek vad férfiak lovon, s vándorbottal kezükben istenek.

úgy, mint az őrült szerető szeret, vizes fejjel, beomló ég alatt taposni őszi pasor avarán. A földön úgy szerettem járni én, hogy mint utas idegen városokban, ki első este sétaútra megy, ide-oda fut, néz, nem tud betelni, megizzad, boldog révületben érzi, hogy álmainak városába ér, hol minden új, a kirakatok fénye, a kávéházi italok színe, sok sétáló, mintha ünnep lenne. A szabadság van, kakukk fűszaga, s vágyik maradni már ott mind örökre, mint ő, úgy voltam a világgal én. Én tudtam itt minden meg sose térő, páratlan, ritka és múló fenomén. Ha lepke száll, azt mondtam, jól megnézed, először és utolszor látod ezt. A jó barát megborosztam, oly szívvel és szóval láttam, mintha reggeli, meg kéne halnom. És mindezt azért, mert folyton féltem a reggeltől, melyen nem lesz barát, se bor, se éketés. Érez így más is, agyába gyűri, ám én a homlokomban. Súgójukából tudatom csak egyre fenyegetődött. Minden elmúlik. A szikla itt a nem lét vasfogói között a lét csodája, hogy vagyok. A pusztulás fogatlan állat ínyén még felvillanó Szent János bogár. Az ellentétek izzó sistergése. Az elmúlás örökös, csontig vájú tudata. Ezek adtak életemnek íz, szín, gyönyör, varázs, és glóriás. Ezek tették bolondá, mámorossá. Ezek bűvöltek kacsalábon forgó kastélyt a puszta létből én elé. Ittosan egyszeri borától, reáfonójára. Úgy öleltem át minden fogalmat, tárgyot és szemét, mint részegek a lámpaoszlopok. Így lett világom szép. A csillagé goblejnekkel tapétás múzeum. A lét három dimenziója körben, élmény bálákkal telt raktár, ahol órám számlapja 12 személyes terített asztal, másodperceim nehéz mész cseppek csöppenései. Így lettem én a föld szerelmese, a nagy rajongó, felhők Rómeója, holt városok alatt a trubadur, ó, csipkedészek faragója rémben, éjféli fürdés pogány ünnepének mezítlen papja. Még időm lejár. Eltűntem én, a múló fenomén, a fenomének örök tengerén.

hallgassanak meg néhány verset egy költőtől, ki mindig a klasszikusokhoz vonzódott, és mégis beleesett a 19. és 20. század romantikájába, egy költőtől, aki az egyéni líra felé vonzódott, mert a lírikus a vers alfája és omegája, ahogy Babits mondta, de állandóan habozott, hogy magáról valljon-e, vagy a század gyermeke legyen, és koráról tegyen vallomást. A következő verset első emigrációmba 1940-ben írtam Párizsban, amikor a németek már közeledtek a francia főváros felé. Óda a magyar nyelvhez. Most, hogy szobámban ér az est sötétje, te jutsz eszembe Szent Gellért cselédje, s ajkad, melyről az esti fák alól először szólt az ének magyar. Arcot tatár emléke már ködös, de titkunk itt a földön még közös, s a te dalod zsong minden idegenben, itt idegenben. Magyar nyelv, vándorutakon kísérőm, sértett gőgömben értőm és kísértőm, kinok között gondjaimtól részegen, örökzöld földem és egész egen, bőröm, bérem, bírám, boromig bírom, és soraimmal sorom túl a síron, kurjongó kedv, komisz közöny, konok gyász, mennyei podgyász. Magyar szó, ajkamon s gyégém lazán vont hangszerén, lázam, házam, hazám, almom, álmom, lovacskám, csengős szánom, és dal a számon, mit kérnek majd számon. Nincs vasvértem, páncélom, melvasom, de berzsenyivel zeng a melkasom. S nem győz le ellenség, rangomra törvén, sem hadi törvén. Jöhetsz réám méreggel, tőrrel, ékkel, de én itt állok az ikes ígékkel. Árkon bokron kergethet hét világnak, s a hangutánzó szók utánam szállnak, mint sustorgó tüzes betont utak fölött alkonykor krúgató ludak, s minden szavamban százszor látom orcád, bús Magyarország. Kihalt gyökök, tőzeggel súlyos rétek, ahol a fák, mint holtigék kiégtek. Ősszók, a szemhatáról századok ködéből még derengő nádasok, gyepis vápákon elhult katonák, ti bíbicek, bölények, battonyák, miket vadásztak vén csíjehajókról lápos aszókon, magas hangok, szöcskék és tücskök rétje, mély hangok, alkony viola sötétje, káromlások veszejtő vadona, mondatszerkesztés, pogány, pagonya, kötőszó, sok-sok illanó fodor. S hangsúly, te vívám, hangsúly, te komor, lelkünk dolmánya, szőtteses, világszép, s búzavirágkép. Múlt téje, történelmünk varjú szárnya, karók, keresztek és bitófák árnya, s melléknevek, gazdag virágbarázdák, busák, buják, burjánzók és garázdák, melyik vidám faeke nyomtatok. S ti mellé rendelt kurta mondatok, mint paprika, ha fűzére vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére, vereslő lóg az ére. Ragok, szegények szurtos csecsemői, kapaszkodtok, s nem tudtok magyarul. És E betűk serege, fekete mezőn, zsellérek, koldus menete, s ti kongó-bongó helyhatározók, kukoricásban jó irányt hozók, bamben, bimbam, toronyból messze hangzó, könnyű harangzó. Jelentő mód. Az aszály mindörökre ráült a szürke, megrepett rögökre. Magánhangzó illeszkedés. Kaján, törvénykönyvé, verbőci, gyúrt, talán. Mi vagy? Füllet ötöt fél százada, robotba tört paraszt alázata, vagy összhang, mely jövendő szemutakra messze mutatna? És főnevek, ti szikárak és szépek, ti birtokos ragokkal úri népek, országvesztők, elmozdíthatlanok, s
esti elsikkadt felőről talanyok, megölt vagy messze bújtosó fiak, hajnócik, dózsák meg rákóciak. Ó, jaj nekünk, mi történt ennyi lánkkal és a hazánkkal. Parasztok nyelve, nem urak latinja, nem grófok rangja, de jobbágyok kínja, magyar nyelv. Fergetekben álló fácska, hajlong a szél cibáltan megalázva, s ki fog-e törzsöd lombbal hajtani? Te vagy jelenünk, és a hajdani arcunkat rejtő Veronika kendő és a jövendő. Magyar nyelv, sarjadsz és egy vagy velünk, és forró, mint forrógó szellemünk, nem teljesült vágy, de égő ígéret, közös jövő és felzengő ítélet, nem hűs palackok tiszta óbora, nem billentyűre járó zongora, de erjedő must, könnyeinkben úszó, tárogató szó.

0: egyetőre.
1: Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé, lépegetünk. Előre.
2: József Attila, Tomás Mann közlése. Mint gyermek, aki már pihenni vágyik, és el is jutott a nyugalmas ágyig, még megkérlel, hogy ne menj el, mesélj, így nem szökik rá hirtelen az éj, s míg kis szíve nagyot szorongva dobban, tán ő se tudja, mit is kíván jobban, a mesét-e, vagy azt, hogy ott legyél. Így kérünk, ülj le közénk is mesélj. Mondd el, mit szoktál, bár mi nem feledjük. Mesélj arról, hogy itt vagy velünk együtt, és együtt vagyunk veled mindannyian, kinek emberhez méltó gondja van. Te jól tudod, a költő sose lódít. Az igazat mond, ne csak a valód. A fényt, amelytől világlik agyunk, hisz egymás nélkül sötétben vagyunk. Ahogy Hans Castorp, Madame Sosa testén, hadd lássunk át magunkon itt az estén. Párnás szabadon át nem üt a zaj. Mesélj arról, mi a szép, mi a baj, emelvén szívünk a gyásztól a vágyig. Most temettük el szegény Kosztolányit, s az emberségen, mint rajta a rák, nem egy szörny állam iszonyat a rág, s mi borzadva kérdezzük, mi lesz még, honnan uszulnak ránk új ordas eszmék, fő-e új méreg, mely közénk hatol, meddig lesz hely, hol fölolvashatol. Arról van szó, ha te szólsz, ne lohadjunk, de mi férfiak, férfiak maradjunk, és nők a nősek, s mind ember, mert ez egyre kevesebb. Foglalj helyet, kezd el a mesét szépen. Mi hallgatunk, és lesz, aki csak éppen néz téged.

0: Kicsoda ön?
1: Tücsök vagyok, a hangyák dalos tücske. Hírem, nevem és társadalmi szerepem nem éri tüske. S a titkár kérdé.
0: Mit akar?

kirakták. És ellohult az Isten adta, s hogy megszerződött minden akta, hol meg volt írva, hímleje volt-e, s nő-e, vagy hímneje, s a szomszéd szúnyogra nem orról, s mi a véleménye a nagy francia revolúcióról, és kijelenti-e kemény szóval,

A próbálom. A befagyott érmentibe, a tücsök hazament ime, és ült szobája padlatán, és gyújtott dalra dal után, és elmondotta, hogy a hangya életeknek ő a visszhangja, és visszhangdalai a lelkek kuckóiban visszhangra lelnek, visszhangoktól visszhangos a világ, s az ő szavától hevül át minden, ami hevülni képes, mert ő szer fölött tehetséges.

tücsök és a kaszálógő. Vidáman cirreget, cirpelt a tücsök a fűben, amikor nagy durrogással, burrogással, csörömpöléssel megérkezett a kaszálógép. Szedd az írhát, tücsök, különben összetörlek! A tücsök csak húzta a nótát, mintha nem is hallotta volna a kaszálógép fenyegetőzését. Pusztulj, hé! Hallod-e? Villogtatta meg éles fogait a rettentő masina. A tücsök csak húzta tovább, mintha semmit se hallott volna, pedig. Jaj, pedig dehogy is nem hallott. Hallotta ő már messziről, hallotta a nagy durrogást, burrogást, csörömpölést. Reszketett is rajta a nadrág, s álla alatt igen a hegedű, de csak húzta, húzta egyre elszántabban. Az én dolgom, hogy muzsikáljak, nyugtatta magát a remegő tücsök. Ez a kaszáló az én szülőföldem. Nincs hova ugranom. Lesz, ami lesz, maradok. Lehúzódott a földre, magára hajlította a fölötte remegő lapos fűszálat, hogy legalább ne lássa a közelgő szörnyeteget. Mert közeledett már. Előbb neki helyezkedett, még várt is egy keveset, talán azt várta, hogy a tücsök odább álljon, de mivel a tücsök nem tágított, dír, dur és nyiszi, nyeszi, belevágott a fűbe,

Olyan szépen, ahogyan talán még soha életében. Húzta, míg el nem nyomott mindent a hatalmasan burrogó-durrogó, diadalmas, kaszálógép. Volt tücsök, nincs tücsök. Töfögött-röfögött tova a gép, széles utat vált. Füst szállt a nyomában, már jó hajításnyira járhatott, amikor az egyik lekaszált fűcsomó alul, tikogva prüszkölve, előkecmergett a tücsök. Kicsit megrázta magát, kapta a hegedűjét, és húzta újra, mintha mi se történt. A táltos madár.

0: Tompa a hangyákhoz. Jó reggel, sürgő hangyané! Korán munkához láttatok. Henyélő nincs közöttetek.
1: Nem.
0: Nem így valamit. Egyik törvény kemény ugart, napestig izzadt dolgozik. Másik rugalmas pamlagán végig nyúlván unatkozik. A munka nálatok közös. Az a jó

itt a henyélő potrohos, bőrébe csak szuszogva fér. De a meghámlott Markú nép, ó, az pagányul ösztövér. Ti nem versengetek, de egy békés családországotok. Ott nincs enyém, nincsen tied, nálunk másképp van a dolog. Egymást felfalni, érdekünk csatáiban készek vagyunk. Fordítjuk a köpönyeget, eladó lesz hitünk, szavunk. Ha veszély van, ti nálatok mindenki vinni halni kész. Tojásit nem készül. Nálunk a honfi szóvitéz, nem áll meg emberül helyén, de félre áll, s uram fia, az asszonynak elébb való az ékszere, mintha fia. És jó hangyák, ti rajtatok a külső köntös fekete. Nálunk belől hordozza ez sok ember lelke érzete. Hanem, hogy itt is annyi sok csúszó-mászó férget lelünk a ronda porban, véletek, na már ebben megegyezünk. Blake

Kosztolányi, állatok beszéde. Medve. Mindig ölel mindent. A világot, a fát, a sziklát, a kisgyereket. Vagyok a lompos és otromba jóság. A láncra vert, esetlen szeretet. Nyúl. Bátor vadász, ki átlövöd acéllal alázatos és tiszta szívemet, tiszteld az én százszor szent gyávaságom, ki meghalok az életért zokogva, mint az egyéves, síró kisgyerek. Hattyú, hogy énekelnek mindenféle fattyúk, pimasz, verét, csicsörke, banka, vattyúk. Mi hallgatunk az űrzavarba, hagyjuk csivogjanak, legyen meg akaratjuk. Csodásan úszunk a csodás alába, de ottan az igaz dalt megtalálva, az égre sírunk, gőgös néma hattyúk. Kolibri. Kincs voltam, el nem múló fényes ékszer, de szárnyra keltem élni csélcsap ésszel. Bolond is vagy, ha hírrel megelégszel. Csókolni itten nem lehet elégszer. Örgyöng, röpülj, s örülj, ha lázban égszel. Japán verse. Csalogándal. Estente hallani, és éneke mégis oly édes, friss, és hajnali. Légy. Ne üsd agyon a kis legyet. Nézd. Tördeli kezét, úgy kér kegyet. Szent János bogár. Szerelmes tücskök énekelnek, de a kis fénybogár nagyobb. Az némán volt szerel. Ragyog. Sirály. Ha kérdezed, áre, apály van, így víjog a sirály. Kérdezd a víztől, én a fellegekben vagyok király. Pille. Jaj, mi csodás is volna, hogyha egyszer a hópihék közt a fehér idillbe röpül.

kvéle csöpp árnyéka is. Egy szalmaszállal fölkelteni szépen. De jobb, ha már indulunk haza, erősen beborult. A bábok között elaludt egy hangya, és hopp, egy csöpp már a kezemre ült. József Attila, a kanász. Andrén falkám, olyan falka, andalálva van a farka. Orrukban csak magyar mód, csillog egy kis aranydrót. Van egy pösze kis malacom, fővárosi gróf kisasszony. Sóhajtott is egy ízbe, nézi magát a vízbe. Van nekem egy oly kis kanom, szelít szóra kezes nagyon, assza fogjas egyet túr, a kőkastély felfordul. Van egy semmi kis furujám, nem nőtt, az csak datolya fán. Azt, ha fúl a hullamak, a fák táncra állanak. S ahány felhő, összeszalad, ha csördítem ustoromat. Réz a nyele, szikrázik, de sok szoknya megázik.

tavaszi virradat. Kakas kukorít, hajnal kivirít, a réti rigó dala röppen, aranybivajok gerince ragyog márványeres égi ködökben. Maládd a himes föld lánghabos ég, csak láztünemény, csak híg buborék, széthull tenyeredbe csöppen. A lábadon itt topánka szorít, ez a föld a gyökérölű erdő. A homlokodon kék pántlikafon, ez a mennye a fejedre tekergő. És közbül a szív a kalitka madár, kit féltésed vasrácsa bezár. Ha elszáll, vissza sosem jön. Túl, túl, messze túl.

harapjuk. Árva gúlya áll magában, egy teleknek a lábja. Felrepülnek, messze szállnak, messze-messze.

De tengerekre, csak hogy el van metszve szárnya. Tűnődik fél lábon állván, elelunja egyik lábán, váltogatja, cserélgeti. Abban áll a múlatsága, ha belém újra kezdi. Szárnya mellé dugta orrát, messze nézne, de ha nem lát. Négy kerítés, négy magas fal. Jaj, mi haszna, bár akarna, kőfalon nem látni hátal. Még az égre fölnézhetne, arra sincsen semmi kedve. Szabad gólyák szállnak ottan jobb hazába, de hiába, ott maradt ő elhagyott. Várja, várja, mindig várja, hogy kinő majd csonka szárnya, s felrepül a magas égig, hol a pálya nincs elzárva, s a szabadság honja kéklik. Őszi képet ölt a határ, nincsen rajta gólyamadár. Egy van már csak, ő az árva, mint az arab, ki nem szabad, keskenyketre címbe zárva. Még a darvak hátra vannak, mennek ők is, most akarnak. Nem nézi, csak hallja őket, mert tudja jól ott fenn mi szól, ismeri a költözőket. Megkísérté egyszer, kétszer, nem bírná-e szárnya még fel. Hely, de hogy nem bírná szárnya, csak ne volna hosszú tolla, oly kegyetlennek koszár. Árva madár, gólya madár, sose nő ki tollad, ne vár. Soha többé fagyos élig, mert ha éppen nő is szépen, rossz ember. Eldorádó. Van egy ország, Eldorádó. Innét a nagy királyhágon. Kelletig van benne minden, az nem is kell, ami nincsen. Boldog egy nép, aki lakja, árnyékon a legyet csapja. Búzájától, mikor terem, dohossá lesz minden verem, s mind magának kell megenni, mert nem tudja hova tenni. Ha pedig nem termet elég, eladhatja mind vagy felét, bezzeg akkor van vevője, s jó hasznot kapar belőle. A kenyérre, a haszonra, melyet tele, zsebje, gyomra, fel is önthet, mert az ecet, Isten bocsáss, ez ráfogás, a sok jó bor rajta veszett. Vagy ha nem bort, vizet óhajt, boldog ország, az se nagy baj. Egyet sem lép érte lába, felmegy a víz ablakába, vagy az Isten fellegéből, míg új háza fel nem épül, ingyen ömlik a nyakába. De ki bolond innék vizet? Bort ihatik, mégsem fizet. Sőt, aranykor tért-e vissza, még fizetnek, amért issza. Részek fővel, ha lefekszik, elhorkolhat holnap estig. Más kisöpri házatáját, fel sem költi a gazdáját, más megfeji a tehenét, el sem viszi csak a tejét. Mindent más csinál helyette, úgy álmában, mint imette, s bízta másra, vagy nem bízta, mire ébred, minden tiszta, minden megvan, minden jól van, csak a borjú nincs az óban. És minthogy tenni már nincsen mit, legfeljebb fejét vakarja, száját tátja, ha akarja. Másután nem is képzelik, ott a száj túl mennyi telik. Úgyhogy a kéz és az elme szinte rozsdát kap heverve. Mert csak száj kell és nagy torok, hogy rendin menjen a dolog. Száj kell hozzá, hogyha raknak füstalapot légváraknak. Szájjal áldoz a közjúra az országnak, dús lakója. Hát a hazát, ó, azt pedig majd megeszik, úgy szeretik. Mégse tettel, szájjal védik, pipálgatva örökkéti.
És valóban, amely ennyi jó dohányt bír megteremni, méltó is a honjavára, bátran kelni, szálpipára. De ki győzne mindent hosszan elsorolni, ami ott van? Az iszonyú boldogságot nyert ember sose lát. Aki Tamás a dologban is akarja tudni jobban, menjen oda, üssön tanyát, nem kérdik ott apját, anyját. Boldognak, boldogtalannak, uraságot, földet ad.

0: Irodalmi lépegető. Csak is előre. Jó van.
1: Voltaire, két nagyszájú. Két nagyszájú pimasz, én, meg De Vos. Csudamód lármáztunk egy estevéden, és sorra bolházgattuk, mi a rossz, és mi a szép, Racine és Corneille művében. Még most is óbégatnánk, úgy hiszem, ha nem nézünk föl a kettős halomra, a nagy Corneille és lágy Racine ragyogva áll, s fittyet hány De Vosnak és neki.
2: Leibniz arcképe alá. Híre műveinek bejárta minden földet, s honában is kijárt neki a tisztelet. Királyok fénye volt, és bámulták a bölcsek. Bölcsebb volt náluk. Kétkedett.

Kis Benedek kiment meg a galamboktól. Csak 2 hétig nem voltam itthon, s csupa galamszar az ablakpárkány. Béke galamszar. Az autók szélvédőjét meg, mintha direkt azért találták volna ki, hogy szétpletcsenhessen, lefolyhasson rajta a madárfos. Zabálnak és szaporodnak a galambok, mind-mind a békét prolongálja. S életünkre rakódik közben keményen, vastagon a békeguánó. Félelmetesek, mint egy mangalica lombokkal égre emelkedő csapdosult rópusi erdő. Örökké tigristől, vadbikától, általában nagyvadaktól óvakodunk, de kiment meg a galamboktól. Egy oroszlán legfeljebb felfal, ám a galambok mindegyre megaláznak. Hiába vagyunk okosabbak, erősebbek, nehéz úgy élni, ha nap mint nap azt tapasztalja az ember, hogy hiába most fogat, szidoloz részkilincset, hiába él a mentál higiéne újkori áldásaival. Le van ő szarva.

0: 名前はサーカスはイタリア語でチルクスと言います。フェリーニのチルクスです。
1: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt. Esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, s télidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Guzsajt, orsót szertehaigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor, mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. No hát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Bikmak. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még? Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kend itt? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a vándor. Van kennek kéznél egy fejszéje? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pitvarból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Nyitni a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogyne volna. Akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Reá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszük számba vételezve, itt sem időzött sokat, hanem folytatta. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhaigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztetet. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod? Látom, de nem értem. Nézd, ez a koldus jószág csuklik össze az éjségtől, de az Istennek sem akar utánam kapaszkodni, hogy szénát egyék a csűr tetején. Nyughas, jámbor lélek, mindjárt megfullasztod, dobd le azt a szénát a tehén elejébe. Hát úgy nem pocsékolódik-e? Hát te nem a lisztet, hanem a korpát sajnálod. Így valahogy Reá hallgatott az ember, s a tehén nem jutott akasztófára. Okos tanácsot adtál, jó ember. Szinte-szinte, hogy megfojtsam a tehenemet egy ilyen semmiségért. A mi vándorunk pedig látván ezt az épületes ostobaságot is így szólt magában. Valóban megeshetett volna, hogy a macska leverje azt a sókoloncot a kéményről. De hogy egyesek vékával hordják a napot a házba, villával hányják a diót a padlásra, a csűr tetejére húzzák fel a tehenet legelni, hát ezt igazán nem gondoltam volna. Azzal visszafordult, és hazament az övéihez. Velük élte tovább az életét, mert be kellett ismernie, hogy mégiscsak több sütnivalójuk van mindazoknál, akikkel vándorlása közben találkozott. Üres nyergen ültem, nektek úgy meséltem. Kocsi s jó lóhíján, fakereken ültem, azon is repültem. Főszfa vesző paripám nem kéri az abot. Mondtam nektek, jó emberek, egy nagy hazugságot.
2: Kukoriku nagy bolyár. Élt egyszer egy öreg asszony, meg egy öreg ember. Az öreg asszonynak volt egy tyúkja, a vén embernek pedig egy kakasa. A tyúk minden nap kétszer tojt, s így az öreg asszony annyi tojást evett, amennyi belé fért. Az öregnek ellenben soha nem adott egyetlen egyet sem. Addig-addig, amíg az egy napon kijött a béketűzésből, s így szólt. Úgy eszel te, vénasszony, mintha a kremenei vásáron volnál. Adj már nekem is abból a tojásból, hogy legalább erüssem az éjségemet. Dehogy is adok, mondta az öreg asszony, aki fösvény volt erősen. Ha effélére fáj a fogad, vernek te is a kakasodat, aztán tojni fogsz, lesz neked is tojásod. Én is meggyámbáztam a tyúkomat, s nézd meg, hogy tojik. Az öreg ember úgy tette, hogy a vénasszony tanácsolta. S amilyen kapzsi volt és mohó, neki hamar a kakasnak, és elverte istenesen. Nesze, mondta. Vagy tojsz, vagy eltakarodsz a házamtól, de az ételt nem fogod hiába pusztítani. A kakas, ahogy kikerült a vénember kezei közül, elfutott hazulról, és az úton kezdett kódorogni. Hát, ahogy ment, mendegélt, talált egy erszényt, s benne két krajcárt. Felkapta hamar, s futott vele vissza a vénember házához. Útközben egy hintóval találkozott, bolyár ült benne, s valami nagyságák. A bolyár csak nézi-nézi a kakast, aztán észreveszi a csőrében az erszényt, s így szól a kocsishoz.
3: Te szállj csak le, nézd meg, mi van annak a kakasnak a csőrében!
2: Le is ugrik az hamar a bakról, s hogy nem, A kakas megfogja, kiveszi csőréből az erszényt, s odaadja Bolyárnak. Bolyár pedig, mintha ő szerezte volna, szépen zsebrevágja, s a hintó megindul. A kakast ez erősen elkeserítette. De nem hagyta annyiban, hanem a hintó után vetette magát, s elkezdte kiabálni.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Na, dühös lett a Bolyár, s mikor elértek egy kúthoz, azt mondta a kocsisnak.
3: Te, fogd csak meg azt a szemtelen kakast, s hajtsd a kútba!
2: Az megint leugrik a bakról, fogja a kakast, és a kútba hajítja. Szegény kakas, mit csinálhatott akkor a nagy veszedelemben? Elkezdte felszívni a vizet. S szívta, szívta, még egy csepp sem maradt a kútban. Aztán kirepült onnét, újra nyomába eredt a hintónak, s kiabálta.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Mikor ezt a Bolyár meglátta, erősen elcsodálkozott, és így szólt.
3: Hínye, de pokolra való kakas ez. Na várj csak, ellátom én a bajodat, te sarkantyus tarajos.
2: Meg is parancsolta mindjárt, hogy hazaért egy vénasszonynak a konyháról, hogy fogja meg a kakast, dugja be a kemencébe, s tegyen követ is a kemence szájára, nehogy kirepüljön. Kutyamájú vénasszony úgy is tett, ahogy a Bolyár parancsolta. Nagy igazságtalanság volt ez is, de mit csinált a kakas? Elkezdte begyéből a kút vizét a parázsra engedni, s addig engedte, míg az egészet el nem oltotta, s a kemencét le nem hűtette.
3: De ezen kívül a házat is úgy elárasztotta vízzel, hogy a konyhabeli szipírtyót a guta majd megütötte.
2: Aztán csak neki a kőnek, amit a kemence szájába tettek, és kirepült éppen a tűzből is. Azzal repült egyenesen a Bolyár ablakához, és elkezdte csőrével az ablakot verdesni.
4: Kukkuriku, nagy Bolyár! A két kajcár nekem jár!
3: Na, én jól megjártam ezzel a rusnya kakassal.
2: Mondta Bolyár, s nem tudta, hova legyen a csodálkozástól.
3: Kacsis, vidd a nyakamról ki a csordába, s hajítsd az ökrök és a tehenek közé. Hát, ha valamelyik döfös állat felszarvalja, s a méreg nem fog enni többet.
2: A kocsis fogta megint a kakast, s bével a marhák közé. Csak ez kellett neki. Ha láttátok volna, hogy nyelte magába sok ökröt, borjút és tehenet, az egész csordát elnyelte. De lett is akkora hasa, mint valami hely. Aztán újra az ablak elé állott, két szárnyát a nappal szembe tárta, sötétség lett az egész házban, és elkezdte megint.
4: Kukkuriku, nagy Bolyár! A két kalcár nekem jár!
2: Na, mikor a Bolyár ezt is meglátta, majd széthasadt a méregtől, és már azt se tudta, mi csináljon, hogy valahogy megszabaduljon tőle. Aztán gondolkozott, amit gondolkozott, még újból ki nem talált valamit.
3: Bedobom a kincses kamrába. Hát, ha nyelni kezdi az aranyakat, s megakad vagy egy a torkán. Megfullad, s eltakarodik a nyakunk.
2: Fogta is mindjárt a kakast a félszárnyánál, s bével egyenest a kincses kamrába, mert annak a Bolyárnak annyi töménytelen aranya volt, hogy meg se tudta számolni. Az meg nekiállt nagymóhon az aranyaknak, addig nyelte, míg amennyi láda mindüresen maradt. Aztán ő tudja, hogy smiként, de kikerült onnét is. Odállt a Bolyár ablakához, s elkezdte megint.
4: Kukkurikú, nagy Bolyár, a két kalcár nekem jár!
2: Ezek után a Bolyár is látta már nincs mit csinálni. Oda vetette neki hát az erszényt a két kalcárral. A kakas örömmel kapta fel a földről, a Bolyárt ott hagyta békében, és elment dolgára. De megindult erre az egész majóság is a Bolyár udvaráról, s ment a hős kakas után, hogy az ember azt gondolta, lakodalom az nem egyéb. A Bolyár meg csak nézte nagy szomorúan, hogy mennek el a kakassal a szárnyas állatai, és aztán így szólt sóhajtva.
3: Bánom is én, menjen az összes. Jó, hogy megszabadultam tőle, mert hogy ez nem volt tiszta dolog, az bizonyos.
2: Kakas pedig csak ment, nagy büszkén, és utána mind az egész majorság. Egyszer aztán elérkezett az öregember kapuja elé, és elkezdte nagy hangon.
4: Kukkurikú! Kukkurikú!
2: Ahogy az öreg a hangját meghallotta, Jött ki mindjárt nagy örömmel. Hát, mit lát, mikor szemét a kapura veti? Olyan volt a kakasa, hogy megijedt tőle. Az ember még az elefántot is bolhának nézte volna mellette. Utána pedig megszámlálhatatlan hosszú sorba jöttek a majorságok. Egyik szebb, kövérebb és kongyosabb a másiknál. Hogy az öreg látta, milyen istentelenül nagy és kövér az ő kakasa, s körülötte mennyi rengeteg majorság, egyszerűbe kinyitotta a kaput.
5: Gazduram, teríts pokrócot az udvar közepébe,
2: mondta a kakas. A vénember térült, fordult cserényen, akár a pereszlen. Kiterítette hamar a pokrócot. Aztán a kakas elhelyezkedett rajta, megcsattogtatta a szárnyait, és az öreg udvara és kertje egyszerűbe megtelt marhákkal. A pokróc pedig egy nagy rakás arannyal, mely úgy ragyogott a napon, hogy majd elvette az ember szeme világát. Mikor ezt a nagy gazdagságot az öreg meglátta, azt se tudta, mit tegyen örömében, csak simogatta, csókolta folyton a kakasát. De honnét nem, egyszer csak eléjött az öregasszony is nagy csintre. Mikor a vér rosszaság ezt mind meglátta, csak elkezdett a szeme villogni, s majd széthasadt a méregtől. Ide hallgass, öreg, mondta megszégyenülten. Hagyd nekem is néhány aranyat. De bizalkass csak szegre a kívánságodat. Mit mondtál te nekem, mikor tojást kértem tőled? Verd meg te is atyúkodat, hogy toljon aranyat. Úgy vertem én is a kakast, és tudod jó kinek az okából. Most látd, de mit hozott. Na, fogta magát a vénasszony, hátrament az istállóba, elé atyúkot a farkánál fogva, és elverte. De úgy elverte, hogy nézni is rossz volt. A tyúk szegény mihelyt kiszabadult a vénasszony kezéből, vette is fejébe a világot, és futott ki az utakra. És ahogy ment, talált ő is az úton egy gyöngyszemet. Bekapta hamar, futott vele vissza az öregasszonyhoz, és a kapuban elkezdte.
4: Kot-kot-kot-kot-kot-kodács!
2: Jött is az elébe nagy örömmel, a tyúk ellenben csak átrepült a kerítésen, elsírult a vénasszony mellett, s hamar a fészekre. Úgy egy órai kotlás után jött elé megint nagy kotkodácsolva. Na, futott a vénasszony, hogy lássa, mit tojt az ő tyúkja. Hát, mit lát, mikor benéz a fészekbe? Egy gyöngyszemet. Mikor ezt a csúkságot észrevette, elé megint a tyúkkal, s addig ütötte, gyámbázta, míg az utolsó szusz is kiszorult belőle. Így maradt aztán ez a fösvény bolond vénasszony, továbbra is szegény és földhöz ragadt. Guvathatott azután a szeme, bár egy tojás után már nem volt, ha egyszer csúfot üzött a tyúkjából, s ha minden ok nélkül elpusztított a szegény. Az öreg ember pedig erősen meggazdagodott. Nagy házakat építetett, szép kertet vásárolt, él boldogan. Az öreg asszonyt sajnálatból megtette tyúk felügyelőnek, a kakast pedig minden üvé magával vitte. Nyakára aranyláncot kötött, lábára sarkantyús csizmát vásárolt, hogy az ember királyfinak vélte, nem pedig kakasnak, akit cibrébe főznek.

faluban egy nagyon szegény öreg ember a feleségével. Volt egy fiú kis, Ivanuska, aki kicsikorától fogva nagyon szeretett furujázni. Olyan szépen játszott a furuján, hogy aki hallotta, napestig elhallgatta volna. Ha szomorú nótát fúj Ivanuska a furuján, mindenki búslakodik, mindenkinek könny pereg a szeméből. Ha talpalávalót fúj, mindenki táncra kerekedik, senki nem maradhat veszteg. Ivanuska felnőtt, és egy napon így szólt a szüleihez. Elmegyek én, apácskám, anyácskám, beszegődöm béresnek. Amit keresek, mind hazahozom nektek. Elbúcsúzott, aztán útnak indult. Elért egy faluba, itt nem fogadta fel senki. Ment a másikba, ott se kellett béres senkinek. Ivanuska hát tovább ment. Addig ment, mendegélt, még egy messzi faluba nem ért. Sorra járta a gazdagabb portákat, és mindenütt megkérdezte, nem akartok-e bérest fogadni? Az egyik házból végre kilépett egy gazda, és megszólította. Beszegődnél-e birkapásztornak? Beén. Nem nagy mesterség az. Nem nagy mesterség, az igaz. Csak hogy nekem van egy kikötésem. Ha jól őrzöd a birkákat, kétszeres bért fizetek. De ha csak egy báránykát is elveszítesz a nyájamból, semmit se kapsz, és nyomban elkergetlek. Majd vigyázok. Hát úgy legyen. Megegyeztek, és Ivanuska elszegődött a gazdához birkapásztornak. Kora reggel alig, hogy megvirradt, kihajtotta a nyájat, és csak napszálltakor terelte haza. A gazda meg a felesége már ott várták a kapuban, és számlálták a birkákat. 1, 2, 3, 10, 20, 40, 50. Megvan mindegy szálig. Így telt el egy hónap, így 2, 3. Közeledett a fizetség napja. Miféle titka lehet ennek a pásztornak? Törte a fejét a gazda, hogy egyetlen birkát se veszít el. Tavaly meg azelőtt mindig megfogyatkozott a nyájam. Egyik juhomat a farkas tépte szét, a másik elbarangolt, eltévedt. Valami titka lehet ennek a legénynek. Megnézem, mit csinál a legelőn. Virradat előtt, amikor még mindenki aludt, a gazda fogta a bárány bőrbundáját, szőrével kifelé fordította, belebújt, és besurrant az akolba. 4 kézlábra ereszkedett, és megbújt a birkák között. Ott kuporgott, várta, hogy a pásztor kihajtsa a nyájat a legelőre. Amint felkelt a nap, Ivanuska kapta magát, és kihajtotta a birkákat. A birkák béget veszaladtak előtte. A gazda akármilyen nehezére esett, nem maradhatott el tőlük, szaladt velük, és hangosan végetett. Közben pedig azt gondolta, most majd mindent kifürkészek, mindennek utána járok. Azt hitte, hogy Ivanuska nem vette észre, pedig Ivanuskának jó szeme volt, rögtön meglátta, csak nem mutatta. Terelte a birkákat, egykedvűen lépegetett, meg-megcsapta őket az ostorával. Mindig a gazda hátán csattant az ostor szíja. Ivanuska kihajtotta a nyájat az erdőszélre, egy bokor tövébe letelepedett, elővette karaj kenyerét. A birkák békén járkálnak az erdőszélen, füvet csipegetnek. Ivanuska jól ügyel rájuk. Ha észreveszi, hogy valamelyik birka el akar barangolni az erdőben, megfújja a furujáját, és nyomban odaszalad hozzá minden birka. A gazda 4 kézláb jár, kell, fejét lelekoppantja a földre, mintha legelészne. Igen, elfáradt már, de mutatkozni restelt. A pásztor még elmondja a szomszédoknak, és mindenki rajta nevet. Amikor a birkák eleget legeltek, Ivanuska azt mondta neki, no, legeltetek, jól laktatok, most táncolhattok egy kicsit. Azzal kapta a furujáját, és fújta a talpalávalót. Szögdeltek, keringtek a birkák,
Csak úgy kopogott a patájuk. Táncra terdült a gazda is. Ő ugyan nem legelt, jól se lakott, hanem azért kiszökkent a nyájból, és már járta is a gugolós táncot. Járta, ropta, cifrázta, nem tudta abba hagyni. Ivánuska meg egyre szaporábban fújta. Szaporázták a birkák is, szaporázta a gazda is. A gazda már halálra fáradt. Úgy hullott róla a veríték, mint a záporeső. Vörös volt a képe, mint a rák, csupa kóca haja. Nem bírta tovább, rákiáltott Ivanuskára. Hallod-e, pásztor, hagyd már abba, nem bírom tovább. Ivanuska, mintha nem is hallotta volna, csak fújta, fújta. Végül megállt, és így szólt. Te volnál ez, gazdám? Én vagyok. Hát hogy kerültél ide? Erre tévedtem, véletlenül. Hát a bundát minek vetted föl? Hűvös volt a reggel. Azzal eltűnt a bokrok között, már ott se volt. Hazaván szorgott, és azt mondta a feleségének, no, asszony, hamarosan kitesszük ennek a béresnek a szűrét. Kiadjuk a bérét. Mi ütött beléd? Senki sem kapta meg a bérét, miért adnánk ki ennek? Ennek kell, mert úgy csúffá tesz bennünket, hogy nem is mutatkozhatunk az emberek előtt. És elmondta az asszonynak, hogy táncoltatta meg a béres, majdnem belehalt. Azt mondta a gazdasszony, ó, te féleszű, minek kellett neked táncolni? Engem ugyan nem tudna megtáncoltatni azzal a furujával. Majd, ha hazajön, megmondom neki, hogy fújjon egy nótát, meglátod, hogy nem bír velem. Kérlelni kezdte a gazda a feleségét. Ha már ezt vetted a fejedbe, engem csúkj a ládába, vígy a padlásra, és kötözd a keresztgerendához, nehogy én is táncra perdüljek veled. Nekem elég volt. Úgy kitáncoltam magam reggel, hogy alig állok a lábamon. Úgy tett a gazdasszony, ahogy az ura kérte. Beültette a nagy ládába, és oda kötözte a gerendához. Aztán várta a pásztort, alig várta már, hogy hazaterelje a nyáját. Este, alig, hogy Ivanuska hazaért, megkérdezte tőle a gazdasszony. Igaz-e, hogy olyan furujád van, amelynek szavára mindenki táncra perdül? Igaz. No, fújj egy nótát rajta. Ha engem is táncra kényszerítesz, kiadom a béredet, de ha nem, elkergetünk. Jól van. Állt rá Ivanuska. Úgy lesz, ahogy akarod. Elővette a furujáját, és fújni kezdte a talpalávalót. A gazdasszony éppen tésztát gyúrt. Nem tudott veszteg maradni. Táncra kerekedett, járta, ropta, s közben egyik tenyeréből a másikba dobálta a tésztát. Ivanuska egyre gyorsabban fújta, egyre hangosabban. A gazdasszony is egyre szaporábban pörgött, forgott. Meghallotta a furulya szavát a gazda is a padláson. Hányta a kezét meg a lábát a ládában, táncolt, ahogy tudott. Csak hogy szűk volt neki a láda, minduntalan beleütötte a fejét a láda födelére. Addig-addig fészkelődött, míg a láda leszakadt a gerendáról. A gazda kiütötte a fejével a láda födelet, kiugrott és rákezdett a padláson a gugolós táncra. Legurult a padlásról, beszökkent a házba, oda repült a felesége mellé, együtt ropták, hányták kezüket, lábukat. Ivanuska pedig kiment a tornácra. Leült a lépcsőre, és fújta, fújta szakadatlan. A gazda meg a felesége utána, ki az udvarra, ott pörögtek, forogtak a tornác előtt. Elfáradtak mind a ketten, alig szuszogtak, de megállni nem tudtak. Ahogy nézték őket, rákezdték a tyúkok is, a birkák is, a tehenek is, meg a kutya is a láncán. Ivanuska akkor felállt a tornácról, és kiállott a kapuba, ott fújta tovább, a táncolók utána. Látta a gazdasszony, hogy csúfosan megjárta. Kérlelni kezdte Ivanuskát. Hagyd már abba, te legény, tedd le a furuját, ne menj ki a ház elé, ne tégy bennünket csúffá az egész világ előtt. Becsülettel megadjuk, ami jár neked, megkapod a béredet, ahogy megegyeztünk. Azt nem, mondta Ivanuska.
Hadd lássanak benneteket a jó emberek. Hadd nevessenek. Kilépett a kapun, és még harsányabban fújta. A gazda, a felesége, a tehenek, a birkák, a tyúkok még sebesebben járták a táncot. Kerültek, fordultak, lelegugoltak, felfelpattantak. Összeszaladt az egész falu. Újjal mutogatott rájuk a falu apraja nagyja. Nevették őket. Ivanuska estig fújta a furuját. Aztán megkapta a bérét, és hazament apjához, anyjához. A gazda meg a felesége pedig megbújtak a házban. Az orrukat se dugták ki. Mutatkozni se mertek. Szégyenlő.

0: A körúton állt egy telefonfülke. Ajtaja sűrűn nyitódott, csukódott, az emberek megtárgyalták ügyes-bajos dolgaikat, fölhívták a lakáshivatalt, megbeszéltek egy találkát, pénzt kértek kölcsön a barátaiktól, vagy féltékenységükkel gyötörték kedvesüket. Egy idős asszony, miután visszaakasztotta a hallgatót, egyszer nekidőlt a készüléknek és sírt. Ilyen eset azonban csak ritkán fordult elő. Egy napsütéses nyári délutánon a fülkébe lépett a költő. Felhívott egy szerkesztőt, és így szólt. Megvan az utolsó négy sor! Egy piszkos papírszeletről felolvasott négy verssort.
1: Áj, milyen leverő, mondta a szerkesztő. Írd át még egyszer, de sokkal derűsebben.
0: A költő hiába érvelt. Hamarosan letette a hallgatót, és eltávozott. Egy ideig nem jött senki, a fülke üresen állt. Aztán megjelent egy javakorabeli asszony, feltűnő kövér termettel, feltűnő nagyságú keblekkel, nagy virágos nyári ruhába öltözöttem. Ki akarta nyitni a fülke ajtaját? Az ajtó nehezen nyílt. Először nem is akart kinyílni, de aztán hirtelen kivágódott, úgyhogy valósággal visszalökte az utcára a hölgyet. A következő kísérletre az ajtó olyan módon válaszolt, hogy az már rúgásnak is beillett. A hölgy hátratántorodott, és nekiesett egy postaládának. Az autóbuszra várakozó utasok oda csoportosultak, kivált közülük egy aktatáskás, erélyes fellépésű férfi. Megpróbált benyitni a fülkébe, de olyan ütést kapott az ajtótól, hogy hanyat esett a kövezeten. Mind többen és többen gyűltek oda, megjegyzéseket tettek a fülkére, a postára és a nagyvirágos hölgyre. Egyesek tudni vélték, hogy magas feszültségű áram van az ajtóban. Mások szerint a nagyvirágos hölgy meg a cinkosa el akarták rabolni a készülékben levő érméket, de idejében lefülelték őket. A fülke egy ideig némán hallgatta oktalan találgatásukat. Aztán megfordult, és nyugodt léptekkel elindult a Rákóczi úton. A sarkon éppen pirosat jelzett a lámpa. A fülke megállt és várt. Az emberek utána néztek, de nem szóltak semmit. Mi nálunk semmi sem csodálkoznak, legfeljebb azon, ami természetes. Megjött az autóbusz, elvitt az utasokat. A fülke pedig sokat. A fülke pedig sokat. A fülke pedig sokat. A fülke pedig sokat. A fülke pedig sokat. A fülke, de lehet, hogy összetévesztették valaki mással. Egy mellékutcai italboltban felhajtott egy kupica rumot, aztán végig sétált a Dunaparton, és átment a Margit-szigetre. Az egykori kolostor romjainál meglátott egy másik telefonfülkét, tovább sétált, aztán visszafordult, végül átment a másik oldalra, és tapintatosan, de kitartóan szemezni kezdett a túlsó fülkével. Később, amikor már sötétedett, belegázolt egy virágágyba a rózsák közé. Hogy éjszaka mi történt a romoknál, mi nem, azt nem lehet kideríteni, mert a szigeten rossz a közvilágítás. De másnap a korai járókelők észrevették, hogy a romok előtti fülke tele van dobálva vérvörös rózsával, a telefonkészülék pedig egész nap tévesen kapcsolt. A másik fülkének akkor már hűlt helye volt. Ő pirkadatkor elhagyta a szigetet és átkelt Budára. Fölment a Gellért hegyre, onnan hegyen völgyön át a hármas határhegy csúcsára kapaszkodott föl, aztán leereszkedett a hegy oldalán és nekivágott az országútnak. Soha többé nem látták Budapestet. A városon kívül a Hűvösvölgy utolsó házain is túl, Nagykovácsi községtől azonban jóval innen, van egy vadvirágos rét. Akkora csak, hogy kifulladás nélkül körbe tudja futni egy kisgyerek, és olyan rejtve él a magas törzsű fák közt, mint egy tengerszem. Túl kicsi még ahhoz is, hogy valaki lekaszálja. Ennél fogva nyár közepén már derék magasságig nő rajta a fű, a gaz meg a virág. Ez az a hely, ahol a fülke letanyázott. Kirándulók, akik erre vetődnek vasárnaponta, nagyon megörülnek neki. Kedvük támad megtréfálni valakit, aki még az igazak álmát alussza, vagy eszükbe jut hazatelefonálni, hogy tegyék a lábtörlő alá az otthon hagyott kulcsot. Belépnek a fülkébe, amely kissé rézsút dőlt a puha talajon, és miközben az ajtón utánuk hajolnak a hosszú szárú vadvirágok, fölveszik a telefonkagylót. A készülék azonban nem ad vonalat. Ehelyett négy verssor szólal meg a telefonkagylóban, olyan halkan, mintha hangfogós hegedűn. A bedobott pénzt a készülék nem adja vissza, de emiatt még senki sem tett panaszt.

Volt a régi világban, amikor az állatokról beszélni tudtak, egy öreg parasztember. Az az öreg egyszer a kését köszörült a konyhában, és odajött hozzá a disznó, megkérdezte, mit akar abban a késsel. Disznót vágok, mondta az ember. No, megijedt erre a disznó, és elszaladt, futott, ahogy tudott. Szembe jön vele a macska, és kérdi, hová futsz, miau? Mondja a disznó, az öreg le akart vágni, de én inkább elszaladtam, és futok, ahogy tudok. Hadd fussak én is veled, miau, hát ha engem is le akar vágni. Nem bánom, mondja a disznó. Így már ketten voltak, futottak együtt. Szembe jön velük a medve, kérdi, hová, hová? Felelik, az öreg ember le akart vágni, hát elszaladtunk, és most futunk. Mondja nekik a medve, hadd fussak én is veletek, hát ha engem is le akar vágni. Jó, nem bánjuk, mondták azok. Most már hárman voltak, futottak együtt. Akkor az ökörrel találkoztak. Kérdi az ökör, hová futnak. Az öreg ember le akart vágni, felelik, hát elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek. Hát, ha engem is le akar vágni. Futottak együtt, most már négyen voltak. Jön az úton egy fajt kakas, kérdi, hová sietnek. Az öreg ember le akart vágni, mondják, mi meg elszaladtunk, és most futunk, ahogy tudunk. Hadd fussak én is veletek, gok, gok, gok, mondja a fajt kakas. Futottak együtt, most már öten voltak. Odaértek az óriás házához. Az óriás nem volt otthon, elment a két bátyjáért, hogy meghívja őket, mert aznap akarta megülni a lakodalmát. Az ajtókat jól bezárta, a kulcsot meg a küszöbre tette az ajtó elé. Az állatok bementek a házba, a medve a pitvar ajtó mögé állt, az ökör a szoba ajtó mögé, a disznó beült a kemence sútba, a macska felült az asztalra, a fajtkakas meg a polc elé állt. Jön az óriás a két bátyjával, azt mondja nekik. Én előre megyek, meggyújtom a gyertyát, várjatok meg itt. Benyit a pitvarba, a medve rácsap a talpával. Szalad az óriás a szobába, de hogy az ajtót kinyitja, az ökör nekiugrik, döfködi a szarvával. El akarja venni a gyufát az asztalról, a macska összekarmolja a kezét. Szalad a kemence mögé, hogy egy kis nyírfakérget összeszedjen, amivel tüzet gyújthat, frissítozni kezd a malac. Odábugrik az óriás, megáll a szoba közepén, és tanakodik. Kik ezek, és hogyan kerültek ide? Akkor rákezdi a fajt kakas a polcról. Gok, gok, gok, ide, dob! No, megijed erre az óriás, ugrik ki az ajtón, és azt mondja a két bátyjának, jaj, kedves bátyáim, fussunk innen, most nem érek rá mindent elmondani, majd csak, ha az ötödik dombon túljárunk. Futottak együtt, és mikor az ötödik dombon túljártak, elmondta az óriás a bátyjainak, hogy a pitvar ajtó mögött egy kovács állt a pörőjével és rávágott, a szobajtó mögül egy tímár ugrott neki, és a ványoló késével döfködte, az asztalon egy cipész volt, és a tűző árral összeszurkálta, karmolta a kezét, meg is mutatta a bátyjainak, hogy csupa seb a kezefej. A kemence mögött egy trombitás állt, és a fülébe trombitált. De a legfélelmesebb az volt, aki a polcnál állt. A mester gerendáig ért a feje, és azt kiabálta, gok, gok, gok, ide dobd! Ha megvártam volna, míg odadobnak neki, azóta már régen nem volnék, mondta, és akkor végre kiszuszogta magát.

0: neve. Rablás ez, semmi más. Be is jelentem a rendőrséget.
1: Ezt alig ha teheted, mondta Elefántné asszony. Különösen azért, mert nekünk állatoknak nincs rendőrségünk.
0: Különben meghívlak benneteket a házamba, kaptok egy kis jó ízű haraptivalót, és megpróbálunk valami megoldást találni.
1: Kétlem, hogy sikerül, dünnyögött a kárvalló teve.
0: De azután kordult egyet a nyomra, nem akadékoskodott hát tovább. Ment a többiekkel, és csak hamar megtelt a bendője, Elefántné asszony ízes főztjével. Amikor a zebra megkérdezte őt, hogy az ágy alatt megnézte elvezett púpját, csak megvetően keresztül nézett az oktondi állaton. Felháborodott a legyintett mellső lábával, amikor a zsiráf kisasszony szerényen megjegyezte, hogy biztos-e abban, hogy volt púpja egyáltalában. És miután a rinocérosz rejtélyes szemhunyorítással megkérdezte, hogy hol látta legutoljára az elveszett púpot, a teve mérgesen ledobta a szalvétáját. Ugyanhol láttam volna? Természetesen a hátamon, vágott vissza. Ahol mindig lenni szokott, rendes körülmények között. Éppen itt. Ezzel hátranyúlt a megszokott helyre, és csodák csodája, a púp ott volt. Épp úgy, mint máskor, a háta közepén. Kitette oda? Kitette vissza, amíg nem néztem hátra? Kiabálta a megzavarodott teve.
1: Senki sem tette oda, felállt a rinocérosz, mert én egész idő alatt figyeltem, és azt vettem észre, hogy minél többet eszel, annál nagyobbra nő hátadon a púp.
0: Hát persze, örvendezett a teve. Teljesen elfeledkeztem róla, hogy a púp a tartalék táplálék tárolására való.
1: És mivel én napokig nem ettem, az egész tartalék elfogyott, és így nem maradt púpom.
0: Elolvadt, mint a hó a tavaszi napon.
1: Olyan ártatlanul nézett Elefántné asszonyságra, hogy a sietve odatolt elé még egy tányér főzeléket.
0: Edd meg! Akkor nem fordulhat még egyszer elő ilyesmi, mondta mosolyogva.
1: Igazad lehet, hagyta rá a teve, és jó ízűen megette az egész tányér ennivalót.

0: Music of colors. Music.
1: Mesélik, hogy élt valamikor furcsóban egy szegény diák, bizonyos mi nevezetű. Olyan szegény volt, hogy még egy bögre tejára sem tört.
0: Music of colors. Music of colors. Music.

Ez a Tilos Rádió FM 90.3, irodalmi lépegető. Sanyi, Atesz és Varek. Telefont nem veszünk föl. SMS-t írhattok 0620 99 99 903. Tilos Rádió FM 90.3, hallgass!

fiamnak, írta Arany János. Hála Isten, este van megint. Mával is fogyott a földi kín. Bent magános árva gyertya ég, kívül leskelődik a sötét. Így soká, fiacskám, miért vagy ébren? Vetve ágyat puha melegen, kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Látod, én szegény költő vagyok. Örökül, hát nem sokat hagyok. Legfőlebb mocsoktalan nevet, a tömegnél hitvány érdemet. Ártatlan szíved tavaszkertében a vallást ezért öntözgetem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Mert szegénynek drága kincs a hit, tűrni és remélni megtanít, s néki még a sír rá nem lehel, mindig tűrni és remélni kell. Ó, ha bennem is, mint egykor éppen élne a hit, vigaszul nekem. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha játszótársaid közül munkahíjjel úgy lehet korán, s idegennek szolgálsz eszközül, ki talán szeret, de mostohán, balzsamul a hit malasztja légyen az elrejtett néma könnyeken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Majd, ha látod, érzed a nyomort, melyet a becsület válla hord, megtiporva az erényt, az észt, míg a vétek irigységre készt, s a butának sorsa földi éden, álljon a vallás a mérlegen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. És ha felnövén tapasztalod, hogy apáid földjen nem honod, s a bölcsőd, s koporsót közti űr századoknak szolgált mesdje ül, lej vigasztalást a szent igében, bujdosunk e földi téreken. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem. Ó, remélj, remélj egy jobb hazát, s benne az erény diadalát, mert különben sorsod és a föld Isten ellen zúgolódni költ. Járj örömmel álmaid egében, útra valód, e csókom legyen. Kiskacsóid összetéve szépen, imádkozzál, édes gyermekem.

0: A fülemile, írta Arany János. Hajdanában, amikor még így beszélt a magyar ember, ha per, úgy mond, hadd legyen per, ami nem volt éppen oly rég. Valahol a Tisza háton élt egy gazda, Pál barátom, s Péter annak tőszomszédja. Róluk szól-e rövid példa. Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnek a naptárban. Könnyű nekik ott szerényen megárulni egy gyékényen. Hanem a mi Péter Pálunk háza körül más találunk. Zenebonát, örök patvart, majd felfordítják az udvart. Rossz szomszédság, török átok, s ők nem igen jó barátok. Ha a Pál kéménye füstöl, Péter attól mindjárt tüszköl. Ellenben a Péter tyúkja, ha kapargál, a szegény Pál háza falát majd kirúgja. Ebből aztán lesz hadd elhad, mely a kert alá is elhat. Ez sem enged, az se hagyja, s a két ház kicsinye nagyja összehorgolna keményen, mint kutyájuk a sövényen innen és túl összeugat, s eszi mérgében a lyukat. De hogy a dologra térjek, ember emlékezet óta állott egy magas diófa díszeül a Pál kertjének. A szomszédba nyúlt egy ága, melyet Péter, minthogy róla a dió is odahulla, bölcsen eltűrt, le nem vága. Történt pedig egy vasárnap, hogy a fentét fülemüle épp a közös gajra üle. Azt szemelvén ki oltárnak, honnan Istent jókor reggel magasztalja szép énekkel. Megköszönve a napot, melyre ím felvirradott. A sugárt és harmatot, a szellőt és illatot, a fát, melynek lombja zöld, a fészket, hol párja költ, az örömet, mely teli szívecskéjét elteli, szóval, ami benne él, s mit körében lát, szemlél, azt a pompát, fényt és színt, mely dicsőség. Semmi kétség, ő érte jött létre, csupán ő érette mind. El annyira, hogy Pál gazda, ki gyönyörrel ott hallgatta, így kiáltott örömében. Istenem, uram! De szépen fütyül ez az én madaram!
1: Kendé bizony az árnyéka, mert olyat mondok, hogy még a...
0: Hangzik által a sövényen, hogy koromba szó keményen.
1: Hát kié? Pattogja Pál, mikor az én fámra száll. De az én portámon zengett, hogy illetné a füty kendet?
0: Pál nem hagyja.
1: Őtet úgyse. Péter ordi, ő meg úgyse.
0: Többről többre, szórul szóra, majd szitokra, majd karóra, majd mogorván, átugorván, ölre mennek, hajba kapnak. Örömére a szent napnak, egymást ugyan vérbe fagyva, hanem a just mégsem hagyva. Pál azonban bosszút forral, és ahogy van véres orral, megy panaszra bírót búsít, s melyet a vérszenny tanúsít, a bántalmat előadja.
1: Jogát, úgymond, ő nem hagyja, inkább fölmegy a királyig térden csúszva, de a füttyöt, mely az ős diófáról jött, nem engedi, nem halálig.
0: Nyomatékul egy tallér dob az igazság mérlegébe, mit a bíró csúsztat a jobb oldalon levő zsebébe. Pétert sem hagyá pihenni a nagy ártatlan igazság. Nem rest a bíróhoz menni, hogy panaszát meghallgassák.
1: Így úgy történt, elbeszéli. Övé a füty, ő azt véli. Nincs bármegye, ki elvegye, nincsen törvény, nem lehet per, hisz azt látja Isten ember.
0: De hogy a beszédet össze annál jobb rendben illesse, az ütlegből sokat elvesz, és a joghoz egy tallér tesz, mely is a bírói zsebben bal felől a szív iránt meghúzódik a legszebben. Felderül-e a kívánt nap, mely a vitát eldöntse, hogy a fülemile pörben kinek szolgál a szerencse. Ám de a bírót most cserben hagyja minden tudománya, és ámbátor, két prókátor minden könyvét összehányja, s minden írás céljel túr is.
1: ilyen ügyről, madárfütyről, mit sem tud a Corpus Juris.
0: Míg nem a bíró, haraggal ráütvén a két zsebére, s rámutatván a két félre, törvényt monda e szavakkal a szegény fülemilére. Hallja, kentek! Se ide nem, se oda nem fütyül a madárka, hanem jobb felülütt, nekem fütyöl, bal felülütt, s nekem fütyöl. Elmehetnek.
1: Milyen szép dolog, hogy már ma nem történik ilyes lárma. Össze a szomszéd se zördül, a rokonság csupa jóság. Magyar ember fél a pörtül. Nincsen osztály, nincs egyesség, hogy szép szóval meg ne essék. A testvérek összeférnek. Fele barát, mind jó barát. Semmiségért megpörölni, vagy megenni, vagy megölni egymást korán sem akarja. De hol is akadna ügyvéd, ki a fülemile füttyét mai napság felvállalja?
2: Thank you so very much. I'd like very much to thank my friends, Johannel and the wonderful orchestra.

0: Szó, zene, kép. Műsorvezető Alanyi Ferenc költő. Közreműködik Gálvölgyi János és Bárdi György.
1: Szép jó estét, kedves nézők! Pörölnék veled Ovidon Tartalusván a Tiszán Ladikon, de Ladikom. Hát, majd negyed századosak ezek a halhatatlan sorok, melyeket író, műfordító barátom Piski Géza írt oroszlán epébe mártott pennával. Hát, talán mondjuk így ezek lennének mai műsorunk főbb gondolatai, melyek megvitatására a stúdióba kértem barátaimat. Hát, itt most körül tetszenek nézni, itt kérem nekem mindenki, mondjuk így a barátom. A derűs műsor kedvéért még megengednék magamnak egy élcet is, ugye Dévahegyi kis Gizella landművész barátom az asztal miatt csak félig látható a képernyőn. Hát, ezek szerint ő csak a fele barátom. Na. Summa summarum, mondjuk, hát ez egy vicc volt, na. Úgyhogy én inkább mondjuk így komolyra, közérdekűre terelném a szót, és bemutatnám igazán a barátaimat. Balról láthatják Piski Géza, jó barátomat. Drága Gézám, hát egészségedre, és ha megengedik, több évtizedes ismeretségünkre hivatkozva, egyszerűen csak Horváth Bélának foglak hívni. Hát itt mellette, üdögél, félig állva, itt Neretvai Lajos szobrász, iparművész barátom, akinek az alkotásával önök is találkozhatnak nap mint nap a képernyőn. Ő tervezte a bájos bemondónő Kiskalvár Éva mosolyát. Nem is tudom így hirtelen, hol folytassam a sort, hát talán jobb, ha így végigmegyek rajtatok. Itt ül Mohácsi Lilli barátom, illetve hát én voltam neki a barátja. No, ő, mint azt nyilván tudják, sokáig a Honderű és Kartás című irodalmi folyóiratnak volt a munkatársa, de hát maga is szájára vette a költészetet. Gondoljunk csak a kocka, ez a cukor, kakas mondja kukor. Ez mondjuk így Lilli barátomnak egy szép népdal átköltése volt, melyért 1983-ban ugye meg is kaptad a Dugványi Arnold érdemért. De Lilikém, javíts, ha nem jól mondom majd adás után. No, és kérem, végül, de utolsó sorban dr. Pákozdi Ernő, fül-orr régész barátom, letűnt idők homloküregeinek kutatója, mellesleg amatőr Sőtér István gyűjtő. Hát, kedves barátaim, szervusztok, egészségetekre, hát kedves nézők, huncutkodok itt a szememmel, hát mondjuk ez a kis csapat itt, akikkel a következő mindegy egy, másfél napban találkozni fog. No, de, hát, drága Gézám, én már akkor feltettem neked a kérdést. Pörölnék veled Ovidon, Tartalusván a Tiszál Ladikon, de Ladikon. Hát, mi a büdös franc... Bocsáss meg, Bélám, szóval mit jelent az, hogy Tartalusván?
2: Mindenek előtt, bocsáss meg nékem, Ferkón, hogy kissé összehomálosodnak a számba a szavak, döccenve mén a mondatfüzér, ugyanis Clunis rectocolluson van. Óriasan szólva, egyszerű szájzár. Ez így jó?
1: Jó, jó, édes Gézám. Ez a műparaszti beszéd, ez isteni, hát ezt vártuk tőled. Szóval szájzár. Na most Gézám, meséld el a történetét.
2: Hát nem tudom, hogy nem-e untatom ezzel a nézőket.
1: De untatod, Gézám, untatod. Mondjuk ez a műsor azért van.
2: Szóval a szájzár. Honnan az asszonnyal tanakoztunk, hogy olyan figurával jelenjek meg a nagy érdemű előtt, hogy valóságban úgy láthassék, mint egy művész. De erre a pipára gondoltunk, De amiről nem szoktam hozzája, szájzárt kaptam tőle.
1: Hát a mindennapok közérdekű gondjai, kedves nézők, ugye?
2: De aztán mondta az asszony, aki egyéb iránt a feleségem, hogy Isten ilyen nézek ki velem, mint egy római hadvezér. Így megtartottam ezt az ördögverte pipát. El is neveztem magamat Julius Caesarnak.
1: Hopp-hopp, ingyom-bingyom, amint derít. Hát azt hiszem, most rajta kaphatták, kedves nézők, a pillanatot, amikor valami csodálatos születik. Amikor egy ilyen nagy művész, mint mi ketten mondjuk így marháskodunk. Így áll, Gézám. No, ami azt illeti, az igazsághoz tartozik az is, hogy az adás előtt 10 perccel konstatáltuk, hogy mindnyájan pipával jöttünk. No de hát a rendezőnk, Csaba kis Terész barátom javaslatára, Mohácsi Lilli barátom és én letettük a pipát.
2: Hogy hát, nehogy úgy nézzünk ki, mintha valamennyien pipások lennénk.
1: Na most, hogy kikacagtuk magunkat, hát... Kedves nézők, erről van szó. Szóval ez egy, mondjuk, hát hogy így fejezze, ilyen társaság vagyunk mi. A humor, a jókedv, a csipkelődés valahol mindig sajátja volt a magyar művészi életnek. Természetesen, hát mondjuk így Piski Géza barátom csak metaforákban beszélt az imént, amely mögött komoly, közérdekű tartalom van. A metaforák nem csak az írott szó mestereinek eszköztárába való. Gondolom, használja őket a szobrász is. Neretvai Lajos barátom, hogy van ezzel?
2: Jó van a Lajos.
1: Vélám, de... Jó.
2: Nagyon jó van véle a Lajos. A múltkor láttam, hogy korongolt egy ilyen izét fülekkel. Görögországban láttunk ilyeneket, dosztik van velük a bazár. Ilyen metaforákba hordták annak idején a piacra az Oliva nevű nyúlnak a bogyaját.
1: No, most kollégáim mutatják, itt, hogy amíg megpróbálunk rendet tenni a stúdióban, addig lenne itt egy nagyon érdekes bejátszásunk, amolyan, hát, illusztrációféle. A rádió lemez archívumában találtuk ezt az irodalmi értéket. Gróf Aponyi Albert verset mond. Eddig a vers. Én mondjuk azt hiszem méltán nevezhet nők, a világirodalom gyöngyének, hát akarsz hozzászólni, Gézám?
2: De jó, de szépen turbékoltó, gotyas kis gerlicé.
1: Hát így, így, kedves nézők, a gerle ugye, mint a szabadság szimbóluma. Azt hiszem, joggal zárhatja 3,5-4 órás műsorunkat. Hát műsorunk végén azt javaslom, csendüljenek föl, Wolfgang Amadeus Mozart Lakihegyi ódájának hangjai. Dévahegyi kis Gizella landművész barátomat hallják.
3: Markos és Nádas következő adása.

0: De még mennyire is te hozott, tiszteletem!
1: Kérem akkor
2: Gabriel! Gabriel, békesség! Tehát 5 percig van az interjúra. Belépés itt, könnyed meghajlás, arcderűs, viselkedés fesztelen, de nem közvetlenkedő. Parancsoljanak, itt van 2 példám, ezen rajta vannak a kérdések.
1: Kérem, hát
2: békesség! Az Úr legyen veletek!
0: Tiszteletem!
3: Hoztam önöket!
2: Mennyire?
3: Foglaljanak helyet, tessék!
2: Tessék megengedni, hogy köszönetet mondjak ezért a lehetőségért.
3: Ó, kérem, szóra sem érdemes, előbb-utóbb így is sorra kerültem volna.
2: Hadd tegyem hozzá, hogy alapvetően tudományos gondolkodásunk ellenére is tiszteletben tartjuk ezt a kapcsolatot. Sőt, népünk nagy barátjának tekintjük istenségedet. Nálunk kialakult egy nézet, miszerint ha a Föld Isten kalapja, úgy hazánk pokréta rajta.
3: Igazán? Meg kell mondanom, nem szívesen hallok ilyen idealista túlzásokat. Hát kérem, ez a fogalmazás helytelen, nekem ugyanis nincs kalapom. Ezek szerint az önök országa bokréta egy nem létező kalap mellett. Hát kérem, parancsoljanak gin, whisky, nektár, ambrózia, kis fröccs, tessék. Na kérem, talán ideje volna, ha tisztáznánk, mi is az önök országa az esetben, ha a Föld nem Isten kalapja. Tessék, egészségükre.
0: Isten éltesse.
3: Adjuk a személyi kultuszt, kérem. Uraim, meg kell mondanom, hogy az önök országa, Magyarország, ugyancsak ellát engem teendőkkel. Nyújtsak önök felé védőka art. Hozzak önökre vígesztendőt. Mindent fölülről, kérem, mindent fölülről.
0: Hát akkor föltenném az első kérdést. Hogyan látja istenséged a mennyország helyzetét most a karácsonyi ünnepek után?
3: Hát kérem, le kell szögeznem, hogy a paradicsom alapjainak lerakása befejeződött, most munkáljuk terveinket, és ennek alapján joggal remélhető, hogy a most következő időszak során átléphetünk az édeni társadalomba való koncepcióba.
0: Bocsánat, ez kell. Pontosabban mikorra várhat?
3: Mondom, kérem, az 5. 5 milliárd éves terv végére.
0: Hát elnézést kérek, itt valamit nem értek. Istenséget 6 nap alatt teremtette a világ.
3: Oh, igen, legalábbis istenkész beköltözhető állapotig. Hősi időszak volt, kérem, ifjúság, lendület. Víz kellett, teremtettünk vizet. Burgonya kellett, teremtettünk krumplit.
0: Na jó, hát ugye az rendben van, de hát... Hát ha 6 nap alatt az egész világot meg lehetett teremteni, miért kell 5x 5 milliárd év az édeni társadalomért?
3: Hát kérem, gondjaink vannak ugyebár a kapacitással, a kooperáció is akadozik. Tudják, mennyivel egyszerűbb azt mondani, legyen hold, legyen nap, legyen világosság a Földön, mint az, hogy legyen világosság a fejekben? Elválasztani a szárazföldet és a tengert, ennyi. De elválasztani az önzést és a társadalmi tudatot. Ajaj.
2: De az Isten szerelmi.
3: Kérem, a magánügyeimet hagyjuk.
2: Kivágjuk, kérem, kivágjuk, természetesen kivágjuk. De ha megengedi, a paradicsom már a kezdet kezdetén megvolt. Az ős kommunizmus, akarom mondani, Ádám és Éva.
3: Jaj, kérem, miféle paradicsom volt az? Miféle paradicsom az, ahol mesztelenül járnak és bogyókon élnek? Paradicsom volt, mert annak neveztük. Ön talán még emlékszik rá. Nem mondom, kérem, voltak eredményeink, ugyebár, de aztán levágtuk az aranyalmát tojó fát. És akkor ki kellett mondanom, arcod verejtékével eszed a kenyered.
0: Ismerjük ez az új mechanizmus.
2: Anélkül, hogy utólag bármit is helyteleníteni akarnék, akarnak azért bizonyos körök, amelyek élesen elítélik a tisztítótűk intézményét.
3: Igen, most azóta rájöttünk, hogy az ingadozó sem szükségképpen ellenség, sőt az esetek bizonyos százalékában ő is a mi kutyánk kölyke. Most ismét szélesre tártuk a Mennyország kapuit, és átfogó szövetségi politikát folytatunk. Ó, szövetségi, új szövetségi, ifjúsági szövetségi, nőszövetségi. Mikor milyen?
0: Hát, akkor hadd térjünk vissza a jelenbe talán.
3: Tessék.
0: Hol tartanak önök most? Mi a következő lépés?
3: Hát kérem, ez teljesen világos, következetesen haladunk az úton, amelyet a tézisekben lefektettünk.
2: Ha betekinthetnénk ezekbe a tézisekbe...
3: Kérem, semmi akadálya, közelmúltban járt itt egy riporter valami... Mózes! Annak kőbe véstem mind a tizet.
0: Volna egy kényes kérdés.
3: Tessék csak!
0: Mi istenséget véleménye az áremelkedésről?
3: Hát kérem, az áremelkedés a fejlődés szükségszerű velejárója. Én mindig idejében tájékoztattam a közvéleményt az árvárható emelkedéséről. Nem a felsőbbség hibája, hogy az ár emelkedésére egyetlen ember reagált teljesen.
2: Ez érdekes információ.
3: Noé! Megépítette, kérem, a bárkáját, felül aztán emelkedhetett az ár. Nyugodtan várta, kérem, a galambot a fehéret, soha nem a sült galambot.
0: Akkor talán térjünk át most a Mennyország gazdasági helyzetére.
3: Hát kérem, csodát én se tudok.
2: Nem!
3: Na hát azt büszkén állíthatom, hogy az egyfőre eső bárányfelhőben és hókristályban a pokolnál is jobban állunk.
0: Igen. Hát akkor talán térjünk át a külpolitikára.
3: Kérem, külpolitikánk rugalmas, de következetes. Meg kell mondanom, hogy az idő nekünk dolgozik, kutya ugat, kérem, karaván halad, ugyebár. A pokol válságjelekkel, tűzeresztékei recsegnek, ropognak, Kábán támoljuk a szakadék felé. Ennek folytán örömünkre szolgál, hogy a pokol beleegyezett a két nagyhatalom magas szintű eszmecseréjébe.
2: Jézus Mária!
3: Kérem, a családomnak ez semmit közel...
2: Ki fogjuk vágni. De hát miről folyik ezen a magas szintű megbeszélésen a tárgyal?
3: Kérem, természetesen a két országot kölcsönösen érdeklő kérdésekről, anélkül, hogy elvi engedményeket tennénk, szükségessé vált és észszerűbbé a pokol némely pozitív vonásának a mérlegelése, hiszen 200 milliárd elkárhozott nem tévedhet egyszerre. A tárgyalásaink első eredményeként 2 millió mennybéli turista látogatta meg pokolban élő rokonait az ünnepek alatt, a fele vissza is tért.
0: És a másik fele?
3: A rabságot választotta. Elkápráztatta őket a pokol talmi ragyogása, valamint az a körülmény, hogy ott átmenetileg még valamivel magasabb az életszínvonal. De majd hamarosan rájönnek, hogy a pokol sem fenékig tejfel. Mindez nem csökkenti a felett érzett örömünket, Lucifer úr elfogadta meghívásunkat, és hamarosan ellátogat a mi országunkba.
2: Bocsássa meg istenséged, de hát Lucifer a mennyországban?
3: Nem értem a csodálkozását, kérem. Lucifer úr a monopokoli kapitalizmus kimagasló alapja.
0: Akkor még egy kérdés.
3: Tessék, csak nyugodtan.
0: Istenséged bölcs vezetésével itt a mennyországot építik. Hogyan lehetséges mégis, hogy a pokolban magasabb az életszínvonal?
3: Úgy érti, miképpen lehetséges, hogy a pokol életszínvonalának egyes mutatói átmenetileg még jobbak a mieinknél.
0: Igen, azt hiszem, pontosan így értem.
3: Hát kérem, ez alapvető okra vezethető vissza. Mi ugyebár boldogságot teremtünk, és mint már mondottam, boldogok a szegények. Na, uraim, hát akkor...
2: Hát akkor... Engedje meg istenséget, hogy még egyszer köszönetet mondjak el.
0: Televízió nézői nevében is hadd mondjuk. Köszönetet.
3: Örömre szolgált, szóra sem érdem. És tessék, fáradjanak át talán ide a...
2: De bocsásson, megkérem, ez lehetetlen. Minket várnak odalent a stúdióban. Hát ez nem megy most.
3: Sajnos. Uraim, apja egyszer a mennybe ment, annak már ott a helye.
0: Elnézést kérek, ez félreértés. Odalent szilveszteri műsor van, mi szolgálatban vagyunk.
3: Nevetséges dolog, kérek. Akit az úr magához szólított. Uraim, ha önök annyira fontosak odalent, mint amilyennek tartják magukat, akkor bízzák a sorsukat a híveikre. Ha valóban olyan nagy szükség van önökre, majd a rajongóik megváltják önöket. Na, akkor talán menjünk át ide a bárba, meghallgatjuk a szférák zenéjét.
1: vagy ultizhatunk. Első piros oszt.

0: Büszke vagyok arra, hogy hazánk is aktívan részese lehet Szovjetunióval és a többi szocialista országgal együtt az Interkozmosz keretén belül világűr békés célú kutatásában. Külön öröm és felemelő érzés, hogy repülésünket hazánk felszabadításának 35. évfordulója tiszteletére hajtjuk végre. Legyen és szolgálja a repülés népeink, országaink megmondhatatlan örök barátságát. Engedjék meg, hogy ebben az ünnepélyes pillanatban hálás köszönetemet fejezzem ki hazám, a Magyar Népköztársaság párt és állami vezetőinek, az egész magyar népnek, a Szovjetunió kommunista pártjának, kormányának és népének. Jelentem, a Szajusz 36 űrhajó fedélzetén űrrepülésre kész vagyok. Minden tudásomat, erőmet megtisztelő feladatom maradéktalan végrehajtásának szentelem. Farkas Bertalan százados, Szajusz 36 kutató űrhajósa.
1: Ez az, megtörtént az öntörítés, elhangzott a döntő vezényítő kulcsos tartálásba helyezték. Ez egyben annyit is jelent, hogy mindent ellenőriztek, hogy minden rendben. Ettől a pillanattól kezdve valamennyi mozzanat, valamennyi operáció végrehajtását automata biztosítja, mégpedig szinte század másodpercnyi pontossággal. Gyakorlatilag az űrhajó feladata ezután az, hogy üldözőbe vegye az űrállomást és nyomába érjen, fedélzetén a szovjet-magyar űrpárossal, Valerij Kubászovval és Farkas Bertalannal. A magyar kutatómérnök az 51. űrhajós, aki a Bajkonuri űrrepülőtér betonjára lépett, és Valerij Kubászov az ő nevében jelentette, hogy készen áll a repülésre. Na de nézzük, hogy mi történik a starthelyen. Egymás után hangzanak el az utasítások, a parancsszavak. Kljucs, nadrenás, elzárják az üzemanyagtartályok túlfolyó szelepeit. Ezek a telemetrikus műszerek tájékoztatják a földet, az űrhajó és az űrhajósok állapotáról. Zemli abort, ez a döntő pillanat, figyelem, a rakéta teljesen önállósult a földtől. Még néhány másodperc, látom, hogy a vezetékeket tartó árbóc már elhajlott az űrhajótól. Begyújtották a hajtóműveket. Óriási fős, mintha a rakéta borult volna tűzbe, minden rendben, hiszen most egyszer 32 hajtómű lépett működésbe, hogy legyőzze a föld nehézségi erejét. Most!

0: один, дождь, большой звон.
1: Видел баллон на КС без изменения. Есть небольшие вибрации.
2: Jelenti, hogy minden rendben.
1: Peregruszka megcsinálja, Pászke Pennó Vilicsvatta.
2: Bertalan jelenti, hogy egyre jobban érti a túlterhelés, ez a sebességgel járó megterhelés.
1: Prinyata, spasiba.
3: 30 sekund, palyot normálnyi.
2: A repülés rendben.
4: Могут работать только преданные.
2: А я нам пишет магнитофон. Радина Мэн, не млади, капай конури еген, чака репулиши ранито, я нам ти. А ты сам, ты чит магара я рулит этот тарги лагушага, у тебя репулиш рентбен, а лигню маш рентбен. Мэр, кутбен, левата машурик хайту мучу хозатат, и хайту лагом кипен а пайяра тир, валахол 300 километр магасságban, és a harmadik fokozat arra szolgál, hogy a keringés szükséges kozmikus sebessége gyorsítsa fel az űrhajót. Másodpercenként 8 km, egy másodperccel az 8000 méter.

a meséről. A meséhez mennyi unalom kell, hogy a boszorkányos madarak röppenjenek izgatott seregben, s aprót nagyot mulattassanak. A meséhez mennyi szánalom kell, mennyi gyűlölet és félelem, hogy a gonosz mind pokolba vesszék, a jó végül győzelmes legyen. A meséhez mennyi bizalom kell, hogy kavicsmód sok legyen a kincs, és a mondott rózsa illatozzék, és nyisson az álmodott kilincs. A meséhez mennyi félelem kell, kályha mellett, hol semmi veszély, minden zubból manó leskelődjék, torkot tácson odakinn az ég.

0: Volt egyszer egy király, aki nem szenvedhette a mesét. A mesemondókat meg éppenséggel ki nem állhatta. Legszívesebben vízbe folytotta, karóba húzatta volna valamennyit. Vízbe is folytatott, karóba is húzatott minden mesemondót, költőt, regőst és énekest, akit csak kézre keríthetett közülük, mert a versből s a muzsikából is egyedül csak a pattogó pram-pram-pram-pramot szerette meg azt, hogy csinnadratta bum. Még a mesemondók mesemondójának sem kegyelmezett volna. Fejét akarta vétetni, jobban mondva venni saját kezűleg. Szerencsétlenségére éppen a szóban forgó király idején élt a mesemondók mesemondója, aki egyben a költők költője is volt, mert olyan mesét talált ki, hogy aki azt végig hallgatta, mindjárt más ember lett belőle. A rosszból jó, a jóból még jobb, a gőgös szerényé, az irigy nagylelkűvé változott. A haragos megbékélt, a hazug attól kezdve csak igazat mondott, és így tovább. Egyedül a kegyetleneken nem tudott változtatni, mert azok sohasem tudták végighallgatni. A király is, mondanom sem kell, a kegyetlenek közül való volt. No azért, ezt a hírest már magam is meghallgatom, mondta, amikor elébe lögdösték a sarusziaitól is megfosztott mesemondók mesemondóját. A sarusziát azért szedték ki, nehogy a karóba húzástól való félelmében felköthesse magát. Így szokták azt a tömlöcökben, mióta világ a világ. Hűzzétek vissza a saruját, szólt oda a király a porkolávoknak. Úgy se lesz alkalma felkötnie magát, mert én ő hírességét most végighallgatom, s utána bizonyságul, hogy a meséje engem meg nem indított, saját kezűleg csapom le a fejét. Nos, add hallom azt a mesét.
1: Fogolj megrázta a láncait. Vetesd le, láncokban nem mesélek.
0: Nem-e? Horkant föl, s kapott kardjához a király.
1: Nem én,
0: nézett szembe vele a költők költője.
1: A király dohogva lökte vissza a kardját a hüvelybe, s intett, hogy szedjék le róla a vasat.
0: Na, hadd halljuk most már a mesék meséjét, vagy óhajtasz még valamit?
1: Leszeretnék ülni. Ülni? A király előtt?
0: Orkantak föl most már mind a körülálló udvarbéliek.
1: Micsoda vakmerőség!
0: Hozzatok egy széket ő urasága alá!
1: Nyelte le a mérgét a király. Üljetek le ti is mindannyian, intett a körülállók felé a költők költője. Mesét csöndben kell hallgatni. Áhítattal, mert a mese a királyoknál is hatalmasabb. Örökérték.
0: De te, a halál fia vagy!
1: Szökött fel trónjáról a király, aki már tovább nem nyelhette mérgét. Suhant is a kardja, mindenki földön látta már a költő fejét, de abban a minutumban hatalmas fény csapott a palotába. Tűzszárnyú madár suhant be, s a költőt elkapta a király kardja elől. Sohasem fogod megismerni a mesék mesét, soha. Hallották még a megrémült körülállók, akik haláluk napjáig se tudták bizonyossággal, hogy a madár vagy a költő mondta volna-e.
0: Dühösen lökte vissza kardját a király. Hozzátok előmbe mindazokat, akik már hallották a mesék meséjét. Hallani akarom, csak azért is hallani fogom.
1: Szétszaladt az udvar, a porkolábok, még a kupták is mind a mesék meséjét ismerőket keresték. Estére tele lett velük a palota pincéje. De egy sem akadt, aki elmondta volna a királynak is.
0: Hiába dühöngött a király, hiába suhogott a kardja.
1: Nem vagy méltó a végighallgatásra. Nem érdemled, mondta sorra minden elővezetett. A király sújtott vágott volna, de a tűzmadár minden suhintásra megjelent, és elvitte a halálra szánt mesemondókat. Sorra mind, amit csak ki nem ürült a pénz. Királyt pedig megölte a mesék meséje után szomorúság. Azóta is minden mesemondó, költő, regős, énekes azért él-hal teszi rá életét, hát, ha sikerül neki találni, elmondania a mesét neki.
0: szebbé változna a világ.

0: Volt egyszer, hol nem volt, mert ha nem lett volna, senki sem mesélne róla. Nem vagyunk ám egyidősök a mesékkel, hanem fiatalabbak, legalább egy héttel. Az időtájt jöttünk a világra, amikor még patkót vertek a bolha lábára. Vaspatkót, 99-et. Mégis panaszolta, hogy 100-ra nem tellett. Hírlik, hogy volt egyszer egy ember, és annak a felesége. Mivel ennek az embernek anyósa is volt, azzal közös házban lakott. A feleségének szoptatós gyermeke volt, esze már nem igen. Ugyanígy az anyós, okosság dolgában az sem jeleskedett. Egy napon a mi emberünk, mint minden ember, ügyei bajai véget elmegyen hazúról. Az asszony megfürözti a gyereket, pólyába rakja, megszoptatja, stélidő lévén a kemence mellé fekteti a tekenőbe. Ringatja, babusgatja, míg el nem altatja. Kis időre rá, hogy elaltatja, eszébe ötlik valami, s rázendít a siránkozásra, ahogy csak kifér a száján. Ó, ja Istenem, drága gyermekem, édes gyermekem! Megijedt erre az anyja, ki a kémény mellett fonogatott. Puzsajt, orsót szerte haigálva, ész nélkül rohant oda hozzá, s kérdi nagy rémülten. Mi történt, édesanyám, mi bajod? Anyám, édesanyám, az én gyermekem meg fog halni. Mikor? Mitől? Látja azt a sókoloncot a kémény párkányán? Hát attól. Látom. De hogy? Felhág oda a macska, egyenest a gyerek fejére dönti, s úgy. Úgy bizony, jól mondod, édes leányom. Jaj nekünk, a jelek szerint valóban vége a gyerek életének. És azzal, mint két összekötözött, görcsösen karba vetett kézzel, és egy végtében a koloncra meredve szörnyű sírásba fogtak. Bömböltek eszeveszetten, hogy esett széjjel a ház. Hát, ahogy ott idétlenkednek, csak belép éhesen, gondterhelten, lesújtott állapotban a gyermek apja is. Mi van itt? Kérdi. Mi jött rejátok, ti agyavesztettek? Az asszonyok erre kisé magukhoz térve, s a könnyeiket törülgetve elmesélik nagy bánatosan az esetet, ami nem esett meg. Halván ezt az ember így szól megütközve. Nohát, sok buta embert láttam életemben, de ilyet, mint ti ketten vagytok együttvéve, ilyet nem láttam. Ettől én világgá megyek. Aztán, ha valahol nálatoknál kötözni valóbb ostobára lelek, hazajövök. Ha meg nem, vissza ne várjatok. Imígyen szólva, nehéz sóhajtással kilépett a házból, s keserű haragosan, hogy jaj szegény fejének, úgy elment, hogy azt se mondta Bikmak. Ahogy ment a méregtől megzavarodva, cél és irány nélkül, egy idő után valahelyt megállva, mit lát megint, amit sohasem látott még. Egy ember üres vékát igazgatott szájával a nap felé, aztán csak felkapta hirtelen, s rohant befelé vele a kunyhójába. Majd újra kijött onnan, a vékát újra szájával a napnak fordította, s megint futás, és megint kijövetel. Adj Isten, jó ember! Viszont kívánom, barátom, mit mivel kenti? Hát itt né, már harmadik napja kínlódom ezzel a fránya világossággal, hogy behordjam a kunyhomba, s még sehol semmi. Okos egy kínlódás, mondja a barát. Van kennek kéznél egy fejszél? Hogy ne volna? Akkor ragadja meg a nyelét, vágjon ide nyílást a falba, s a nap besétál majd magától a kunyhóba. Hallgatott rá szó nélkül az ember, a nap pedig besétált szépen a kunyhóba. Ez már igazán nagy csoda, jó ember, mondta a gazda. Ha nem hozza kendet mifelénk az Isten, vénsége, míg hordhattam volna a napot a vékával. No, ez is meg van hőbörödve, gondolta magában a vándor, és tovább ment, mendegélt, míg egy másik házhoz nem érkezett. S mit lát újólag? Egy ember vasvillával próbálja a diót a pipparból a padlásra felhányni. Azt mondja erre magában a vándor. Egyre több az ostoba ember, annyi bizonyos. Mire való a nagy küszködés, jó ember? Itt né, a diót szeretném a padlásra felhányni, de hát ez a villa semmire sem jó, a föld emészze meg. Hiába való a fáradozásod, bátyám. Átkozódhatsz is, még a világ. A villát az átok nem fogja. Vékád van-e? Már hogy ne volna. akkor azt töltsd meg dióval, úgy hord fel ügyesen a padlásra. Szalmához, szénához való a villa, nem dióhoz. Réá hallgatott az ember, s egy-kettőre végzett a munkával. A vándor ilyen formán egy újabb hígeszűt számba vételezve, itt sem időzött sokat, hanem folytatta útját. Addig ment, míg másút újabb bolondságra nem bukkant. Egy ember kötelet vetett a tehén nyakába, s erőnek erejével fel akarta húzni a csűr tetejére, hogy ott tegye meg azt a kis szénát, ami oda volt fölhaigálva. A tehén bőgött rettenetesen, az ember esett már össze a fáradtságtól. Hé, emberfia, mondta a vándor keresztet vetve. Mit akarsz tulajdonképpen? Hogy mit? Még kérded is? Nem látod?
1: Látom, de nem értem.

0: leave your worries on the doorstep. Just direct your feet on the honey.
1: Mert mi lesz ezután?
2: Kertakaró.
3: Jó.
2: Jó. Jó. Jó. Kertakaró.
4: Sanyi, Atesz és Varek.
2: Kertakaró. Hangzóirodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
5: Kettős vállalkozás.
2: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
6: Ott a hírlapok kifüggesztve, ott az olvasmány minden, ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
2: Régi könyvek életre kelnek.
1: Nem értem.
2: Hallgass, hallgass. Hallgass.
7: Kedves ifjak, felnőttek és idősek! Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
4: Tilos Rádió?
2: Jó.
1: Ez nagyon jó.
4: FM 90.3. Hallgass.
2: Na kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó. Kelt a karó.

mivel ajkamhoz ér. Mivel ajkamhoz ért, színültik teli kelyed, és sápat homlokom kezedben nyughatott. Mivel beszívtam én nem egyszer drága lelked lehelletét, e mély homályú illatot. Mivel titokzatos szíved nekem kitárult, s olykor megadatott beszédét hallanom. Mivel ott zokogott, mivel mosolyra lágyult szemed szemem előtt és ajkad ajkamon. Mivel hogy sugarát üdvözült főmre szórta örökké fátyolos világú csillagod, és nyaradból lehult egy gyenge szirmú rózsa, amelyet életem árja elringatott, most azt mondhatom az időnek, míg tovább száll. Vágtas, ha jól esik, az én időm örök. Vidd hervadt csokrodat magaddal, szebb virágszál nyílik lelkemben, azt soha le nem töröd. Nem dönthetik fel a friss vízzel teli korsót, vad szárny csapásaid, minden hamut kevés. Lelkemnek lobogó mágiáját ki nem oltod. Szerelmes szívemen nem győz a feledés.

0: Victor Hugo. Bűnhődés. Részlet. Hult a hó. Üzte a hódítót, hódítása. Fejét a sas íme először megalázta. Zordnapok, a császár hátrált. Háta megett Moszkva füstje tüze nyaldosta az eget. Hult a hó, dőlt alá lavinaként a bőszég. Fehérmező után újabb fehérmezőség. Zászlók, parancsnokok, ugyan kibánta már. Tegnap még nagy sereg, ma futó birkanyáj, egybe kavarodott közepe zöme, szárnya, hult a hó, bújtak a döglött lovak hasába a sebesültek, a sírnéma táborok őrhelyén nyergükben ültek a megfagyott, fagytukban megmerett kürtösök, zúzfehéren tartva részkürtjüket kőajkuk szögletében. A perhek köz golyó, Kartács bomba torult, ment, meglepetve, hogy ő is vacog, vonult a gárda komoran, jégcsapa szürke bajszon, hult a hó. Hult a hó szünetlen, fújt panaszlón a szél, s a vad helyen kifogyott télidő derekán a kenyér, leszakadt a cipő, nem eleven szívek, nem fegyvert forgatott had, a ködben lábra kelt rémálmok imbolyt, ilyen hosszú lidérc menet, s körül a puszta, a látni is rettenet kietlenség, bosszút jövendőlt minden innen, és szőtt, és borított a halk ég, mind sűrűbben az óriás hadra, óriás szenvedő, s ki maga maradt. Tudván végperce jött. Bajós birodalom, szabadulást mi hozhat? Két ellenség, a cár, a tél a rosszabb. Ágyú, el a csövét, tűzre a kerekét. Meghalt ki lefeküdt, sereg, vadcsőcserék menekült, s nyelte csak, nyelte be mind a puszta. Meglátszott, mert a hósíkot ráncosra húzta, ahol egy-egy ezred szunnyadt. Ó, másnapok, minőket Hannibál, Attila láthatott. Hídon lősze, sebesült épp, rohant mielőbb odatúrra. Lefeküdt 10 000, felébredt némi 100. Nej, akire nemrég egész hadtest vigyáz, órájáért csatáz 3 kozák legénnyel. És állj, ki vagy, jönnek, riadó, minden éjjel. A köt kísértetek elszedték fegyverük. A sötétből félvad népek, a kesejük szörny rikácsaira nyitva iszonyú szájuk, lovas forgataggal örvénylettek királyuk. Egy egész hadsereg hult el, egy éj alatt. A császár állt csak, és nézett csak hallgatag. Olyan volt, mint a fa, melyet ver már a fejsze. A balsors, a komor favágó törni kezdte fölhágva rá a nagy, hatalmas terebét, és ő, a büszke tölgy, a bosszúrája mért zuhataga alatt, mely eddig elkerülte, csak nézte, ágai hogy hullnak el körülte. Pusztul tiszt közlegény, ahogy sora kerül, de rajong mind, míg él. A fősátor körül lesik, hogy jár le föl a vásznon az az árnyék, kinek jó csillaga hiszik, magasra száll még. Felségsértő a sors, szerintük az hibás. Ám a császár szívén most rémület cikáz, s lesújtva, ó, kiben hihessen még ezen túl, e látványtól köves szemével égre fordul. A dicsőség fia remeg. Napóleon vezeklés idejét érzi, sápatagon légiói előtt a hóba szórt vetésen. Hadak istene, szól, ez hát a büntetésem. És akkor valaki nevén nevezi fenn, és a sötétből azt feleli neki. Nem.
1: Gitár. A csónak sem jó, mondták halkan ők, a férfiak. Megyünk a vad halálnak, a partokon zsandárok állnak. Evezzetek, mondták a nők. Ó, hogy lehetne? Mondták halkan ők, a férfiak. Felednünk, hogy veszélyek, nyomor vár, harc, s úgy fél a lélek. Aludjatok, mondták a nők. Ó, hogy lehetne? Mondták halkan ők, a férfiak. Megkapni drága ékültiteket, bájitalok nélkül. Szeressetek, mondták a nők.
2: Kézen fogva a két kicsit. Kézen fogva a két kicsit elindulok. Az erdőt szeretem, hol őzbak andalog, és foltos szarvasok űznek fehér ünőket, felágaskodva, ha egy ág rettenti őket. Mert a vadállatok olyan izgékonyak, lomb lágy neszétől is félve iramlanak. A fáknak az a mély, nagyszerű tanúsága, hogy van éden, s a szív ott lel szívbéli társra, s hogy semmi mit sem ér, csak a fészek s a csók. Hajdan Teokritosz az isteni bozót mélyén hallotta, hogy suhannak a menádok. Sétámra jó helyet majd én is ott találok a két kicsivel. És közben kihallgatom, mit magyaráz a kis Jeannak Zsorzs oly nagyon, s mikre tanítja Jean Zsorzsot. Mint pátriárka, kit a gyerek vezet sétálva, s megmegállva, ahogy étvágyuk és játékuk rendeli, léptem picike kis léptüket követi. Virágot szednek, és ezegetik a szedret. Ó, erdők, óriás nyugalma, drága zengzet, április illata és békéje lebeg. Egyetlen dolgom-e földön a szeretet.
1: Gérard de Nerval,

mert minden földi lélek. Mert minden földi lélek valakibe átszáll, mint illat, ének, láng vagy zene. Mert minden élet annak, amit szeret, rózsákat mindig ad, vagy töviseket. Mert április a lombnak víg zajokat, s az alvó éj a gondnak nyugalmat ad. Mert vizet a virágnak az ébredő hajnal, cinkét a fáknak a levegő, s mert a keserű hullám, ha partra hág, a földnek rásimulván csókokat ád. Én csüggve karjaidban, az ajkadon, a legjobbat, amin van, neked adom. Gondolatom fogad hát, csak sírni tud, ha nincs veled, s te hozzád zokogva fut. Vágyaim vándorolnak mindig feléd, fogad minden napomnak árnyát, tüzét. Üdvöm gyanútlanul és mámorosan hízelgő darra gyúl és hozzád suhan. Lelkem vitorla nélkül száll tétovas, csak te vagy íme végül a csillaga. Vedd múzsámat, kit álma házadba visz, s ki sírni kezd, ha látja, hogy sírsz te is. S vedd égi szent varázskincs, vedd a szívem, amelyben semmi más nincs, csak szer.

Tilos Rádió. A Keltakarót hallgatjátok. És az első blogban Viktor Hugóra emlékeztünk, aki 1802-ben ezen a napon született. Most pedig vitorlázunk tovább. Jó hallgatást!

verhatály indul, a mozdon sürget már dohogva, és a tavaszba messze fut vele. Ne vidd a vádat és a bút magaddal, hogy hűvös szóval megsértettele. Vers vagy tej, ezért van harc közöttünk, rég vívom érted a művész tusát. Ki a hibás, ha túlságos közelből nem hallom lelket tiszta ritmusát? Ki a hibás, ha néha feltorulva egy kúsza hang harmóniádba tép, és gunnyalint szivárványos magasban a büszke győzhetetlen eszmekét? Vers vagy tej, a harcban meg nem érzed, hogy míg hozzád ér, bennem fáj a gáncs. A fájó gáncs nem céltalan szívódás, s kedves, nem ok, hogy érte visszabáncs. Már távolodsz, a gép repít robogva, nem is tudod, hogy most lettél enyém. Varázsütésre dallamot kiépül, s zengő egész volt, zengő költemény.

amatőr voltam. Pénzért verset sohasem írtam. Hogy lírám túlságosan is én líra, én tudom legjobban. Hallom az aktivitást követelő kérdését, hol van benne a kor? Nem az én feladatom, hogy erre a jogosult kérdésre megfeleljen. Hiszem azonban, hogy az 1850-es évek fájdalmas arany lírájában is ott van a kor, még akkor is, mikor Ossiánt idézi Mélabúja. Hiszem, hogy nem csak a türtájoszi vers, vers, ha a fiait féltő Laokon jaja versé változnék, millióké lenne az a laokoni jaj. Hiszek Arany János igazságában, a bölcs tanácsban, melyet élet elvilladott tanítványának. Ember lenni mindig, minden körülményben. Hiszem, hogy a hazaárulás mellett az ember elárulása is Dante legmélyebb pokol bugyrába tartozó bűn. Vajda Jánosról, a nagy bizalmatlanról olvastam, hogy 50 éves írói jubileuma napján meghatva ezt felelte az írók küldöttségének, mely üdvözölte. Bevallom, régóta azzal a hittel élek, hogy körülöttem mindenki gazember. Nem volt igazam. Én szerettem az embert. Sok ezer fiatal fiú és fiatal leány nevelte és őrizte meg hitemet az emberben. Ők mutatták meg nekem az ember arcát. Mindig az volt az érzésem, hogy több szeretetet kaptam embertársaimtól, mint amennyit nehéz életsorsom miatt viszonozni tudtam. Ami kevés bántásért elfeledtem. Tudom, hogy a 70. év, melyhez közeledem, nem tető. Kifutó hegyhát, mely a mélység felé ereszkedik, és sötétedő völgyek felé mutat. De olyan magaslata van még, ahonnan átfoghatom az életemet. Megölelhetem a sok tetővel integető földet, melyen születtem, s mely emberré nevel. Átölelhetem a nemzetet, melyhez tartozom, s csokonai nemes szavával élve az emberiség kertjét, mely felé egész életemen át, sokszor fájó, sokszor lelkesedő, de mindig tiszta szívvel törekedtem.

Reggeli rapszódia. Bartalis István bátyámnak, B. mesternek szeretettel. Ezek olyan nem szeretem, nem is igazi versek, mondja a feleségem, mint ahogyan az esztéta is mondotta nemrég. Ó, a nőknek semmi sem igazi, mert az esztéta már maga a szó is nőnemű, olyan kifinomult, legalábbis latens. Még akkor is a férfi ember a művelője, hát persze, hogy nem igazi békebeli versek. Miért éppen a vers legyen igazi, amikor minden egyéb? Hogy adná ki magát, ha éppen a vers kezdene költeménykedni, hivalkodni igaziságával, a végén luxusadó tapasztalának mind a termelő, mind pedig a fogyasztó nyakába? Miért éppen a költőktől várnátok barokkosan billegő és jól táplált vigaszt, mikor a mi atyánk egy-két aszkéta igéjével is évekig elvagytok, ami mindennapi kenyerünket ad meg nékünk ma, és ne vigy minket a kísértésbe? Miért nekem kellene krisztusi vérhullatás árán is valódi költeményeket szereznem? Te még az ezüst karkötődet sem mered viselni, pedig csak fél drága kő. Vetkezetlen volna, lenne volnék, ha lennék akár a pók, s mesterien szőt hálóval lesném, várnám a mi mindennapi legyünket európai rím és mérték szerint, avagy ősi, a másik jelzőt már említeni sem merem, milyen nyolcasokkal, antikváriumokban is ritkán kapható antik hexapláne pentaméterekkel, amikor ma minden mikro a vers is elemi részecskék fölszabadulása, hasonlat, metafora, szó, szótag, etc. teljes önállósulása, potenciális energiájuk teljes igénybevétele érdekébe, így hát ne várjon tőlem senki gőtevén gőtemény. Ezt a luxust nem engedhetjük meg magunknak, mert társadalomban élünk. Ami társadal, mi helyzetünkben meg éppenséggel nem kell elkeseredned. Azért benne van ezekben a nem szeretett versekben is, ott van, ott bujkál valami antik, valami ősi, majdnem európai szándék lejtés, s akár a víz alatt úszó olykor kikibukkan levegőt venni, az értő érti, a látó látja, és csettint, és mosolyint elégedetten, s még a versben kevésbé járatosak is fölfőlélegeznek egy-egy jobban sikerült levegő vételemtől. Egészen eltikkadtam, adj egy korty valamit, én kárpótlásul, vigaszul fordítok neked valami igazit, à la chic parisien, à la Baudelaire, à la Rimbaud, vagy legalábbis à la fin de siècle. Vagy két világháború közti módon, ha úgy tetszik, mert azt még azért úgy, ahogy kell, ahogy illik, testhez állunk, és mégis lezserül, ahogyan B. mester az ország talán még egyetlen élő reverenda és palászszabója szokott, de csak nekem és családomnak, mint magam a velünk együtt élőkéből magunknak fordítani és foltozni is, ha éppen kifeslik valami. Én rendkívül büszke vagyok B. mester kitüntető barátságára. Csettint, hamiskáson, huncutan, hunyorít, mintha érezné, hogy a versben az éműét, a néma et is ki kell ejteni méghozzá önnek, és röviden. Csettint és hamiskáson, hunyorít olyan formán, mint amikor nincsen otthon B. néni, és mi lesonfordálunk a pincébe titkon kocintani. Ő nézik bennem, biztat, csettintve, hunyorítva, már-már képes volnék magam is, à la Baudelaire, legalábbis à la fin de siècle, meg tudnám én is, 20. század végi módra, ki tudnám én is eredeti, jó, békebeli anyagból azt a néma hangot, amit ki kell ejteni. Öreg iskola ünnepére. Bennünk is vásnak a lépcsők, bennünk is öregednek, újulnak a falak. Halálunkig halljuk a csengőt, nyelvünk magányos márványtenger partján, millióm rodostóban zágont. Dúlások, üszkös falak, karantén, könyvtelenné árvított bibliotékák, istens ember csapása. Mi minden volt, s mi jöhet még, ünnep előtt, ünnep után. Addig vagyunk, leszünk,
amíg a lépcsők bennünk is vásnak, vénülnek, s újulnak a falak, amíg halljuk a csengőt, s benne a tengert, és minden rodostóban zákon. Harang fölírat. Azért harang a harang, hogy hívja az élőket, temesse a holtakat, s hogy árvíz, jégverés, tűzveszély idején, s hódító horda láttán félreveri. Történelem óra. A történelmet próbáltam magyarázni a köveknek. Hallgattam. Próbáltam a fáknak. Bólogattam. Próbáltam a kertnek. Szelíden rám mosolyog. A történelem négy évszakból áll, mondtam. Tavaszból, nyárból, őszből és télből. Most éppen tél jön. Isten háta mögött. Üres az istálós a jászol, idén se lesz nálunk karácsony. Hiába vártok, nem jönnek a három király. Sok dolga van, el ő sem törődhet, messzi a csillag. Mindenüvé nem világíthat. Megértjük persze, mit tehetnénk, de olyan sötétek az esték, s a szeretetnek hiánya nagyon diderek. Előrelátó vagy, de mégis. Nézd, uram, a hátad mögé is. Ott is lakoznak, és örülnének a mosolyodnak. K. barátomnak. Korszerű hősiesség az enyém. Végig merlek kísérni, ha nem is a főtérig, de mégiscsak a legforgalmasabb Európában, úgy mondanák, a Bahnhofstrasszén, kiteszem magam az árgus tekintetek, s atán még árgusabb rejtett kamerák prédájául, és bólintok, biccentek a mellettünk elsandító ismerősök felé, leleintve magamban a mindegyre föl-föl nyűszülő félszet, mégiscsak két gyerek és egy asszony többé-kevésbé biztosnak mondható jövője, jelene, sőt múltja, de mégiscsak alávaló fráter volnék, ha még ennyire se futná a merzből, ha nem is a főtérig, mosolyogni való, sőt nevetséges az én hősi, oldaladó kutyagolásom. Láttam egyszer, mondom útközben, hogy mondjak én is valamit, láttam egy hős ledöntött szobrát hányódni a tyúkutvar szemetében. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt, ahogyan a kakas a szobor tetemen végig parádézott, s a lenyakazott fejre pottyantva egyet kukorékolt. Mosolyogni való, sőt nevetséges volt a hős, rohamra vezénylő karlendítése. Ott a tyúkudvar szemetében, ám ha egyszer majd letisztogatják szétesett tagjait, s lenyakazott fejét visszaillesztve méltó helyre állítják, csodálattal néz föl rá, s megilletődve megy el előtte az akkori arra járó. Könyvjelző. Van, amikor mágiákba gyűjtve folytogat áldozati füstje, úgy érzed, amíg könyvre könyv ég, mintha agyvelőt pörkölődnék. Van, amikor a megmaradtra vadásznak, mint a ritka vadra. Becsöngednek éjnek évadján, és besurrannak, mint a patkány, szimatolnak, szaglásznak körbe, majd polcostól döntik a földre, és gyanúsított könyved örvén elhurcol téged is a törvény. Van, amikor finomabb módját eszelvén ki, nem indokolják, miért, s miért nem, mint a zúzzák, a bebegyelt ocsút bezúzzák, mielőtt még világot látna, átpréselik a más világra. Van, amikor csak lipve, lopva elfelejti hozni a posta. Ha merszed volna, tudakoznád, Pilátusként kezüket mossák. Van, amikor szemük serebben, csak ráböknek, hogy mi van ebben, s mi amabban, leszedni mindet. Átnedvesül a gatyád, inged. Megszégyenültem, mint a tolvaj, maradsz a szennyes kis motyóddal. Mintha velődet vették volna, szédelek ki a folyósóra. Reszkető kézzel, matarászva, fordítva gyújtsz cigarettára, s egész életed kesernyéje harap
tikkadt szád szögletébe. Elmondhatom. Elmondhatom én az emberiségnek, ahhoz a szűk nem tudom hányadához tartozom, akik igazán fajra, felekezetre, sőt nemzetiségre való tekintet nélkül a legfelső emeleteken élnek, laknak. Nem kopog, topog, csoszog, senki sem a fejünk fölött, csak az esők dobolnak a tetőn, gyermekkoromat lopva vissza egy valaha szénával teli, s ma már üresen roskadozó szénapadlásról. Ránk forróban tűz a nap, hozzánk közelebb vannak a csillagok, és fohászunk is forban van az alattunk lakókéhoz viszonyítva. Jaj, csak tót, ágas ne álljon egyszer ez a ház, ezzel ébredek minden hajnalban, és amilyen csöndben csak lehet, úgy lopakodom ki a fürdőszobába, és amilyen óvatosan csak tudom, éppen csak meghúzintom a láncot, dehogy is akarom én magam ellen ingerelni az álmatlanságban szenvedő történelmet.

Caña di Sándor. Ban Toninemo Korlok. Ban Toninemo Korlok. Szobaimból betakarlak. Elelnézlek, ami alszom. Én sohasem rád haragszom, de kit bántsak, hanem téged. Az én vétkem a te vétked, mert akarva, akaratlan, halálom hordod magadban, s a fiammal, akit szültél, halálom részese lettél. És történhet már akármi történhető e világi. Oldhatatlanul köt hozzá, de magasztos bizonyosság. Világrészek, galaktikák távolából is mindig rád emlékeztet ez a vétked. Kit szeressek, ha nem téged? Zelk Zoltán. Vers a lehetről és a nem lehetről. A nem lehetről. Mondjad, még lehet másképp lehet? Vagy már csak így lehet, hogy nem lehet más, csak a nem lehet. Kimondanám már, hogy Isten veled, de fölsikolt bennem a nem lehet. Mert hajad, orrod, szájad és szemed. Mert az leszek, jaj, megint az leszek. Az a csordából kimart, seblepet, kölykese volt, nöstény elveszett csikasz. Ki nyugtat csak akkor talál, a puska végre fogja a halál. De este lett, és olyan este lett. Megleltem újra arcod és kezed. Egymás szájába sírtuk, nem lehet. Hogy már csak így, hogy másképp nem lehet. És hajad, orrod, szájad és szemed. Ki azt hittem, hogy élni ébredek, megint csak itt, megint a dérlepet falak között, megint a nem lehet. Vacog a szív, veri a perceket, veri, hogy nem, hogy nem, hogy nem lehet. Ha megyek már az utcán, úgy megyek gázolva, folyó, ziálva, hegyek. Mert voltak folyók, és voltak hegyek, és voltak évek, voltak emberek, és mi volt még? Mi volt? És azután egy nyári perc, december udvarán, a vén remény, és voltak reggelek, mikor veled, melletted ébredek, és hajad, orrod, szájad és szemed, s az ing, s a váll, s a paplanok kezed. Úgy szól a szó, mint az emlékezet, hát nincs szavam több, és nem is lehet.

Nagy László kiviszi át a szerelmet. Létem, ha végleg lemerült, ki imád tücsök hegedűt? Lángot kilehel deres ágra, kifeszül föl a szivárványra. Lágyhantú mezővé a sziklacsípőket, kiöleli sírva. Kibecéz falban megered hajakat, verőereket. S dúlt hiteknek kicsoda állít káromkodásból katedrálist. Létem, ha végleg lemerült, kirettenti a kesejűt. S kiviszi át fogában tartva a szerelmet a túlsó partra. Ladányi Mihály, de mihez kezdjen az? De mihez kezdjen az, akinek nincsenek látomásai? Csupán a jövőről volt valami elképzelése. Mihez kezdjen, aki körül emberek nyüzsögnek, akik nem akarnak megdögleni az ég legendái alatt semmiféle kereszten? Váci Mihály, valami nincs sehol. Sűvítnek napjaink a forró sortüzek, valamit minden nap elmulasztunk. Robotolunk lélek szakadva jót tevőn, s valamit minden tettben elmulasztunk. Áldozódunk a szerelemben egy életen át, s valamit minden csókban elmulasztunk. Mert valami hiányzik minden ölelésből, minden csókból hiányzik valami. Hiába alkotjuk meg, s vívunk érte naponta, minden szerelemből hiányzik valami. Hiába verekszünk érte halálig, ha miénk is, a boldogságból hiányzik valami. Jól lakhatsz fuldoklásig a gyönyörökkel, az életedből hiányzik valami. Hiába vágysz az emberi teljességre, mert az emberből hiányzik valami. Hiába reménykedsz a megváltó egészben, mert az egészből hiányzik valami. A mindenségből hiányzik egy csillag, a mindenségből hiányzik valami. A világból hiányzik a mi világunk, a világból hiányzik valami. Az égboltról hiányzik egy sugár, felőlünk hiányzik valami. A földből hiányzik egy talp alatnyi föld, talpunk alól hiányzik valami. Pedig így szólt az ígéret a múltból. Valahol, valamikor, valami. Hitették a bölcsek, hitték a hívők, mióta élünk, e hitetést hallani. De már reánk tört a tudás, valami nincs sehol, s a mi dolgunk ezt bevallani, s keresni azt, amit már nem szabad senkinek elmulasztani. Újra kell kezdeni mindent, minden szót újra kimondani, újra kezdeni minden ölelést.

minden szót újra kimondani, újra kezdeni minden ölelést, minden szerelmet újra kibontani, újra kezdeni minden művet és minden életet, kezünket mindenkinek újra oda nyújtani, újra kezdeni mindent e világon, megteremteni, ami nincs sehol, de itt van mindnyájunkban mégis, belőlünk sürgetve dalol, újra hiteti, hogy eljön valami, valamikor, valahol.

őskori motívum. Fönn csillag orsón szövik a sorsot, lenhűs habokon vezetik a ladikot, kis hal, nagy hal, előtte, mögötte. Zong. A napsugár szikrázva dől, borzong a víz, lágy szél legyint, sás árnya táncol, mint a láng, s az út felől reám tekint a kék szirmú katáng. Ó gyönge szél, ó gyönge szél, ó halkuló, ringasd levél a lelkemet, ringasd levél a lelkemet, mint habsörényt a tó. Magyar népdal variációk. Tudom én már, mit csinálok, üveges inasnak állok, apró tükröket csinálok, annak örülnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, gerencsér inasnak állok, apró babákat csinálok, azon nevetnek a lányok. Tudom én már, mit csinálok, asztalos inasnak állok, apró ágyakat csinálok, abban álmodnak a lányok. Rock and roll. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Lórim, a kiköpöm az agyvelőm, fölakasztom a hátgerincem, fazékba kilúgozom a tüdőm, de a tollas bőrödet is kimosom, a csinos ing meg a nyakkebeleidet én ma kitaposom, meg a bádok minták is mi vagyunk. A taxi, a praxi, a gyerünk szabálni, a füstölgő tüzes kotopaxi, a jöhet akármi. Hegyi táj, szimbólum az emberről. A patakos völgyben madárhangok kuszasága. Fölötte a csend, ahol az Isten arcú függősziklák honolnak. És legfelül a senki éneke, a hegytetőn köszörükő sivítás, élesen reped a jég. Ablak az éjbe. Szűzarc égi vánkosán, át a vércsék városán, lehajolt szárnyak és csőrök felett gömbölyű tér, megrepett penge hold, várás ablak négyszöge, bámuló illatzene, libegő kerete négy széle fog, szélből épült bástya fog, égi kő, de ha te hámba fogod, nyergeled az ablakot, paripád, vihar villám szoroson, fénylő szűzarc eloson, ködön át, ablak négyszög, aki vá, illatzene, aki bá, kerete, illa bá és villa bé, azért meghasad belé, de ha te... Nehéz óra. A sötét jóslatok kora elmúlt, a történelmi tél itt fütyül immár. Az ember tagjaiban öngyilkos hatalommal, vérében méreggel, fejében őrülettel, mint a veszett kutya, nem tudni mi végzetre jut. Ha új pusztító eszközeivel végigboronál népein, eljut a kerék és tűz elvesztéig, a beszéd elfeledtéig, a négy kézlábig. Megmenekül, ha millióféle mindenáron akarás kukac nyüzsgése helyett, mielőtt a külső világban sürögve-forogva intézkedik, előbb felméri és rendezi benső világát. A megismert és rendezett bensők túlnőnek egyéni mohúságaikon, egymással összeférnek, külső világukat is harmonikussá alakítják. Ez az egyetlen járható út. A történelem eddigi véres sodra, bármennyi szépséget és fenséget hordott magában, immár a közös halál, vagy még rosszabb, továbbvergődés, folyton embertelenebb leszűkülésben. De ma olyik bölcsőben tűzcsecsemő ring, isteni hozománnyal, amilyenről alig álmodunk. Miképpen a most elmúlt korszakban feltárták az anyagi világ rejtett erőit, ők elkezdik feltárni a benső, testtelen hatalmakat. E kisnedek kezében az észlámpása nem uralkodik, hanem szolgál. Átsüti a tudat alatti életerőket, s a tudat feletti szellemerőket, megmutatja és munkába fogja sorban.
A múltbeli ember mindig másokat hódított meg, de órezgő reménység. A jövőbeli meghódítja önmagát, ezért a sors maga meghódol előtte és a csillagok. Scherzo. Heisinger a nemzeti szocializmust a viceházmesterek forradalmának nevezte. Kemény papírból és zacskóból épülnek utcák és terek. Sok csecsemő és rádió szól, s lógó füllel minden ajtóból ugatnak a gázmesterek. Karmuk tömpe, farkuk sörényes, szemük vérpásztás és kerek. Gerincük szomjas, hasuk éhes, mindegyik elmúlt 3 éves, mind vizsgázott gázmesterek. Senki sem mondja imaháznak, honnan elősündörgenek, s csontot, szemetet lakomáznak, egymással játszva rongyot ráznak, mint többen a gázmesterek. Orruk rücskös, nézésük kancsal, útszélen dakszlit nem zenek, csordákba verődve haraggal, hosszú, lógó, bozontos farkkal loholnak a gázmesterek. Üvöltenek, hogy ne is élhess, éjjel-nappal dühöngenek, mind büszke, sértődő, fölényes, mind a becsületére kényes, söpörnek a gázmesterek. Kaput nyitnak, kapupénzt kapnak, bozontjukkal billentenek, de hirtelen nyílik egy ablak, s mosókonyhán lakó vadaknak bedobják a gázmesterek. Nevük Csömbör, Szerecke, Vájnok, kavargó füstből lett nevek, sosem éltek ilyen családok. Mint a szatírok és najádok származnak a gázmesterek. Meg nem születettek, kiontott magzatvízben fetrengenek, születnek orcátlan porontyok, fürgék falánkok, mint a pontyok, ők lesznek a gázmesterek. Robbanó szemétládák hullnak és megfullnak az emberek. Törmeléket, rongyot rabolnak, mohó hullahegyeket falnak, vigadnak a gázmesterek. Húzódja végső napsugárba, bár a nyarat nem menti meg. Plémajon mászik dinnyefára, kihal az emberek világa, és élnek a gázmesterek. Salve Regina! Ezentúl hadd maradjak közeledben, bár fátylad elmúlását nem ígéred. Csak orkánban felszáradt harmatot, ha két zöld csillagot tüzes hajnalba lebben, s durvább arany bevonja éjjé fényed, s a szörnymaszkot, melyben nyomot követtem erdőn, hol nincs kimélet, de puszta homlokod állandó tájra nyit fehér oszlopzatot. Omlásra szánt cikláid közt ülök a fenyvesen túl, mit érint havad, ott a hatalmak hűs márványú lába lecsügg a porladásba, jégtalpuk hömpölyög, tértől fel égrejti alakjukat, a mély völgyből feléjük füst pörög, oltári áldozat gyűrűzik a bokákra, eleven álruhák megszentelt lánghalála. Úrnő, ha végzetem szép csillagát, megvonod az ott égő maskarától, s adsz kardot, pajzsot a harcos kezébe, gyámságodból kilépve az elhalt sorson át, félek anyám jóságod nappalától, oly kedvessé szőtted az éjszakát irgalmad illatából. Az űr nagysága fénye összehúzódva bújt élő szirmok közébe. Zord átkelőhely fiad birodalma, mégis otthon, mert orsód otthona. Fátyladban tompul a fagy és a hév, ujjattól cseng az év, nézd, bár nem lát az alma. Te bájolsz, csalsz, szemfényem asszonya, marasztaló aranykor mézfuvalma. Hisz évezrek sora feledné, hogy a rév csempész csapszék, ahol nem nyit, csak zár a név. De járkált forróbb konyhán jelmezem a sokszarvú, sokkarmú árny alak idegen és saját vértől csorogva, zsoldjáért ácsorogva. Szolgálók hirtelen surrantak, tört tükörben láttalak. Szakácsnőben lehimbelt meztelen, főtt az ünő a bak. Lében puhult buzogva, húsom kifort velőm, s kivált szemem vakodva.
Most kőasztalt terít a pirkadat, és hív megfoghatatlan lakomára a semminek látszó első sugár, s föld ég látóhatár elpattant foglalat, áthabzik rajta ékességed árja, s a tönk anyage tündöklés alatt mély forrását kitárja, telt szerelem pohár, fölötte lengsz nyitott szárnyú fehér madár. Élő testet falként körülövez bizonytalan messze, mégis húsomban, s mindened egyszerre ajk, kéz, kebel, szem. Test, mely anyagi szellem, szellem, mely tiszta test. Minden tagot fátyol, s égkő burokban csonton áthat, s magához nem ereszt. Hívsz, és hang mégse lobban, tánc, nyugvás együttemben, míg hajsátrad borít, az öblös benti csendben. Fekete kánaáni fürteit kéken szikráznak a belső homályba, delejesen villant Éva rőt sörénye, vagy a bűvös Lilit minden csápasztó szőke koronája, e tel zsarátnok, mit vihar hevít. Hajfonatot sok ága függ, sárkány lakta mélybe, forog a rém körül, és elcsitítja végre. A röpködő hajsudarak mögül ez anyai rojtbojt játékon át duzzogva sír a váz, nyugtott se lelhet, míg álomban nem ernyed, mint köt, ha szétrepül, de hallja az örök szüret dalát, orgánum, melyben minden elmerül, őrlik a garmadát, s a mámoros lehellet ívelve magasan diszkantuszban felelget. Mindjárt érez téged Isten áldott, a kezdettől való erős anyát, a mindenütt áramló ifjú nőt. Ha könnyű kék cipőd érint rögött virágot, látják rózsás ezüstán hímes aranypalástod, és mindahány ruhád léteddel egybeszőtt, piros köntösben állsz a pőre láng előtt. Égi alakjait közt múlt az éjjel, hajnalban látom völgyi kertedet, ime csodás rózsabogyó csúcsára saját termővirága ráford temhulva széjjel, tavasz örök rózsája integet, természete könnyen megküzd a téllel. Kis földi testedet nagy lényed áradása magába foglalja, és nincsen pusztulása. Zömök, mosolygó, barna bőrű lány, sok függő kormos varkocs keretében a kerek arc világító fehér, enyhén árnyalja vér. Keskeny vonású száj, lágyívű orr, csodálkozó sötét szem, egyszerű szépség, hétköznapi báj, piciny vagy gyöngeségem, de parányabb a tér, a sors, a lét, belé fájtlad egy csücskefér. Legyen a csontváz térdeplő szobor előtted, gyengéd látomás, e lárva régebben, mint én, ismer és szeret. Tőle tudom neved, s megilletődve forr az agy, a szem, a szív koldus családja a királynő látogatásakor. Pincében holdvilága, benhintett fényedet a háznépre, s felém, kit árnyuk eltemet. Vérlombos, vaskos formáik között lejtő madonna csendje, áthatod lázas tikkat, elnémulásukat, már nem vagy egymagad, öletben csecsemőd és ringatod, majd holtat tart karod, ő fekszik minden szemfedő mögött, pillantásod nyugodt, apád, aki fiad, magában oldja fel esengő szomjukat. Legyen az álca áldott, s elhagyott, ha egyszülötted a rombul, kikel, karodban ül, te tartod fény elé, így ér a szem elé kibomló alakod, lenge csipőhajlat, feszült kebel, imádott szűz arc, gyermeki nyugodt, jéghomlokot emel a mélységek fölé, a háromság kopár kék térdei közé. Hadd bízzam rád, világom Isten anyja, fonódva ráhulló holttest alatt, mikor lágyát vetkőzi a vadaknak, görcsét az áramoknak. Árnyékot fölkavarva énél zavarosabb a virradat. Már idegenbe küld uram parancs, aki néked is urad. Útján a lovasoknak megyek, amerre az ősi léptek kopognak. Kik lábad eltipor, a szomjú kígyó pusztul, de kéjben, mert érinti talpad.
Eves roncs, hörpöl, sóvár, sárga, éjet, ott is szerelmed éget, s ő esküdözne, így jó, meghatva könnyez, gyantája megalvad. Lidércem szégyen én a te vakító utat, ha átnyilalhat, szent szűz illesse lépted, hogy verejtékezzék álmában, áldva téged. De tőlem vedd el külön sorsomat, mihelyt méltó leszek rá, nem kívánom, elválaszt tőled, kis burokba vet, mely mint úszó sziget fátlat habján halad, s bár édes tengerez, szerelmes álom, száz buborék tükör veled mulat. Te légy az én halálom, add nékem életed, üszköm mágiádra tedd, égesd el a tied. Utolsó pillantásod iszonyat, a zöld szikrájú szerető sötét szem tompán dermed borostyánkő homályba. Nincs többé fénye, lángja, nem óv, nem kér, nem ad, villáma megfagy a szempilla résben, s minden kert egy gyümölcsöt széthasad a földön és az égen, végső kaput kitárva elhunysz gyámoltadért, a mindenség halála. A tiszta reggel rémlátás az éjnek, homlokod íve űr a félhomálynak, ahol vonulnak vértes századok, s hegyek közt imbolyog szüreti völgyi ének. E vértesek jutalmat sose várnak, mellükön címered, de rád se néznek, ki szebb vagy, mintha szárnyat forrás fölött lobog, s mint tartófonalat szövői csillagok. A kő és az ember, amerikai néger spirituel song. Rejtőzködnöm nem lehet, elmentem a kősziklához, hogy elrejtsem képemet. Szólt a szikla, soha el nem rejtelek, ó, szólt a szikla, soha el nem rejtelek. Rejtőzködnöm, ha megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, megindulok, eltiporlak, tágulj tőlem, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Elmentem a kősziklához, ráhullattam könnyemet. Szólt a szikla, én is égek, szenvedek. Ó, szólt a szikla, én is égek, szenvedek, rejtőzködnöm nem lehet. Szólt a szikla, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, én is mennybe mennék, mint te, én is égek, szólt a szikla, rejtőzködnöm nem lehet. Gyerekdalok. Futrobog a kicsi kocsi, rajta ül a haragosi, dindon diridongó. Ha kiborul az a kocsi, leröpül a haragosi, dindon diridongó. Fut a havon a fakutya, vele fut a retyerutya, dindon diridongó. Ha kiborul a fakutya, lepotyog a retyerutya, dindon diridongó. Bolygó, zápor, libben, táncol, suhog a fű sűrűjén, fa ágán. Kéklő, halvány, felhők alján kivirul a ragyogó szivárvány. Három egész napon át bújtam erdő vadon át, gombamező ciklatetőt bejártam. Három egész napon át faragtam egy furuját, vadrózsából tündérsipot csináltam. Túl, túl, messze túl, mi van a hegyen messze túl? Hely a hegyen messze túl, lófejszéles ibolya virul. Túl, túl, messze túl, mi van az ibolyán messze túl? Hely az ibolyán messze túl, Jancsi mosogat, Kati az úr. A rátóti ürge pásztor álmodott egy rőv kolbászról, aztán álmát felkötötte kéményben a rőzsefüstre. Majd álmodott egy kabátról, amely föllefut magától, a kéménybe is fölszaladt, elvitte a kolbászrudat. Dob és tánc. Csönd, béke, fény. Csönd, fénye, béke, csöndje, fény, békéje, csönd. Fényes, csönd, béke, fény. Béke, csöndes, fénye, fény, csöndje, csönd, csöndje, fény, fénye, béke, csönd, fény. Lomban kő, csönd, köve, kövön, fény, csöndje, kőben, csönd, béke, kő, békéje, béke, köve, lomban,
csönd, fényes béket, kőlomban fény. Út csöndje fű, kútra hajló béke csönd, kút békéje inda, fű inda kő. Lombhintája kúton, fény ingája kútban, csönddajkája csepp, csepp, kút cseppje, cseppe, csengő csöndje, csönd cseppje, fény. Kút habja, kő lombja, fény csöndje, béke. Szél, víz, föld, kis patak, irama, fény halmai, földkeblei, kútkarjai, kőlábai, víztüdejű szél, lombtorkú csönd, fűruhájú fény, kőarcú béke. Reggel, dél, este, éj, hajnal karéja, dél sziklája, alkony karéja, éj sziklája, csönd béke. Fény himzése, habszövése, szélfonása, füstrovása, tűzírása, örökös szálak verejtéke, só, orsó, koporsó, kop, kop, harkály, óriási csönd órája, sok külön kis csönd ingája, kövön gyík, fénylő néma bálvány. Béke veled, szeretőd lappang virágzó ág rejtekében, párod rejlik minden kapu hajlatában, rend, ünnep, béke, rend, köve, ünnep, lombja, csönd, füve, béke, kutya, szállj, békés lomb, csöndje, fényes, ünnep, ága, lengy, ima, irama, unalom, fénye, csönd, ünnep, béke, rend, szállj, ima, fény, ünnep, lengy, béke, fény, csönd, béke, csönd, csönd, béke, béke. Valstriszt. Hűvös és öreg az este, remeg a venyiget este, elhull a szüreti ének, kuckóba bújnak a vének. Ködben a templom dombja, villog a torony gombja, gyors záporok sötéten szaladnak át a réten. Elhull a nyári ének, elbújnak már a vének, hűvös az árny az este, csörög a cserje teste. Az ember szíve kivásik, egyik nyár akár a másik. Mindegy, hogy rég volt vagy nem rég, lyukas és fagyos az emlék. A fákon piros láz van, lányok sírnak a házban, hol a szádról a festék, kékre csípik az esték. Mindegy, hogy rég vagy nem rég, nem marad semmi emlék, az ember szíve válsik, egyik nyár, mint a másik. Megcsörren a cserje kontya, kolompol az ősz kolompja, a déra kökényt megeste, hűvös és öreg az este. Barbár dal, képzelt eredeti és képzelt fordítás. A képzelt eredeti így szól, egy nem létező nyelven. Gya gulbe rár kicsere, ajdi muszta szémó, ajni mankot vanta szémó, adeni marúva bató, jemen. Ole gyúró nanni he, ole csillambó ababi he, ole bungló iningi he, lillardai he, jemen. Va pucu como i kede, va im la gulmo buglaviele, va leli gulmo di dede, va oda gyaru mohe, jemmat! Ugyanez magyarul, szél völgye, farkas fészke, miért nem őriztél engem, miért nem segítettél engem, most nem nyomnak kő, ajaj. Könnyemmel mosdattalak, hajammal törölgettelek, véremmel itattalak, mindig szerettelek, ajaj. Földet tüskét teremjen, tehened véres tejet adjon, asszonyod fiat ne adjon, édesapád eltemessen, ajaj. Ars poetika. Örök létet dalodnak, emlékezet nem adhat. Ne folyton változótól reméld a dicsőséget,
bár csillog néki sincsen, hát honnan adna néked? Dalod az örök létből tán egy üszköt lobogtat, s aki feléje fordul, egy percig benne éghet. Az okosak ajánlják, legyen egyéniséged. Jó, de ha többre vágyol, legyél egyén fölötti. Vesd le nagy költőséged, ormótlan sárcipődet, szolgálj a géniusznak, add néki emberséged, mely pont és végtelenség, akkora, mint a többi. Fogd el a lélek árján fénylő forró igéket, táplálnak, melengetnek valahány világévet, s a te múló dalodba csak vendégségbe járnak. A sorsuk örök élet, mint sorsod örök élet, társukként megölelnek, és megint messze szállnak.

Cagna di Sándor, Pantarei. Az istenek is behódoltak. Zeus tűrte, hogy Jupiternek nevezzék, csak a rang, a tekintély, egy szóval az állás maradjon. Kivethet ezek után követ az együgyű kecskepásztorokra, hajósokra, mívesekre, kereskedőkre, akik továbbra is épp úgy adóztak, áldoztak, mint az előtt. Egy-két próféta hajlamú pap, spoéta még hetvenkedett az elején, de aztán őket is megvették az élelmes rómaiak. Fölvásárolták a múltat, kibérelték a mítoszokat. Így állt össze görög, etruszk és nevesen maradt kövekből a nagy plágium, Róma. Aztán Jupiter tonált. Amint azt a latin órán tanultuk, Afrodite Vénusz néven lett sztár a Cinecittában. S az etruszk váza szép néma leánya elment mosolygó manökennek egy modern áruházba. Ott nyelv nélkül is lehet boldogulni. Egyedül Poszeidon nem békül. Hiába emeltek új nevén szobrot majd minden városban. A zsongító szökőkutak sem tudják haragját csillapítani. Szelídebb óráiban kiáll Pestumi templomának parancsoló romjai elé. Három ágú a szent berkek pipevirágai közt legelésző bivaj csordát. Míg görög szertartásra gyűlnek az ámuló idegenek. Wunderbar, beautiful, merveilleux, kattognak a fényképezőgépek, surrognak a kamerák, s a légió veteránja ágálva mutogat. Majd alázatosan tartja markát, mosolyog, hajlong. Thank you, danke schön, merci, grazie, grazie tante. Ioan Alexandru, statiszták. Jancsik Pál fordítása. Turnéra megyünk a színészekkel. Mi statiszták a hátsó padokon ülünk, rang, bajusz, spofa lemez szerint. Az első felvonásban mind föllépünk. Martalócok egy kastélyban, a sötét feudalizmus legfényesebb fejlődési szakaszában. Páncélingben állunk, keresztbetett alabárdokkal, amelyeket füstszínű ezüsttel futtattak be. Kimért léptekkel járunk szörnyű gatyában, ahogyan a korízlés megkívánja. Ti is, mondta az egyik rendező, háromszor nősült és csudamód érti a dolgát. Ti is, noha egy szót se szóltok a színen, mozdulatokban, mimikában éljétek át a szerepet. Csak így sikerülhet a teljesség élményét adnunk a nézőnek. A második felvonásban szerzetesek vagyunk. Tarkóra húzott tonzurás parókában, kezünkben rózsafűzér, arcunk bepúderozva, komoran, töprengve és titokzatosan állunk, tisztünk a kordivat szerint, az elhalálozott hős baldahinos ágya mellett. A harmadik felvonásban a nép vagyunk, a széles tömegek, fáklyával a kézben. Vigyázunk, nehogy tüzet fogjon a díszlet. Hullámzunk, hódolunk, hangtalan a kordivat szerint, a nemrég kikiáltott hős uralkodónak. A negyedik felvonás alatt megmosakszunk mind, a katonák, a papok, a nép, aki voltunk. A hátsó padokon rang és életkor szerint. Éjféltájt halkan énekelve érkezünk vissza oda, ahonnan elindultunk. Román Szlivonyik, figyelmeztetés. Gömöri György fordítása.
Állítólag én vagyok az a nélkülözhetetlen következő tégla abban az épületben, amit jövőnek hívnak a költők. Nem akarok tégla lenni, melyet a kőműves a téglarakásról levéve egy ütéssel széthasít és eldob. Az éjszakánál sötétebb árnyék vagyok. Szín vagyok, zene, építek, virágoknak színt adok, embert is ölhetek, akinek anyja van, kedvese, aki neki hordja mosolyát a nehéz napon át. A legmagasabb fejeket én vágtam le a nyaktilóval. Én vagyok a 17-es év. Én írtam a Marseillaise-t, Hiroshimára én dobtam le a bombát, én írtam a verset, amit olvastok, ezért ostobák, ne mondjatok engem téglának!

végesből végtelenre. Kardomra tűzött perre, halálos szerelemre, születtem életemre. Menet. Lobogom sejme, facsaró zápor. Fázom alatta. Záporos, zászlós kezemre látok, s lóra, lovamra. Szomorú feje, szálas zuhogást vagdaló balta. Szomorú fejem lassan lehajtom lóra, lovamra. Felhő meg zászló egyetlen omlás, éj van alatta. Földből világít, amiért szálltam lóra, lovamra. Szakad dögökre, virágtövekre, szakad magamra, s minden örökre, szoborkövekre, hattyúi hangra, meredek zápor merev babákkal, koponyás dombra, ágyékra póját márványkőlapra, hogy megfoganna. Világi téren felejtett dobra, alvó harangra, szapor a zápor, szív szakadásos, lóra, lovamra. Riskobogásos, üveges manna, végső vitézek páncélezüstje, lóra, lovamra. Eladó. Csikók tündér sörénye, játék. A kedves meg a gyilkos szándék. S holnap talán a lobogó, eladó, minden eladó. Idegennek, kannak és kánnak, kopasznak és göndör meláknak, a szoknya meg a lobogó, eladó, minden eladó. Énekelsz tilalmasat bátran, vándorolsz a lompos kabátban, de kik eladódni akarnak holnap a flaszterba tipornak, s nem takar be a lobogó, csak hullik szívedre a hó. Sarkantyú hava most jön el,

áruház Európában. Felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilengés. Áruház, magyar, részleg, ahol sodródva élek. Vehetek ernyőt, cipőt, láthatok bábut, férfit, nőt, s élünk ernyősen, cipősen, halála ismerősen. Áruház, magyar, részleg, körben a kozmosz, népek, totális álmú térség, belül néptükörőrség, torzító tükörszerelme. Mindig gyanús vagy benne, mindig meglopnak benne, mindig elvérzel benne. Áruház, magyar, részleg, kísérlet, kudarc, kísérlet. Mindegy forrongva, kérve, ha végül kalap levéve, hősként kimentől kisebb, rajtad katonás rossebb, rád nő a mohó, a gyáva, a féreg monarchiája, vakhittel vagy anélkül, de vasököllel végül. Áruház, magyar, részleg, jövőtlen örök élet, minden tudással páros, tudásunk is halálos, almáját halva ettük, értelmét is felettük, ki se űzettünk érte, izzunk édenbelésve, civilben is vigyázban, vakbolygók halmazában. Áruház, magyar, részleg, mennyi szerelmes lélek, históriások, hősök, kivágott nyelvű regősök, csöpp csillag, csöpp merénye, magyar vesz és elakad zárvány, koldus kapuszi várvány, idegennek betérő, sose jön el a kérő, s ha ki vérünkből sarjad, tüzes trónusra hervad, s igézünk halálra váltan, sok szívű Európában. Áruház, magyar, részleg, tető, alap, tenyészet, felhőkarcoló zengés, fegyelem és kilenkés, ragyog tengelyre szedve, épült a félelemre, civilben is vigyázban. Áruház, Európában.

0: A Beát, Eci, a János egy urasághó kocsisnak. Na, az uraságnak volt egy lánya. Eci, az nagyon mehetett volna ki a pusztára megnézni a jószágokat. Befogott a János, az nem. Mennek a fiákért. Mikor kiérnek, hát azt mondja a kisasszony.
1: János, hajtson legelsőbb is a kanászhó, megnézzük a disznókat.
0: Jó van. Hajt a János arra a járáson. Mikor odaérnek a kanászhova, kan búgja a disznót, azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinálnak azok ott?
0: Kisasszony, kérem, azt mondja János, az föláll a disznónak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kanász, hogy elszökjön a kukoricába. Mennek tovább, mennek a csordáhú, ott meg a bika ugorja a tehenet. Azt mondja a kisasszony.
1: János, mit csinál az ottan?
0: Az kisasszony, kérem szépen, fölállt a másiknak a hátára, nézi, hogy messze van-e a kút. Szomjas.
1: Jól van. Hajtson, János, elmegyünk, megnézzük a juhászt.
0: Mikor odaérnek a juhászó, hát a csődör szamár ugorja a kancát.
1: János, azok ott mit csinálnak?
0: Kisasszony, kérem, azok cikáztak, játszottak ott az árokparton. Az kiment a dereka a hérű, az most tapossa a derekát.
1: Igen ám, de a kisasszony észrevette, hogy a szamár csődör előbb kieresztette a csili bunkóját, az belenyomta a kancába. Mit nyomott az ott dereki János? Hát kisasszony, kérem, az az alsót sokat szellentett, a csődör szamár meg most bünteti.
0: Az adja kisasszony.
1: Mégiscsak hajtson János tovább arra az erdő felé.
0: Kisasszony, kérem, ott rázós az út.
1: Nem baj az, János.
0: Kihajtotta János arra az erdő felé. Mikor beértek egy kicsit az erdőbe, az adja a kisasszony.
1: Jaj, János, szellentettem.
0: Hát nem marad más a Jánosnak, mint hogy elővette ő is a csili bunkóját, az megbüntette a kisasszony. Jól van, mennek tovább. Eci, azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, én már megint szellentettem.
0: Hát a János megbüntette még egyszer. Megint mennek tovább. Már látszik a kastély az erdő szélibű. Azt mondja a kisasszony.
1: Jaj, János, még egyet szellentettem.
0: Azt mondja a János. Na, én tülem már össze is csinálhassa magát a kisasszony. Nékem elfogyott a büntetőként.
2: Volt egy király, annak volt 3 lánya. Na, egyszer a király el akar menni a vásár. Azt mondja a lányainak. Na, lányaim, mit hozzak nektek a vásárból? Milyen vásárfiát? Azt mondja a legöregebb. Nekem, édesapám, hozzál egy aranyruhát, de olyan könnyű legyen, mint a bikanyál, amit a szél visz. Azt mondja a középső. Nekem egy ezüst cipőt, de olyan hangja légyen, mikor lépek, mint a csöngettyűnek. Azt mondja a király, jó van, hát neked édes legkisebb lányom, mit hozzak a vásárból? Mert a legkisebb volt a legszebb is. Azt csak hallgat. Azt mondja a lány, nekem, édesapám, hozzon egy olyan virágot, ami 5 perc alatt a duplájára megbír nyőni. Hát, elment a király a vásárba. Már 3. napja oda van, mert akkor még nem egy napig tartottak a vásáron. De aztán ugye csak hazajön. Hozza a legöregebb lányának az aranyruhát, a középsőnek az ezüst cipőt, a legkisebbnek meg azt mondja. Neked kis hiányom, nem bírtam teljesíteni a kívánságot, akárhogy akartam. Végig kerestem az egész vásárt. Olyan virág, ami 5 perc alatt a duplájára megnyőne, olyan nincs is. Hiába locsolták ottan. Kívánj, amit akarsz. Amit teljesíteni bírok, neked teljesítem. Azt mondja a lány. Dehogy se nincs, édesapám. Hiálj csak ide János kocsisunkat, majd megmutatom. behiják azt a királylány, meg csak elkapja a csili bunkóját neki. Az meg elkezd ántagadni. Na lássa, édesapám, hogy van olyan virág. Nem is köllött 5 perc, azt megnyőtt a duplájára. Csak úgy nyílik a rózsája neki. Hát még mikor az én cserepembe ültessük. Hát ha neked ez a kívánságod, azt mondja a király, egye meg a fene, nem bánom. Legyen a tied. Így lett a János kocsisé a legkisebb királylányé. Aztán ütetgethették.
1: Volt a katonáiknál századosnak egy legénye, aki a lovakat rendezte, a ján. Na, egyszer valahunnan várták az ezredes urat. Nos, hogy majd kinennek elébe parádéba. Az ezredesnek nagyon szép fiatal felesége volt. Azt mondja kapitánya Jánosnak. Te János! Nagyon rendbe hoznám azokat a lovakat. Úgy menjenek, mintha a saját lakodalmukba mennének. Jó, úgy lesz. Kipuszolta a János, csak úgy fín lett a szőrű. De nagyon szépen mennek a lovak. A kapitány uré egész úton ágaskodik, de nyerít nem bír magával. Na, odaértek, hogy majd várják nem soká gyütt is, leszáll az ezredes a vonatrú meg a felesége. A kapitány lova meg kiresztette ámos lóbálja, nyerít veri a hasát a durugjával. Nézi a menyecske, nézi az ezredes is, nem szól. Mikor azt beérnek, híja a kapitány. Ugye, mit csináltatok avval lóva, hogy úgy meg volt kanosodva, hogy úgy viselkedett? Én nem tudom, ezredes úr, azt mondja, majd megkérdezem a János. Hívassa a János. Te János, mit csináltál a lovammal, hogy úgy meg volt evüve? Hát nem azt mondta a százados úr, hogy úgy menjen, mint a saját lakodalmába menne? De azt mondta, hát úgy megy. Jól van, te mit? Hát a seggibe gyúgtam egy kis darab szalmát köröszbe. Azt mondja az ezredes. Jól van, de a feleségemnek meg ne mondjátok, ha kérdezi, mert az képes lesz azt az egész szalmakazlat a seggembe gyúgja.
2: Ez meg úgy történt, hogy szállásóva voltak az egyik faluba katonák. Szemet vetett a kapitány az egyik menyecskére. A menyecskének az ura munkás ember volt, kétkezi munkás. Reggel elment, este jut haza. A kapitány odaszokott. Majd a munka közben az emberek kezdték maguk közt beszélgetni, meg kiderült, hogy a menyecske a kapitánnyal összeszűrte a levet. Mondják azt neki ott a munkába. Hallod, így és így áll a helyzet. Tudsz-e róla? Nem hiszem, azt mondja. Az én feleségem az, mikor hazamék, a nyakamba ugrik, körülcsókol, vacsorával vár, meleg vacsorával. Azt mondják, éppen ez az, ekkor csap be, az csak hízelgés. Hát, majd az ember hazaér, ekkor is persze, mint minden este, egyformán az asszony nyájasan, kedvesen, majd megvacsorázik az ember, bántja a dolog.

0: Hát a végén sírva fakad az asszony.
1: Hát tudom, az úgy történt, hogy ez az ember föl van fegyverkezve, kardja van, lőfegyvere van, lebégyütt, és azt mondta, hogy ő neki, aki nem engedelmeskedik, a fegyverit használja. Hát mit volt tennem?
0: Nem volt, aki megvédjen. Muszáj volt cselekedni, úgy, ahogy ő mondta.
1: És megtette velem.
0: Megtette?
1: Meg. Ha nem.
0: Azt mondja.
1: Ha te meg akarsz védeni, maradj itthon a munkában, máma, védjél meg.
0: Hát, így is történt. Az ember elhatározta, hogy már csak azért is, hogy meggyőződjön, itthon marad.
2: Igen ám, de a ravasz asszony, mikor tudta, hogy az idő eljön már, hogy szokott gyűnni a kapitány, kapta a kannákat, a vizes kannákat, elszaladt a kútra. A kapitány éppen már gyűjt akkor. A gyűjjön, egész bátran. Itthon van az uram. Csak legyen erélyes, azt majd meglátják.
0: Így is történt.
2: Persze a kapitány lassan ballagott, az asszony meg sietett. Hamarabb hazaért a vízzel, azt mondja az urának.
1: Készülj el mindenre, gyűr a kapitány!
0: Hát az ember aztán felugrott. Amit csak keze ügyibe tudott kapni, fejszét, baltát, vasvellát, ásót, lapátot, oda készített minden szerszámot, amivel majd megvédi az asszony. Oda is ér a kapitány, ahogy oda ér. Berúgja a kaput, az udvaron már káromkodik. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, szétvágom a karddal. Ne próbáljon ellenem senki. Az ember erre megszeppent, szegény. Jaj, asszony, hova legyek, mi legyen velem, hova bújjak?
3: Ha ne bújj el, védjél mög, ha kivéd meg engem. Ha bújj be az ágy alá, ha már nem akarsz megvédeni.
0: Az ember be az ágy alá, gyorsan. Pontosan az ágy alá, amelyik majd lesz a támadás. Úgy is történt. A kapitány, ahogy odaért, durván neki esett az asszonynak a látszott kedvéért. Föllötte az ágyra. Aki nekem nem engedelmeskedik, agyonlövöm, levágom a karddal. És mélygyakta az asszony. Az ember meg az ágyat. Az asszony persze adta az előkelőt. Síránkozott.
3: Na majd, mikor megtörtént, elment a kapitány.
0: Elemeli a lepedőt az asszony.
3: Hé, itt vagy?
0: Itt vagyok.
3: Ha a gyereki már elment,
0: kibújik az ember.
3: Ha,
0: azt mondja.
3: Látod-e, hogy milyen goromba, milyen erős? Há,
0: nem fétél az ágya? Kérdezi az asszony. Dehogy nem.
3: Nem fétél, hogy rád szakad az ágy elég?
0: Dehogy nem.
3: Hát azt, mit csináltál?
0: Azt mondja az ember. Volt itt ész asszony.
3: Ha mit csináltam, mondjad már.
0: Egy kézláb álltam, az anyja. Hátamat nekifeszítettem az ágy aljának, és úgy tartottam. Ami biztos. Biztos.
4: Az én

Az én falumba, Temerinbe az volt a szokás valamikor, ha a lány férhőmenendő volt már, egy véka búzát neki köllött vinni a száraz malomba. Hát a száraz malomba abba az időbe a Peti bácsi volt a fő mónár. Az a száraz malom meg úgy nézett ki, mint a járgány mostanában, csak tetővel volt, zsindeles tetővel, s az oldala be volt deszkázva körül. Peti bácsinak volt benne egy pricse.

0: ágya, amin ő heverkészett is, Mikó hoztak őrölni való. Beöntötte a darálóba, a lovat megindította, szépen a ló lehúzgálta az őrlendőt. Na, azt az egyik nagy lánka elvitte az őrlendő búzát, hát szól Peti bácsi neki. Így a szolgám, mi van? Hát te hoztad-e?
1: Hát édes Peti bátyám, azt mondta édesanyám, nekem kék ezt elhozni, ha már férhő mentem, hát elhoztam a véka búzát.
0: Jól van, édes szolgám, jól van.
1: Hát tegyük fő.
0: Már föl is önti neki Peti bácsi, azt avval elkezdi kérdezgetni a Peti bácsi a nagylány. Hát édes szolgám, megvan-e már a vonyagló?
1: Hát hogy ne volna, Peti bátyám?
0: Hát a tulipántos láda.
1: A is megvan.
0: Bőcső?
1: A is.
0: Ejnye, tán a pindzsák is megvannak.
1: Megvannak, édes Peti bátyám.
0: Na, akkor nem baj. Hát a mátkaló, a megvan-e?
1: Mátkaló? Azt nem mondta, édesanyám.
0: Dehon nem, Mánó.
1: Hát azt ki csinálja?
0: Hát édes szolgám, idáig én csináltam. Ángyodnak is tavaly én csináltam. Szomszédodba a Rozi nénédnek annak is én csináltam. Meg az alvégen többeknek én csinálgattam. De még egy segít visszamondani, hogy nem jó van?
1: Hogy?
0: Hát hogy?
1: Még a véka búza lemén, én megcsinálgatom szépen. Hát jó van, Peti bátyám, ha úgy van.
0: Peti bátyi szépen behívta nagylán, bricsre főfektette, azt lassan megfurogatta neki a mátkalika. Készen van a búza, nagylán hazaviszi.
1: Hát édesanyja, maga nem mondta én nekem, hogy Peti bácsival a mátkalukat is meg kék furatni. Miféle mátkalukat te? E hunni? Így az anyád!
0: Avval azt lekever a nagylánnak egyet mindjárt az anyja. Arra mászkált éppen a vőlegi. Hát édesanyám, mién bántja már az én mátkámat, no?
2: Hát hunne bántanám, amikor abból a hat fincsábú egyet összetört, amit a születésitől őrizgetek neki.
0: Sose bántsa az én, majd veszek én másikot. Na, alig várja az anyja, hogy elmúljon a lakodalom. Hazagyütt a fiatalasszony a lakodalom után.
1: Na, édes lányom, észrevette-e a vőlegény, hogy... Nem vette, édesanyám. Az egyik lábam kinyújtottam, a másikat összehúztam, úgy jajgattam. Na, Isten boldogíja szegény édesapádat. Én is úgy cselekedtem.
3: Az egyszeri kislány első alkalommal elmegy a táncra. Hát, az anyja könyörgésére elengedi, de mondja neki.
4: Kislány, olyan korszakban vagy, hogy te már nem vagy kiskor. De azért vigyázz a szűzességedre, nehogy elveszítsd, mert az a legdrágább kincseimát. Mert aztán, ha férhömész, az lesz az első, hogy a fejedhez vágják az érsbe. Hát mi az? Az a szűzesség. Hát megmagyarázta neki, hogy mi a szűzhártya, meg mit nem szabad engedni neki, ha véletlenül valamelyik sutyó legény neki áll. Na, úgy is volt. Bemegy szegénykém a táncra, odáll a sarokba, két marokra fogja a micsodáját, és szorongassa. Na majd egy suhanc odáll. De kisjár, mit csinálsz? Mit csinálok? Mi között hozzá? Őrzöm a szüzességemet, hogy el ne veszítsem. Ennyi. Hát így kell azt őrizni. Hát nem probléma az. Tulajdonképpen én szavó gyerek vagyok, ha éppen óhajtott, fővarom én. Főszabadítsuk a kezedet, azt nincs probléma, bírsz táncolni. Valóban. Rá is állt. Nem is átott tovább, elmentek a füzesbe, elkezdte varni a szavó legény. Egyszer megvarta, kétszer megvarta. Azt mondja neki a szavó legény. Na, kislány,
3: Most már nem kőfognod, biztos fő van varva.
4: Ugye? Megtenném még egy szívességet nekem?
3: Az anyja. Meg. Varjá. Az anyja. Még egy sort rajta. Hogy biztos legyek én ebbe. Mert kétsző azért csak ki rajta lopcik. Hát, mit volt mit tenni? A fickó nem bírt neki állni. Az anyja. Ide figyelj, kisjárt. Nem készültem most erre. Csupa véletlenül jöttem a táncra, nem hoztam magammal elég cérnát. Hát így is volt. Hát jó van. Azért ő a kezeit elengedte, majd másik este fővarja. Hazamén az anyja éppen szuddikál.
4: Édesanyám, nincs több baj. Nem kő vigyázni többet a szüzességemre.
3: Hogy gondolod eztet? Üld fel az anyja.
4: Hát tudja, az anyja. Találkoztam én egy szabó legénye, és az fő varta.
3: Ha, hogy varta fő? Mondja, hogy varta.
4: Fő varta egyszer, kétszer. Én kértem, hogy még egyszer varja föl, hogy ne rojtolódzon ki. Azt mondta, hogy nincs cérnája.
3: Pedig a holdvilágban láttam, hogy a tű alatt még két gombolyag lógott.
0: Volt egy menyecske, volt egy lány. Ugyan volt neki több lánya is, de a legöregebb lánya hát férhő akart volna menni. De előbb ugye ment az üzlet. Hát most mit csináljunk néki? Özvegyasszony volt, a férje meghalt. De hát most szerette volna a legöregebb lányát férhez adni. Szomszédba volt is egy gazdag legény, a János. De az meg azt mondta, csak olyat veszel, aki szűz. Azt mondta az anyja. Majd én lányom meg fogom csinálni. Oda se néz, ebből nem lesz probléma, ne félj. De édesanyám, ne. Majd én megcsinálom. Ugye abban az időben még petlórium lámpa, meg stb. Nem volt villany. Hát azt meg is csinálták. Addig mi a csodázta a lányt, addig, hogy csak rászette a szomszéd legényt, hogy megcsinálják az eljegyzést. Az asszony elment a mészárszékbe, vett marhahúst. Tudod, lányom, vettem marhahúst, majd azt a vékon hártyát oda teszed, míg ó gyugja a János, észreveszi, akkor te azt mondod, hogy jaj, a zűz hártyát. Gyűn alatt. Elmúlt az is, gyűn a nász éjszaka. Lefekszenek, elkezdi a János csinálni, egy cél valamit észrevesz. Erre gyorsan mondja ám az újasszony.
1: Jaj, édes párom, jaj, a szűzhártyám, a szűzhártyám.
0: Fölkelt, fogta, odament az asztalhó, gyújtogassa a petlórium lámpát. Ecél lejtette, nem tanálja, nagy nehezen megtanálta. Nézi, nézi, húzigálja a két kezivel, azt mondja. Megértem az anyád úristenit, azt mondja a szűzhártyádat, de hunnat került rá a vágó hittecsétje. Volt a világon egy király, annak meg volt egy lánya. Nozd, ez a lány mikomán belegyütt az időbe, egyszer, amikor ment fürdeni, belenézett a tükörbe, rettent, elszomorodott. Elszomorodott azon, hogy ő minden felé milyen szép fehér, csak éppen a lába közt fekete. Észreveszi a király, hogy a lány se nem eszik, se nem iszik, mindig csak szomorú. Előkapja egyszer elég. Mi van, lányom? Miért nem esül? Miért vagy mindig szomorú?
1: Hogy ne volnék szomorú,
0: azt mondja a lány.
1: Mikor mindenfelé olyan szép fehér vagyok, csak egy helyen vagyok fekete.
0: Hát hú,
1: hát a lábam közt.
0: Öreg volt már a király nagyon. Hivatja mindjárt az aranyművesit, az volt neki jó embere. Azt mondja neki, hogy miről van szó, segítsen, ha tud. De hát az aranyműves is olyan idős volt, mint a király. Gondolkozik ott egyszer, azt mondja. Van én nekem egy fiam, a János. Hazaszaladok azért. Ilyen dolgokban annak már nagyobb a tudománya, majd az hátha. Szalad a fiáé az aranyműves, elmondja neki, hogy mi van, tudna-e rajta segíteni. Azt mondja János. Hogy ne tudnék?
2: Hát mit csinálsz vele?
0: Hát majd a szépen lereszeljük azt a fekete síget.
5: Én nem bánom, de nehogy fájjon,
0: azt mondja király. Á, nem fáj az, azt mondja János. No, azt hát egy darabig rendszeresen reszelgették a feketét a király lányról. Közben ugye hát le is borotválták, meg megint reszelték. Retten tetszett a király lánynak a reszelés, zapja kérdezte is.
5: Osz meg vagy elégedve, lányom? Nincs baj.
1: Nincs, édesapám.
5: Mit csinál veled a János? Mit csinálta?
1: Legeszágyik.
5: Osz nem fáj.
1: Jaj, dehogy. Inkább mikor kinyől egy kicsit a fekete, úgy viszket. Muszáj lereszelni. Mikor lereszeljük, jó, akkor utána egy darabig nem viszke.
0: Így azt el is voltak egy ideig. Mikor egy kicsit kinyőtt a feketesi, a király lánynak viszkedni kezdett, akkor megint reszelni körül. Akkor hitta a lány az apját, az meg az aranyművesit, az meg a János, az meg az gyűjt, azt reszelte a feketét. Egy pár hónap múlva aztán egyszer, mikor megint mén a király lány fürdeni, megint belenézett a tükörbe. Hát észreveszi ám, hogy gömbölyödik neki a hasa, szalad az apjához.
1: Jaj, édesapám, négy da, pedig alig ebédeltem, az milyen nagy a hasam.
0: Hivatja a király mindjárt az aranyművesit, az meg szalad híja a Jánost.
2: Jaj, mit csináltál a király lánya?
0: Azt mondja János. Semmi. Mondtam én a király kisasszonnak, hogy ne szorítsa úgy a reszelő. De hiába mondta. Azt egyszer a reszelőn vége beletört. Hát volt egy báró meg a felesége. A báró öreg volt, a felesége fiatal. Nagyon nagy birtokuk volt. Hát minden nyáron kimentek oda megnézni, hogy van a cselédség, hogy dolgozik, hogy szórakozik. Hát a báróné egyszer kint van a cselédek között. Lányok, legények, épp így ünnepnap volt, játszanak. Hát mit játszanak? Hát a lányoknak begyugják a fejüket a szénagazalba, a legények meg hátulról jó besóznak nekik. No, akkor ki kell találni nekik, hogy melyik legény volt. A bárónénak is nagyon megtetszett ez a játék.
1: De mennének engem is?
0: Méne? Na, azt attól kezdve kiki járt a báróné a birtokra. Egyszer azt a báró is kiment utána. Hallja, hogy hátul nagy a sivalkodás, nevetés, szórakozik a cselédség. Hát majd ő is belevegyeledik a cselédség szórakozásába. Hát ő neki is mondta egy legény, hogy hogy szórakoznak. A bogja ügye. A nagyságos úrnak is megtetszett. Hát én játszhatnék el? Hát miért? Csak meg ne tudja a felesége. Oda se neki, báró úr. Hát a felesége már 6 hónapja kijár. Ő a legjobb játékosuk. Volt egy legény, de nagyon szégyenlős volt. Udvarolt egy lánynak, de az is épp olyan volt. Nem csináltak azok egymással semmit az egész udvarlás alatt. Csak ültek szépen, ott beszélgettek. Na, A végére csak együtt az idő összeházasodta. Hát valahogy elmúlt a lakodalom, összefekszenek, a sötétbe azt valahogy megesett minden, ahogy kell, mert hát nyilván a vőlegény is hívott eleget, a kurázsia is egy kicsit rendbe jött neki. Fekszenek ott utána, egyszer csak azt mondja a vőlegény a menyasszonynak, mármint az újasszonynak. Hallott, hékám, most beszéljünk meg valamit. Tudod, te is. Én is nagyon szégyenlős vagyok. Én is tudom, hogy te is az vagy. Hát, hogy ne kéne róla beszélni? Tudod, majd, ha lefekszünk így este, azt, ha te akarnál valamit, hát csak így finoman puszt föl a fejéről a bőr. Azt mutassa neki, hogy hogy tűnt. Nézi az asszony szégyenlősen. Jó, azt mondja. Azt, ha nem akarnál semmit, hát puszt fel a fején a bőrt olyan 77. Két koma volt, aztán nagyon jóba voltak. Együtt katonáskodtak meg minden, hát megnősültek, hát ők komák lesznek. Hát koma, azt mondja. Most kipróbáljuk az asszonyokat, hogy megcsaltak-e bennünket. De hát hogy, azt mondja. Hát majd valahogy, azt mondja. Elkezdjük vallatni, este lefekszünk, egyikünk láncot vesz a kezibe, bebújik az ágy alá, azt all lesz az ördög. Azt majd a menyecskének meg kell fogadni, hogy a láncos ördög vigyen el, ha megcsaltala. Azt majd én megcsörgetem a láncot az ágy alatt. Hát jó, el is mén az egyik koma. De a koma asszon nem tudta, hogy mirű van szó. Egyszer azt lefekszene. Jó van, hékám, azt mondja. Már most elég régóta együtt vagyunk. Hát áruljuk-e egymásnak, hogy megcsaltuk-e egymást? Hogy téged megcsaltalak volna, az asszony mondja. De esküdj fő, azt mondja. Majd mondjad az esküt utánam. Mondja, ha én téged egyszer is megcsaltalak, a láncos ördög vigyen el. Elkezdte azt az asszony mondani, hanem Mikó megcsörgette a láncot a koma az ágy alatt. Jaj, hikám, azt mondja, 55-ször is megcsaltalak, csak hagyjon itt a láncos ördög. Aztán együtte mond.
3: Kimén a paraszt tavasszal, szétnéz a határba, nézi, hát rettentő ritkás a búzája neki, meg rosszul kell ki, rosszul telett át. Leveszi a kalapot, megakarja a feje búját. Ej, azt mondja, nem lesz itt már termés, úgy nézem én. De úgy magába dünnyög a paraszt, azt mondja, ez már az ördögé. Na, ezt valahogy meghallott az ördög, mert hát állítólag az mindenütt ott van. A paraszt elmén haza. Elkezd az ördög. Nyugdosta le a búza szemeket, hogy ahol ritka volt, hogy mindenfelé sűrű legyen. Elkezdte locsolni minden. Kimén a paraszt egy idő múlva, hogy majd kiszántsa, az beveti, beülteti kukoricával. Gyönyörű szép. Milyen gyönyörű ez a búza, azt mondja. Azt egyre a szomszédok, hogy ugyan szomszéd, mit csináltál a búzával, hogy ilyen szép? Mit csináltam volna? Bepalántáltam. Nost, volt, aki elkezdte palántálni, volt, aki nevetett rajta. No majd odaér az aratás. Kimén nézi, gyönyörű szép kalászok. Ej, azt így megdörgőte, a tenyeribe szétmorzsolt egy-két kalászt. Új, azt mondja, de sok-sok gabona, búza lesz ebből. Erre azt mondja valaki a háta megen. Hazám, csak nem a tiéd. Már méne volna az enyém, meg se fog. Ez nem a tiéd,
4: mert még a tavaszon azt mondtad, hogy ez már az ördögé, ezt pedig én fogom leadatni.
3: Hátra néz a paraszt, meglássa az ördögöt. Ő az Isten lovát neki. Azt mondja, hát te hogy kerültél ide?
4: Hát én rendeztem a búzádat, azt mondta neked, nem kő? Emán az ördögé, én megrendeztem. Azt látod, itt van, mégis lesz termés.
3: Azt mondja erre a paraszt, már pedig te ezt nem fogod learatni, mert én hónap gyűvök a kaszásokkal, azt levágassuk. Azt mondja,
4: tudod mit? Még úgy is kő vele várni egy pár napot, hónap reggel.
3: Gyere ki, meg én is kigyűvök. Amelyikünk legszebb lovon gyűnk ki,
4: azé lesz a gabona.
3: Hát forgolódik a paraszt. Meg is hallgatta az ördögöt, este lefekszenek. De nincs kedve a parasztnak sehogy se. Nem is vacsorázik rendesen. Hogy kellene átverni az ördögöt, hogyha már így kitolt vele, már úgyis az ördög lesz a győztes. Egyszer azt már az asszony nem győzte tovább. Mi forgolódik enn? Adjad, azt mondja. Hát elég bajom van így is. Még meséljem? Hát mégis, ha maga. Hát azt elmondja neki, hogy így meg így volt tavasszal, így meg így van most. Azt mondtam, hogy az ördögé. Azt az ördög el akarja vinni a termést.
4: Azt?
3: Arról van szó, hogy hónap amelyikünk legszebb lóval mén ki, vagy olyan lóval mén, hogy olyan nincsen, vagy mit tudom én, a legszebbé, akkor azé lesz a termés.
4: Hát, azon nem újjon. Aludjik el nyugodtan.
3: El is alszik valahogy a paraszt. De nem hitt ő az asszonynak. Reggel korán, még föl se kelt a nap, megindul a paraszt. Azt mondja az asszony,
4: várjéket, majd én is megyek.
3: Mikor már jó köze érnek, lássám a paraszt, hogy gyönyörű szép. Már messziről fénylik a torna. Ül az ördög a tetején, a hátán. Azt mondja az asszonynak. Látod? Mi? Azt a szép nagy kakat. Képzeld, látod? Az ördög nem lóval gyütt, hanem kakassal. Ilyen lovunk nekünk úgy se lesz.
4: De az anyjába az Isten lovát az ördögnek. Majd lesz nékünk még külön lovunk is. Megfordult az asszony, fölcsapta a szoknyát a hátára, üljéken a hátamra. Hátára ült, az úgy farral elkezdett menni az ördög felé. Az ördög meg haladt itt felé. Nézi az ördög, nézi.
3: Akárhogy fordítja a fejét, sehogy se bírja kinézni. Emerre fordítja, jobbra nem bír ki, balra nem bír ki. Összeének.
4: Na komám, milyen lovon gyűttél? Hallod, én nem tudom.
3: Nézd meg az enyém, az a legszebb. De nyilván te győztél,
4: mert az enyémnek így áll vízszintesen a szája, hogy kő.
3: A tiédnek meg arra körözve. A szakála meg mégis a helyen.
4: Így azt megnyerte a paraszt az ördög. Üvé lett a termés.
3: A katona gyűn haza szabadságra. Már nem is szabadságra, hanem véglegesen leszerel. Megy hazafelé, betér szállást kérni egy özvegyasszonynál. Avval tanálta magát szembe. Hát ott aludhatná nála. Hát jó. Azt mondja.
4: Hát addig erre, addig ára, hogy hát a koma, hogy ő szeretne meg.
3: Özvegyasszony, megegyeztek rendben. Meg is volt minden. Lefekszenek. A koma fekszik nyugodtan. Hát a nő már kezd mozgolódni, hogy hát majd csak lesz valami, hát az új ember. De a koma nem szól semmi.
4: Egyszer már a nő elkezd tapogatózni.
3: Oda nyújt
4: a bánat, megtapogassa. Ha! Neked nincsen?
3: Azt mondja. Nincs. Lelőttem.
4: Hát, bántsa a nő.
3: Hát most egy ilyen nyomorék emberrel mit kezdjen ő az életben? Na, másnap azt mondja neki, hogy szépen fogod, volt két csődön van neki. Fogod azt a csikót? Azt mondja, ráűz, elmész az ördög a kertjébe. Hozol nekem egy aranyalmát. Abba biztos volt, hogy hát onnan úgyse nem bír. Na, akkor ma fölül a lóra, ereszkedik. Beugrod a kertbe, lekap egy almát, mén vissza. Az ördögök meglássák. Valami dobogás volt, lássák, hogy egy lovas ugrott ki a kertből. Lássák már, de nem bírnak semmit. Megátkozzák, hogy nőjön neki akkora, mint a csődörnek. Visszatér, az asszony meglássa az ember. Ha visszajött? Vissza. Hozta aranyalmát? Hozta. Rettenetes báncsa, hogy hát nem szabadult meg ettől a nyomorult embertű. Este lefekszenek. Hát, az asszony már nyugodtan fekszik, hát úgyse semmi. Egyszer hozta koma, úgy kezibe tette a hölgyikének. Hát ez micsoda? Hát, az anyja. Megátkoztak az ördögök, hogy nyőjön akkora, mint a csődör csikónak. Ó, én vén bolond, az anyja. Bár az öregebb csődört adtam volna oda, annak még nagyobb van. Járt egy kislány hú egy koma. Egyszer azt véletlen kileste a kapuhasítékot, hogy nagyon nagy a koma szaporítója. Nem mert hozzá férhez menni. A koma meg járt hozzá, mert szerette, meg mit tudom, én hazudott neki, hogy én nékem van háromfajta, mármint csilibunkója. Van kisebb, nagyobb is, háromfajta. Hát, azt jó van. Össze is kerültek. Első este megvolt a lakodalom, hogy lefekszenek, azt mondja a menyecske. Na majd, megpróbáljuk, de csak a legkisebbe. Hát, jó van. Megnyugta a koma a kis ujját. Sötétbe, ugye? Azt mondja egyszer csak a menyecske. Te, próbáljuk meg a középsőt. Akkor begyugta a nagy ujját. Mocorog rajta a menyecske. Próbálnák tán ki a harmadikat is, de vigyázva, akkor azt elővette a fegyvert, hogy beúzta neki a malacot. Elvégezték a dolgokat. Hanem azt fölugrik a kis menyecske, meggyújti a lámpát, kápászkodik minden irányba. Patkán, széken, asztal alatt, erre-arra kérdezi a koma, mit kereső? Azt mondja, keresem a harisnyakötőmet, majd összekössük mind a hármat. Azt avval próbáljuk ki. Egy embernek volt egy kecskéje. De nagyon részeges volt az ember. Az minden pízt elivott. Minden pénz a kocsmába kötött ki. Na, a kecskére rágyult az idő, csak mekeg minden vinni köllene a bakó. Azt mondja az asszony az embernek, mert ott is az asszony kezelte a pízt, mert az ember minden itta. Hallod, hé, itt a píz, vidd el a kecskét, fedeztesd meg! Az ember fogta a pénzt, zsebre vágta, fogta a kecskét, kötelet a nyakára, azt vezeti. Egész a kocsmáig. Ott oda kötötte a fáho, ő meg bement, az gyorsan megitta. Azt hazavezette szépen a kecskét. De a kecske csak mekek tovább, azt mondja az asszony. Ugye, hé, befedeztette ezt a kecskét. No, nem lett kis kecske. Mászó megint így lett a kecskéve. Az asszony megint adott pénzt, hogy vezesse el az ember a kecskét a bakó, az ember megint elitta. Meg így lett harmadszó is. Olyannyira, hogy a kecske megdöglött. Elmén az asszony a bakkecske gazdájához kérdezi, hogy hát mi van a bakkecskéve? Háromszor is volt nála az ura a kecskéjükkel, hogy sehol semmi, a kecske is megdöglött. Akkor sűt azt ki, hogy az ember mind a háromszor elitta a födöztetési pízt, a baknál meg nem is volt egyszer se. Na megállj! Az az asszony, elő a nyújtófát, az ember meg megijedt. Főszaladt a padlásra, magára csukta a padlásajtót. Egy idő után azt lehiggadt az asszony, és főszólozt. Na gyere le, hémá! Nem még. Főszól később megint. Gyere le! Nem bántalak. Nem még. Gyere le már, hé! Mert majd én is úgy járok, mint a kecske.
4: Volt egy fiatal ember. Jó nagy. Csili bunkója volt neki. Mit az Isten? Elsőnek egy szűzlán kapott el. Az sivalkodott, mint a kéthetes kismalac. Fájt neki. Kiugrott ez. A legény, hát jó gyerek volt, gondba esett. El is határozta, hogy ő többet nem bántsa a lányokat, nem teszi őket tönkre. A cimborái már lassan mind megnősültek körülötte, ő csak nem mindig fejig, jós vádájú gyerek volt. Egyszer azt elfogja egyik komár. Te, miért nem nősülsz már meg, mire vársz? Így akarsz megöregenni? Vagy valami baj van? Azt mondja neki. Hely, tudod, komám, te jó komám vagy, neked elmondom az igazságot. Nem meleg megnősülni. Ha mi? Tudod. Nagyon nagy a csilibunkó. Egyet már tönkretett. Nem akarom a feleségemet, és inkább nem nősülök meg. Hát hogy? Mi? Ahogy volt? Hát a legény elmeséli, hogy is volt akkor minden. Ha-ha! Azt mondja a komája. Nem lesz az egészen úgy, ahogy te gondoltad. Tudod mit? Eredj le a Tiszára. Vagy nézd meg, mikor mosnak a lányok. Mennek a kifolyós kútra. Le vannak hajúva. Válasz ki egy jó vastag lábút. Azoknak jó nagy a micsodájuk. Válasz ki egyet. Azt vedd el nyugodtan. Oda se babrálj. Majd meglátod, jóra gyűn ki minden. Gondolkozott a legény. Hát őnek is sem volt mindegy. Csak lement a kifolyós kúthó, mikor mostak a lányok, asszonyok. Megleste, mikor merítették a vizet, azt neki volt a kajúba. Úgy is lett, ahogy a barátja mondta. Kiválasztott egy vastaglábú, faros, tagos lány. Megkérte, el is vette. Na, elmúlik a lakodalom, itt a nácéncaka. János nem indít. Mert Jánosnak hívták a legit. Majd holna, gondolja a menyecske. Biztos kifáradt a lakodalomba, meg ivott, meg minden. Ha nem, másnap megint nem indít a János, sehol semmi. Már most kezdi csóválni a fejét a menyecske, itt valami nincs rendben, de mi a baj? Harmadnap este megint csak vár egy darabig, aztán csak előhozakodik. Jó van, János, jó van. Te csak azért vettél, hogy most csak főzzek rád. Ma itt van harmadnapja múlt. Azt te még hozzám se nyúltál. Vagy van valami bajod? Hát úgy valahogy. Hát tudod, az anyja. Mikor kicsike voltam, apámnak sok disznaja volt. Azt egyszer másztam ki az óvó, azt a végét leharapta a poca.
6: Marad belőle.
4: Marad.
6: Hát akkor tán használjuk el legalább azt, ami megmaradt.
4: Jó van, ha úgy akarod. Na, el is használtál. Beteszi a János. Azt egyre várja, hogy majd ez is sivalkodik meg mi. De ez egyáltalán nem úgy csinál, mint akinek fájna. No, mikor vége volt, elhasználtál. Csak megkérdezi a János. Most nem volt kicsi. Minden rendben volt. Tudod, azt mondja a menyecske. Ha az a kicsi még itt lett volna, amit a poca leharapott, éppen klap lett volna. De azért jó lesz ez így.
0: Az egyik földi halandó fölmegy a mennyországba. A Péter atya megkérdezi. No, testvérem, honnan jöttél? Mondja, a földgolyó. Hát mi voltál? Hát szegény ember voltam, szegény munkás ember. Hát jó van, fiam, rendes ember voltál. Én úgy gondolom, jó voltam, rendes voltam. Jó van, akkor választhatsz. Mennyország, purgatórium és a pokol közül, ahova akarsz. Ez a kedvezmény megadatik. válasz. Végig vezetlek mind három helyen, azt meglátod őket, és akkor majd kiválasztod, hogy melyik lesz az. Amíg jobbik. No, bemennek a mennyországba. Persze ott ugye az angyalok énekelnek, imádkozgatnak, morzsolgatják a rózsafüzét. Nem tetszik a pasasnak ez. Péter atya, nem az én reszortom, hanem nézzük meg a purgatóriumot. Ott aztán más a helyzet. Nők, férfiak vegyesen mulatnak, táncolnak, folyik a peskő, szól a zene. Na ez mána, Péter atya, azért még most megnézzük a poklot. Mikor bemennek a pokolba, nők, férfiak vegyese, mesztelen heverésznek a díványokon, ölelkeznek, csókolóznak. Azt mondja a barátunk. Na, Péter atya, ez lesz az? Én itt maradok a pokolba. Jó, megyek is én, mondja a Péter atya. Minden jó testvér, viszont látásra. Elköszönnek ott egymástól. De alig, hogy a Péter atya kimegy, a barátunk gyorsan szalad az ajtóhoz, hogy Péter atya, Péter atya! Tessék, mit akarsz, testvér? Azt mondja, baj van, Péter atya, hát ezeken a nőkön nincs luk. Ja, fiam, hát ha luk volna rajtuk, akkor nem pokol volna, hanem mennyország.
7: Orsolya mindzsójáról. Édes a húsod, a szád kedves, bűbájos az arcod, s még nem kezdjük, egész lényed imádni való. Ám ha csináljuk már, oly könnyen csusszan az öcskös, mintha nem is mindzsó volna, amit döfigél. Nem leri oldalait, végét, s úgy véli az árva, légben inog valahol, vagy folyadékba esett. S mert a szegény íbő lyukban tüsténkedik, izzad, célját érni bizony nem sikerül sehogyan. Nem használ sem a farjáték, sem a mellet a mellhez, az se, ha válmagasig rándul a comb, meg a térd, meghiúsul minden küzdés, meddő az igyekvés, céltalanul lihegünk, fájnak a csontok az öl. Vagy ne eresszen rád soha senkit az égszeretőnek, Orsolya, vagy csak olyan kant, aki győzi veled. Ismét Orsolya mindzsójáról. Mint amilyen magasan nyúlik föl az égbe Olympus, kétszer olyan mélység nyílik öletben elé. Ekkora barlangot nem ugatna be Cerberus, és nem foghatná be kilenc ággal a Styx vizesen. Váltani testvérét nem húzná semmi ki Kasztort, s Álkídes sem erő, s ének a trákiait, hogyha a főisten, ki felülről szórja a három csúcsús, kiklopszok verte tüzes nyilakat, ismeri ezt a lyukat, nyilván a gigászokat ebbe szórja, ahogy Zeuszt és Japetuszt is ide. És ha Apolló ismeri már, Títiuszt ide zárja, újra növő máját tépje a saskesein. Plútó is szívesen látná itt annak az 50 torkú kígyónak tátogató fejeit. Ám ha az összes szörnyit egybe szaladna is, óriás mindjól, félig sem lenne velük.

Krisztus úrunk a földön járt valamikor, Szent Péter volt a legjobb tartsa, ebben szoktak mindig sétálni. Jöttek, mentek fontosabb helyekre. Majd egy alkalomkor mentek Krisztus úrunk, mint elő, Péter mindig nyomba követte utána. Este bekerültek egy városba, majd egy vendéglőbe, ahol szálloda is volt, majd valamit vacsoráznak is, majd a szállón ugye ott megállszanak. Későn érdeklődtek ők a szállós felé, volt egy ötágyas szoba. Majd több nem volt, csak egy ötágyas szoba. Na majd a vendéglőbe mulatott négy ágy, de már jól voltak, szípókázat, daloltak, táncoltak, stb. Verték az asztalt két kis botikával, mint a szimbalomverő. Persze az Péter gondolkodott, uram, gyerünk már, amíg feküdjünk le. Így osztottak, hogy a négy ágynak megvan a négy ágy, ők majd ketten Jézusvel elfekszenek az ötödik ágyon. Jó van. Azt mondja Péter, uram, gyerünk, feküdjünk már le, ne hallgass kezdési bajdit. Jó van, Péter, gyerünk. Bemennek az aulóba, no ez az egy ágy, milyen többen négy, meg az ágycsöké. Lefekszenek, azt mondja Péter Jézusnak, uram, feküdjétek be a falhoz. Ne halljad itt ezt a nagy zúgást, mert én jobban kibírom ezt a szét. Jó van, Péter. Lefeküdtek, alig, hogy elszúnyanak, ment be négy ács. De aki az asztalon verte a szimbalomot, az vitte a szimbalomverőt magával. Oda belkeznek dombírozni, hát nem tudott mire verni a szimbalmos. Oda ment az ágyhoz, Péter volt a szélén, azt jó megütögetjék. Péternek már a faj az egy oda megfordult, akkor ütte a másik oldalon. Péter nem mert Jézusnak szólni egy darabig, még bírta. Akkor azt mondja, amikor már nagyon fajta másik oldal, hogy uram, cseréljünk ma a helyet, azt mondja. Hát, ha nagyon be vagy szorít a falna, gyere ma a levegődött. Uram, Jézus azt mondja, jó van, Péter, cserélünk helyet. Cserének helyet, akkor a színbalmos megint odafordul, no, adjunk ma a falna a lévőnek is, ma a szélünk.

çıkıyoruz mekanı arkada burada. Ben şimdi her şey tüme borişka. Valla mi ko regen a borişka elértem a 18-19 évet. Persze analfabéta voltak, akkor még nem voltak polgári gimnázium, akik most vannak, ugye még analfabéta iskola, és nagyon keves. Az édesanyja rábeszélt, hogy Boriska, ma elérte nagy lankort, ma volna félre kellene menni, de mégis el kell menni gyónni. Jó van, anyám, ha maga mondja, elmegyek. Reggel felöltözködött a Boriska ünnepelés ruhába, elmegy a templomba. Ő megy a sekrestébe, oda a tisztelendő úrhoz, szabályosan minden. Tisztelendőr eljöttem gyónni. Jó van, Boriska, de most egy kicsit késtél, mert ma be kell menni misézni. Gyere el hónap reggel, egy kicsit korábban, de súgta Boriskának a tisztelendő úr, annyi szó, hogy gyertje, azt hozzá magaddal, Boriska, amennyi leginnyelben érintkeztél. Jó van, tisztelendő úr. Boriska elment haza. Hazaért, azt mondja az anyja, meg ugye mondta a lányom. Anyám, elkístem egy kicsit, de ma a penzenciát adott a tisztelendő úr rollat, hogy nem is tudom, hogy hogy hozzom meg. Mi volt az lányom? Ahol magának semmi köze anyám. Majd én. Félreült a Boriska, olvas az újra, 1, 2, 3, 4, 5, megint az a stíl, ez kevés. Fogja a lábújait, olvassa, ez már 20, ez is kevés. Kezdj olvasni a bütykőket, ami van az újra. Írni nem tudod, mert analfabéta volt. Úgyhogy összetévesztette. Nem olvas, mert mind kevés. Másnap reggel felkelt a Boriska, mese nincs, gyóni kell menni. Ha nem korábban van késő, mert még a gyertyához is el kell menni. Megvesz Boriska egy csomó gyertyát, megpakol egy kétkergű taligát. Azt hiszem, nem tudom, itt Pesten van olyan kétkergű, a falun az majd minden haza van a kétkergű kis kocsi. Megy Boriska gyóni, de van késett a tegnapitól későbben. Templomban végig tele van népekkel, ugye, ma nem a sekrestében, mert tudta, hogy ma tisztelendő az oltárnál van. De megy a nagy ajtón, helyett, megy a tömeg közt, húzza talig a gyertyát maga után. Odaér az oltárra, tisztelendő úr, misézik a papa, oda szól egész hangosan bátra, tisztelendő úr, elgyűjtem gyónni. Hátra fordulni, tisztelendő úr, hogy Boriska arra, ej, vagy a gyertyára, mire szörnyűgöz, ej, az. Erre Boriska nagybátra, semmi, eljegy tisztelendő, vegye ott a gyertyát, mert még kétszer lőgával még húznak utalnám.

valmiko reigen megnusültet fiatal ja jógatta fiatal ember. Elvette a feleségét Mariskának hívta. No de a fiatal ember nem nagyon szerette a földnek munkával foglalkozni. Jobban szeretett inkább 21-re kardjani vagy iszókalni a kocsmába. Hogy ülnék ki az állatokban, ne legyen olyan nagy baj, a fogadott egy cseléd legint. Annyira, hogy a megyecske csak főzött még a megyeszön tanszbízből tartott. Mikor fogytam, mert azt mondja, ember, hát adja a pénzt, mert nem tudok főzni, nincs miből. Adott neki egy krájcart. Még valamikor úgy hiszak a kétfélés, hogy krájcart. Itt van egy krájcart. Vegyél belőle egy véka búzát, az őröld is meg, és akkor tudsz miből sütni, meg főzni, mert ha nem, akkor a bőröd elfizetsz érte. Hát a Mariska ugye elsírta magát, hát mi hol vigyen egy krájcari búzát? Két ő honnan? Menj Barnatóba, hogy máj, valami máj lesz vele, elmegy világnak, vagy viszi a krájcart, menj siratva. Összetanulkozik a tisztelendő úrral. Ennyi Mariskám, azt mondja, hova ilyen nagy sírdogáló, hova mély? Tisztelendő úrtam meg sem mondom. Na csak mondjad Mariskám. Írott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, meg őrüljem is meg, ha nem, akkor a bőröm versetek érte. Hát nincs mód. Jó Mariskám, de ne sírja. Gyere hozzam, majd jelzek neked egy véka búzat. Befogad a kocsiba, el is a malomban, meg is örök, hát is hiszik neked a véka búzat isten. Majd azt elintézik. Jó. Elment a Mariska, vitt a zsalkot, tisztelni befogadott, elvitték a malomba, béka búzat, megőrölték, el is vitték Mariskának a lakással. Jó van majd a Mariska, mert tisztelni úr, megköszönni. Ez szépen köszönni, hogy jó van Mariska, így is meg kell köszönni, de arról úgy, hogy majd elintézzük az Mariskát. No de hogy tisztelni úr, hogy gondolja? Ide figyelj, azt mondja, tudod azt mondja, Dobrovában nekem hol van a búza? Tudom tisztelni. Mondj, járat ahhoz előtt volt. Ott azt mondja, tudnám tanulkozni, ekkor is akkor este felé. Ott elindítik. Jó van, tisztelendő, hogy jövünk össze? Majd én előbb elmegyek, mint te, Mariska, kimegy a búzának a felső végére. Te meg az alsó végén, te később jössz. Megvard azt a hangot, amíg én azt mondom, mint a fűrjecske mondja előbb, hogy bevev. Akkor te mondod, mint a fűri, mondja, puty-purutty. Így a hangra majd összekerülünk. Jó van, tisztelendő úr, rendben van. Megy a Mariska hazafelé, az el volt szomorodva, szörte, hogy tudom én ezt elintézni. És még nem foglalkozok, még olyan. Tanulkozik, ahol kaplan úrral. Mariska, hol jár? Hát, kaplan úr, megmondom őszintén, úgy, ahogy van. Adott az uram egy krájcart, hogy vegyek egy véka búzat, még örüljem is meg, mert ma most épp. Tedd el a krájcart, adok én neked egy véka búzat, majd azt akkor tanulkozunk valahol. Hozz a zsákot! Elviszi Mariska zsákot, bele a véka búza, elvitette a kaplan is a malom, megörölték magunk, két véka búza volt, meg liszt Mariska van. Krájcart még megvolt, mert a kaplan is visszatadta neki a krájcart. A Mariska ugyan elmegy a kaplan úrra, megköszönni a jóságot. Jó van Mariska, de most már meg is kell beszélni, hogy tanulkozunk a véka búzáig. Jó van kaplan úr, tanuljunk ki valamit. Mariska, te hogy gondolod, hogy volna a legjobb tanulkozni? Hát kaplan úr, az én elgondolásom szerint azt mondja, a Dobron tisztelendő úr búzája. Jó Mariska, rendben, hogy az, hogy oldanom? Majd én előbb elmegyek, mint a kaplan úr. Én felmegyek a felső végére a búzán. Kaplan úr később jön, a kaplan úr várja meg, még én mondom, mint a fűrjecske a felső végére, hogy bevedd! A kaplan úr azt mondja, hogy puty-purutty! Így a hangra szépen összekerül. Meg volt beszélni, hogy mellik este menél, lesz a... Egy a tisztelendő úr kidélt a búzának a felső végére. Elehelezkedik. Kaplan úr is tudja, hogy őnek is kell menni a búzának a alsó végére. Mariska meg örvend otthon rög. A tisztelendő úr a felső végén vár valami. Kaplan úr meg az alsó végére. Sokan jön eszébe a tisztelendő úrnak, hogy őnek kell előbb szólni, hogy bevet. Öregesen a tisztelendő úr belekövet. Bevebb! A kaplan úr az alsó végül, puty-purutty! Megindulnak, halannak összefelé. A hangra, hogy
Leve püt. Rösszeírnak. Azt mondja a tisztelendő a karponyú. Karponyú, meg a mit keresik? Én, amit a tisztelendő. A tisztelendő mit keresik? Jó, egyen meg a fenekörgyerünk.

halták-e hírit a székely menyecskének? Azért, mert én es az vagyok, s azért megmondom kenteknek. Egy másikról van szó, nem rólam. Ott laktak a szomszédunkba egy házas pár. Az asszonka egy jó, nagy szájú menyecske volt. Az emberivel sosa jöttek ki. Örök kédig verekedtek, veszekedtek. Ha az asszon azt mondta, hogy feteke, az embere azt mondta, hogy fehér. Hát így aztán sose volt békesség. No, egyszer mi történt, mi nem? Azt mondja az asszon, te ember. Olyan régen voltunk édesanyámék, mi megkínáljuk, hogy látogassuk. Jól van asszon, látogassuk meg. Az ember bétfogta az ökrököt, s felültek a szekerre. Na, ahogy menegetnek, hát elhaladnak egy ház előtt. S a háznak az udvarán ott állott egy nagy bugya. Mikor oszta elhaladtak, azt mondja az asszon az embernek. Ember, látta-e beszép bugya széna volt? Nem széna volt, szalma volt. Hogy lett volna szalma? Széna volt. Szalma volt, széna volt. Hát aztán mennek tovább. Egyszer azt mondja az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. No, érkeztek abba a faluba, amelyikbe laktak az asszonynak az anyjáé. Hát, amikor már ebbe odaértek volna a ház elé, azt mondja megint az asszony. Ember, mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na az asszony, megint felharagult, ki a tarisnyából ad, de mizsont. Úgy bévágta az ökrök közé, hogy azok kapustól, szekerestől bé az udvarra. Nagy recsegés, ropogás. Szökik ki az öreg asszon a házból, hogy mi az Isten csodája dergeti. Jaj, hazajött a leányom! Ó, édes leányom, berég nem láttalak. Úgy örvendett az öreg asszon, szögdösödött esze-vissza, és a leánya nem szól neki semmi. Mi van, édes gyermekem, csak nem vagy beteg? Jaj, menjek, szedekessze valami burjányokot, s főzök neked valami jó csáját. Na, menjetek bé a házba, süljetek le! Azt mondja az ember az asszonnak. Asszon, nem szigyeled a pufádot? Anyád itt szögdösödik neked, s te meg nem szólasz semmit? Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na, mire az öreg asszon visszajő, háti már a leánya feküszik az ágyon, a lábai felvetve kopóra, a szemeit béhunta, imád hal meg. Jaj, kezdett jajgatózni az öregasszon, menjek papét, nehogy a leányom gyónatlanul meghaljon. S hát az öregasszon elment papét, s azt mondja az ember, asszon, szállj le az ágyról, mert olyat válok az ódaladra. De hát helyába az asszon azt mondta, hogy mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Mire az öregasszon a papval megtért? Hát, uram fia, a menyecske szemeit béhuntas, vége, meg volt halva. Hát az öreg asszon neki siratozni, jaj, de jó leányom voltál, beszófogadó leányom voltál, s melyen hamar kifogytam a leányomból. Jaj, menyek, s csináltatok, olyan szép temetést, olyan még a faluban nem volt. Hát, hogy az öreg asszony elment a temetést rendezni, az ember rejjebb utt az asszonra, asszon, kelj fel, mert eltemetünk. Akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Visszajött az öreg asszony, koporsóval belétették, elesvitték ki a sírszélyre, ott a pap és readta az áldást, és aztán belérszegelték a koporsóba, és akkor az ember még utoljára rejjebb utt a koporsó tetejére, és azt mondja, asszony, teszünk belé a földbe, szólalj meg, mert eltemetünk. Még utoljára kiszólott az asszony, akkor mondja azt, hogy széna volt. Nem mondom, mert szalma volt. Na hát, az asszont kezdték leereszteni a sírba. És mikor aztán a földdarabok kezdtek dübbögni a koporsó tetején, hát az asszon meggondolkodott a koporsóba. A ponciussát, hogy megyek én innen ki? Adtam volna a nyavajába azt a szénát. Bárcsak jön egy ördög s elvi.

ketten veszködnek, jöjj szembe egy szép magyar huszár. Adjon Isten jó napot, te, feteke ördög! Hát, hova menj szaval a szép fehér névvel? Jaj, huszárkomám, a jó Isten áldjon meg, szabadíts meg tőle. Három országot adok neked csak, szabadíts meg ettől a menyecskétől. No, jól van ördög, ide a fehér névvel. S a huszár a nyerekbe emelte a menyecskét. Na most aztán, hol azok az országok, te? Hallod-e? Én elmenyek, most belészállok három királynéba. Azokat döböcskölöm éjjel-nappal. Nem lesz nyugovásuk, azokat szentelhet is, füstölhet is. Hívhatnak tudósokot, doktorokot, svénasszonyokot. Én abból ki nem menjek, amíg te oda nem jössz, azt nem mondod, hogy indulj komám. És mikor te azt mondod, hogy indulj komám, akkor én kimenyek. És aztán megjön a királyné, de ezt addig nem mond, amíg azt nem mondja a király, hogy adok egy országot. Na, ebben szépen meg is egyeztek. Hát, belé is szállott az ördög egy szép öreg királynéba, volt vaj 12 gyermeke. Úgy lebetegedett a királyné, éjjel-nappal, mintha macsukálták volna a benseit. Hely, mindenféle tudósokos doktorokat odahívták, s itatták vele a csájákot, s minden, s nem használt semmi, szentelték, s füstölték. Hát akkor aztán beállított a magyar huszás, kiküldött mindenkit a palotából, s akkor oda ment a királyné fejéhez, s azt mondta, indulj komám! S akkor az ördög kiszökött a királynéból, na hát, meg is jött a királyné, hát meg is kapta a huszár a királytól az egy országot, de úgy örventek, hogy még egy véka arangyat is adtak a tetejébe. Na, éppen így történt ez a második esetben is. De hallják ki harmadszor, ami történt? Ez az ördög egy olyan szép fiatal királynéba talált belészállani, s abba olyan jól érzette magát, hogy az Istennek se akart kimenni. Mondja neki a huszár, indulj komám, s nem indulok, s indulj komám, s nem menyek, elégedj meg imád két országban, s két vék aranyban, én nekem itt olyan jó, hogy nem menyek. Hallod-e? Mész-e ki? Nem. S mész-e ki? Na állj meg, mert hozom a székely menyecskét. Ebbe a percbe úgy megejedett az ördög, hogy még a szüve is elállott. Úgy kiszökött a királynéból, hogy az abba a helybe megjött, így aztán a huszár megkapta a harmadik országot és a harmadik véka aranyat és az ördög a pokolig futott, a huszár meg megtanította a menyecskédi becsületre, egy egész regemen gyermekig született.

Panaszkodik, hogy társai bordélyházba csalták. Pajtások, hova hoztatok betyárok? Bordélyház lehet ez, ha jól gyanakszom. A szent kerteken és tanyákon is túl írongyos heverők, tenyérszobácskák más házakban alig lehetnek erre. Spuccos lányok-e furcsa ház lakói, föltornyozva hajuk kacér fejékül, s testük nem födi, csak kevéske fátyol, bőven dől ki alól.

0: A mellük. Mit látok? Mi? Az ott demarkulászik, ott egy másik ölelkezik, nyalakszik. Egy-két pár meg amott szobára megy már. Ördögfajzatok, el pokolba innét! Sétálunk kicsikét, beszéltetek rá. Nem volt kedvem ilyen csatangoláshoz. Elmondom Guarinónak, Isten engem!
1: Egy leányjal szeretne lefeküdni. Ágnes, add, amit adsz uradnak is majd. Légy nyugodt, kicsi sem kopik le róla. Mindkettőnk örömére lenne tetted, nyilván isteni kéz akarta ezt így, s nélküle hogyan is születne ember? S mintha édesanyád nem áld apádnak, hol lennél te is, és a két csodás szem, melynek lángjaitól elégek immár. Nektek bármikor adni könnyedén megy, elfogadni nekünk viszont alig ha. Megvan, jó, de kivárni kénkeserves, és a legszomorúbb, ha nincs sehogy se. Telve van vele mind a fölcs, a tenger, legkedvünkre valóban a nagyvilágon. Ezt a szüzek előbb szabódva adják, adják már azután halálig önként. Júnótól Jupiter kapott ilyent, Mars Vénusztól, sok e földi égi nőktől. Add hát, ez neked is nagy élvezet lesz, ha pedig nem adod, gyötör csúnyául. Némán hallgat, azaz hiába kérem. Hát mégis, mosolyog, remélnem enged.

0: mi lesz ezután?
1: Kell takaró.
2: Jó.
1: Kell takaró.
3: Sanyi, Atesz és Varek.
1: Kell takaró. Hangzó irodalom, élő felolvasás, két hetente vasárnap a Tiloson.
4: Kettős vállalkozás.
1: Mit írnak majd Budapesten, és aki erre jár?
5: Ott a hírlapok kifüggesztek, ott az olvasmány minden. Ott naponta elolvassa az akasztott betűmező.
1: Régi könyvek életre kelnek.
0: Nem értem.
1: Hallgass.
6: Kedves ifjak, felnőttek és idősek. Nyújtózkodás után az első gyakorlathoz tegyék össze a lábukat, és emeljék mindkét karjukat oldalt vízszintes helyzet.
3: Tilos Rádió?
1: Jó.
3: Ez nagyon jó. FM 90.3. Hallgass.
1: Na kell takaró. Kell takaró. Kell takaró.

Heves vagy Ágnes. Séta. A fákon már áttört a délután, jártunk a Krisztinában. Nem szóltál, néztél, propán és bután. Megreszketett a vállam. Feszes, késő gótikus ég alatt, néma és barna állat. Európa, mondtad, s megcsókoltalak. És eltörtem az állad. Már te is király? Én akkor éppen holtakat temettem, 2 éve már, és fagyott volt a föld. Néném szemét üregéből kivettem, és emlékül a bal zsebembe tettem. És te gépelsz. Ó, berongy is vagy te, ó, bekanavász vagy. Én láttam már a velőt a levesben, és ettem marhahúst is torma nélkül. Én már 13 éves koromban József Attila késői versei voltam. Szél volt, fejemre dőlt a ház. Felkeltem, és azt mondtam a törmeléknek, mi az, nem tud köszönni? Te kis piszok! A lábadra már rá se lépek, már belét se rúgok, szemeidet ki sem nyomom. A bárkák közt, a parton, ahol állok, holnap kisebb felhő átvonulások. Helyenként zápor is. Keletről. Kormos István. Dr. Buga Jakab éneke. Vonszolnak Hózentrágeren, piros kabátos franciák. Ki voltam otthon, kormos úr, most csőlakód vagyok, világ. Ej, mi a cső, de hosszú kend, Párizstól messze van mecsér. De megjövök láb nélkül is, egy fradi MTK mecsér. Vízmormolását hallgatom egy lavórpartján, újmikes. Mangé, boire, mé, a zsír, igék, de köztük nincs ikes. Sötét rokforszag éjszaka. Kaporál szív Isten fia, aláhul híres pendejed, vázsinom már ő, francia.

Nagy László, a pályakezdő, a vaságyak öröme. Ki egykor fütyültem vigan, ülök a létbogjáiban, félig sült madármája szívem, dekadens vagyok, azt hiszem. Testemet a láz rózsázza, cipőben megyek kávéházba, de az is lehet, hogy inkább pszichoneurózisom van, mezitláb. Hajde a végzetem, megselepődöm, parkettán fekszem én, nem a földön, két bazalt hegy az én fenekem. Holtig vidáman illegetem. A beérkezett. A zsilett angyal. Dörgőn üllő kőberek ordas a zöldben tiprat. Fekete csipkék suhogásában tündér kis csikóriadoz. Világpenésszel habos pofáján kizúg a zsilett angyal. Haj, te fekete szakállú királyi korodra, jön a dér, jön a dér! Szednék inkább csontmezőn markot, nyargalnék dögön a tengerig. Hopsz a sári baleári, rúgd a parazsat. Bevennék inkább dögletes aspirint, vetnék kőfalba zabot. Feneked ringó, idei ringló, rosdás a vasat. A szájos orcám nyúzó hóhér, bárd alól kimentem mosolyom. Hátam a szóren ennek vetve kiálltok, csillagok, íme! Simon István, Himár Györgyel közösen. Az értelem keresése. Nyári napnak alkonyulatánál megállék a megyei könyvtárnál. Néztem, s láttam. Földig ért a lába. Úgy, ahogyan szokott általában. Lehet, hogy nincs szenzáció ebben, de én mégis észrevettem. El is megyek komótosan, lassan, hogy a sógorommal is tudasson. Mennék is már, hát egyszerre hallom, esti szél fúj suhogva a tarló. Fekete föld. Sárgán áll az asztal. Ma se tudom elfeledni asztal. Búsuló Juhász Ferenc. Vers villamosra, trolibuszra, autóbuszra, előleg után két napig taxira és 32 nyomdai ívre. Jaj, ti nem ismeritek a nehéz szaurusszerű lelkek pirított májszínű vérvirágok ádó kráterménységeinek fecske égre nyilalló balzsamtárla lepény sikoltozásait. Jaj, ti nem láttátok a haldokló négyszívűek felhangviharnyögéseit, meg a sóhajhegedű húrfejű holdkanibálok, s a csillagmadzaküdejű annabálok rettenetes oroszlán körömpuccolásait. Jődögél lefelé, fodorfehér elvtárs. Ferikém, állati zseniális vagy te, felfelelem néki szépen csendes szóval, tudom én azt régen, a bodi szép leány. Mert csak ő érti, a balekkacslánk sivatag szívű, hogy meg kell halnom a sárkány szirompikkely virágos mező közepében, mert más nem érti a tűzkorong csiszoló porsikoly csepülő halálokat, amiket én megértem, mert más nem érti. Az űrcsillag hajó árbóckos sárkeferám a kötő halálokat, amiket valaha kértem. Mert még három sor is én sem értem. Tornai József. A három állvány. Ükk, süvöltök, őssültök. Ti vagytok a három állvány. Én meg a kétlábú kókuszdió vagyok. Én vagyok a magammal titeket megdobáló, én vagyok a fáról leszállott, döngetem szőrös mellemet, ükk, süvöltök, őssültök, gyertek ide, mutatok valamit, valamit mutatok, gyertek ide! Ha nem jöttök három állvány, a ti bajotok három állvány, nem fogjátok látni, látni nem fogjátok, a ti bajotok. Fizetek, lapos homlokú ős. Volt egy archaikus duplám, egy modern szendvicsem, meg a jó néger összefüggés. Garai Gábor, sárga répa halála. S hogy sárga répa már mindent tudott keresztbe, hosszába és verset írni, olyan sokszor közölték a lapok, hogy azt már elég nehéz volt kibírni. Elment a mesterhez, és szólt néki.
Lőrinc, szívemet régóta gyötri a bála. Már annyiszor elnéztem, hogy miről írsz, s most oly nehezen csinálom utánad. Szeretném, hogy a nyavaja kitörjön, és végre igazi nagy verset írjak. Képemről a bőr többé le ne jöjjön. A mester válaszolt tűnődve. Írja. Ám de akkor nehezebb lesz a sorsod, s bizony mondom, sokszor le sem közölnek. Törnek viszont az orrod alá borsó. Szólt sárgarépa. Mesterem, köszöntlek. És elment. Az ég lassan a holdra feljött, sötét lőlétráján az alkonyatnak. Sárgarépa meg elkapott egy felhőt. És még aznap este leadta a lapnak.

Púri Sándor. Angyali béke. Nem történt semmi, csak a völgy neki ment a hegynek, csak eszemet vesztettem az iszonyú nyárban. Nem történt semmi, csak a halottak kapálni mentek, csak két colos szögeket rágtam halálra váltan. Nem történt semmi, csak forró fejemből Monornál kiáradt a hatalmas nyári ég. Nem történt semmi, csak kijött a rendőr, mert lapáttal verték egymást csóriék. Nem történt semmi, csak összedőlt a szomszédban a ház, csak 40 kemény mellű kislányt vert agyon. Nem történt semmi, csak kitört a frász ezen a gyönyörű hétköznapon. Kalász Márton. A szökött zebra szomorú története. Mezőkön, réteken szökött a zebra, mert falun már nem akadt zabra. Hát, ahogy így vágtatott, mendegélt, egyszer csak egy nagy városba ért. Ez egy nagy város, gondolta a zebra, itt talán lesz elég abra, és zúgott és zsongott a villamos vadon, és buszok járkáltak benne szabadon. De nem volt, de ott se volt abra, és annyira vágyott már zabra, és úgy elszomorodott a zebra, hogy szájából kiesett a zabla. Das Ding, Anzix. Hervad már koponyám, soponyán.

Tandori Dezső. Betűjeles feladatok zárójeleinek feloldása az általános iskolák 8. osztálya számára. Kúba Z-ből egy K-val érkeztünk. Végigmentünk egy un, felszálltunk egy V-re, és megváltottuk a J-ket. Ezután sokáig, zárójel egy darabig bezárva, semmi, zárójel mi sem bezárva, tört, zárójel zúzott, ént, kapcsolat zárójel bezárva, majd a K azt mond, fizessetek, zárójel ta, bezárva, egy s, pont, t, zárójel sört. Különben mindannyian, szöglete zárójel a legtöbben, el, pont, mentek a P, pont, be, zárójel, vasporos vonatféleség bezárva, pont. Ezekben az ennekben k-szortunk nála, zárója vol, bezárva, szögete zárója so, bezárva, de mindig ugyanaz tört, zárója nyílik edény, stb. Bezárva, vesző, míg végül, zárója végtére, bezárva is, szögete zárója, köbölj zárója el, köbölj bezárva, me, guntuk, és zárójel, beküldendő a városok neve, és egy üveg F-I, szögletes fonyódi, bezárva természetes ásványvíz, zárójel, bezárva. Visszamentünk Q-ból Z-be, de már egy másik K-val. A feloldás. Hajnal, égtájak, nézsd, ezső, dezső, az égő gázrezső.

0: szegény ember is az. Kidőlt kemencének bedőlt oldalán túl, hetheték országon innék, volt egyszer egy szegény ember. A szegény embernek meg annyi gyereke, mint a rostalika. Felfaltak azok minden. Nem győzte őket etetni az anyjuk.
1: Édesanyám, éhes vagyok.
2: Édesanyám, egy kis kenyeret.
3: Nincs. Egy falat kenyér sincs a házban.
1: Ember,
3: hallja ezt a sivalkodást!
4: Hallom.
3: Kend az apjuk, csináljon már valamit.
4: De mit?
3: Akármit, keressen szolgálatot, vagy lopjon, de estére hozzon valami elemózsiát a gyerekeinek, ha nem akarja, hogy éhhalállal halljanak meg.
0: Elindul a szegény ember nagy búval, bánattal. Ment, mendegélt, de bizony lassacskán, mert a sok éhezéstől alig volt jártányi ereje. Elérkezett egy kúthoz, ott leült. Aztán a földet kezdte kapirgálni, hát ha találna valami elhullajtott krajcát. Egyszer csak oda toppan egy óriási fekete ördög, hátán egy 50 akós hordóval. Telimeri a hordó vízzel, a hátára kapja, akkor akad meg a szeme a szegény emberen.
5: Hát te! Mit csinálsz itt, atyám fia?
4: Kiásom ezt a kutat, ördögpajtás.
5: Minek?
4: Annak, hogy megfogjam és hazavigyem.
5: Ha, nehéz lesz az!
4: Már akinek. Embere válogatja.
5: Ha elviszed, én honnét hordom a vizet?
4: Az már a te dolgod.
5: Ha, hallod-e? Nekem éppen ilyen erős emberre volna szükségem. Felfogadnálak, étellel, itallal jól tartanálak, meg is fizetnélek derekasan.
4: Itt a kezem, beszegődöm.
5: De nekem nem kell az egész kút. Az én udvaromra ne járjon vizért az egész falu.
4: Én meg egy ilyen csepphordóval ki nem kacagtatom magam. Vigye az ördög.
0: Mit volt mit tenni? Az ördög vitte haza a hordót. De jó, hogy ő vitte, mert a szegény ember meg se tudta volna mozdítani. Ahogy hazaérnek, megnyúz az ördög egy bivajt. Húsát beleaprítja a kondérba. Az ám, de éppen kifogyott a fa. Nosza, ki az erdőbe egy kötére való fáért. Hamar összerak az ördög egy nagy csomót.
5: Kapd fel, szolgám, ezt a fát, és hozzad.
4: Én-e?
5: Ki más?
4: Inkább ezzel a kötéllel bekerítem az erdőt, és elviszem egyszerre az egészet. Egy-két pálcikával én ki nem kacagtatom magam. Veszködjék vele az ördög!
0: Dúlt-fúlt az ördög, de azért fölkapta a fát, s hazacipelte. Tüzet rakott a kondér alá, a szegény embernek meg a kezébe nyomott egy vasvillát, hogy kavargassa a jóféle paprikást. No, este felé rotyogni kezd a kondér, s megszólal a szegény ember.
4: Vacsorára mit eszünk, gazdura?
5: Amit főztünk. Egy bivajtán elég lesz kettőnknek.
4: Nekem biza, fél fogamra is kevés.
5: Hallod-e? Csak nem akarsz egy ültő helyedben egy egész bivajt megenni?
4: Úgy szegődtünk, hogy étel-ital elég lesz.
5: De nem úgy, hogy kieszel minden vagyonomból.
4: Azt hamarabb kellett volna meggondolni.
5: Le is út, fel is út. Ilyen szolga nem kell nekem.
4: Hát a fizetség?
5: Jól van. Kiadom az egész évi béret, csak a színet se lássam.
4: Az én bérem annyi arany, amennyi ebbe a bivajbőrbe belefér.
5: Itt van. Vigyed?
4: Éne. Vigye az ördög!
5: Egész álló nap semmit se dolgoztál. Egész évi béret fejében ezt a bivajbőrt arannyal lapátoltam tele, és még haza is vigyem? Azt már nem.
4: Akkor maradok.
5: Teringed, te faszekere! Elviszem inkább ezt a pénzt akár a világ végére, csak szabaduljak tőled. Gyerünk!
4: Hát a vacsora? Rakjad csak föl a hegyibe, hékám!
0: Így azután elindultak. Elől a szegény ember nagy komótosan, mögötte az ördög a bivajbőrzsákkal, azon a kondér. Kondér van a jóféle paprikás. Igen jó szaga volt a paprikásnak. Akkor hát prüsszentett az ördög, hogy a szegény ember ilyettében hátraszökik, vagy 12 lépést.
4: Mi baj, atyám, fia? Semmi, csak a pipámat ejtettem el.
0: Ahogy mennek tovább, a távolból már hallatszik a sok éhes gyermek sivalkodása.
5: Mi ez az égtelen zsivaj?
4: Semmi, csak játszódnak a gyermekeim.
0: Odaérnek, jön ki az asszony, omlik ki a házból az egész ármádia rongyos gyermek.
3: Kenyérpusztítót hozott el.
1: Együk meg az ördögöt!
2: Nekem a combját!
0: Megijedt az ördög, ledobta a kondért, ledobta a pénzes zsákot, úgy elfutott onnét, mintha szemét vették volna. Meg sem állt a pokol fenekén. Többet sose próbálkozott szegény emberrel. Mondja is a példaszó, a szegény embert még az ördög is kerüli.

0: vénasszony nyírkére nyújtsuk. Volt egyszer egy vénasszony. Egyetlen vagyona, egy pár nyírkérekből való mocskor. Elindult a vénasszony világot látni, szerencsét próbálni. Ahogy megy, mendegél, meglát egy házat. Bemegy a házba, kérdezi.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Jó szívvel, mondja a gazda.
1: Van velem egy pár bocskorom, hová tegyem?
0: Tedd a többi bocskor közé a pad alá.
1: Én a bocskorok közé nem teszem, mondja a vénasszony. Még majd összekeveredik a többivel, inkább a tyúkolba teszem.
0: És bedobja a bocskort a tyúkolba. Reggel, mielőtt útnak eredne, így szól.
1: Hová is tettem a tyúkomat?
0: A gazdasszony meglepődik. De hát nem tyúkod volt, hanem bocskorod. A vénasszony pedig hajtogatja.
1: De bizony tyúkom volt.
0: Fogja a tyúkot, s útnak ered. Ahogy megy, mendegél, megint lát egy házat az út mentén.
1: Befogadnak-e éjszakára?
0: Kérdi. Befogadják.
1: De van velem egy tyúk is, hová tegyem?
0: A tyúkolba.
1: Oda biza nem, mert még ma többi közé keveredik, inkább az akolba, a bárányok közé.
0: Úgy is tesz. Reggel jól megfröstököl, s indulóban kér.
1: Hol is van a báránykám?
0: Miféle bárány? Tyúkod volt?
1: Pedig biz a bárányom volt. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz.
0: Fogja a bárányt, s útnak ered vele. Egész álló nap megy mendegél. Ismét megpillant egy házat az út mentén.
1: Meghálhatnék itt?
0: Kérdezi a háziakról.
2: Elférsz, van elég hely, mondják azok.
1: De van egy bárányom is, hová tegyem?
0: Ereszd be a juhakolba.
1: Oda biza nem ereztem, még majd elkeveredik a többivel, inkább az istállóba teszem, a marhák közé.
0: Beereszti a bárányt az istállóba. Reggel jól belapmározik, s eredne útnak.
1: Ejnye, hol is a tehenem?
0: Töpre.
2: Miféle tehén? Bárányod volt, mondja a gazdasszony.
1: Tehenem volt, az biza. Ha nem adjátok ide, panaszra megyek a holdhoz, meg a naphoz.
0: A gazdasszony megkökken, megijed, még majd csak ugyan panaszt tesz a vénasszony a holdnál. Jobb lesz odaadni neki a tehenet. A vénasszony útnak is ered a tehénnel. Megint megy mendegé alkonyatig. Az út mentén ház áll, a vénasszony kérdezi.
1: Fogadnak-e itt vendéget éjszakára?
2: Kerülj beljebb, meghálhatsz nálunk.
1: De egy tehén is van velem, hová tegyem?
0: Az istálló.
1: Oda biza, nem? Még majd elkeveredik a többi marhával, inkább a lovak közé.
0: Úgy is tesz. Reggel megébred, eszik-iszik, jól lakik, s kérdi a gazdát.
1: Hol is lelem a lovamat?
2: Miféle lovat? Tehened volt?
1: Hogy tehenem? Nekem biza lovam volt, ellenkezik a vénasszony. Ha nem hiszed, kérdezd meg a holdtól vagy a naptól.
0: Elköti a lovat a jászoltól, s pusmogja.
1: De még lószer számom is volt valahol, meg szánom is.
0: Veszi a lószer számot is, a lovat a szán elé fogja, felül a szánra, s elindul. Szemközt jön bele egy tekint.
1: Hadd üljek fel, anyuka. No, pattanj fel, szaporán.
0: Most már ketten vannak, haladnak szép csendesen. Hát egy nyúl baktat velük szemközt.
1: Kedves anyuka, hadd üljek fel.
3: No, ugorj föl, szaporán!
0: Most hárman ülnek a szálon. Haladnak szép egyetértésben. Hát egy róka terem ott előttük.
3: Hadd üljek fel, anyóka! No, libbenj fel, szaporán!
0: Így haladnak most már négyesben. Ahogy siklik velük a szán, egyszer csak egy ordas jön velük szemközt.
3: Hadd üljek fel, anyóka!
1: Nem bánom, na! Vackolj fel, szaporán, te is! Csak attól félek, nagyon sokan lesztek.
0: Most már ötösben mennek. Haladnak csendesen. Hát egy medve cammog velük szemközt.
4: Felvennél-e, anyóka?
1: Haló, már bennünket is alig bír, nem látod?
0: Az egér megszólal.
1: Hadd üljön fel a medve, én inkább leszállok. Sokra is megyünk vele. Te olyan könnyű vagy, mint a pehely, a medve meg a kősónál is nehezebb, ellenkezik a vénasszony. De a medve csak kérleli.
4: Vegyél fel, no. Majd a szántalpakra állok, s a fél lábammal lököm a szánt előre.
0: Felkecmereg a medve is a szánra. Mennek, mennek. Egyszer csak eltörik a szánrúd. A vénasszony elküldi a nyulat új szánrúdért. Az egy vékonyka vesszővel jön vissza, s az bizony semmire se jó. Elmegy a róka is, ő meg egy görbeággal kerül elő, annak se venni hasznát. A farkas kerül sorra, ő meg irgalmatlan hosszú fával tér meg, az se híják semminek.
1: Erre egy medve, te is?
0: A medve egy vastag rönköt hoz, de azon még az ágak is rajta vannak, hát bizony, abból se lesz szánrú.
1: Már látom, hogy magamnak kell kézbe vennem a dolgot,
0: zsörtölődik a vénasszony.
1: Ti addig ügyeljetek a lóra!
0: Míg a vénasszony szánrúdnak valót keres a nyíresben, a róka, a farkas meg a medve felfajják a lovat. Csak a bőre marad meg a boldogtalannak. A lóbőrt ágakkal kifeszítik és felállítják, ők maguk meg kereket oldanak. Visszajön a vénasszony, kicseréli a törött szánrudat. Jó kedve is támad, hogy megszabadult az utasaitól, megcsapja a lóbőrt az ostorral, az lám azon nyomban összerúg. A vénasszony sírva fakad, s így jó bégat.
1: Oda a jó bocskorom, egyetlen egy vagyonom.

Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek volt egy rossz fia, akit Pistának hívtak. Olyan szegények voltak, hogy nem volt mit egyenek, és ezért az apja Pistát elküldte az erdőre, hogy szedjen vadalmát, hogy legyen mivel az éhségüket lecsillapítsák. Pista elvette zsákot, és el is ment. Ment, vendegélt az erdőben addig, amíg egy jó vadalmafára talált. Felmászott a fára, hogy teliszedje a zsákot almával. Alig tett a zsákba egy néhány almát, már megjelent előtte egy medve, és kért egy almát tőle. De Pista ahelyett, hogy lenyújtotta volna az almát, jól meghajította a medvét. Másodszor is így történt, de harmadszor már lenyújtotta. Ekkor a medve megfogta a Pista kezét, és lehúzta a fáról zsákostól együtt. Belétette Pistát a zsákba, és elindult vele a barlangja felé. Útközben megszomjazott, letette a zsákot, és bément a patakra. Ez alatt Pista kivágta a zsák szádát, kibújt belőle, a zsákot megtöltötte kővel, és amíg a medve megérkezett, addig a sűrűben elillant. A medve felvette a zsákot, és tovább ment. A hátát a kövek szúrták, mire ezt mondta. Ne szúrkódj, Pista, mert megbánod! Mikor hazaérkezett, azt mondta a feleségének, hogy tegyen jó tüzet, mert nagyon jó zsákmányt hozott. A felesége meg is csinálta a tüzet, de amikor ki akarta venni Pistát a zsákból, akkor Pista helyette csomó kő hullott ki. Futott hamar az urához, és megmondta neki, hogy mi volt a zsákban. Ekkor a medve erősen felbőszült, és esment visszament az erdőre. Pista is visszament volt az almafához, és szedte az almát. Amikor a medve meglátta, hogy Pista ott van, a fa alá ment, és újra kérte tőle az almát. Már a legelső alma lenyújtásánál megfogta a kezét, lerántotta, belétette a zsákba, és hazavitte, de most útközben nem tette le a zsákot. A felesége nagyon örvendett a zsákmánynak, s akkora tüzet tett, hogy a ház majd meggyúlt tőle. Ez alatt az ura elment, hogy a barátjait is meghívja a lakomára. Mikor már jól meg volt hevülve a kemence, a medve feleség elvette a bévető lapátot, és azt mondta Pistának, üljön felreja, hogy tegye bé a kemencébe. Pista mindig a medvénének a keze mellé ült. Végül azt mondta a medvénének, hogy mutassa meg ő, hová kell ülni. A medvéné meg is mutatta, de ekkor Pista fogta magát, és a medvénét bédobta a kemencébe. A kemence ajtaját rázárta, ő pedig felmászott a ház tetejére, és magával vitt két malomkövet. Nem sokára jöttek a medvék nagy örömmel, de amikor meglátták, hogy mi történt, nagyon elszomorodtak, és Pistát szét akarták szaggatni. Szerre mindegyik fel akart mászni a ház tetejére, de Pista a malomkövekkel agyon sújtotta őket. Ekkor lemászott a ház tetejéről, elment az erdőre, teliszette a zsákot almával, és hazavitt.

nagu märsi nagu siimel oranssüüri parangu. Pool vuud, voinen vuud. Hätä tiedursaagu, mis tuuperentias tengeremestu. On rääs folvaan vuuteid noid noid gozdo biiru. Ennako biiru nog arjustarjussuk baranjo vuud. Danen vuud baran pasturo. Loku tondras folvaan is segin ossun. Onnok vuuteid fiocskajo jonchiko. Odamén egyszer a szegény asszon a bíróhoz mondja neki. Bíró uram, volna nekem egy ügyes gyermekem, Jancsika, fel kéne fogadja báránpásztornak. Küldj csak ide, te szegény asszon, meglátom, hogy milyen ügyes gyermeked van. Oda is küldi a szegény asszon Jancsikát, a fiacskáját. Hallottam, hogy ügyes gyermek vagy. Felfogadlak báránpásztornak. Jól van, bíró uram. De ügyeljél a bárányokra, 99 bárányom van, a 100. aranyszőrű bárányom. Ügyel egy bíró uram, hogy ne ügyelnék, fogadkozott Jancsika. Reggel teltarisnyálták, kenyerecs, hagymát tettek egy székely tarisnyába, s a bíró kieresztette a bárányokat. De a kapunál mind megszámolta. 1, 2, 3, 4, 99-et szám, a 100. aranyszőri báránka volt. Jancsika hajtotta ki az András falvi legelőre, mikor kiért, erőst megéhezett. Leült, kivette a tarisnyájából a kenyeret s a hagymát, s elkezdett falatozni. Hát, amint elleget, oda ment egy férgecske. Hallod-e te legényket? Adj nekem egy falást abból a kenyérből, már 3 napja nem ettem. Adok én szüvesen, s bényult a tarisnyájába, kivett egy darabocska kenyeret, s odaadta férgecskének. Férgecske elfutott, s hozott egy nagy furuját. Itt van te legényke, jót ett helybe, jót várjál. Gondolta magába Jancsika, ha nem árt, nem használ. Meglátod, ennek még nagy hasznát veszed, mondta a férgecske. Aval a férgecske elfutott. Jancsika gondolta, kipróbálom ezt a furuját, s elkezdte az egyik végét fugogatni. Hát a bárányok eszebudtak, s úgy sírtak. Be! Be! Úgy potyogtak a könnyeik, mint a zápor eső. Alattomba megfordította másik végét Jancsika a furujának, s belépult abba. Hát, összefogoztak a bárányok, s úgy táncoltak. Úgy rúgták a csárdást, hogy azt kimondani nem lehet. Addig futta a furuját Jancsika, hol az egyik végét, hol a másik végét, hogy este felé lép. Egyszer csak ezt akarja szedni a bárányokot, s hát az aranyszőrű báránka súlyt sincs. Keresi erre, keresi arra, de ameddig ő futta a furujáját, addig a farkas ellopta. Na, a többit elkezdte hazafelé hajtani. Mikor hazahajtotta, a bíró már várta a kapuba. Na, te legényke, megvannak-e a bárányok? Megvannak, ha, mondta Jancsika, nem merte megmondani, hogy nincs meg az aranyszőrű báránka. Bíró számolta. 1, 2, 3, 4, 99-et megszámolt, de a 100. az aranyszőrű báránka nem volt meg. Na, te gyermek, megállj csak, megragadta, bezárta egy szobába. Oda gyűlt mindenki, sajnálták Jancsikát, most mi lesz vele. Másnap reggel az anyja is oda ment. Ne bántsa, bíró uram, kifizetem én azt a báránkát, csak ne bántsa a fiam, Jancsika. Mindenki oda ment, hogy nézze most, mi történik a gyermekvel. Mikor az a nagy sokaságot volt, megkérdezte a bíró. Na, te gyermek, mi az utolsó kívánságot? Csak még egyszer belifújjak a furujámba. És elévette a zsebjéből, beléfut az egyik végibe.
úgy sírt mindenki, elévették a kászkányőiket, s törülték a szemiket, elszabudtak, s úgy zokogott mindenki, hogy rettenetes. Nem vették észre a nagy sírásba, megfordította a furójának a másik végét. Tü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü-lü. Úgy táncolt, még a bírója s úgy szökött. Nagy kabátba volt, nagy kökén bokrok voltak. Beli akadott a kökén bokrokba a kabátja, de akkor ez csak szökött, ha akart, ha nem. Na Jancsika futta a furujáját. És ahogy szöktek, kiabált a bíró. Hadd abba, te gyermek, hadd abba! Te kiabálhatod, nem vették észre. Jancsika megfutamodott, és bénfutott az Andrásfalvi nagy erdőbe. Volt egy nagy fűcfa, nála volt a pudli bicskája, és elkezdett faragni. Faragott négy kereket, annak deszkákot s egy rudat, csinált egy szekárkót. De ez a szekárkó olyan volt, hogy aki beléült, meglökte, még ló se kellett, magától ment. Jancsika is elindult. Ahogy így ment, egy asszony éppen kenyeret sütött. A sütőlapátot kivitte a kuthoz, hogy lemossa, mert tésztás volt. De meglátta Jancsikát. Jaj, nem itt látok, egy gyermekecske menjen egy szekárkóba, s nem es húzzaló. Oda ment, hogy egyet reüssön Jancsikára, csak úgy tréfából. De Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadna. Oda is ragadott abba a szent helybe. Ment Jancsika a szekárkóval, az asztalon a sütőlapátval, hát ahogy így futnak, ment egy ember, egy ludvolt a hunya alatt. Megragadta az asszon rokojáját, jöjjön csak félre, néném asszon, ne fusson az a gyermek után. Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadna, oda is ragadott abba a szent helybe. Így futtak tovább. Hát ahogy így futnak, a templomból jöttek ki sok-sok népek, valami nagy esküvő volt, menyasszon, vőlegény, sok-sok népek, a pap. A pap odaugrott, megragadta az embert, amelyik vitte a ludat a hunya alatt. Jöjjön csak félre, jó ember, ne fusson az a gyermek után. A népek a pap után. Jancsika elszólta magát, bárcsak oda ragadnának. Oda is ragadtak sorba mindenki. Futtak, ha akartak, ha nem. Így bértek egy országba. Abban az országban ki volt téve nagy fekete zászló, mert abban az országban lakott a szomorú király kisasszony. Meg is kérdezte Jancsik egy öregasszontól, nénike, mondja csak, mit van kitéve ez a fekete zászló? Az itt édes fiam, mert itt lakik a szomorú király kisasszony. Sose tud kacagni, örökké csak sír. Most is ott van az ablakba, potyognak a könnyei egy nagy tálból. Jancsika arrafelé kormányozta a szekárkóját, ahol a sok népvel. Hát csak ugyanott volt a szomorú király kisasszony. De amikor meglátta Jancsikát, akkor átkacagott, hogy a nagy kacagásra odament az édesapja. Miért kacagtál, édes szép leánka? Édesapám, nézze csak, itt van egy gyermek. Benne ül egy szekárkóba, futnak a sok népek után, ezért kacagtam én ekkorát. Hamar a király kinyitotta a palotának a nagy kapuját, s mindenkit oda békormányozott, egy nagy asztalt terítettek az udvarra, mindenkit megvendégelt, s mondja Jancsikának, na édes fia, megkacagtattad a leányomot, most feleségül adom. Így, ha Jancsikából király lett, a király kisasszonval nagy lakodalmat csapta, Jancsika odavitte az édesanyját is. Minden szegénynek jutott ennivaló. Én is ott voltam, s egy csürkelábbal hazafuttam. Még ma is élnek, ha meg nem hótak, itt a vége, kussá vönnek.

egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy szegény ember, s annak egy fia. Kolontos Palkó volt a neve. Azért hívták Kolontos Palkónak, mert kolontosság, bolondság volt, minden szava tette. Sírt, panaszkodott a szegény ember, hogy mi lesz az ő fiából, ha egyszer meghal. Addig sírt, rimánkodott, még egyszer csak ugyan meghalt, s Palkóra nem hagyott egyebet egy szamárnál. Háj, mit csináljon, Palkó? Kenyér nem volt az asztal fiában, a szeme zöldet, vöröset látott éjségében. Ő bizony gondolt egyet, felült a szamár hátára, s elindult világgá. Ment, mendegélt, még egy rengeteg erdőbe nem ért. Nem ám a rendes úton ment, hanem kóvályogott jobbra-balra, míg eltévedt. Ahogy kóvályog, meglát egy öreg asszonyt, aki rőzsét gyűjtött. Adjon Isten jó napot, öreganyám, köszöntötte. Köszönt, hogy öreganyádnak szólítottál, mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogadat. No, gondolt a Palkó, ez bizonyosan boszorkány lesz. És igaza is volt, mert a vénasszony boszorkány volt. Öreganyám, mondta Palkó, nem mutatná meg, melyik út vezet ki az erdőből? Megmutatom én, fiam, jó szívvel. Hanem segítsd a hátamra fölkötni ezt a köteg rőzsét. Segítek én, öreganyám. Azzal fölkötötte az öregasszony hátára a rőzsét, de úgy, hogy egyben őt hozzákötötte egy fához. Indulni akar az asszony, nem tud. Hely, ördög, adta, elbugadta legénye. A fához kötöttél, ugye? No, ezért megátkozlak. A szamarad mindig azt mondja, amit te. Azzal a vénasszony fekete macskává változott, kibújt a kötelékből, csettintett egyet, ott termett 12 egér egy kis kocsival, macska felpattant rá, s eltűnt. Ha-ha-ha! No, ez ugyan jól megátkozott engem, mondta Palkó. Mi bajom származhatna abból, ha a szamaram utánoz engem? Azzal felpattant a szamár, s mondta. Gyícsacsi! Mondta a szamár is. Gyícsacsi! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te, mondta a szamár is. Megnyégesedett Palkó. Te szamár, ne feleselj velem, mert úgy a füled közé vágok, hogy holtod napjáig is megemlegeted. Ahogy mondta Palkó, szóra mondta utána a szamár is. Megnyégesedett Palkó, leszállt a szamárról, s jól oldalba kenegette a botjával. De a szamár sem maradt a dósa. Úgy megrutka Palkót, hogy egy pocsolyába kötött ki. Elkezdett kiabálni. Segítség, segítség! Kiabált a szamár is. Segítség, segítség! Történetesen arra jártak a favágók. Meghallották a kiáltást, Palkó segítségre siettek. Hát a másik ember hol van? Kérdezték tőle, mikor kiúzták a pocsolyából. Milyen másik ember? Hiszen a szamaram kiabált. Mi? Még bolondot űzöl belőlünk? Na gyerünk a bíró elé! Bizonyosan te vagy a gyilkos annak a kereskedőnek, akik nemrég öltek meg. Megfogták Palkót, vitték a bíró elé. A bíró kimondta a halálos ítéletet. Fel kell akasztani, mert ő volt a gyilkosa a gazdag kereskedőnek. Van-e még valami utolsó kívánságot? Kérdezte a bíró, amikor a Palkót az akasztófa alá vitték. Nincs nékem utolsó kívánságom, csak az, hogy vezessék ide a szamaramat. Akkor oda vezették a szamarát, Palkó a király elé fordult, letérdelt, s mondta. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok, mondta a szamár is. Felséges királyom, kegyelem árva fejemnek, én igazán ártatlan vagyok. Lett erre szörnyű egy álmélkodás, még a király is elámult, mert sok országot bejárt, látott szebbnél szebb dolgokat, sok csodát, de olyan szamarat még ő sem látott, amely az emberi beszédet utánozta volna. Mégis megtette Palkót udvari bolondjának, s Palkó azóta is él, ha meg nem hal.

0: kolompos palkó. Volt egyszer egy legény, kolompos palkónak hívták. Azért így, mert kolontosság, bolondság volt minden szava. Kolontos palkó nem vétett a légynek se, csak dolgozni nem szeretett. Így aztán egyszer volt mit ennie, másszor meg nem. Egész gazdagsága egy szamár volt. Egyszer fölül a szamarára kolontos palkó, és betér egy rengeteg erdőbe. Csatangolnak erre, arra, de bizony eltérettek. Hanem ahogy csatangolnak, meglát palkó egy vén boszorkányt, amint éppen rőzsét szedeget.
1: Adjon Isten jó napot, öreg anya!
2: Köszönöm, hogy öreg anya. Mert különben kiszedtem volna mind a 32 fogat.
1: Minek azt kiszedni, öreg anyám?
2: Mert ha nekem nincs, hát neked se legyen!
1: Aha! Meg tudnál mondani, öreg anyám, hogy merre találok ki ebből az erdőből?
2: Tudni tudnám, de nem mondom, mert akkor mi lenne a vacsorámból?
1: Tán csak nem engem akar megenni vacsorára.
2: Eleget beszéltél. Köst fel ezt a hőzét a hátamra. Ezen foglak megsütni!
1: Én? Jó szívvel, hogy ne kötni? Jöjjön csak ide közelebb a fához.
2: Na! Na! Na! Jaj!
1: Isten megáldja, öreg anyám!

0: А Сомара Минден зовом Виссаму. Гичачи! Гичачи! Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
1: Hallod-e? Nem én vagyok a csacsi, hanem te.
0: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
1: Ne feleselj velem, te szamár, mert megruglak.
2: Jaj, jaj, segítség!
3: Segítség!
2: Megfúlok ebben a pocsolyában!
3: Megfúlok ebben a pocsolyában!
2: Húzzalak ki!
3: Húzzanak ki!
2: Jaj, jaj, segítség!
3: Segítség!
4: Hé-ho-ho! Ki kiabál itt?
2: Én! Segítsen, bátyám uram, mert egymagam ki nem tudok evickélni ebből a feleketlen pocsajából!
4: Na, fog meg csak a kezem. Vigyázz! Jó erősen fog. Na!
5: Hé, hát a másik ember hol van?
0: Miféle másik ember?
5: Hallottam, hogy egy másik ember is kiabál.
0: Ja, hiszen ez a szamaram volt.
5: Szamarad? Ennyi adáldóját. Holodnak nézel? Mindjárt visszadoblak, ha csúfolódol velem.
0: Tehogy csúfolódok. Az erdőben megátkozott egy vén boszorkány, hogy a szamaram minden szavam visszamondja.
5: Igen. És ugyan miért átkozott meg?
0: Mert oda kötöttem egy nagy fához.
5: Ne hazudasz, hé!
0: Gyere velem, ha nem hiszed.
5: Oh-ho!
0: Gyere csak, gyere!
5: Oh-ho!
0: Gyere csak, gyere, gyere!
5: Merre vagy?
0: Erre, erre, gyere, gyere! Győződj meg róla a saját szemedbe.
5: Ahó, várj meg!
0: Na, itt is volnál. De a boszorkány?
5: Na ugye, ha oda kötötted volna, most is itt lenne.
0: Fekete macskává változott. Kibújt és elfutott.
5: Tedd bolondá az öreg apádat. Na várj csak, körülnézek én itt.

0: itt valaki! Éj-ho!
1: Ho-ho! Hiszen itt fekszik Horton. Biztosan te voltál a gyilkosa. Velem jössz nyomban a városba. A király szín elé.
2: De hát...
3: A boszorkánynak kutyabaja sem volt. Csak Holtnak tetette magát. Amikor már senki sem látta, fölpattant, nagyot kacagott. Falkot pedig bekísérték a városba, egyenest a király színe elé. Mondhatta szegény, hogy ő ugyan senkit meg nem ölt, hogy csak a szamara kiabált. A király nem sokat teketóriázott, hanem egy-kettőre kimondta a halálos ítéletet. Tengernép gyűlt össze a vegyőt. Amikor Falkot az akasztófa alá kísérte, megkérdi a király.
4: Mi az utolsó kívánságod, Falkó?
2: Csak az, felséges királyom, hogy hozzák ide a szamaram. Hadd búcsúzzam el tőle.
4: Na, nem bánom. Hozzák ide, búcsúzz el.
2: Jaj, te szamár, mit tettél?
1: Á, te szamár, mit tettél?
2: Jaj, szegény fejünknek!
1: Hi-ha, szegény fejünk!
2: Jaj, kegyelem az ártatlannak!
1: Hi-ha, kegyelem az ártatlannak!
4: Mi az ördög? És ez a szamár? Csak ugyan beszél!
5: Ne higgyen neki, felséged! A legény beszél! A szamár helye is!
2: Ott van! Ott az a vén boszorkány, felséges királyom! Lám, hogy él! Pedig jobb lett volna agyon csapni. Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
1: Igaz-e, csacsi, hogy jobb?
3: Bezzeg! Egyszeribe kegyelmet kapott kolontos Falkó. A király az udvarába vitette szamarastul, és megtette őket udvari bolondnak.

0: együgy ülj autóban. Messze vidéken állt egy régi udvarház. Fiaival lakott benne egy öreg földesúr. A két fiú olyan okos, olyan elmés volt, hogy a fele is elég lett volna a király kisasszony meghódítására. Ugyanis mindketten annak a kezére pályáztak. De nem is ok nélkül, mert a király kisasszony kihirdette az országban, hogy akinek a legjobban a helyén van a nyelve, azt választja magának férjül. Úgy határoztak, elindulnak szerencsét próbálni. Az apjuk egy-egy délceg paripát adott alájuk. Az egyiknek egy holló szőrű, a másiknak pedig egy hattyú szőrű. A fiúk, mielőtt útnak indultak, csukamájolajjal kenték meg a szájuk szélét, hogy könnyebben csúszszék rajta a szó. Már útra készen voltak, amikor közöttük termett a harmadik testvér, akit egyikük sem számított igazán testvérüknek, mégpedig azért, mert hogy nem is hívták másként tudós bátyjai, csak együgyű Jankónak.
1: Hová ilyen ünneplősen, kedves bátyáim?
2: Megyünk a palotába, hogy ékes beszédünkkel elnyerjük a király kisasszony kezét. Nem hallottad, amit országszerte kidoboltak?
3: 8 napot szabott meg a király kisasszony a felkészülésre, de nékünk bizony annyi sem kell. Tele a fejünk tudományokkal. Én pontról pontra tudom valamennyi céhtörvényt. Bizonyosan enyém lesz a király kisasszony.
2: Tiéde! Amikor én betéve tudom a nagy latin szótárt, meg a helybeli újság 3 évfolyamát oda és vissza, enyém a király kisasszony és senki másé.
1: Teringette! Oda bizony el kell mennem nekem is.
2: Neked?
4: Kihallom!
1: Kihagyjuk! Édesapám, adjon paripát nekem is. Kedvet kaptam a házasodáshoz. Ha elvesz a király kisasszony, hát elvesz. Ha meg nem, akkor én veszem el.
5: Bolondokat beszélsz, te fiú. Dehogy adok lovat, hiszen egy okos szót se tud szólni. A bátyáimnak bizony helyén az esze.
3: De te...
1: Jól van hát, ha nem állt paripát, fölülök a bakkecskémre. Majd elvágtat az én velem. Ne, te, ne! Várjatok, testvéreim! Várjatok, hé! Én is itt vagyok! Nézzétek csak, mit találtam az országúton.
2: Aztán minek neked ez a döglött varjú?
1: Hát ajándékul viszem a király kisasszonynak.
2: Bizonyára megörül majd neki. Na, gyíte holló!
1: Várjatok, hé! Találtam már még valamit. Nem minden nap akad ilyen kincsre az ember.
3: Ugyan mit leltél még?
1: Ezt a bocskort.
3: Hallod-e, öcskös? Hiszen ez egy ócska fabocskor, annak is csak a talpa. Hát ezt is a király kisasszonynak szánod.
1: Neki hát, csak is neki.
3: Ostoba voltál, és az is maradsz. Gyíte, hattyú!
1: Ó, ha itt ne hagyjatok, megyek én is. Csak még ezt nézzétek. Ez aztán a kincs. Ennek örül még csak a király kisasszony.
2: Új, hiszen ez iszap. Vizes árok mocska.
1: Az bizony, iszap. Méghozzá a legfinomabb fajta. Olyan finom, hogy nem is lehet kézben tartani. Azért töltöttem meg vele a zsebeimet.
2: Na most már elég belőle, te együgyű.
0: Azzal sarkantyúba kapták a lovakat.
4: Gyite holló!
3: Gyite hattyú!
0: A két testvér egy teljes órával előbb ért a király városához, mint együgyű Jankó. A városkapu előtt megálltak. Ott érkezésük sorrendjében számot kaptak a jelentkezőkéről. Az ország egész népe a palota körül tolongott. Mindenki látni akarta, hogyan fogadja kérőit a király kisasszony. A jeles kérők egymás után léptek a palota díszes termébe. de ahogy megálltak a király kisasszony előtt, valamennyi cserben hagyta az éges szólását.
4: Nem kell! Ez sem kell! Ki vele?
0: Így járt bizony az idősebb testvér, a latin szótár tudós is, mert amíg odakint várakozott, kiröppent a fejéből minden tudománya. Mire a középső testvér került sorra, a teremben már pokoli hőség volt, mert izzó vörösre fűtötték a pályát.
6: Rettenetes ez a hőség ideben.
4: Mert az apám kis csirkéket süttet.
6: Mit? Kis izé?
4: Ez se kell! Ki vele?
0: Amikor együgyű Jankó került sorra, se kérdett, se hallott, bakkecskéje hátán bevágtatott, egyenest a király kisasszony színe elé.
1: Hú, de kutya meleg van ide bent.
4: Éppen kis csirkéket sütött.
1: Az már igen, hiszen akkor én is megsüthetem a varjúmadaramat.
4: Meg hát, de hoztál-e edényt is? Mert nekem bizony se tepsim, se fazekom.
1: Van nekem, nem is akármilyen. Itt van ez.
4: Ez? Ez a bőre szakadt babocskor.
1: Ez ómfedelő edény. És lám, benne a varjú.
4: Pompás edény lesz. Csak a Mártás hiányzik hozzá.
1: Az is akad a zsebemben. Van elég, akár ki is önthetek belőle. Tessék! És van még a zsebemben elég, ha kell?
4: Ha, te vagy az igazi!
1: Jó.
4: Téged választanak! Helyén van a nyelved! Megfelelsz mindenre! De tudod-e, hogy minden szavunkat följegyzi ott az a három íródeán, meg a kamarás? Holnap már az újságok hozzák, hogy mit beszélgettünk. Az az öreg kamarás, az ablak mélyében, az a legkomiszabb, mert süket, mint az ágya.
1: Ó, akkor ezek nagy urak, a legnagyobb úr pedig az öreg kamarást. Őt illeti a java, ami még itt van a zsebemben. Díszítse az ő ábrázatát!
4: De rég dolog, lám nem ijedtél meg. Nagyon ügyes vagy, mert én bizony nem merném utánat csinálni.
1: Ne félj egyet sem, majd megtanítok rá.
4: Az bizony nagyon jó lesz, kedves jó férjem. Ülj hát ide mellé, a trónra.

0: te egy nagyon erős legényről mesélt nektek. Hol volt, hol nem volt, hetet hét ország határán is egy sántarasszal túl, kidőlt kemencének bedőlt oldalában, ahol a bolhát részpatkóba verték, hogy mindenben meg ne botorkázzék. Volt egyszer egy legény, akit nagy ereje miatt Erős Jánosnak neveztek. No, ennek az Erős Jánosnak hírét vette a bíró, és azt gondolta, éppen ilyen szolgára lenne szüksége.
1: Hallod-e, János? Beállassz-e én hozzám?
2: Beállhatok éppen, ha megegyezünk.
1: Ha elszegődöl hozzám, annyit ehetsz, ihatsz, amennyi belépél.
2: Az bizony nem kevés. Aztán mi lesz a munkám?
1: Hogyan, semmi sem. Van nekem egy földem az erdő szélén, tele bozóttal, suhánggal. Kihajtod oda a juhaimat, amíg azok legelésznek, te kivágod a bokrokat, fákat. Ennyi lesz a dolga.
2: Hát, a fizetség?
1: Télen, nyáron jól tartalak. S ha kitelt az esztendő, ráadásul kapsz még egy pár bocskor szíjat. Sokallod.
2: Nem akármennyi, annyi szent, de megszolgálom. Hanem azt kikötöm, annak a hátából hasítjuk ki a bocskor szíjat, aki előbb haragszik meg a másikra.
3: Mi?
2: No, áll az alku.
1: Nem bánom, parolát rá.
0: Jól van, gondolta a bíró. Hamar megharagítlak, s akkor a markomba leszel. Másnap reggel útra keresztette Jánost. Azán. De a tarisznya olyan lapos volt, mintha a mennykő csapott volna bele. Egy kis száraz kenyér lapult az alján, annak is penészes volt a haja. Se baj, gondolta János, lesz ez másképpen is. Kihajtotta a juhokat az erdőszélre, nyársra húzott két bárányt, aztán leheveredett, sütette a hasát a nappal. Kérdi este a bíró.
1: Hát mekkora helyen nyúztad meg, János?
2: Én biz egészen instállom.
1: Egészen, e? Te, mit nyúztál meg egészen?
2: Hát azt a két tarka bárányt instállom.
1: Azt a két tarka bárányt? Te gazember!
2: Talán haragszik, bíró.
1: Haragszom-e? Dehogy haragszom. Dehogy haragszom. Most vagyok a legjobb kedvem. Csak azt kérdem, a földet megnyúzta-e a bozótostól?
2: Ó, hát soványkoztó, kenyérhajon, hová gondol, bíró uram?
1: Te gyilkos teremtette, egyetlen árva bokrot ki nem írtottál. Kihasítom én azt a szíjat a te hátadból, te akasztófára való, te anyasomorító, te!
2: Nem haragszik rám, tehát édes gazdám, csak nem haragszik rám.
1: Ugyan, miért haragudnék? Édes fiam, sosem volt még ilyen világos kedve.
0: Dúlt-fúlt a bíró, de nem merte mutatni. Másnap fehér cipót, szalonnát tett a tarisznyába, mellé még egy üveg pálinkát, trúró. János is neki esett a bozótosnak, s úgy rántott ki fát, cserjét, bokrot puszta kézzel, mint asszonyok a kendert. Egy hét alatt csupasz lett a hegyoldal. Akkor mindet egy csomóba rakta, s alája gyújtott. Lett is akkora tűz, hogy este sem akart besötétedni. Kérdi otthon a bíró.
1: Van-e még sok kiirtatlan, János?
2: Egy szál sincs, bíró uram.
1: Jó. Akkor aprítsd fel a nagyját, hord be az udvarra.
2: Húha, azt már nem lehet.
1: Megszeged az egyességet, kutya, le az inged, hadd hasítok szíjat a hátadból.
2: No, csak nem haragszik az.
1: Ugyan mély haragudnék, hová takarítottad, hova hordtad, édes jófiam?
2: Hát nem látta azt az irdatlan tüzet? A nagyjából üszög lett, az aprajából ha.
1: Láttam én, azt hittem a szomszéd falu ég. Eltüzelted azt a sok jó fát, te kutya ütő!
2: Elvisz én, az utolsó szálig, de csak nem haragszik. Érte, bíró uram.
1: Ja, hogy haragsz. Soha nem volt ilyen tulipiros kedvem világon való életemben. Ha ezt ilyen jól elvégeztek. Nesze, itt van ennivaló fehérnemű, vidd el az erdőre, Miklós bának, aki már egy esztendeje van oda a disznókkal, s eddig bizonyosan lerongyolódott szegény.
2: Aha.
1: Aztán hajtsátok haza együtt a kondát.
0: Hazudott a bíró, mert nem volt neki se disznaja, se kanásza, hanem azt gondolta, majd csak elpusztítja Jánost az erdőben valami vadállat. Elindult hát János, egy álló hétig bódolgott az erdőben. Hát egyszer csak lát egy falka vaddisznót, meg egy nagy fekete medvét.
3: Hé! Miklós bá! Hé! Megálljon, mert kenyeret hoztam! Tisztát hoztam! Hát kedd már szóba sem áll a szegény emberrel. Bíró uram, tisztát küldött, vedje fel hamar, hiszen minden leszakadt kendről. No, ne ellenkezzék, mert emberfia nem járhat ilyen pucéra. Hát én erővel is belebújtatom, de azt nem köszöni meg. Hé, hová gondolt? Körmös pofon? Az árnyíltság. Velem ne tréfálkozzék, mert megtáncoltatom ezzel a bükkvahusán. Nem ma, hanem most rögtön! Na, megmondtam, hogy megkelegetem, ha a szóból nem ér. Ide a fejét! Na, így van csak, na! Egyik karja! Így, na most ezt így, a másik karja! Na, az ing fönt van, most jön a gatya. Gyere csak! A másik lába! Így, na, akár esküvőre is elmehet. Na, indulás hazafelé!
0: Semmiség volt mondani, de mégis öreg este lett, míg a sok vaddisznót a falu határáig terelte. Ott bezavarta a falkát a bíró kukoricásába. Aztán karon fogta a medvét, úgy sétált vele a faluba.
2: Jó estét, bíró úr! Itt hozom a Miklós bát. De én az ilyen pásztort még földel sem tartanám. Erővel adhattam csak rá a tisztát, pedig már minden ruha leszakadt róla. Hazafelé meg egy lépés se tett volna, ha husánggal nem ösztökélek.
1: Teremtő atyám, hiszen ez nem ember, hanem medve. Kergesd vissza, de gyorsan az erdőbe! Kergesd vissza, édes fiam! Bár inkább a disznókat terelted volna haza.
2: Hát elhoztam én. Be is hajtottam őket gazduram kukoricásába.
1: Hogy letörjék, széttúrják az egészet, te gazember!
2: Nicsak!
1: Te gazember!
2: Te haragszik, kegyelmed?
1: Nem!
2: Viszket a hátad.
1: Nem haragszom, te kötélrántó gazember! A tulajdon édes fiamat se szeretetném jobban! Nem haragszom! Hanem... Tudod-e, mi hír?
2: Mi hír?
1: Katona kell a királynak, mert betört az ellenség. Kapsz lovat, 3 heti elevúziát, és holnap reggel berukkolsz.
2: Aztán mit kell ott csinálni?
1: Semmi egyebet, csak verekedni.
2: Békés természetem van nekem, de hát ha ez a parancs, megyek. Bíró uram, köszönöm a szívességét, meg a hozzám való jóságát.
0: Elindult János, s meg sem állt, míg oda nem ért, ahol háborúztak. Leszállt a lóról, tüzet rakott, föltett egy kondér vizet, neki látott puliszkát főzni. Az ellenség meg lődözni kezdett a tűz felé. Mikor javában forrott a víz, egy nagy ágyú golyó éppen János mellé esik.
3: Ide ne lövöldözzenek, hé! Itt emberek vannak! Mondom, hogy ne haigáljatok, mert ha megüttök engem, vagy a puliszka főzőt, rúdul jártok! Ellőttétek az Istenet! Na megálljatok!
0: Kirántott egy fiatal bükkfát tövestől, azzal neki az ellenségnek. Üti, vágja, úgy szertepaskolja őket, hogy hírmondójuk sem maradt. akkor újból tüzet rakott, és olyan puliszkát főzött, hogy a párája az égbe szállott. Amikor javában falatoznék, jött át a király.
4: Kiverted az ellenséget, fiam. Köszönöm.
3: Ja, csekélységes, felséges uram, megtenném én máskor is szívesen.
4: Azt mondom, maradj a katonám. Nyomban megtesztek hadnagynak.
3: Oh, nem lehet, felséges királyom. Vissza kell mennem bíró uramhoz.
4: Egyet se törődj a bíróval, inkább rögtön kapitányát teszlek.
3: Ó, oh, hát nem is bíró uram után vágyakozom, de tartozik nekem egy pár bocskor szíja.
4: Minek neked bocskor, mikor csizmát kapsz? Abban ütlek generálissá.
3: Hát nem akármilyen bocskor szíja. Bíró uram, cudar egy ember. Az ő hátából akarom kihasítani.
4: Lári, fári, ezen nyomban herceggé teszlek. Tied a lányom és fele királyságom.
3: Így már más. Nem kell nekem az a bocskor szíj, mert ha ezt meghallja a bíró, úgyis megüti a guta magát.
0: Másnap mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A cigányok húzták, a legények ropták. Táncolt a király is, táncolni kellett nekem is. Talán még ma is járják, ha azóta el nem ültem.

egyszer volt, hol nem volt, az operenciás tengeren is túl, ahol a kurtafarkú malasz is túl. Volt egyszer egy szegény ember, annak annyi gyereke volt, mint a restaklika, még egyvertő. Olyan szegények voltak, mint a templom megáll. Nem volt gyufáik se, hogy tizet rakjanak, hogy még cibra lávás se tudjanak főzni. Volt neki egy kis fazaka, elindult, hogy parazsat szerezze. Bement a gazdagokhoz, a szomszédokhoz, de ott kizavarták, nem adtak neki parazsat. Így járt a falun végig. Egyszer egy reggel kiért a faluból, látott egy tizet, s oda ment. Egy őszi üreg apu ült a tűz mellett. Jó napot, üreg apu! Jó napot! Mi áradban van? Elpanasolta a nagy bánatát. Hát az csak az a baj, merítsél-e menni kell? Megmerítette, de valamit még mondott. Csak fel itt rak tüzelőbe, s fel itt jól takar rá, rakd el honlapra. Úgy is tett, hazament, fel itt tüzelőbe rakta, fel itt meg jól letakarta, honlapra állt. Reggel kivissza, hát száma szállott átmaradó, a nagy csodálkozástól, parász helyett pénz lett benne. Gyorsan elfutott a gyermekeivel bevásárolni, szép gunyát, ennivalót, állatokat, házat, és boldogan élt a gyermekeivel. A szomszédban lakott egy gazdag ember, nagyon furta az oldalát, hogy ilyen hamar hogy gazdagodott meg egy szegény ember. Meg is kérdezte, honnan van ilyen sok pénzed, talán loptad? Nem loptam. Falu végén láttam egy tüzet, oda mentem, kaptam parazsat, fel itt tüzelőbe raktam, s fel itt jól letakartam holnapra, s abból lett a pénz. Ő is úgy tett a kapzsámba. Ő este ment, hogy ne lássa senki se. És ő egy nagy fazakat vitt, hogy legyen még több pénze. Ő is kiért, oda ment és köszönt. Jó estét, üreg apu! Mi áradban van? Elpanaszulta a nagy bánata. Ó, én olyan szegény vagyok, de azt tudta az is, üreg apu, ez nem igaz. Hát miben segítette? Egy kicsi parázsra. Megmerítette, jól megrakta, majdnem elégett a keze, de azért vitte haza. Hazavitte, én nem rakta a tüzelőbe, hanem mind az egészet letakarta és hollapra lakta. A nagy örömtől még nem tudott aludni se, mindig kukucsálta, hogy már mikor lesz pénze. Kinyitotta, hát tele volt békával, kígyóval, hamuval, és akkor kizavarták még a házából is. Többet vissza nem mert lenni. Itt a vége, fussá vége, ez tiszta igaz, úgy láttam, mi most.

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió a 90,3 MHz-en, a Skifi Nap műsorainak, rendezvényeinek sorában most a Kovács Ádám Hangpostája című közgazdasági vita műsor jelentkezik, amelyet a Szabadlovas Egylet szervez, és ugye a Skifi és a közgazdaságtan határmestjén vagy metszetében talált témánk, vagy a minket leginkább érdeklő téma ebből a metszetből, az az, hogy hogyan lehet kolonizálni a bolygókat a naprendszerben, a Marsot, a Vénuszt, hogy ennek milyen gazdasági és társadalmi következményei lesznek. Ilyenekről fogunk beszélgetni most. Ugye hihetetlenül értünk a témához nyilvánvalóan, úgyhogy a jelenlévők Bognár Gergő, Váradi Balázs, Édes Balázs, és én pedig Muraközi Balázs vagyok. Most a kicsit ugye a műsort, ja is telefonáljatok be, hogyha van valami elképzelésetek, vagy ötletetek arról, hogy hogyan kéne kolonizálni a bolygókat, kis hazánk hogyan vehet ebben részt, 215-37-73-as telefonszámon. És Eliott pedig, aki ezeket a zenéket hozta nekünk ma is. Akkor tehát kezdjük a Földről, induljunk el a Földről, igazából azt, hogy mi most a helyzet így kolonizáció szinten, tehát mondjuk az amerikai fejlemények azok hogyan alakulnak, hivatalos programok szerint mikor mi fog történni. Én Gergő kicsit utána nézett.
1: Hát ugye tavaly két fontos dolog történt. Az egyik a Kolumbia katasztrófája után a Bush elnök egy új tervet hirdetett a NASA számára, amiről majd beszélhetünk egy kicsit, és a másik pedig az, hogy elvitték a X-Prize, tehát az X-díjat, ami ugye egy 10 millió dollárt adott annak, aki először juttat föl magánrepülőgépet és hoz vissza a Földre. És ez megtörtént tavaly a Spaceship-on, harmadik próbálkozásra, jól tudom, akkor ez sikerült neki, úgyhogy ők elvitték a 10 millió dollárt. Ami itt érdekes az az, hogy ezt azóta felvásárolta Richard Branson, aki a Virgin cégcsoportnak a főnöke, egy ilyen excentrikus milliárdos, és van egy Virgin Galactic nevű cég, amely, ha minden igaz, akkor az évtized vége előtt turistákat szeretne juttatni az űrbe. Ellentétben azzal, ami az oroszoknál történt, hogy 20 millió dollárért hajoltam, két embert hittek fel eddig, ez 200.000 dollárba fog kerülni egy jegy, és már most lehet rá jelentkezni, úgyhogy ha valakinek van felesleges 200.000 dollárja, akkor 3 napra elmehet velük. Tehát az a lényeg, hogy úgy tűnik, hogy beindult az űrturizmus, illetve hogy az nagyon hamar be fog indulni ez a biznisz. És ugye akkor itt az első kérdés, amit rögtön beszéltünk, az, hogy vajon a magánszféra, vagy pedig az állam lesz az, aki igazából elindítja az űrbetelepítését és ezeket a programokat?
2: Hát ugye, hogy beleugassak, a klasszikus történet, amire az ember mindig visszanyúl, amikor valami kézzelfoghatót akar erről mondani, az a gyarmatosítás története, tehát hogy hogyan lett Amerikából ország, meg Afrikából, meg Ausztráliából ország, és hát ott csak az elején voltak ilyen politikailag motivált, a dologba pénzt fetszelő királyok meg királynők, viszonylag hamar, illetve maguk a királyok, királynők is gazdasági okokból kezdtek el hajókázni különböző távoli pontokra. Közgazdásznak majdnem nyilvánvaló, hogy előbb-utóbb, ha ebből a dologból lesz valami, akkor előtérbe fognak kerülni a gazdasági okok, és nem csak abból a célból fognak a Holdra meg a Marsra röpködni viszonylag drága járművek, hogy zászlókat helyezzenek ott el, integessenek, és útközben katonai fejlesztéseket próbáljanak ki, hanem valamiféle gazdasági megfontolások is előkerülnek, és akkor meg a másik reflex lép érvénybe a közgazdász agyában, hogy az ilyenfajta gazdasági dolgokhoz alapvetően azért a piac az alkalmas mechanizmus, és hogy valahogy majd akkor a magán kezdeményezés és a profitéség fogja jobban működtetni ezeket a dolgokat, vagy hajtani tovább, mint sem a dicsőség vágy, meg a nemzeteknek az ilyen absztrakt versengése valami nemes dologért.
0: Ugye nem beszélve, hogy a nemzetek absztrakt versengésének alapvetően ugye az a feltétele, hogy legyenek hasonló erősségű nemzetek, amik eléggé különböznek egymástól, akkor saját társadalmi viszonyaik felsőbbrendűségét próbálják bebizonyítani azzal, hogy az űrprogramban nagy eredményeket érnek el. És ugye lehet, hogy tehát emiatt is kapcsolódott annyira szervesen az állami tulajdonhoz, vagy az állami vállalatokhoz az űrprogram, hiszen ez katonai és ilyen nemzeti presztízs szempontok motiválták, amikor ugye...
2: Lehet, hogy Európa beszár ebbe a dologba, és a francia nyugdíjrendszer nagyobb dicsőségére Európa külön fogja megpróbálni meghódítani a soron következő bolygót, de ez talán annyira nem reális, mint ahogy a Szovjetunió meg Amerika versengett ezen a téren.
3: De miért érdemes? Most a, tehát a gyarmatosításra gondolok, akkor ott sem feltétlenül egyértelmű, hogy amikor a folyamat elkezdődött, akkor mit gondoltak arról, hogy ezt miért érdemes csinálni? Tehát, hogy nyilván a gazdasági használja egyértelműek, de ugye...
0: Egyébként az azért annyira nem értem meg a gazdasági használit, eddig nem láttuk. Mondom,
3: hogy... Tehát, de ott is mondjuk 3-4 szempont az biztos lehetett, és hogy kinek mik voltak a szempontjai, az biztos nem egyértelmű, de itt végképp nem látom, tehát azért nem teljesen evidens, mert ugye kb. Jó bulinak tudjuk tartani azt, hogy a Marsra elmegy valaki, de nem, hirtelen nem látom a piaci értékeit.
1: Hát de ez történelmi is előfordult többször, hogy nem tudták előre, hogy ilyen értéke lesz. Tehát például mondjuk az Ausztrália felfedezésekor ugye nem tudtak vele mit kezdeni, ezért kitalálták, hogy elviszik oda.
0: Egyébként elég messze van erre az attribútumára építve.
1: Ami ugye folyt is 60 éven keresztül, több mint 60 éven keresztül, egészen addig, amíg egyszer csak aranyat nem találtak, és akkor ugye már nem büntetés volt oda kerülni, hanem épp ellenkezőleg. Tehát nem lehet előre tudni, hogy például mit fogunk találni a Marson.
0: Hát mondható, hogy az űrversenynek is voltak azért valamilyen hasznai eddig, hogy a nem tudom, a teflon kifejlesztése és tehát hasonlít egy csomó fejlesztés meg ilyen technológiai újítással ez összekapcsolódott.
3: De ezeket csak az állami szféra tudja érvelni, hogy miért költ rá pénz szerintem. Tehát, hogy az nem evidens számomra, hogy valaki technológiai újításokat vár rá, de sem nem tudja, hogy miket, és ezért repül privát pénzből, nyilván nem.
0: Hát jó, de az, hogy bizonyos cégek kísérleteket végezzenek a súlytalanság körülményei között, nem tudom én, tehát ez lehet egy ilyen üzleti irány az űrturizmus mellett, hogy ott a...
1: Hát szerintem, ami rövid távon üzlet, az a turizmus. És hogyha ez a Virgin Galactic sikeres lesz, akkor valószínűleg más cégek is be fognak ebbe szállni, ami remélhetőleg leviszi majd az árakat, technológiai újításokat találnak ki, és hát gondoljunk bele abba, hogy 1935-ben mondjuk hogyan néztek ki a repülőgépek, és mennyire repültek, és 1960-ban hogy néztek ki, és mennyire repülnek. Repültek akkor, és ma. Tehát előfordulhat, hogyha...
0: És hogy néztek ki az űrhajók, és hogy néznek ki most.
1: Előfordulhat az, hogyha úgy dönt az emberiség, vagy úgy döntenek az ebben érintett országok, hogy akkor az űrt azt felnyitjuk a tőke és a magáncégek előtt, akkor újra beindul egy gyors verseny, most már nem katonai verseny a Szovjetunió és az Egyesült Államok között, hanem nagy cégek között.
2: Nem, tehát a turizmus, egy picit szkeptikus vagyok, hogy a turizmus mennyire elég, vagy mennyire tud elég pénzt becsatornázni abba, hogy itt valami komoly előrehaladást legyen. Tehát ahogy mit tudom én, mondjuk egy csúf sivatag, az elég lehet oda, hogy oda vigyenek néhány kalandvágyú embert, akik akkor egy csomó pénzért csodálják, hogy hú, itt 70 fok van, és ezért és semmi nem él meg, és milyen piros az alkony, de azért ez nem fog létrehozni ott egy új országot valószínűleg. Ugyanúgy szerintem önmagában, a turizmus az lehet egy fázis, vagy egy lépés, vagy valahogy...
0: Közben a telefont.
2: De
3: Halló.
2: Csatornázhat dolgokat, de önmagában kevés.
3: Halló.
4: Ott van pedig az emberünk.
0: De most már nincs. Akkor megkérnénk az emberünket, hogy még egyszer hívjon fel minket, és hát, ha most sikeresebbek leszünk. Tehát nem tartod a...
2: Tehát a turizmusnak lehet szerepe, de persze lehet egy csomó pénz, amit most nem tud belekerülni a dologba, belekerül, de önmagában egész biztosan kevés.
0: Hallgató bele tudom is sorba kerülni. Haló?
2: Turizmus az éterbe.
0: Hát?
3: Sajnos, de ez nagyon jó.
0: De valószínűleg hallott minket egyébként. Tehát...
3: Igen. Mi is hallottunk valamit.
0: Ez. Nézzük meg. Jó, akkor...
2: Ja, a visszatérve az eredeti motivációkat, a analógiára, amíg újra telefonál ez a rejtélyes ember.
0: De technikailag mindent megteszünk.
3: Lehet, hogy nem is ember.
0: Működjön.
2: Lehet, és igen. Mindent megmagyaráz.
0: Haló?
5: Sziasztok! Na most hallani.
0: Igen, most már hallani.
5: Jó. Két alkalommal
0: Bocsánat, mert technikai problémák voltak.
5: Ha. Hú, mit is akartam mondani.
0: Na, de annyi akkora sikerélmény.
3: Azt örüljünk a közös sikernek.
5: Ja, hogy tökre sajnáltam, hogy mert én neten hallgatom, és így le vagyok maradva, hogy közbe vágtam, mert közben elkezdtetek arról beszélni, illetve az egyik kötök, hogy ez a turizmus, ez valószínűleg kevés, szerintem is. De nem ezt akartam mondani. Ja, hogy igen, hogy mindig megfeledkeztek Kínáról. Tehát, hogy oké, hogy most már nincsen Szovjetunió, és akkor nincs ez a presztízs verseny. De ott van Kína, akik igen keményen nyomulnak űrkutatásban, egyre inkább mostanában. És hát az egyrészt az nem kifejezetten az az ország, meg az a gazdaság, ami annyira kizárólag piaci elvek szerint vezérelt, hanem ott azért nagyon hát ugye eleve van mögöttük egy bázis, tehát ott lakik 1,2 milliárd ember, az elég komoly tőke mindenféle szempontból, és az általában annak a mozgása meg a dinamikája az nem a piac szabályait követi, úgyhogy ők szerintem nagyon komoly erőforrásokat tudnak átcsoportosítani arra, hogy akár pusztán presztízsből, vagy mindenféle ilyen erőfitoktatásból építsenek egy bazinagy bázist a Marson, és ez szerintem elég erősen katalizálhatja ennek az egész dolognak a menetét, nem?
0: Köszönjük szépen.
2: Lehet. Én egy japánnal beszéltem, amikor már nagyon homályosan emlékszem, hogy Kína valamit sikeresen végrehajtott az űrben, már nem emlékszem micsodát, és pont azután, hogy a japánok pedig a sok évtizedes technológiai kiváló eredményeikkel meg elszúrtak valamit, vagy nem jött össze valami, és hogy Japánban ez nem nemzeti gyász, de legalábbis ilyen magukba fordulást okozott, hogy basszus, mi nagyra vagyunk.
5: Igen,
2: és
5: a japánoknak ilyen komerciális célokra felhasználandó műholdjait szállító rakétát zuhantak le egymás után.
3: Ja, igen.
5: Azzal beégtek a kínaiak, meg nem is tudom mit, azt hiszem nemrég lőtték fel az első föld körüli pályára állított, hát nem műholdjukat, nem űrhajójukat, hanem valami
0: ilyesmi. Talán a majmot, vagy ilyesmit is, nem?
5: Igen, tehát hogy volt rajta élő.
3: Igen, és már látjuk, hogy a Józsefvárosi piacot elárasztják az olcsó kínai űrhajók majd.
5: De nem az, de hogy nekik van egy, ha jól emlékszem a cikkek, nekik van egy konkrét programjuk a Mars expedícióra évszámokkal, meg mindenféle ilyen milestone-okkal, meg targetekkel.
2: De egy kicsit, tehát ha átlépünk egy következő fázisba, akkor az azt jelenti, hogy ez a fajta ilyen nemzeti büszkeség dolog, ez majdnem, hogy komikussá válik, mint amikor az első magyar átrepült az Atlanti óceán fölött, nem tudom hány évvel azután, hogy már mindenki átrepült, és már, postagépek röpködtek, tehát ez egy szép teljesítmény volt nyilván, és büszkék is voltak.
5: Kína az egy más kaliber, nekem inkább erről a kínai dologról az a Vonnegut regény ugrik be, most nem emlékszem, hogy melyik volt, azt hiszem a Burlesque, nem tudom, hogy olvastátok-e, amiben az Egyesült Államok az folyamatosan hanyatlik mindenféle szempontból, mind gazdaságilag, mind tudományosan, mind morálisan, és a kínaiak pedig folyamatosan fejlődnek, és ezzel párhuzamosan egyre jobban mennek össze. Nem emlékeztek erre?
1: És utána pedig megszállják Kaliforniát, ilyen kis 2 centis kínaiak.
5: Nem, hanem az van, hogy a végén már ilyen mikroszkópikusak, de hát azért mennek össze, mert egyre többen vannak, meg hogy űrutazgatnak, és közben manipulálják a gravitációt is, és akkor az a legvége a regénynek, hogy Amerika az egy ilyen iszonyatosan lepusztult, sivár, kihalt ország, ahol kb. Ilyen középkori szintre süllyedtek vissza, mint civilizáció, és ilyen lovaskocsikkal járnak, meg mit tudom én, ott New Yorkban a házak között élnek, mint a vadak, és akkor néha nincsen gravitáció egyáltalán, néha meg fel se tudnak kelni az ágyból, mert a kínaiak erősre állították.
0: Köszönjük szépen!
5: Hello!
1: Szia! Erről a klasszikus Economistnak volt ez a klasszikus címlapja, amikor a kínaiak fellőtték ezt az űrhajót, hogy ugye akkor már nemzetközi segélyekre nem tartotok számot.
0: Igen, ami vitát is váltott ki. Egyébként, hogy nyilván Kína azért valamivel több erőforrás tud összeszedni, mint mondjuk Magyarország, sőt, ott ugye motiválva is vannak rá.
3: De jó, hát most akkor ez tényleg fontos, ez azt jelenti, hogy a verseny is működhet, meg azt jelenti, hogy vannak potens szereplők ebben a játékban, és a piac szerepen is komolyabban elindul a dolog, és mondjuk technológiailag ez megalapozott lesz a következő 10 évben, akkor valószínűleg érdemes lesz Kínában csinálni például ezt a dolgot. Meg valószínűleg az oroszok is majd lejjebb fogják árazni a dolgokat, hogyha 100-szoros különbség volt abban, amit mondtál.
1: Na, csak összefoglalva ezt a Bush tervet akkor. Tehát itt ugye arról van szó nagyjából, hogy a NASA-nak újra el kellene kezdenie először robotokat küldeni a Holdra, utána 2014-re embereket juttatni, és hosszabb időre juttatni, tehát nem csak 2-3 napra, hanem a végcél azt hiszem 3 hónap, tehát létrehozni egy állandó bázist, és utána pedig a még meg nem nevezett jövőben pedig onnan indulni tovább a Marsra, egy nagyobb expedícióval. És ez rengeteg kritikát kapott ez a terv, az egyik kritika az, hogy ehhez nem rendeltek pénzt. Tehát úgy gondolták, hogy majd a pénz az majd a Bush kormányzat regnálása után fog jönni, illetve hogy a NASA az a jelenlegi forrásaiból is képes ezeket a projekteket megvalósítani.
0: A NASA rengeteg pénzt kap, és olyan túl sok mindent nem csinált az utóbbi időben.
1: És ugye a másik fő kritika az az, ami ugye ezzel összefügg, az, amit magának a NASA-nak a mérnökei mondanak, ennek így utána néztem, hogy hát ők ezt sokkal korábban meg tudnák csinálni. Tehát mondjuk
0: hogy
1: 5 év alatt összehozták az Apollo programot, valószínűleg sokkal korábban el lehetne jutni legalábbis a Holdra vissza.
0: Ismét, ez a 60-as évek.
1: És aztán pedig tovább. Mindenféle ilyen projektek vannak, van ez a Mars Direct nevű projekt, ők azt mondják, hogy 20 milliárd dollárból 20 év alatt összehoznák ezt az egészet, és ugye itt jön be az, hogy miért nem hirdetünk versenyt magán cégeknek vagy szervezeteknek, arra, hogy menjenek ők a Marsra, nem feltétlenül kell ezt egy nagy állami bürokráciának megtenni. Tehát erre egy példa ez a Mars Direct, ami gyakorlatilag egy ilyen szervezet, ő nekik vannak ilyen mindenféle konferenciáik, meg táboraik, és az elképzelés az, hogy kevés cuccal mennének a Marsra, de ott mindent megpróbálnának megcsinálni maguk, és ezen spórolnának sokat.
0: Igen, csak egy valamit nem sikerül megcsinálni, akkor megfulladnak. Na, most hallgassunk egy kis zenét, és utána térjünk vissza majd a Bush tervre.

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió, és azon belül a Skifi Nap, azon belül pedig a Kovács Ádám hangpostája című közgazdasági műsor. Mai témánk, hogyan lehet meghódítani az űrt, nyilván a kolonizáció különböző bolygókon és hasonló témák vannak. Hívjatok minket a 215-37-73-as telefonszámon. És éppen ott tartottunk, hogy Gergő ismertette velünk a boosternek a részleteit, és arról kezdett itt vita kibontakozni a zene alatt, előtt és közben, hogy mennyire kell magántőkéből megvalósítani az űrkutatást, vagy a kolonizációt.
1: Ugye a közgazdász megint csak elsőre arra gondol, hogyha van egy jól definiált cél, amit nagyjából le lehet ellenőrizni, mondjuk, hogy eljutott egy ember a Marsra, vagy legalább, hogy visszajött-e, mondjuk.
2: Vagy legalább van egy videója, amin úgy néz ki.
1: Akkor...
0: Például az XT, az ugye abszolút egy ilyen jelleg, hogy ott meg lehetett határozni, hogy fel kell kétszer lőni az űrbe.
1: Világos.
2: Megfelelő magasságban.
1: Akkor egyáltalán nem biztos, hogy abból, hogy erre a közpénzt szán, és hogy ezt el akarjuk érni, az is következik, hogy ezt valami minisztériumnak kell előállítani, egy nagy államilag finanszírozott nyugdíjas állásokkal teli masinériának, amilyen a NASA, hanem lehet, hogy követni kell ezt az X-díjat, és az állam, az amerikai állam, ha már milliárdokat szán arra, hogy a Marsra megyek, megmondhatja, ki először oda megy, az bekaszírozhatja az erre szánt pénzt, és ott többit meg oda dobja a feladatok többi részét a piacnak. Alapítsatok részvénytársaságot, küzdjetek, aki másodjára jön meg, aki útközben ezért meghal, annak petje van, azt majd viselik a részvényesek.
0: Hát igen, vagy esetleg a másodjára jött is. Kap valamennyit, tehát ezzel lehet ezeken...
1: Hangszórót.
0: Néhány hangszórót nyered. Ugye, de az XD az egy nagyon jó példa erre tényleg, hogy sikerült is elérni ezt a célt, és többen próbálkoztak, még akkor is, hogyha csak az kapott pénzt, akinek először sikerült. Ez erősen arra utal, hogyha ilyen esetleg nem is akkora nagy célokat, hogy kijut el előbb a Marsra, hanem ennél kicsit szerényebb célokra ki lehetne tűzni ugyanilyen jellegű díjakat, és akkor lehetne őket versenyeztetni. Mint ahogy ez egyébként felmerül más témákban is, mint a fegyvergyártásnál, hogy
3: Persze jelenleg ezzel az a probléma, hogy mondjuk egy olyan nagy cél, hogy eljussunk a Marsra, az azt követeli meg, hogy mindenféle új technológiákat fejleszünk ki, és azt nem várhatod, hogy egy adott társaság, vagy akár a piac minden technológiát ki tud fejleszteni. Tehát valószínűleg annak olyan befektetésekre lenne itt szükség, amelyeket nem biztos, hogy a piac felvállalna, hiszen a megtérülés...
0: De ugye azt lehetne mondani, hogy a technológiát megveszi az állam.
2: De még van egy állam. Másik probléma is itt szerintem, nem tudom, hogy a most az ideig eredményeknél hogy volt, de gondolom, hogy a NASA által kitalált technológiákat nem nagyon adták el. Tehát, hogy nem tudom, hogy a 40 évvel ezelőtti technológiákkal mi van, de mai
0: hát a telefont azt sikerült megkapni.
2: Azt igen. Nem tudom, de hogy ez egy probléma, hogyha te még direkt pénzt is nyomsz abban, hogy a public itt fejleszgessen ilyen dolgokat, akkor kitalálnak olyasmit, ami először az amerikai hadseregnek kéne a tulajdonában legyen, mondjuk egy technológia, tehát nem biztos, tehát nem tudom, hogy ezt hogyan lehet megoldani.
0: Hát ugye azt lehetne, hogy az állam megvásárolja, tehát ugye az van benne, hogy kapsz valamennyi pénzt, ha kifejleszted, de cserébe az állam megkapja a szabadalmat, és mondjuk, ha gondolja, akkor hát nyilvánossá teszi, hogyha nem
2: is
0: akkor...
2: a szabadalom, de hogy valamiféle kontroll kellene elvileg, tehát ezt ugye de magam elég képzelem, hogy...
3: De hogy lesz ebből akkor piacosított űrutazás? Tehát kiírunk mindenféle díjakat, mindenféle technológiára, ezek a technológiák titkosak lesznek, mert mi történik, hogyha Kína kezébe jutnak, mondjuk. Hogy lesz ebből piacosított űrutazás?
2: Tehát arra akarok kiukadni, hogy valószínűleg van egy ilyen elv azért, hogy olyat senki ne csináljon, amit mondjuk a NASA még nem csinált meg, vagy ilyesmit. Tehát, hogy már föltárt terület, de tehát ez egy...
0: Hát de most elvileg éjszakalvás közben is felfedezhetek egy csoda fegyvert, tehát hogy most ez...
2: Igen, de...
1: ez az egész honvédelmi dolog nekem egy kicsit büdös. De ahhoz képest, hogy mennyi pénz megy el rá, és ahhoz képest, hogy egyenlőre még azért ilyen csillagáborúkról inkább csak a kudarcokat hallottuk, ahhoz képest, és ugye, hogy nem mondják meg, hogy mit fejlesztenek ki, amiatt, amit kifejlesztenek, hogy az olyan fene titkos, az emberben van egy ilyen gyanúper, hogy esetleg nem nagyon fejlesztenek ki, nagyon hasznos dolgokat nem fejlesztenek ki, csak ez egy ilyen kézenfekvő érv. Hát valószínűleg valamiket fejlesztenek ki, de hát kérdés, hogyha megspórolnak ezen az a pályázati kiírással csinálják 10 milliárdot, és aznak a felét odaadják a Pentagonnak, az nem fog-e kifejlesztetni egy csomó amerikai biztonság szempontjából hasznosabb dolgot, mint amit így mellesleg teflonnal kibélelhetik az ágyukat, hogy nem tudom pontosan mit tudom neki.
2: Nem tudjuk pontosan.
1: Ugye, mert titok?
2: Nem, arra próbáltam érveket találni, hogy miért nem jó ez az államnak feltétlenül, vagy mivel tudja megérvelni, hogy tízszer annyiért csináltatja NASA-val ezt a dolgot.
0: Jó, hát ez nyilván bizonyos katonai technológiák kerülnek így magáncégek kezébe, vagy olyan eszközök, amik akár katonai célból is felhasználhatók, és mondjuk, ugye lehet, hogy az állam jobban szereti, ha ez az ő kezében van, mint hogyha bizonyos polgárainak a kezében.
2: Hogy a űrrepülési technológia adott, és azt abból találjunk ki olcsóbbat, egyszerűbbet, stb., akkor meg nagyon jó a piaci innováció erre. Tehát ha ilyen irány a dolog, és egyébként ilyen, most. Tehát ideig ez tiszta sor. És hogy, de mondjuk a kolonizáció, meg hasonló dolgok azért...
0: Jó, tehát hogy a marsutazáshoz szükség van olyan technológiára, ami egyelőre mondjuk hadi technológiának minősül.
1: Bár, ugye egy csomó nagy cég, azok a cégek valószínűleg nem a Váradi és társa Kft. Budapestről fog ebbe a dologba beszállni, és hogyha beszáll legalábbis konzorciumként a Boeing, meg a Lockheed Martin, meg ezeknek meg miután katonai beszállítók, úgyis van olyan biztonsági jóváhagyásuk, hogy egy csomó mindenhez hozzáférnek. Úgyhogy szerintem ez nem egy akkora drámát, ugye a másik megfontolás, az egy ilyen egyszerű fix költség megfontolás, hogy az valahogy egy pazarlása, hogy egymás mellett öt barakban, Floridában öt rakétát építenek, amikor egynek is elég lenne eljutni oda, tehát hogy lehet, hogy...
0: XZ-nál is úgy tűnt egyébként, hogy ez egy hatékony megoldás, csak ugye vannak olyan kérdések, hogy meddig tartható fenn a verseny egy ilyen szférában, tehát hogyha ugye egy különböző díjak vannak, és akkor nyilván aki az elsőt elnyeri, annak már a másodiknál is nagy esélye van arra, hogy elnyerje. Tehát elképzelhető, hogy valahogy ugye a Microsofthoz hasonló ilyen természetes monopólium alakul ki, hogy igazából csak egy vállalat esélyes arra, hogy elnyerje a következő díjat.
3: De visszatérve az előző ellentetésre, tehát szerintem logikusabb azt gondolni, hogy ugye itt a nagyon drága fix költségű dolgok, az mondjuk az első expedíció Marsra, vagy az első holdbázis kiépítése. És valószínűleg ez az, amit állami pénzből kell majd megcsinálni, és amikor majd elérkezünk ahhoz a fázishoz, amikor már bevándorlók akarnak venni, és le akarnak telepedni, és várost építenek, akkor valószínűleg érdemes megnyitni a kapukat, és azt mondani, hogy...
1: És itt ugye van egy olyan kontraszt a gyarmatosítás korával, hogy ott a dicsőségünk kívül volt egy olyan nemzetközi jogi konstrukció,

0: Ez a szabályozás hosszú távon nem hiszem, hogy fenn fog maradni, tehát abban a hipotetikus sci-fi állapotban, amikor ugye ott élnek az emberek, és földre van szükségük, akkor nehezen tartom elképzelni, vagy
1: földre?
2: Hát itt van egy olyan ötlet is, hogy ezt úgy kéne kezdeni. Felvetették azt is, hogy ezt ott kéne kezdeni, hogy most nekiállni, eladni ingatlant, illetve területet a Marson, és ebből lenne olyan tőke, amiből aztán lehetne finanszírozni magát, az, hogy oda menj, és meglátogasd a telkedet.
0: Hát de ugye itt is kérdés, hogy mennyire gondoljuk azt komolyan, hogy az országok azok egyenlőképpen részesednek az űrből, mert nyilván, ha most így elárvereznénk a Marsnak a felszínét, a Marson lévő földeket, hogy ezt a folyamat még egyszerűen, akkor azt a jelenlegi gazdag országok lakóinak a magántulajdonába kerülne, és akkor egy ilyen érdekes nemzetközi, tehát alapvetően nemzetközi jogi státuszon lenne a, mit tudom, amerikaiaknak, meg a japánoknak egy csomó kis parcellájuk, és akkor ez így hoz, tehát hogy így akkor hiába nemzetközi státuszú mégsem, sincs valós tulajdonjoga a többi ország lakóinak, másrészt meg hosszú távon kérdés, hogy ez fennmaradhat-e, hogy olyan emberek tulajdonában van, akik nincsenek.
2: Hát igen, akkor az a kérdés, hogy hogyan tudjuk ezeket a tulajdonokat érvényesíteni. Egyelőre nincs ott senki.
1: Létrehozunk egy alapítványt, egy nemzetközi űralapítványt, amelyik a bevételeket kapja, és a befolyó pénzekből támogatja a parcellázás gyakorlati kivitelezésének elősegítését.
0: Igen, csak valószínűleg, aki ott van konkrétan, az jó meg tudja verni a többieket. Tehát, hogy az
3: vannak mindenféle köztes megoldások. Például Amerika gyarmatosításán ilyen királyi charterek voltak, ami ugye bizonyos szempontból egy magánszereplőt ráncigál bele ebbe a dologba. Másrésztől azonban úgy megtámogatja egy ilyen majdnem állami jellegű konstrukcióval. Tehát nem azt mondta, hogy ezért minden angol alatt való vehet magának, ha ezért elhajtja az indiánokat, és ezért letelepíti a pulykákat a darabot a térképen, hanem azt mondta, hogy én leszerződöm ebben az ezért milliómos ezért őrgroffal, vagy nem tudom kicsodával, William Penn, és a térképen berazok egy jó nagy darabot, és azt mondom neki, hogy egy nagy díszes pátenssel, hogy ez most, mintha ő lenne ott a király, bizonyos feltételek közt ottan hozhatja a telepeseket, és fejlesztheti a vidéket. És ez belállt. Most Pennsylvania.
0: Hát, sőt, a vasútársaságoknak, ha már az amerikai gazdaság történeti példákat húzani, tehát vasútársaságnál is ugye az volt, hogy megteremti a közjószágot, ami mindenkinek jó lesz, de először nem látszott, hogy miért lesz ez jó. És akkor ugye azzal motiválták őket, hogy mit épített egy mérföldet, és akkor a körülötte lévő, emiatt már értékesebbé váló telkeket megkapta, amit el tudott adni azoknak az embereknek, akik oda mentek. Tehát nyilván ez is egy ilyen modell. Persze az, hogy utána mi lett a ilyen pervers ösztönzés következmény, ezt ismerjük, hogy a transzkontinentális vasútnál így véletlenül elment egymás mellett a keleti, meg a nyugati, annyira megért a vasutat építeni, hogy inkább megduplázták, de...
3: Na, mi Magyarország feladata mindebben?
1: Létrehozni és elindítani a Széchenyi Verne tervet.
0: Utazás a földközi pontja felé.
1: 101. lépés.
0: De mindesetre éppen beszéltük azt, hogy igazából az XD-nak az összeg, amikor 10 millió dollár, az körülbelül 2 milliárd forint, tehát az most a magyar költségvetésnek se egy iszonyú nagy része, tehát ha igazán tökös ország lennénk, akkor kiírnánk néhány ilyen XD-at, hogy aki elmegy a Holdra, az nem tudom én, kap 50 milliárd forintot, és akkor ez az országi más szempontból szerintem legalább ennyit elverünk évente mindenféle hülyeségre.
3: Náluk a honvédelmi megfontolások talán sem annyira fontosak talán, hogy vajon az így módon kifejlesztett új technológiákat mennyire tudjuk a hazavédelmére.
1: Az ország területe magában kicsi ahhoz, hogy komolyabb üsztelgencset végezni.
0: Megforduljon rajta.
1: Nem fér el rajta, hogy fel nem tudunk felszállni.
0: Csak ugye kérdés, hogy a Marson lévő gazdákat majd hogyan fogjuk a terület alapú támogatásokat eltartani.
2: Akkor beszéljünk arra, hogy miért értemes egyáltalán menni a Marsra. Mit csinálunk ott? Tehát tegyük fel, hogy odaértünk.
0: A skifikben ugye mi volt ennek a motivációja általában, vagy a 70-es években, amikor ez a klasszikus
2: volt? A klasszikus motiváció, és lehet, hogy Kína esetében ez meg mai szerepet játszik, az volt ugye, hogy mindenki rettegett a túlnépesedéstől. És akkor a 70-es években jöttek ezek a tervek, hogy űrvárost, Marst, Vénuszt, stb. Be kell telepíteni. Hiszen mit fogunk kezdeni ezzel a 16 milliárd emberrel, aki itt lesz az ezredfordulóra? És hát ugye ez nem jött be.
3: Áll a kínai népesedés politikának?
2: Igen.
0: Többek között, igen.
2: Tehát az eredeti

0: lökés az valami ilyesmi volt, hogy mindenki rettegett attól, és ugye a másik dolog, amikor attól félt mindenki, hogy 2000 el fognak fogyni a nyersanyagok a földről, ami szintén nem jött be, de ebből persze nem következik, hogy nem jöhet be, és hogy nem lesz később ez tényező.
1: Ugye a gyarmatosítás mindig monomániás, viszont én erről legalább tudok valamit, arról sem sokat, hogy a gyarmatosítás elején mindenkinek a szeme az erőforrásoktól csillogott, aranyt, meg prémet, meg ilyeneket akartak hozni, meg rabszolgákat, meg mit tudom, micsoda. És ugye itt is ez fölmerül a bizonyos tervekben, hogy micsoda érceket lehet honnan, bár egyelőre nem éri meg a dolog, de aztán egy idő múlva az derült ki, hogy ezeknek a földeknek a tulajdona földeknek. Az alapvetően egy ilyen opciós megfontolásban fontos, ki tudja még, mire lesz jó.
2: És aztán Alaszka megvásárlása.
1: Meg Ausztrália.
3: Olcsó volt.
2: És találtak rajta olajat.
3: Beraktuk a szekrénybe, hát ha valami.
1: És ugye ami történt, az az, hogy az illető területeknek a gazdaságba való bevonása, meg a benépesedés, ez annyira megváltoztatta az egész gazdaságot, meg a társadalmat, hogy már nem is nagyon értelmes ez a kérdés, hogy jó-e az, hogy Amerikában emberek laknak.
3: Haló.
4: Sziasztok.
3: Szerinted jó?
4: Azért arról se feledkezzünk meg, hogy szerintem nem is annyira azért lesz a terület, aki oda tudja juttatni az embertömegeket. Tehát itt a nagy költség ez nem is az odaút, illetve ennek a kifejlesztése, hanem az úgynevezett terraformálás. Mert ugye jelenleg a Marson hát nem igazán lehet megélni. Legalábbis nem olyanok a körülmények, amiket itt megszoktunk.
2: Jelentős föld alapú támogatás kell hozzá.
4: És nagyon-nagyon távol állnak ezek a körülmények attól, ami egyáltalán az életre alkalmas legyen. Szóval nyilván mindenképpen első lépésben, és hát erre ugye vannak konkrét ilyen tudományos elképzelések, magát a bolygót kell valahogy földszerűbbé alakítani, mondjuk elsősorban a légkört egy kicsit hozzápasszint, ami a légköri nyomást földön megszokotthoz, és ezt meg lehet oldani, tehát van rá módszer, csak biztos, hogy irdatlan sok pénzbe kerül egyrészt a módszer kifejlesztése, tehát a konkrét fejlesztések, másrészt pedig az egésznek a kivitelezése. És azt gondolom, hogy az formálhat jogot arra, hogy aztán ott szétossza a területeket, vagy a földeket, aki ezt végre tudja hajtani, ezt a terraformálást, mert itt ez az az erőforrás, amivel lehet gazdálkodni a légköri nyomás, tehát a földi légköri nyomás, meg a megfelelő összetételű légkör, és az alacsony háttérsugárzás, mert ugye az vékonyabb a légkör, és azért magasabb a háttérsugárzásnak az értéke.
2: De ugye közgazdászként mondhatjuk azt, hogy itt igazából a tulajdonjog az inkább előfeltétel a terraformálásnak, mert a terraformáláshoz aki ezt végrehajtja, vagy akitől elvárnánk, hogy ezt végrehajtja, annak megfelelő garanciákkal kell rendelkezni, hogy utána megfelelő tulajdonokat is kap.
4: Hát igen, csak hogy egyelőre ezt senki érte. Tehát, hogy aki először oda megy, szerintem, tehát hogyha egy magántársaság most lát benne fantáziát, és azt mondja, hogy neki a 100 éves megtérülés is megtérülés, épít egy bazin a gyűrhajót, meg kifejleszti a terraformálás technológiát, oda megy és elkezdi csinálni, akkor szerintem az az övé, mert onnantól kezdve mondhatja...
2: De ez hogy... igazságossági szempontból az övé, de ugye el lehet tőle venni a esetben. Ez...
4: Hát az igaz, nyilván. Utána meg oda mehet egy flotta, és azt mondhatja, hogy bocs, ez
1: mint a holland gyarmatosítók jártak ebben, amikor New Amsterdamból fölébredtek, hogy New Yorknak hívják már, és angol gyarmat, ugye?
4: Igen, de hogy alapvetően én azt gondolom, hogy a Marsban, tehát azt nem tudom, hogy milyen ércek vannak ott, lehet, hogy az is van, de hát ez az, amit ugye nem tudunk előre, de hogy ami konkrétan elképzelhető és eladható érték, az, hogy egy olyan földterületet, illetve egy olyan területet tudnak áruvá tenni, ahol meg lehet élni. Mint emberi viszonyok vannak.
0: Mert nem buborékokban, mint ahogy az először
4: így van. Történt. De hát a hosszú távon nyilván buborékban élni, egy buborékot fenntartani, az sokkal-sokkal drágább, mint egy ilyen 25-30 év alatt átalakítani a... Ez most nagyon optimista volt. De
0: hát én tudom, hogy ez több ezer év.
3: Gondolj a levegő munkacsoportra, hogy fog tiltakozni.
1: Nekem is van egy javaslatom, hogy nem lehet inkább az embereket kéne átalakítani, én is olvastam cikkiben, hogy hát kis genetikus.
4: Egyébként igen, ahogy fejlődik a biotechnológia, meg a nanotechnológia, úgy elképzelhető, hogy hamarabb lesznek olyan bogyók, amiket beveszünk, és alkalmasak leszünk a marsi életre, mint hogy a marsi légkör hozzánk idomul.
0: Mint jó, mondjuk, hogy nem... oxigén nélkül lélegezzünk.
4: Hát
2: igen, persze.
3: Hát figyelj,
1: jó vicc.
4: Na, hello.
2: Szia!
3: Szia!
2: Vagy kibírjuk a barátok köz nélkül, ugye?
1: Én a terraformálásban Washington DC-ben gondoltam bele, ahol is nyáron 40 fok van és 100% a páratartalom, és ott a terraformálásnak a praktikus változata az a légkondicionálás bevezetése volt. Én nem tudom pontosan, hogy éltek és kicsodák Amerika déli részében a légkondicionálás bevezetés előtt, de valószínűleg buborékokban élhettek. Mind aztán bevezették, és onnantól kezdve már lehet ott másnak csinálni, mint a mocsárban horgászni.
3: De jó lenne szerintem, hogyha elmennék ebbe az irányba tovább, tehát hogy ami technológián újtatkozni.
2: Na, te ezt nem értünk, úgyhogy egy kis zenéhez
3: sem fogunk elmeríteni. Akkor kimondhatunk, hogy a nagy baj van itt, mert hogy piaci alapon bármi történik, annak a legalapvetőbb feltétele, hogy tisztázott tulajdonjogok legyenek, és egyelőre itt nagy baj van.
1: Amit a zene után fogunk megoldani.
3: Pontosan.

0: 2156273.
1: Ezen hívjatok minket, hogyha a különböző bolygók kolonizálásáról, vagy hazánknak az ebben játszandó szerepéről van véleményetek, ugyanis a szünetben itt a Széchenyi Verne tervnek az újabb részleteit kidolgoztuk. Például a Mars a Marsra nevű szlogent, amit több millió forintért bármikor rendelkezésre bocsátjuk a megfelelő hivataloknak.
2: Tehát akkor a Marson vagyunk, és éppen azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne terraformálni ezt a bolygót. És ugye egyelőre buborékban élnek az emberek, de valahogy elindul a terraformálás. Most az a kérdés, hogy ez akkor probléma lesz-e, hogy ki és miből fedezi ezt a folyamatot.
1: És milyen jutalmat kap érte mondjuk. Igen. Tehát, hogy hogyan lehet megfelelő ösztönzőket képíteni, hiszen itt úgy tűnik, hogy hatalmas közjószágokat hoznak létre, olyan értelemben, hogy azokat mindenki használja, és nem világos, hogy hogyan lehet pénzt szedni tőlük érte.
0: Ha létezik igazi közjószág, akkor ez
1: akkor,
0: az.
1: Akkor a telefonálás.
3: Mert ugye a Földön azt mondjuk, hogy előbb van levegő, és aztán egyre rosszabb, és akkor lassan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy hogy legyen mégis beszívható, és mit csináljunk a kipufogó gázokkal. De az, hogy először elő kell állítani egy csomó levegőt, amit az ember be tud lélegezni, az kicsit nehezebbé teszi a dolgot.
0: Viszont úgy tűnik, hogy az utóbbi évtizedekben kezdünk gyakorlatok lenni ebben, tehát a Földön már mindenféle kísérleteket végzünk. Igen. Éghajlat módosítására. Tehát egy irányba tudunk már haladni.
2: De miért nem mondhatjuk ezt, hogy ez az új marsi kormányzatnak lesz a feladata?
0: Nagyon jó.
2: Tehát ott lesznek ezek a kis városok,
1: folyik
2: a gazdasági élet.
1: Hát ezek nyilván valamilyen földi állam állampolgárai, akik földi államoknak fizetnek adót. Tehát, hogy ez is egy...
0: Jó megoldás, hogy egy új államot hozzunk létre.
1: És ki hoz létre új államot? Tehát az ilyen szégisze alatt ugye működő államok azok eddig általában viszonylag kis sikerességi
2: százalékot. Erről szerintem az egy legjobb és legkomolyabb gondolkodás az egy Kim Stanley Robinson nevű szerzőnek a Mars sorozata, ahol ugye ez történik, hogy az ENSZ felügyeli a Marsot, viszont az ENSZ-t pedig ezek az internacionális nagyvállalatok, vagy nemzetközi, vagy transznacionális, ahogy ők mondják, nagyvállalatok irányítják, és itt természetesen több forradalom, meg mindenféle probléma lesz ebből. De ott legalábbis ezt a terraformálás dolgot úgy oldották meg, hogy ez a elvileg a marsi állam feladata volt, ezért lassan és rosszul is történt.
1: Vagy ez az ENSZ. Tehát egyelőre az ENSZ próba projektje ilyen szempontból az Antarktisz, ahol ugye a pingvinek azóta is jól érzik magukat, de ott is szélsőséges éghajlati körülmények között lehet.
3: Ezen kívül bár a rendőrt a Marsra projekt még nincs megfogalmazva, de nyilvánvalóan, hogyha itt állam, helyi állam által produkált létfontosságú közjószágokról van szó, akkor hát az állam, amit leginkább tud csinálni, az, hogy a legitim erőszaknak a monopóliuma a kezében van, hogyha ottan elkezdenek lázadozni, vagy ráteszik a helyi pucsisták a kezüket a levegőgenerátorra, akkor ott valakinek valamit csinálnia kell, és ez se lesz kétféle.
1: De ugye, tehát egy ideig nyilvánvalóan a marsi közösség az függeni fog a Földitől nagyon sok szempontból. Valószínűleg többbe fog kerülni a marsi közösség fenntartása, mint az, amennyi pénzt ők elő tudnak állítani egy ideig. Amennyi a Marsnak a nemzeti jövedelme lesz, ez azt jelenti, hogy a Földről egy jó ideig komoly készpénztranszferek kell megjelenni, amiért cserébe nyilván lehet kapni dolgokat, vagy turizmusból meg lehet élni.
2: Csak... Hát hogy mész egy marsi nyaralást? Ugye 6 hónap oda az út, 6 hónap vissza.
1: És jól lebarnulsz út között.
0: Hát ki tudja fizetni az árát, szerintem az út nem probléma.
3: Hát meghitelezzük nekik, aztán majd visszafizetik.
0: Hitelbe lehet nyaralni, nagyon jó.
3: Működni. Hát nem működni. Kell azt mondani, hogy cívjóságból, mert ők a mi részünk, hanem azt mondjuk,
1: hogy... A marsi állam hatalmas államadóssággal indul, hogy erre a formálást felszámolják neki.
3: Igen, ez legalább motiválja őket, hogy iparkodjanak.
2: A lényeg az, hogy a turizmus nem fog működni, mint bevételi forrás. Tehát akkor vajon mit fog nekünk adni a Mars? Miért akarunk egyáltalán oda menni? Ugye az egyik standard válasz az, hogy végére kéne már járnunk ennek a dolognak, hogy van-e ott élet. Ami ugye
1: de ez nem biztos, hogy terraformálni kell előbb.
2: Hát ez természetesen csak egy néhány expedíció kérdése, de a kérdés akkor az, hogy érdemes-e belefogni ebbe a letelepedés dologba, mert mit ad nekünk majd a Mars később?
1: Amit a rómaiak. De hát ugye
0: amikor jön a nagy gonosz meteor, amit nem tudunk szétlőni, mert amíg akkor se tudjuk, akkor el tudunk menekülni.
3: Tovább tudunk utazni valami más, egyelőre nem specifikált helyekre, ahol egyelőre nem specifikált, de nagyon értékes dolgok lesznek majd.
1: De ezt ugye lehet mondani, hogy ez bármilyen helyre. Vagy ez ugye végtelen indukcióval fordulhat ez a dolog. Hogy...
2: Én szerintem ez a legnagyobb probléma, hogy nem, tehát nem ez a legnagyobb probléma, hogy ezek mind nagyon jól néznek ki, és még akár el is tudunk képzelni olyan szenáriókat, hogy itt túljutunk ezeken az eredeti problémákon, de ha csak nem tudjuk ott egy ilyen önmagát fenntartó társadalmat gyorsan létrehozni, akkor nem világos, hogy a Föld mit fog ebből profitálni.
0: Teljesen igazad van, mert ugye az ilyenfajta hipotézisek, amiket most itt bemondtuk a klasszikusok, nem mindig felmerül, hogy
1: amikor, hát, ezt, ha tudja,
0: amikor ezt meg tudjuk csinálni, akkor már az egész nem lesz szükség.
4: Sziasztok, Gyöváradi!
0: Szia!
4: És a céleszközés köztél, tehát, hogy mit tudom én, ugye nagyon elérhető közelségű, megbízhatóan szilárd, burkolatú, használható bolygó nincs. Tehát lehet, hogy igazából hosszútávon ez egy abszolút veszteséges és nem igazán hasznosítható vállalkozás, de most nincs jobb bolygó, amit úgy lehetne gyakorolni, hogy minél messzebb jussunk meg. Meg milyen eszközök, technológiák kellenek az űrbe, tartós távon, itt hogy kell egyáltalán egy ilyet leszervezni, többféle szempontból arra egy jó lehetőség. Aztán
3: de nem inkább látom, Ausztráliával kéne edzeni, nem? Az közelebb van.
2: Az Antarktisza.
4: Nem, inkább fordítva. Lehet, hogy itt kicsit szóljuk, csak hogy tényleg akkora léptékváltás, hogy akkor mi van. Tehát, ugye, akkor
2: de akkor már miért a Mars? Tehát miért nem hozunk létre űrbeli telepeket? Tehát egyszerűen építünk a semmiből valahol
3: mi egy ilyen... űrállomásban jók vagyunk.
2: Hatalmas űrállomást, és költöztetjük be oda az embereket.
4: Hát nem tudom, ez meg már lehet, hogy csak, mit tudom én, pszichológiai dolog, hogy a közpénzeket elherdáló szervezet könnyebben ad, mert hogy ez be van égve, mint Mars lakók, és tényleg a zászló kitűzés analógiája, tehát egy nagyobb böcsület, mint sodahordani vasat, fémszálat valahova összetákolni, és akkor azt mondja, na idáig eljutottunk.
1: Igen, köszönjük szépen.
4: Hello.
1: Hello. Ugye le lehet csempézni a Mars felszínét.
0: Igen, mint egy régi műsorunkban már ezt az autópernel is kitaláltuk. Megfelelően szilárd burkolat előállítása érdekében.
2: Hát ugye van az a válasz akkor, hogy mindenféle ásványi anyagokat fogunk majd onnan exportálni.
1: Igen. Haló?
0: Valaki csempét is tud ajánlani.
1: Szia!
0: Haló?
5: Végül is Amerika meghallgatásán szerintem a legfőbb mozgatórugó az az volt, hogy olyan emberek mentek oda, akik nem annyira találták a helyüket itt Európában.
1: Igen.
5: Tehát, hogy volt egy masszív protestáns réteg, akiknek nem volt semmiféle érvényesülési lehetősége a konzervatív Európában, és mindenképpen szükségük volt egy olyan területre, vagy egy olyan térre, ahol ami valamennyire törvényen kívüli. Tehát, hogy persze hiába volt az gyarmat, és hiába volt ott valamiféle távolról vezérelt kormányzat, de hát az gyakorlatban nyilván borzasztó gyenge volt, főleg, hogyha a vadnyugat meghódítására gondolom.
2: Uh-huh. Tehát, hogyha mondjuk túljutunk így az első technikai nehézségeken, akkor itt van ez a csomó latin-amerikai, meg afrikai, meg ázsiai, akik Európába és Észak-Amerikába akarnak jönni, és inkább akkor vándoroljanak ki a Marsra.
5: Igen. Aha. Tehát, hogy mindenképpen szerintem azoknak az embereknek, a rétegeknek vagy csoportoknak perspektíve ez, akiknek itt rossz a Földön, akik amúgy is a Földön folyamatosan migrálnak különböző országokból, meg nem feltétlenül, mit tudom én, etnikai vagy vallási alapon szerveződő csoportok, hanem bármiről van, bármi ilyesmit ki lehet. Tehát jelenleg például a Földön nem tudok olyan országot, amelyik engedélyezni a klónozást, most mindenki, akinek szüksége van klónra, az például mehetne a Marsra, uh-huh. vagy aki mit tudom én, olyan webszervereket akar üzemeltetni, ahol nem webtartalmat akar elhelyezni, hát elég kevés lehetőség van erre a Földön, és akkor lehet a Marson el lehet helyezni ezeket a webszervereket. Szóval bármi, nyilván ezek ilyen abszurdnak hangzó dolgok, de hát biztos lehet találni ezzel ilyen dolgot, és akkor én még mindig egy picit ragaszkodnék az előző telefonomban mondott forgatókönyvhöz, hogy szerintem abszolút egy magántársaság fog ebben először perspektívát látni, hogy azt mondja, hogy iszonyatosan sok pénzt beleöl abba, hogy jó, ott kialakítson egy viszonylag élhető környezetet, most lehet, hogy nem terraformálás által, hanem buborékokat épít, és akkor cserébe ott szedi az adót ezektől az emberektől, akik mennek szerencsét próbálni, és szerintem, hogyha ez beindul ez a dolog, akkor 100-150 év múlva viszont olyan hihetetlen gazdagságra tesz szert ez a vállalkozás, amikor már nem mit tudom én 50 vagy 500 telepestől szedik azt az adót, hanem mondjuk 5 milliótól, mert ők voltak ott először, hogy lehet, hogy megéri akár ilyen hosszú távon is gondolkodni valakinek.
1: A mars lakói lerázzák az igát a nyakukból, amint kezdene megtérülni ez a vállalkozás.
5: Hát lehet, hogy aztán persze fellázadnak, meg nyilván amit mondtatok, hogy aztán nyilván oda mehet valaki egy flottával, és akkor betámadhatja ezt a vállalkozást, de hát ugyanezekkel a problémákkal meg kellett küzdeni az Amerikát meghódító népeknek is.
1: Ugye, Amerikában nem kellett egy nagyon költséges közjószágot létrehozni alapvetően.
5: Ez igaz.
1: Szerintem ezért egy nagyon fontos különbség, hogy itt úgy tűnik, hogy itt iszonyú pénzre van szükség.
5: De egyébként az a vasút, amit meg kellett építeni a nyugatra, az egy elég jelentős erőforrás.
1: De a vasút nélkül lehetett élni, és a vasút az
0: De az tehát ott azért megvolt, tehát kor szintjén abszolút megvoltak ezek a...
5: Igen, de ez azért a vasút egy picit analogiája.
1: Biztonság,
3: azért ott is kellettek közjószágok, azok se voltak két fillér, ugye a vad indiánokat kint kellett tartani a civilizáció peremén, meg hát ezek kicsit másképp néztek ki, de ezeket is valakinek el kellett ott végezni.
5: És ugyanúgy a telepeseknek aztán meg kellett küzdeni az úgymond őket szipolyozó, most az ilyen nagyon hülye duma, de az őket szipolyozó különböző vasúttársaságokkal, illetve azokkal a gyarmattartó országokkal, akik saját gyarmatuknak tekintették őket. Tehát, hogy ezek a küzdelmek mind meg voltak vívva, aztán mi lett az egészből az Egyesült Államok.
3: Azért két dolog az egyik. Nem, még ne legyen zene, mert két okos dolog jutott eszembe. Az egyik, hogy ugye vigyázni kell, mint Amerikában például azok, én nagyon szeretem, mert egyszer tanultam amerikai gazdaságtörténetet, mert már igen volt, de ugye az unfair, mert egy csomó ronda sziklát, amin csak pingvinek éltek, fölfedeztek 300 éve, és most is ronda sziklák, amiken csak pingvinek élnek. Tehát a bizonyos gyarmatosítási történetek sikerleg bizonyultak, más gyarmatosítási törvények, sztorik nem, és...
1: Bár ha a pingvinek szemszögéből nézed, akkor
3: az volt a siker, a pingvinek és az indiánok szemszögéből.
5: Erre kérdezzük meg a pingvineket.
3: A másik, hogy ugye Amerikában azért lehetett ezek a csoportok, akiknek azért nem volt hol érdekelniük Európában, azért mehettek oda, mert épp hogy viszonylag kevés állam volt, és kevés államra volt szükség ott a peremen, legalábbis a keleti part meg a őserdő között. Míg, hogyha ez a buborékos dolog, ez egy komoly kérdés, és a terraformálás, akkor itt előbb lesz kemény állam, mint hogy emberek lennének ott. Tehát akkor ez azért egy más történet, legalábbis a Marsot illetően, mint ez a szép fokozatos.
1: Vagy egy ilyen cég, amit tehát egy remek skifit el tudsz képzelni, amikor a cég jármát lerázzák magukról, akik
5: ugyan hát van egy ilyen regény, csak ez nem egészen erről szól. A Frederick Pohl-nak ez az átjáró sorozata, ami ugye arról szól, hogy felfedeznek egy kis bolygót, ahol valamilyen idegen civilizációnak a nyomaira bukkannak, illetve felfedeznek egy ilyen rendszert, ami egy ilyen közlekedési rendszert, amit ők kiépítettek, az idegen civilizáció, és azzal el lehet jutni találomra helyekre az univerzumban, és akkor gyűjtögetik folyamatosan ennek az idegen civilizációnak a maradványait, és van egy cég, aki ezt az egészet üzemelteti, és akkor vállalkozó kedvű emberek az életüket kockáztatva dolgoznak nekik, mert mint így beülnek ezekbe a járművekbe, amikről nem tudják, hogy hogyan működnek, és elmennek felderíteni és keresni
1: őket,
5: leleteket, és akkor minél értékesebbnek nyilvánítja a cég a leletet, annál többet fizet ezeknek a szerencse vadászoknak, de hát persze keményen lehúzza a sápot, de ugyanakkor biztosít valamiféle infrastruktúrát számukra, például, hogy azon a kis bolygón megteremti az élet lehetőségeit, úgyhogy persze ezt a sztorit azt már feldolgozták például ebben a regényben. Nekem is innen jutott először eszembe, hogy szerintem ez valószínűleg egy nagy vállalat lesz, és nem pedig egy állam. Na mindegy, hello!
1: Jó, szia! Akkor most tényleg zenéljünk egyet, ha már...

0: Sziasztok, ez a Tilos Rádió, a Kovács Ádám hangpostája című műsor, 2153773-as telefonszámon szólhattok hozzá az idegen bolygók kolonizálásának
1: kérdéseihez. Illetve jelentkezőket is várunk a befektetők felé, ki tudjuk közvetíteni a jobb ötletekkel.
0: Illetve befektetőket, akikhez kiközvetíthetjük a jobb ötletekkel rendelkező embereket.
2: Szóval felmerült egy olyan ötlet is, hogy ha mi Európában is más fejlett részein a világon ennyire nem szeretjük a bevándorlókat, akik Afrikából, Latin-Amerikából, Ázsiából jönnek, akkor esetleg fizethetünk nekik
1: nem
2: azért.
1: Nem mondtuk be a... szükséges.
2: Fizethetünk nekik azért, hogy ne Európába akarjanak bevándorolni, hanem inkább a Marsra.
3: Szerintem ez rossz ötlet, de...
1: A műsor szerkesztősége ezzel nem ért egyet, már mint hogy mi nem szeretjük a bevándorlókat, de... A gondolatot adta meg jelenség.
2: Egyrészt, nem magunkról beszéltem.
3: Egyrészt mi személyesen szeretjük a bevándorlókat, és ezért rendszeresen bangladesiek laknak a ezért előszobánkban, de nem ezért rossz ötlet ez, hanem azért, mert nagyon drága lesz odavinni embereket, bár sokkal olcsóbb, mint most, olyanokat érdemes odavinni, akik ezt ki tudják termelni, ha ott vannak. Valószínűleg elsősorban az agyukkal.
0: Az agyukkal miért nem tudják itt kitermelni?
3: Tehát, mert hogy... olyan agyuk van, ami a Marson hasznosabb.
1: De itt a funkció lehet, hogy más. Tehát ez a South Park-os
2: élőpajzs, ahol nagyon okos emberek vannak, nagyon magas IQ-val, és azért van ez az Alien, vagy a 8. utas a halálféle, ahol ugye ott vannak az emberek, és ők abszolút nem az intelligens tudósok esnek áldozatul annak a szörnynek, hanem egyszerű munkások, akiket vittek az űrbe bányába.
1: Nem az a feladat, neki az a feladata, hogy ott legyen, tehát hogy legyenek emberek a Marson. Ha erre a feladatra tökéletesen alkalmas bárki, és természetesen végre lehet hajtani intelligens módon a megfelelő túlnépesedéssel küzdő szegény országoknak egyfajta ilyen speciális támogatási program keretében abszolút a bevándorló problémától függetlennek látszó megoldást is lehet.
3: De miért cél az, hogy ő ott legyen? Az kinek cél az? Miért ne inkább olyat vinnének ugyanannyiért, aki hasznosabb, amikor ott van? Hogy mitől hasznosabb attól, mert több benne a vállalkozó készség, nem hullik ki a haja a sugárzástól, az egy más kérdés.
2: Na jó, de előfordulhat az, hogy ez tulajdonképpen ez nem egy ilyen heroikus, szép történet lesz, hanem egyszerűen arról lesz szó, mint hogy a gyarmatosítás korában ugye ez többször megtörtént, hogy a saját problémáinkat, a társadalmi problémáinkat próbáljuk valamilyen módon megoldani. Tehát, ha túl sok a szegény ember, akkor rakjuk fel őket egy hajóra, és rakjuk ki egy sivatagban, mint Ausztráliában, vagy mint Dél-Afrikában. Tehát egyszerűen tegyük fel, hogy mondjuk 50 év múlva legyen hatalmas globális migráció, mondjuk, tudom én, Banglades víz alá kerül, milliók indulnak el Európa felé, mindenki be lesz pánikolva, és akkor ugye újra előkérbe kerül ez, hogy valamilyen módon ezt meg kell oldani. Lehetséges adva azt, hogy addig már lesznek űrhajók, lehetséges, hogy ez lesz a megoldás. Vigyük ki őket a Marsra.
3: Szerintem ez nem fog menni, mert a Mars egy rendőrállam lesz. Akárki is kontrollálja, miután itt vannak ezek a közjószágok, és egy szöget belenyomsz a buborékba, akkor mindenki megfullad. Ezért ez egy keményen kontrollált állam lesz, ahol akárki is felelős azért, hogy ott működjenek a dolgok, az nem fogja beengedni, beleértve az USA-t vagy az ENSZ-et, nem fogja beengedni a mi fegyenceinket, akit pedig szívesen küldenénk oda, az világos.
1: De én meg arra mernék fogadni, hogy ha valahol igazán sok szar munka lesz, akkor az a Mars lesz, ott igen sok olyan ember lesz szükség, aki hajlandó, tehát nem utasabb lesz a legrosszabb meró, hogy finoman fogalmazzunk, hogyha akár buborékkal, akár más technológiával végezik, tehát egy új kvázi rabszolgaság nagyon is jó felmerülhet ott, mint probléma.
2: Vörös Mars sorozatban, amit említettem korábban, ebben ezt végigjátsza el az író, és hát ott megtörténik, a társadalomnak egy része az pontosan ezokból, egyszerűen a föld, tehát ilyen föld alá vonul olyan értelemben, hogy épít magának mindenféle álcázott hajlékokat és álcázott járműveket, és egész egyszerűen annyira nagy a Marsnak a területe, hogy nem tudják őket monitorozni, és nem találják meg őket.
3: Az egyik, ami a megkülönböztetheti azokat, akik oda mennek majd, attól azoktól, akik nem, az a kockázathoz való hozzáállás. Tehát nyilvánvaló...
0: Mint hogy ez az a bevándorlóknál is, ugye?
3: Megvan. Tehát aki
0: például a fegyenceknél.
3: A félti az életét, meg azt szereti, hogyha kiszámíthatóak a körülmények körülötte, és ezért gyönyökvédője van, és ezért tuti nyugdíjas állása, azok nem fognak oda menni, akik pedig igazából ezért bevállalják kockázatot, és az, hogy jó valószínűséggel meg fognak halni a közben, az annyira nem zavarja őket, azok fognak ebbe a dologba beleszállni. Na most, ha ez így van, és ugye bizonyos korábbi kivándorlási történetekben is ilyenek voltak fölreprezentálva, azok pedig ilyen izgága, vállalkozó, kész, nyomulós alakok, akik aztán egy nagyon sajátos társadalmat fognak létrehozni, és ezek ilyen frontier társadalmak.
2: A Nobel-díjasok onnan fognak jönni.
3: Igen. Igen, és ott fogják föltalálni azokat az új dolgokat, amiket egy olyan munkaerőpiac, ahol ilyen emberek vannak többségben, és viszonylag kevés az ember, és drága odahozni őket, az
0: viszonylag kevés, az valószínűleg a tőke, és azt is nehéz lesz odavinni egy ideig.
3: Viszont sok lesz a gyerek, mert a gyerekek már ott születnek, az nagyon praktikus.
0: Azt lehet, hogy abban viszonylag sok lesz, igen. Ott egy fordított demográfiai probléma lesz.
1: Ott a gyerekhez még
0: például ott nem lesz az előregedő társadalom című demográfiai probléma.
2: Tehát olyan sztori lesz, hogy drága lesz a munkaerő, ezért...
0: Viszont valószínűleg a tőke is, és ennek megfelelően az egymáshoz bizonyított árukat.
2: És akkor ezért mindenféle technológiai innovációkat találnak majd ki ezek a marsiak, hogy helyettesíteni tudják ezt a drága, költséges munkaerőt.
3: És szülik és klónozzák a gyerekeket rakásra.
0: Hogy a munkaerő minél több munkaerőt tudjanak előállítani, tehát nagy érték lesz.
1: Igen. Minél több olyan embert, aki már ott született és úgy szocializálódott, hogy nem kér sokat, az nem sokat.
3: Jól viseli, hogy nem levegőt élegez be, nem dob pontosan, mit is szoktak a marsad.
0: Igen, tehát természetes szelekció.
1: Az lesz szénmonoxidot.
0: Igen, de nyilván, hogyha egy nyersanyag kitermelés, akkor se fognak ott részben foglalkozni, akkor ilyen nagy bányák lesznek, nagy bányavállatok. Ugye, és kérdés, hogy mennyire lehet tőkeik, tehát most ez én ebben nem feltétlenül értek egyet, hogy a munka annyira drága lesz, mert hogy most meggondolod, hogy egy ember és egy gép odavitelének a költsége az hogyan alakul egymáshoz képest.
3: Az alapok megvannak, már ott fogják kitalálni, meg összerakni a gépeket, tehát a gépeket nem fogják...
0: Hát de ahhoz kell egy technológia, amivel a gépeket össze tudják rakni, ugye ahhoz, hogy a Mars gépipara kifejlődjön, és középtávon ugye meg a...
1: Ez még az anyavállalatunk.
0: Sok gyerek születik, és sok munkás lesz. Tehát ugye ez szerintem azért nem ennyire egyértelmű, hogy a munkának és a tőkének hogyan fog az ára alakulni egymás.
1: Ha ezen csak egy feladata egy műszaki csapatnak, hogy minél kevesebb dolgot kellene hozzá odavinni, hogy ott marha jól gyorsan le lehessen gyártani marha sok gyárat, meg helyet, akkor szerintem elég meg tudná oldani. Ha vannak ott valóban erőforrások, tehát van vas.
2: Hát az biztos, hogy a kis bolygóvezetben van, ez minden skifiben ugye előjön, és akkor oda fogunk majd járni, és onnan először a Marsra fogják hozni ezeket az érceket, és utána a Földre. Tehát amikor a kereskedelem valahogy úgy fog menni, hogy a Földről visszük a... Bár ezek szerint nem, tehát nem a Földről fogjuk vinni a jó kis komputereket, meg mindenféle fejlett új technológiákat, hanem egy fordítva. Tehát gyakorlatilag akkor minden a Marsról fog jönni.
0: Hát eleinte nyilván a Földről kicsi, de magas technológiát igen, megtestesítő eszközök, és emberek fognak érkezni.
1: Az új szilícium
0: enni való.
2: De később ezek szerint ez megfordul, és a Marsra fog érkezni mind a nyersanyag, és mind a technológia.
0: Sőt, ugye egy idő után felmerül az, hogy a nyersanyagot, az nyilván nagyon drága szállítani a Marsról a Földre, tehát éppen a nyersanyag előállításra kell egy feldolgozóipart is ráépíteni, amelyik magas hozzáadott értékű termékeket állít elő, amit a Földre lehet szállítani utána viszonylag olcsóban, magas hozzáadott értékkel. Kivéve, hogyha... Tehát ez kérdés, hogy a szállítás költségei azok hogyan fognak alakulni, mert hogy elképzelhető, hogy egy idő után viszonylag olcsón el lehet küldeni, marha sok, nem tudom én. Vasat egy napelemes cuccal, ami 20 év alatt odaér a Földre, ez kész, és lehet, hogy ez nem lesz drága, de lehet, hogy nagyon drága marad. És lehet, hogy embert ilyen technológiával nem lehet szállítani.
3: De az világos, hogy amikor ez a dolog beáll, akkor már a gazdasági előny az nem az lesz, amit a Marsban lehet találni, mert létrejön egy ilyen egészen sajátos társadalom, hogy hogyan sajátos, ezt egészen pontosan nem látjuk, de nagyon sajátos és nagyon másmilyen, ami másképp működik, mint a földi társadalom egésze, és ezért más dolgokban jó, más dolgokban rossz, más dolgokat talál ki, más dolgokat tud kifejleszteni, és ebből biztosan létrejön valami kereskedelmi lehetőség, amíg a szállításnak a költségei azok nem végtelenek.
2: Na, hadd mondjam el még a Vénusz történet. ez nagyon tetszik.
1: Most jön a durulás.
2: A NASA-nak az egyik mérnökének van egy írása erről, amit most itt elolvastunk tegnap, ami arról szól, hogy ezzel a Marssal ugye annyi probléma van, lesz itt terraformálással probléma. Menjünk inkább a Vénuszra. Mert ugyanis a Vénusz ugye úgy néz ki, hogy rendkívül meleg van, mérgező a légkör, nincs napenergia, viszont ő azt vetette föl, hogy mi lenne, hogyha olyan városokat építenénk, amik 50 km magasban lebegnének a Vénusznak a légkörében. Ebben a magasságban földi, vagy a földihez közeli légnyomás van, tehát nem kell olyan mindenféle vastag falu dolgot építeni. Van elég napenergia, a hőmérséklet az a földihez hasonló, és ezért egy ilyen hatalmas városokat tudnánk. Igen, a gravitáció a földihez hasonló. És egy hatalmas ilyen lebegő városokat.
0: Ez a cikkben.
2: Azt hiszem a Birodalom visszavágban volt.
0: A cikkben megemlíti azt, hogy hát néhány kisebb probléma van, mint például, hogy 50 óráig tart az éjszaka, de ez még mindig jobb, mint a Marson benzin.
3: Vagy Észak-Svédországban teszem.
2: És az a vicces, hogy a földi levegő könnyebb, mint a légkör, tehát maga a városnak a belső tere, tehát az, hogy a városban levegő van, az fönntartaná. Tehát ezek nem zuhannának bele a Marsba, vagy a Vénuszra, és a felszínre simán lehetne bányászni a Vénuszt, hogyha kiderül, hogy ott is vannak mindenféle érdekes és értékes ásványok. És ráadásul közelebb vannak hozzá a kisbolygók, ahol majd ezek a nagy bányák, amiket elképzelünk.
0: Ezért nem sokkal vannak közelebb, de hogy azt mondja, hogy van egy ilyen ideális ív, mint ahogy ezért Palik László szokta mondani a formányos
2: közelebb. Minél közelebb vagy a naphoz, annál közelebb vannak a kisbolygók, ugye, hiszen nem, egy körbe helyezkednek el.
0: Nem, azok a izéknél vannak.
2: A Marson túl egy körbe helyezkednek el, de minél közelebb vagy a naphoz, annál könnyebb elérni bármelyiket, hiszen közelebb vagy a körnek a középpontjához.
0: Visszafele már nem biztos, hogy így van egyébként.
1: De azt, hogy hova visszük, azt úgyse tudjuk, te mondod ennyire.
2: Tehát viszont, hogyha ez történik, akkor itt valami, hát szerintem ilyen egészen más társadalmi hatások, vagy egészen más társadalmak fognak kialakulni. Tehát ilyen nagy lebegő városok lesznek, amelyekhez nem kell terraformálni például, meg nem kell ilyen hatalmas, a Marsihoz viszonyítva hatalmas befektetéseket eszközölni.
3: Ráadásul nincs ez a fix területet föl kell osztogatni, aminek ugye van egy ilyen rossz stihje, ilyen gyarmatosító,
2: 19%. Igen, amikor lebegnek, aztán néha találkoznak.
3: Mindenki megcsinálja magáét, ez nyilván az övé, és kész, nem kell.
0: Igen, és az de mondjuk talán olyanokat is mond, hogy a Marson, hogy a gravitáció sokkal kisebb, mint a Földön, és lehet, hogy olyan körülmények között nem is valami jó élni, és ezekbe és azon nem lehet segíteni terraformálással.
2: Hát igen, ez a javaslat egyrészt bájos, másrészt pedig,
0: hát igen,
2: ha tényleg ennyire drága egy ilyen Mars kolonizáció, és ráadásul a Vénusznak rengeteg előnye van mondjuk, mert közelebb vannak a bányák, meg érdekes dolgok vannak a felszínen, akkor lehet, hogy egy ilyen teljesen futurisztikus irányba érdemes inkább gondolkodni.
1: De számomra meg az azt mutatja, hogy igazából teljesen durván fogalmunk sincs az egészről, hogy milyen technológia, de nem csak nekünk, hanem senkinek. Tehát most például a gravitáció egy kulcskérdés, ez szerint nem biztos, hogy 20 év múlva az lesz, tehát ez lesz egy ilyen szűk keresztmetszet például. És csak arra mondom, hogy itt van egy ötlet, ami láthatólag mai technológiai elképzelések mellett sokkal olcsóbb, könnyebben megvalósítható, kevesebb
0: probléma van. És a képzeletünk számára is nagyon vonzó.
1: Jó, az persze az egy másik dolog, de most csak arra gondolok, hogy igazából, és arra jutottunk, hogy egy ilyen megoldás teljesen más társadalmat hoz létre, meg más gazdaságot hoz létre. Ha valaki ad nekünk 5 perem feltételet, akkor nagyjából tudunk valamit mondani. De mivel hogy ezek nincsenek, meg ez nem tudunk semmit mondani, szerintem kell.
2: Hát szerintem intuitíve látható az, hogy sokkal kevesebb a fix költsége annak, hogy most létrehozunk egy várost a Vénuszon, mint az, hogy megpróbálunk egy egész bolygót terraformálni.
0: De hosszú távon kevésbé világos, hogy mennyire hasznos.
1: Ez persze az egyértelmű.
3: Nyilván nem tudjuk, hogy ezek közül mi a reális, mi az irreális, meg hogyan változnak a technológiák, de azért azt is érdemes számba venni, hogy most mi szerint választ célt mondjuk a NASA, szerint, hogy minél nagyobb valószínűséggel lehessen az amerikai nép számára felvillanyozó TV élményt nyújtó klippet előállítani, és minél kisebb legyen valószínűsége annak, hogy lángolva lezuhan egy hősünk, egy astronauta. Most ez nem biztos, hogy a legjobb eredményre vezet, viszont most ez motiválja
0: az egészet. A társadalom hosszú távú érdeke szempontjából, de mondjuk az elnök újraválasztásán ennyiben azt szeretné, hogy a belátható időn belül...
2: Na de pontosan ezért tegyük fel, hogy te vagy annak a konzorciumnak az elnöke, amely el akarja dönteni, hogy hova telepítsük a kisbolygóövezetben nyitandó bányáinknak a központját, illetve átrakóhelyét. Igen? De
3: gyönyörű ötlet jutott eszembe, azért gesztikulálok itt, hogy a Széchenyi Verne tervet nem arra kell pályázatot kiírni egy-egy konkrét dologra, hanem arra, hogy mi lenne az értelmes pályázat. Mert ugye ez is egy teljesen nyitott kérdés, tehát hogy milyen de irányba kell, milyen lépéseket tenni.
0: Szóval teljesen alkalmas ügy.
1: A társadalomtudományi műveltségünknek teljesen ellentmondóan feltételeznénk, hogy van ilyen összemberi, nem tudom, érdek, akkor sem tudnám azt mondani, hogy így válaszolni lehet arra a kérdésre, hogy mivel érdemes szórakozni. Tehát, hogy valamit érdemes csinálni, repülni kéne valahova, de hogy
2: most mit érdemes csinálni, nem tudom. Hogy a Mars, mint cél, az egyelőre hát inkább ilyen public relations. Meg hát megnézni, hogy van-e ott élet, vagy volt-e ott élet valahol. Tehát itt nem elsősorban valamiféle gazdasági cél lebeg, ez mindig egy ilyen nagy presztízs beruházás, vagy presztízs projekt.
1: Tehát csináljátok fiúk, költsetek rá pénzt, és szórakozatok vele, de hogy mivel, az majdnem
0: mindig. Ez nyilvánvaló, hogy ez az amerikai elnöki reklámnak, vagy pártreklámnak, ez azért 50 éve egy fontos összetevője, hogy az űrprogram hogyan alakul, és így megfelelő választás előtt, megfelelő idővel, megfelelő bolygóra odaszálló űrhajós, az nyilván
2: átvágja a szalagot.
0: Igen, kitűzi az amerikai zászlót, meg ilyenek, és nagyon okosak.
1: Mi csak irigykedünk itt, mert mi csak autópályákat tudunk átadni ilyen félkészen.
3: Ezt itt lehet simfolni ezt a dolgot, de azért ezeket azért nemzeti adrenalinokat még mindig jobb irányba csatornázzák be, mint amikor háborúkat vívnak ugyanilyen okokból az országok, hogy
0: kire. Ennek legalább haszna is volt még eddig. De hazánkban is nagy esély van annak, hogy megtaláljuk a fénylegjük végét.
1: Abban indultunk a legelején, hogy jó, csak ugye sokkal hatékonyabban is lehetne ezzel valamit kezdeni.
0: Na, hát akkor szinte kiismerültünk, és le is járt a műsoridő egyben. Tehát akkor köszönjük
3: a hallgatók
0: figyelmét. És Marsra.
1: Igen, a Széchenyi Bernadettnek a meghirdetése az a következő héten fog megkezdődni az ingyenebéd.hu honlapon, ahol a Szabadlovas Közgazdász Egylet fogja szerintem beindítani ezt a javaslatot.
0: Nem beszélve, hogy a Szabadlovas Közgazdász Egylet egy nyári egyetemet is szervez, amelyik július végén lesz.
3: Nem a Marson
0: lesz, hanem Budapest belvárosában lesz, tehát sokkal könnyebben elérhető, és akit érdekelnek ilyen közgazdasági témák, azt nagyon szívesen várjuk, és meg is van hirdetve ez a nyári egyetem a www.ingyenebéd.hu honlapon, és ott az elérhetőségünk is szerepel. Úgyhogy nagyon szépen köszönjük a figyelmet, van még valami?
1: Szerintem nincs.
0: Akkor
3: felhúzzuk az űrruhát.

0: Nagy szeretettel és tisztelettel üdvözöljük dr. Szentgyörgyi Albert akadémikust, a Magyar Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagját, a Szegedi József Attila Tudományi Egyetem diszdoktorát, és természetesen, mint közismert, mint Nobel-díjast. A nemzetközi tudományos élet egyik kimagasló személyiségét. A tudós ismereteit részben az iskolában és nagy részt munkája során szerzi meg. De valahogy a szellemi karakter és talán a pályaválasztás alapvető kérdéseinek eldöntésében mégis jelentős szerepe van a családnak, a gyermekkornak, az ifjúkornak, az otthon kapott intencióknak. Az ön esetében hogy volt ez?
1: Én azt hiszem, hogy sokunknak a nevelés és a tanítás az már születés előtt kezdődik. Ugye az én neveltetésem az a múlt század elején, kezdve a 800-as évek elején, mikor egy mezitlábos paraszt gyerek, az akkor elmaradott szegény Észak-Magyarországról az útnak indult délfelé, hogy tudást keressen. És lement Pozsonyba, és ott elszegődött egy patikushoz kihordó gyereknek. De aztán két évtizeddel később már Bécsbe találjuk, mint a fiziológia professzorát. És akkor Bécs volt a tudománynak a központja. És ő lett a fiziológus anatómia professzora. Aztán később visszajött Magyarországra, és ott a magyar egészségügyi főnöknek, az egész ország egészségügyi kezelte. Azt hiszem, onnan indul az én tanításom. Az ő fia egyetemi tanár volt, szintén kutató és professzor volt, és annak a fia az én nagybátyám, a Lenhasek Mihály anyai részről, az is professzor volt, egy nagyon neves histológus, szövettan a mikroszkópi anatómiával foglalkozott, és ő uralta az én családomba a szellemi irányzatot. Ugye az én édesatyám az egy földbirtokos volt, őt nem érdekelték annyira a szellemi dolgok, de a nagybátyám az uralta az egész család. Ugye egy kis bajom volt a nagybátyámmal, mert ő egy nagyon kora érett gyerek volt valamikor, és azt hitte, hogy a kiválóság az mind nagyon kora érett. És én nagyon későn kezdtem fejlődni, úgyhogy a családban én rám, mint egy hülyére néztek általában. És amikor 15 éves koromban azt mondtam a nagybátyámnak, hogy tudományos pályára akarok menni, akkor kézzel-lábbal tiltakozott, és azt mondta, hogy legfeljebb kozmetikus lehetnek csak belőle. Aztán később javult a véleménye egy kicsit, és aztán beleegyezett abba, hogy fogász legyek. De aztán, amikor elvégeztem a középiskolát, akkor megengedte, hogy a laboratóriumában jöjjek dolgozni, és ő neki aranyerei voltak, úgyhogy itt nagyon érdekelte a végbélnyilás, úgyhogy az én első dolgozatom a végbélnyilásnak a szerkezetéről szól, tudományos munka, úgyhogy én a rossz végén kezdtem a tudományt. 3 évig dolgoztam anatómián, de ez nem elégített ki. Én az életet akartam látni, hogy micsoda, azt átmentem élettanra, de az se elégített ki. Egy házi nyúl, az túl bonyolult volt, azért egyszerűen nem bírtam átfogni. Úgyhogy aztán bakteriológiával foglalkoztam, azok a baktériumok nagyon kicsinyek. Aztán rájöttem, hogy az is egy egész világ egy olyan baktérium, az is nekem túl komplikált volt, és aztán kezdtem én molekulákkal foglalkozni, és akkor kezdtem vegyész lenni. Akkor aztán rájöttem arra, hogy a molekula is nekem még túl komplikált, úgyhogy akkor kezdtem az elektronokkal foglalkozni, ami a molekulának egy nagyon kis része, és ez egy külön nagy tudományág, a kvantummechanika vagy a hullámmechanika, amelyik az elektronokkal foglalkozik, és én már egész őszfejjel kezdtem egy egész tudói tudományággal foglalkozni, úgyhogy én tudományról tudományra mentem, éreztem, hogy az élet az mindennek az összessége. Akármelyik szűk vonalon indulunk meg, sose értjük meg az életet. Csak akkor tudjuk talán megérteni, hogyha az egész tudományt átértjük, azért én tudományágról tudományágra mentem.
0: A szűkebb értelembe vett család.
1: Igen.
0: Hatása.
1: Igen.
0: Az nem játszott közre a tudományos művészeti érdeklődés fölkeltésében?
1: Igen. A modern pszichológia mind nagyobb figyelmet szentel a korai gyermekkornak. Mert akkor tanuljuk meg, hogy mi az élet tulajdonképpen, annak, hogy észrevennénk. 3-6 éves korunkban tanuljuk meg, hogy mi fontos és mi nem fontos, mi az élet. Lenhasek Mihály és az édesanyám,

0: nővére hatása alatt az alakult ki a családba, hogy ami fontos az életben, az a tudás, a tudomány, a művészet, ami szép. A legnagyobb vágya az embernek az lehet, legmagasabb vágya, hogy az hozzájáruljon egy kicsit. Hozzáadjon az tudáshoz és a szépséghez. Úgyhogy én ebben a környezetben nőttem föl. És máma is még a 80 éves koromban azért rohanok olyan türelmetlenül reggel 8:30 a laboratóriumban, mert én gyermekkoromban azt tanultam, hogy ez az egyetlen fontos és az egyetlen szép dolog, amiért érdemes élni, az emberi tudást gyarapítani.
1: Úgy tudom, hogy egy nagyon jelentős világtörténelmi esemény jött közbe. Az első világháború.
0: Igen, amikor beiratkoztam, még orvostudom az egyetemen, már több tudományos munkám jelent meg, jött a világháború, ahol engem besoroztak. Tehát ez egy teljes szellemi testpedést jelentett. Először fönt a Dnyeszternek a tájékán voltam a hadseregnél, de aztán körülbelül 2-3 év alatt rájöttem a teljes értelmetlenségére a dolognak, akkor egy kicsit tudott az ember gondolkozni, akkor látta, hogy a háború elvezett. Mindaz, amit nekünk gyerekkorunk óta beadtak, hogy a legnagyobb dicsőség a királyért meghalni, az mind csak maszlak, az mind csak hatalmi érdek volt, és abból mindegy szó se igaz, és minket mostan ezrével a magyarokat áldozzák föl a vezetők Bécsbe, hogy a saját bőrüket mentsék, mert látták ők is, hogy háború elvezett. És rám olyan borzasztó vágy jött, hogy visszamenjek a tudományhoz, hogy egy nap elkeserésembe vettem a revolveremet, és átlőttem a csontot a karomon, ami akkor nem azért volt nehéz, mert veszélyes volt, mert ha rájönnek, felakasztják az embert azonnal, hanem azért, mert gyerekkorom óta belem volt préselve, hogy a legnagyobb dicsőség a királyi meghalni, hát most így kivonulni a hadseregből, lelkileg nehéz volt, de én megtettem. És így visszatudtam menni a laboratóriumba, és aztán olasz frontra kerültem. De ott is mindjárt bajba jutottam az olasz fronton, egy kórház mellett egy laboratóriumban dolgoztam, mert ott volt egy magántanár Bécsből, aki olasz hadifoglyokon végzett veszélyes gyógyszertani kísérleteket, és amikor én a szavamat fölemeltem, akkor azt mondta, hogy ezek csak hadifoglyok, ugye. Bennem már akkor is kialakult az nagy emberi közösség érzése, hogy olasz vagy magyar vagy, az mindegy, mindannyian emberek és testvérek vagyunk, és felázattam és feljelentettem a hadseregnél ezt az orvost, de neki 2 csillaggal többje volt, tehát engem kellett megbüntetni. És büntetésből kihelyeztek a nagy olasz posványok közé, mocsarak közé, ahol a tropikus malária dühöngött, és átlag 4 hétnél tovább senki sem maradt életbe. Ugye? De aztán szerencsémre 2 héttel később az egész háború összeomlott, és akkor haza tudtam még élve jönni. Úgyhogy ez az én hadi múltam.
1: És a továbbiakban hogy alakult? Én olvastam, hogy ön a trópusi betegségekkel is foglalkozott.
0: Igen, Pozsonyba mentem asszisztensnek, a Mansfeld professzor mellé. Akkor elmentem először Prágába, onnan Berlinbe, hogy tanuljak egy is valamit. De akkor a pénzem kezdett kifogyni teljesen. Nekem már családom, feleségem és egy kislányom volt. Úgyhogy hát azoknak a jövőjét, hogy biztosítsam, onnan Hamburgba mentem a trópusi higiéniai intézethez. Avval a gondolattal, hogy megtanulom a trópusi higiéniát, trópusi betegségeket, mert a trópusokon mindig kellett orvos, mert azok meghalnak ott mindig, a járványokat megkapják, aztán meghalnak, úgyhogy mindig van üresedés. Már megvettem a trópusi felszerelésemet, a szép fehér sisakot és fehér ruhát és mindent. Amikor véletlenül ugyanott Hamburgban volt az ülése a holland élettani társaságnak, és ott volt Verzár professzor is, akinek ott egy jó állása volt Hollandiában.
1: Ő magyar származás.
0: Ő magyar származás, most Svájcban él. Éppen hazakészült Magyarország, és az állás üresedésben volt, és engem beajánlott az ottani főnöknek, aki aztán befogadott, úgyhogy átkértem Hollandiába. Ott először Leidenben dolgoztam, aztán felmentem Groningenbe, és ott kezdtem komolyan kémiával foglalkozni. Nagy szerencsém volt, mert hát állásom nem volt, általában is már pénzem sem volt, de ottan a professzor, egy öreg professzor, egy bonyolult állatműtétet csináltatott, és az összes állatot megdöglötte. És a professzor hallotta, hogy ott egy fiatal magyar fiziológus, hát azt mondta, hát próbálja meg ő is. Hát én is megpróbáltam, az én állataim mind életben maradtak.
1: De vajon a sejtlégzés tanulmányozása, amit először növényeken kezdett a professzor úr próbálni, az általánosabb következtetésekre, élettani következtetésekre is ad lehetőséget? mondjuk az állatok, esetleg az ember szervezetének bizonyos megoldatlan életjelenségeit szempontjából?
0: Én azt hiszem, hogy igen. A természet az mind nagy elvekre van építve. A természet nem épít külön elveket egy fának, egy bokornak, egy virágnak, egy embernek. Az mind egy nagy közös alapelvre van építve. Úgyhogy végedben mindegy, hogy mit tanulmányozunk. Ha elég okosak vagyunk, megértjük az életet, az egész életnek az alap elveit, az egész szerkezetét. Úgyhogy én akkor korán növényekkel kezdtem foglalkozni, mert az egyszerűbbnek látszott. És hamar láttam azt, hogy kétféle növény van. Olyan, amelyik megbarnul, ha megsértem, például mindenki tudja, az almáját leejti, másnap egy barna folt keletkezik az alma megütődött. Ez az egyik fajta növény, amelyik megbarnul, és ez a barnulás ez nekem azt jelentette, hogy itt van valami rendkívül folyamat, amit lehet tanulmányozni, mert a tudománynál nem csak az a kérdés, hogy mit gondolunk, hanem hogy mit lehet kísérletileg megfogni. Azt a barnulást azt meg lehetett fogni, úgyhogy azt kezdtem tanulmányozni. Aztán kisült, hogy az egy érdekes folyamat, de nem vezetett oda, hova én akartam eljutni. Az inkább csak egy védekezési reakciója a sejteknek. Akkor aztán áttértem azokra a növényekre, amelyek nem barnulnak meg, például a narancs vagy a citrom. Az ember hiába ejti le, vagy lép rá, sose fog megbarnulni. De akkor ezeket kezdtem tanulmányozni, és azt láttam, hogy egy bizonyos reakciót elvégzek, akkor ott egy egész kis késés figyelhető meg. Ugye? Egy reakció, aminek azonnal kellett volna bekövetkezni, az késett egy másodpercet, vagy fél másodpercet. Eredményeimet annak köszönhetem, hogy én nagyon szeretem az életet, mindent megfigyelek. Ezt nem minden tudományos ember csinálja, mert a gépek már mind fontosabbak lesznek, hiszen beteszik egy gépbe, aztán csinál valamit, és csak a mutatót olvassák le. De én mindig az élő anyaggal foglalkozom, szagolom, tapogatom, nézem, és megfigyelek kis dolgokat, amik aztán jó útra vezet.
1: Tehát nem az eredmény, hanem a folyamat.
0: Nem az eredmény, hanem a folyamat, igen. Úgyhogy én itt láttam egy kis késést, mert most egy vegyész lát valamilyen folyamatot, tudja, egy anyag okozta, akkor amit kell csinálni az, hogy azt izolálja. Ez nagyon fontos. Izolálás azt jelenti, kérem szépen, hogy meg kell tudni, hogy az anyag micsoda. És ez néha nagyon nehéz. Ez nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon nehéz, mert minden sejtben 100 és 100 különböző anyag van, mind rendesen, nagyon kis koncentrációban. És azok külön, hogy én megtudjam most, hogy egyik anyag micsoda, ahhoz ki kell tisztítsam, ki kell vegyem a többi 100 anyag közül. És ez néha egy nagyon nehéz és hosszadalmas folyamat. De ez a vegyésznek a dolga. Úgyhogy én, mint leendő vegyész, hogy így mondjam, kezdtem nézni, hogy mi okoz ezt a kis késést. Ez kisült, hogy ez egy redukáló anyag, hogy én oxidáltam valamit, ez megint redukálta, úgyhogy ezért késett az egész folyamat, és akkor végre kikristályosítottam az anyagot, amiről aztán később kisült, hogy a C-vitamin.
1: Illetve az aszkorbinsav.
0: Az aszkorbinsav. Kisült, hogy az aszkorbinsav.
1: Na most, hogy az aszkorbinsav az azonos a C-vitaminnal, az rögtön kiderült?
0: Az nem. Engem a vitaminok nem nagyon érdekeltek. Úgyhogy vetettem a fiókomba egyszerűen az anyagot, de akkor pár év múlva jelentkezett nálam egy nagyon derék, magyar származású amerikai fiú, aki azt mondta, hogy ő ezt csinálta egész életén át, meghatározni, hogy valami vitamine vagy nem. Akkor azt mondta, hogy itt van egy por, nézze meg, azt fogja találni, ez a C-vitamin. Ugye, és akkor ő megnézte, és ez volt a C-vitamin. A C-vitamin sosem nem volt egyszerű, mert ugye mostan megvolt az anyag tisztán, most meg kellett mondani, hogy az micsoda. De ehhez nagyon kevés volt belőle. Én egyszer Amerikába átmentem, mert csak ott tudtam egy anyagot találni, amiből kristályosan elő tudtam ezt az anyagot állítani. Úgyhogy egy évi munka után 15 g-nyi anyaggal értem vissza, ami egy óriási eredmény volt, amire nagyon büszke voltam. De azt a 15 g-ot is elhasználtuk, anélkül, hogy megtudtuk volna, hogy micsoda. Úgyhogy tulajdonképpen a vizsgálat itt megállt. És én az világ összes növényeit átnéztem, és sehol se találtam kellő mennyiséget, és akkor Szegedre kerültem, mint tanácsadó. Szeged a paprikatermelés központja, és egy este a feleségem paprikát adott vacsorára, nekem, amit nem volt kedvem megenni, de nem volt elég bátorságom ezt mondani. Úgyhogy akkor nézve a paprikát, az jut eszembe, ezt a növényt én még sosem próbáltam ki, és azt mondta a feleségemnek, hogy ezt inkább elviszem a laboratóriumba, ahelyett, hogy megegyem. És még aznap éjjel tudtam, hogy ez egy kincses tárháza a C-vitaminnak, és egy pár héttel később másfél kilogramm vitamin volt a kezemben, addig csak ezredgrami mennyiségek voltak, másfél kiló. Azt szétosztottam az egész világon, onnan tudtuk meg, hogy micsoda, és ennek a következménye, hogy máma tonna számra gyártják, ez emberi egészségnek egyik nagy kultforrása.
1: Tehát illető vacsorai kifogásból egy Nobel-díjas.
0: Így lesz, egy férj gyávaságából egy elfedezés.
1: A vitaminok körül heves viták folytak. Hogy reagált a tudományos világ? Elfogadták?
0: Minden felfedezés azért felfedezés, mert ellentétbe áll az ösmert tudással. Ha nem áll ellentétbe, akkor csak egy kis adalék. Én életemben három dolgot fedeztem fel, az egyik a C-vitamin, és a felfedezés lényegéhez tartozik, azonnal elvetik, és azt mondják, hogy ez hibás. Úgyhogy a C-vitaminnak akkor volt egy nagy szaktekintélye Londonban, aki azonnal egy cikket között, hogy ő nagyon keveset tud a C-vitamin, azt az egyet tudja, hogy amit én csinálok, az hibás, és az rossz. Sajnálatomra később aztán, hogy kidobták az állásából pontosan ezért, mert ő föltartotta az egész fejlődést ezzel a kijelentésével. De aztán később izomról tettem nagy felfedezéseket, azokat is azonnal teljesen elvetette a standard tudomány, meg újszerű volt. És ma is úgy vagyok még, hogyha valamit mondok és elvetik, akkor mondom, ez nagyon jó, ez lehet, hogy ez egy felfedezés. És ha valamit elfogadnak azon, akkor elszomorodok, és azon úgy látszik öregszem, és már semmi újat nem tudok mondani.
1: Professzor úr, mi a véleménye arról, hogy az ember és a környezet közötti diszharmónia, és ez a vitamin ellátásra is vonatkozik, egyre fokozódik. Mit lehet itt tenni?
0: Kell alkalmazni a környezetet a mi szervezetünk szükségletéhez. Ugye, szóval a mi szervezetünk nem csak szokva arra, hogy levegő helyett füstöt lélegezzen, vagy benzingőzöket, a környezetet kell magunkhoz alkalmazni, mert mi nem tudunk alkalmazkodni, az millió évekbe telik, amíg egy szervezet alkalmazkodik egy új környezethez.
1: De ez vonatkozik például a lakóházakra is. Hát a minden. Beton sem tesz nyilván jót a napsugárhoz szokott emberi szervezetre.
0: Ez mindenre vonatkozik, igen. Nem lehet azt mondani, hogy nincs jó környezet és rossz környezet, ugye, mert egy halat kiveszek és kiteszem a legszebb fűre, azt mondja, hogy ez nem jó környezet. Viszont egy nyulat beteszek a környezet. Szóval nincs jó és rossz kérdés, csak ahhoz mihoz vagyunk szabva.
1: Professzor úr beszélgetésünk elején röviden összefoglalóan elmondotta, hogy először elkezdte a nyullal, mint kísérleti alannyal, aztán átért a baktériumokra, majd a molekulákra, majd tovább az elektronokra. Amikor a molekuláris biológia egy sor problémája még megoldatlan, akkor ön miért tartotta szükségesnek, hogy lemenjen a molekuláris szint alá, tehát a szubmolekuláris szinten keresse ezeknek a problémáknak a megoldását?
0: Az életnek a nagy bája, az a életjelenségeknek a finomsága és a gyorsasága adja. Például az agynak a működése az hihetetlenül gyors, mert egy egyszerű mozdulat kiviteléhez sok-sok központnak, agyi központnak kell együtt működnie. És az ilyen borzasztó gyors és finom reakciókat molekulák nem tudják elvégezni. A molekulák azok elég nagy egységek, amelyek nagyon nehezen tudnak mozogni, és hogy valamit csinálnak, ahhoz meg kell őket lökni, kvázi egy aktivációs energiát kell nekik adni. Az én érzésem szerint nagy molekulák az élet finomságát nem tudják létrehozni. Ahhoz sokkal kisebb és mozgékonyabb részek kellenek, és ilyen csak egy van, azaz maga az elektron. És az emberi szervezet össze lehetne hasonlítani az emberi társadalomhoz, és a tudományos embert, aki nem vesz tudomást az elektronokról, össze lehetne hasonlítani egy Mars lakóval, aki megpróbálná megérteni az emberi társadalmat, anélkül, hogy tudná, hogy van elektromosság, hogy van telefon, és vannak hullámok. Teljesen az emberi társadalmat elektromosság nélkül nem lehet megérteni. A tudománynak mindig az volt a betegsége, hogy mindig a nagy problémákat mindig avval a tudással akarta megoldani, ami volt. Ugye én emlékszem, medikus koromban alig tudtunk valamit, de meg tudtuk magyarázni az életet. Azt hittük, hogy meg tudjuk. A mai molekuláris kémia is megmagyarázza az életet, de az én érzésem szerint ez egy borzasztó tökéleten magyarázott, és azt a nagy finomságot és gyorsaságot azt nem tudja megmagyarázni. De az én vizsgálataim teljesen föltárták most ezt az elektromos dimenziót, úgyhogy most egy nagy fejlődést lehet várni. Az elektronok szabadon tudnak mozogni, nem az egész szervezetben, de bizonyos pályákon. Ugye, mert az elektron magában nem tud mozogni, csak akkor, ha egy vezetőre kerül. Ugye elektromosság csak akkor tud menni, ha a drót van. Úgyhogy az egyik nagy alapkérdés az, hogy a proteinek ezek vezetőke vagy nem.
1: Értem, tehát az élet fonalát kell valahol megtalálni.
0: Megtalálni, így van. Igen.
1: És ez nem feltétlenül a DNS.
0: Az nem a DNS, nem.
1: Értem, tehát a molekuláris és a szubmolekuláris biológia között tulajdonképpen ebben a kérdésben van az alapvető különbség.
0: Igen, igen. A molekuláris téma teljesen helyes, ez rendben van, de nem elég.
1: Egy más dimenzió.
0: Egy más dimenzióba kell lenni.
1: Vagy más szint.
0: Más szintre kell lenni, igen.
1: Most engedje meg, professzor, hogy egy olyan kérdést tegyek föl, amiért lehet, hogy egyes orvosok megharagszanak. Ha az ember bevesz egy gyógyszert, ami jó arra, hogy elmulassza a fülfájását, vagy a hascsikarását, akkor annak a hatásmechanizmusának bizonyos részével vagyunk tisztában, ha egyáltalán tisztában vagyunk.
0: Ezeknek a hatását csak akkor fogjuk megérteni, hogyha értjük az egész élet lényegét. Amíg nem értjük az egész élet mechanizmusát, addig nem tudjuk megérteni a gyógyszereket is. Amit eddig a tudomány csinált, az úgynevezett szimptomatológia, a szimptomákat írja le. Ha fejem fáj, veszek aspirint, akkor nem fáj a fejem. Ezt tudjuk, de ez nem magyarázat, ez egy tünet.
1: Tehát a tünetet és nem az okot szüntetjük.
0: De az okot nem ösmerjük. Ugye a tünetet, azt le tudjuk pontosan írni, és az orvostudomány erre alapítja a gyógyítást, tudja, hogy tünetek hogy változnak, de az igazi magyarázatot majd a kémia fogja megadni, de még ma nem tudjuk.
1: De nem az a kémia, amit mi klasszikus kémia.
0: Nem a klasszikus kémia, hanem az a következő nagy fejezet a kémiának, az úgynevezett hullámmechanika. Az elektronokról nem tudjuk, hogy azok részecskék vagy hullámok, lényegében mind a kettő egyszerre. De nincs még komoly elképzelésünk, micsoda, csak tudjuk, hogy nagyon kicsi és nagyon mozgékot. És az én nézetem szerint ezek magyarázzák meg az életnek a finomságát.
1: Az ön utóbbi évtizedben megjelent cikkei közleményei arra mutatnak, hogy érdeklődése szinte teljes mértékben a sejtbiológia problémái felé fordult. És mivel köztudott, hogy a rákkutatás alapkérdései a sejtbiológia alapkérdéseivel szervesen összefüggenek, ezért különösen érdekesek a számunkra. Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a hagyományos rákkutatási módszerek, illetve irányokkal szemben ön egy bizonyos értelemben ellentétes, illetve újszerű megközelítést választott.
0: A legtöbb kérdés a tudományban, ami bonyolultnak látszik, az borzasztó egyszerű, ha már értjük. És az igazi kutatás abból áll, hogy az ember azt látja, amit már ezren láttak, de más gondol. Ez a fölismerés. Szóval én kerestem ennek a rejtélynek a titkát, és egy gyermekesen egyszerű. A megoldás egyszerűen az, hogy a nagy életjelenségeket, amit tulajdonképpen életnek nevezünk, az, hogy gondolkozom, az, hogy mozgok, ugye vannak kiválasztások, mind ezek a nagy életjelenségek, amit az életet teszik, ezeket mind struktúrák végzik. Struktúra azt jelenti, hogy egy valami, ami szilárd, mert össze vannak kötve a részecskék benne. Ugye az agy az egy struktúra, a máj egy struktúra, a vese egy struktúra, ez mind struktúra. De ezeket a struktúrákat, amiket ezeket a nagy működéseket végzik, kiszolgálja egy nagy rendszere a fehérjének, ami egyes fehérjéből áll, és nem csinál struktúrát. És a lényege az, hogy nem csinál struktúrát, mert például ha azért véremben ott vannak ilyen fehérék, azok struktúrát csinálnak, akkor a vér megalvadnak és meghalnak. Szóval a lényege az, hogy nem csinál struktúrát, és nem vezető, nem elektromos, mert minek legyen neki vezetője, az kis molekulákból áll, amik el vannak különítve, nem működnek együtt, nem kell, nincs vezetésre szükség. Na most, mi történt, és ez nagyon mulatságos, az történik, hogy a struktúrából az egyes molekulákat kiszedni majdnem lehetetlen. Úgy bele vannak építve, hogy nem jönnek ki, ugye? A folyadékokban vannak ezek az egyes molekulák, amit vederszámra lehet kapni. Ha kimegyek a vágóhídra, kapok egy vedervért, amit az éppen protein. Ugye? Most a protein vegyészek, akik protein kémiával akartak foglalkozni, azok mit csináltak? Próbáltak a struktúrából kiszedni, nem sikerült, vették az oldható proteineket, amik nem vezetők, ugye? De nekem vezetésre csak a struktúrában szükségem, amik azon életjelenséget csináltak. Most a vegyészek avval oldották meg, hogy kivonták ezeket a proteineket, amiket könnyű kivonni, és a struktúrát elnevezték maradéknak és kidobták. A megoldhatott megoldásnak nevezték el, és elfelejtették, hogy a lényeget kidobták. Ugye? Most én ezzel kezdtem a működésemet, hogy a struktúrákat kezdtem nézni, és akkor egyszer láttam, hogy ezt az ember megnézett, olyan színesek, színesebbek, mint ez a terítő. Majdnem feketék.
1: Mitől színes?
0: Ez kérem, azért színes, mert vezető. A vezető azt jelenti, hogy az elektronok mozgékonyak. És egy ilyen mozgékony elektron könnyen vesz fel fényt. És amint a fényből én kiveszek egy bizonyos hullámozat, akkor színt kapok.
1: Tehát a telítettség az fehér.
0: A telítettség az fehér, az nem vesz föl fényt.
1: Ahol az elektronoknak van mozgási lehetősége, ott színes.
0: Ahol meg vannak rögzítve, nem tudnak semmit se csinálni. Ahol mozgékonyak, ott fölveszik a fényt, és a fény fölvétel a színt jelent. Úgyhogy itt borzasztó egyszerűen megoldás. És most egyszer ez egyben el is vezetett engemet a rák kérdéshez. Aztán megnéztem a ráknak a struktúráját, és az teljesen színtelen. Teljesen színtelen, mint a papíros. És szóval ott hiányzik nekem a ráknak valami, ami azt vezetővé teszi. Ugye? Most az a valami, ami hiányzik, az valami, ami kivesz elektronokat, és vezetővé teszi, és színessé teszi. És a rákba ez hiányzik, a rák ezt nem tudja megcsinálni. Úgyhogy aztán ezt ellen lehet őrizni avval, hogy veszem ezeket az anyagokat, amik színesít, hozzáteszem a rák proteinhez, és abból olyan színes lesz, mint a máj, vörös-barna lesz. Úgyhogy egyszerűen átalakítom a rákot egy normális valamivel, azáltal, hogy beleteszem azt, ami neki hiányzik. És most ebből aztán magától adódik a rák betegségnek a gyógyítása, az, hogy egyszerűen bele kell vinni azokat az anyagokat, amik ott hiányolnak. Amik a rákból vezetőt csinálnak, és nem csak vezetőt, hanem struktúrát is csinálnak. Ugye? Struktúra azt jelenti, hogy összeköti a molekulákat, mert hogyha ez az anyag, most van egy anyagom, majd kivesz elektront, kivesz egy elektront ebből, és kivesz egy elektront ebből a molekulából, az a kettőt összeköti. És abból struktúra lesz. Most a ráknak az egyik nagy veszélye épp az, hogy nem csinál struktúrát, és csinál áttételt, metasztázist. Szóval itt van egy rákom, és az elterjed, mert nincs, ami összetartja. Belejutnak a ráksejtek a vérbe, és elutaznak, és új gócot kezdenek.

Dühös Rádió. Az irodalmi lépegetőt hallgatjátok. És benne Szentgyörgyi Albert egy régi televíziós interjúját halljátok Bakelitről a C-vitamin felfedezésére emlékezünk.

0: megengedi professzor úr, a sejtbiológiára visszatérve,
1: tessék,
0: hallottunk arról, hogy ha valakinek a kezén egy sebet vágunk, vagy sebet ejtünk, akkor a hiányzó szövetek egymás felé nőni kezdenek. Mi az oka annak, hogy a hegedés akkor, amikor ők a szövetdarabkák összeérnek, akkor megáll? Tehát a sejtek nem növekednek tovább.
1: Az én vizsgálataim tulajdonképpen ebből indultak ki. Ebből az egyszerű megfigyelésből, ha megvágom magamat, a sejtek kezdenek oszlani, hogy betöltsék a sebet. Aztán, amikor betöltötték, akkor egyszerre megáll minden. Ugye? Most ebből az egyszerű megfigyelésből három nagyon fontos dolog következik. Először, hogy van ott egy kapcsoló, amelyik megindítja a növekedést. Aztán van egy kapcsoló, amelyik megállítja a növekedést, és még egy nagyon fontos, hogy a sejtekbe megvan egy óriási növekedési tendencia. Mert avval, hogy én egy bajt csinálok, megvágom, mert én nem alkottam semmit, én nem tudok egy új valami képességet alkotni, ez benne van minden sejtben. Szóval a nagy probléma nem az, hogy miért nő a rák, és ez félrevezette eddig a rákutatást. A probléma az, hogy miért vannak ezek a sejtek csendben, amíg meg nem vágom magamat. Mint vegyész, persze azt gondoltam, emögött, mind a két kapcsoló mögött kell egy anyagnak lennie, ami ezt végzi, és azt az anyagot, amelyik megállítja a növekedést, vagy visszatartja, azt elneveztem retinnek, mert angolul retén az visszatartani. És prominnek neveztem azt az anyagot, amelyik megindítja a növekedést, ugye? Mert az promótolja, azért prominnak nevezem. Előbb említettem, hogy az rákba hiányzik egy anyag, amelyik összeköti a molekulákat egy struktúrába. Most, amíg egy struktúrám van, addig a sejt nem tud oszlani, mert egy szilárd anyag nem tud ketté válni, ugye? Úgyhogy a sejtoszlást meg kell, hogy előzze az, hogy elhasítja ezt az anyagot, ami összetartja a molekulákat struktúrává, ugye? Szóval a sejt megindul, akkor először el kell hasítani a retint, ugye? Ez az egésznek a magyarázata.
0: A sejtek növekedése az egy természetes folyamat, igen, és állandóan történik a testben.
1: Igen. Ha megvágom, akkor rendetlenséget csinálok tulajdonképpen, és akkor összekavarodik minden, és az enzimek megeszik a retin. A rák nem tud retint csinálni. Ott a rendetlenség megmarad. Szabályozni valamit mindig csak két ellentétes dologgal lehet. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Például a forgalmat az utcán nem lehet zöld fénnyel szabályozni, se piros fénnyel. Csak úgy lehet, hogy zöld fény is van, és piros fény is van. Mindig két ellenkező dolognak lenni, csak úgy tudok szabályozni. Egy dologgal nem lehet szabályozni. Ezért a retin és a prominnak a kölcsönös viszonya szabja meg, hogy lesz-e mozgás, vagy lesz-e növekedés, vagy nem lesz. Na most a különböző életfeltételek között különböző hajlandóságnak kell készen létben lenni, hogy elkezdjen nőni. Valamelyik szövetnek gyorsan kell nőni, ha baj van, mások szövetnek lassan kell, vagy nem szabad nőni. Úgyhogy a természet ezt a különböző szövetekbe, vagy állatfajokba avval regulálja, hogy ezt a két anyagot, annak a viszonyát egy kézbe tartja. A retin az az anyag, amelyik vezetővé teszi a proteint. Ez megeszi a retint, a protein többet nem elektromos vezető. Szóval akkor belejön most az elektromosság, az elektron, a kvantummechanika és összes többi.
0: A nagyon mély a kút.
1: Nagyon mély, de van feneke.
0: Egy nagyon népszerű ismeretterjesztő könyv jelent meg 1940-ben, ami nem régen a kezembe került, aminek ön írta a bevezetőjét. És abban egy olyan mondat van, ami szállóigévé vált. Úgy hangzik, hogy a természet az értelmesen feltett kérdésekre értelmes választ ad. Hogy kell ezt ismeret elméletileg értelmezni?
1: Hát erre van egy nagyon egyszerű magyar mondás, ami azt mondja, hogy ostoba kérdésre égben sincs felelet. Ez tulajdonképpen a válasz. De hát például, ha azt kérdem a természettől, hogy miért van fából a vas, arra a természet mit mondjon? Mond valamit, mert ha egy gépet megint, az valamilyen választ ad, csak az egy ostoba válasz lesz, amit nincs értelme. Vagy azt kérdem, hogy 2x2 miért 5? Erre nincs válasz. Ha azt kérdem, hogy 2x2 az mennyi, arra a természet felel. Szóval egy értelmes kérdésre értelmesre felel. De értelmetlen kérdésre nem tud felelni. Vagy úgy mond valamit, hogy ne se semmi fogd meg jól. Aztán ez a válasz.
0: Ezt úgy is lehet értelmezni, hogy a természet objektív válaszokat ad.
1: Objektív és a természet az egy tiszta rendszer, abban csak tiszta válaszok vannak. 2x2 az 4. ugye?
0: Természetben van az igazság, és a rosszul feltett kérdésekben vannak a tévedések.
1: Azok a tévedések, igen. Igen.
0: Ön, amikor Szegedre került, már világjárott ember volt, és nagyon sok intézetben, egyetemen megfordult, és bizonyos értelemben rendhagyó professzor volt, ahogy nevezték, rendhagyó professzori, pedagógusi, kutatói magatartást ítve. Mi az ön véleménye tulajdonképpen az oktatásnak, az egyetemnek? Milyen jelleggel kell bírnia, hogy megfeleljen a kor követelményeinek?
1: Én azt hiszem, és ezt már gyermekkorom óta magam iskolai tapasztalataiból tudom, hogy az egész oktatás ügyét áthatja egy nagy tévedés, egy óriási tévedés, ami abból áll, hogy azt hiszik, hogy a könyv az arra való, hogy az ember a tartalmát belenyomja a fejébe. Az én nézetem szerint a fej az gondolkozásra való, és a könyv arra való, hogy ne kelljen mindazt itt tartani. Az sokkal egyszerűbb a könyvtárba tartani, ugye? És akkor a fejemet használhatom sokkal jobb dolgokra, a gondolkozásra például. De a fejemet megtövöm szecskával, szóval mindenféle adakkal, akkor ezt nem tudom használni semmire, ugye? Nemrég valaki nekem küldött egy könyvet, amiben nagyon atyailag tanácsot ad, hogy hogy kell kutatói pályára menni. Az azt mondja, hogy először zárkózz be 4 hónapra egy könyvtárba, ugye? Hát ennél nagyobb zöldsége én nem hallottam, mert ha 4 hónap után egy ilyen kezdő élve jön ki, akkor nem alkalmas már semmire. És nem csak gondolkozni, hanem élvezni, látni a szellemi élet nagyszerűségeit, az örömeit. A tudományokat azt át kell élni, hogy én azokkal a kísérleteimmel élek. Shakespeare-t azt nem megtanulni kell, hanem átélni kell, ugye? A zenét azt nem megtanulni kell, hanem azt megélni kell. Mindent meg kell élni, ugye? Velem a középiskolában megutáltatták az irodalmat, megutáltattak mindent, mert csupa adattal tömték meg a fejemet, ahelyett, hogy megtanítattak volna, hogy lássam a szépségét az irodalomnak és a szellemi alkotásnak. És ezzel meg is bénítják, ez egy borzasztó kár tesznek, mert megbénítják az embert. Mert az a sok szecska, amit az ember fejbe velemegy, az úgyis elpárolog, abból semmi sem marad. Azt az ember mind elfelejti. Ami megmarad, az a tudomány, vagy a művészet, vagy a szépség szeretete. Az, hogy egy problémát próbálja megoldani, a tetrekészség, ezek az egyéni kvalitások, ezek a fontosak. Amikor Szegeden voltam rektor egy évig, akkor én is ott próbáltam a tanügyet így változtatni, nem sok sikerrel, mert úgy beleette magát ez a régi gondolkozás, hogy nehéz volt egyszerűen irányt változtatni abban.
0: Tehát ezek szerint a kutatóképzés az elsősorban egy felfedezésre való készséget kell, hogy ki alakítson az ember.
1: Először egy szellemi éhséget kell, hogy jelentsen, ami aztán megmarad egész életre. Mert ha én befejezem a tanulást, amikor befejeztem az egyetemet, akkor én ott úgyis mindent elfelejtek, ugye? Ami megmarad a szellemi éhség, és akkor tovább táplálom az agyamat tudással is, tetrekészséggel és problémákkal. Magam igyekeztem az egész biológiát megismerni, azért sokszor változtattam irányt, egész más és más irány, anatómiából végre hullámmechanikába kötöttem ki, ugye? És minden új iránynál úgy csináltam, hogy nem könyvet vettem először, hanem először bementem a laboratóriumba. És kigondoltam valami egész ostoba teóriát, és azt kezdtem bizonyítani vagy cáfolni. És aztán, amikor már ösmertem az anyag, akkor elmentem a könyvtárba. Akkor már érdekes volt a könyvtár, mert volt hova betenni az adatokat. Voltak nagy lukak az én tudásomban, azokat aztán szépen betömtem a könyv. De ha engem a könyvtárba küldenek először, akkor én onnan vagy nem jövök ki élve, vagy pedig soha vissza nem megyek.
0: A Szabó Ervin könyvtárban találtam ezt a füzetet. Az Egyetemi Színjátszó Társaság ismeretterjesztő füzetei címet viseli. A Szegedi Egyetem adta ki, és ez történetesen a Hamlet szegedi bemutatók 100. évfordulójára készült. Szerkesztette Pakó Imre, és a bevezetőt a társulat elnöke Szentgyörgyi Albert rektor írta. Egy zseniális fiatalember volt a rendező ennek a darabnak, ifjú Horváth István, és nem sokkal a bemutató után a Gertrudis alakító színésznővel együtt öngyilkos lett. Ez az eset valahogy mindegy jelzésként eszébe juttatja az embernek azt a folyamatot, ami 33-ban megindult. Professzor úr, nehéz erre a kérdésre válaszolni, tudom, de hogy reagált a magyar értelmiség a fasizmus fokozódó előretörésére, nyomására, ami Magyarországra is nehezedett?
1: Igen. A véletlen úgy hozta, az én jó szerencsém azt hozta, hogy Ugyanakkor volt a hallgatók közt egy igazi ritka, zseniális fiú, a Horvát Pista, akinek a szenvedélye volt a rendezés. Aki Stanfordba tanult, a Shakespeare iskolába, Angliába, és teljesen szakember volt, a fiatal korodacára egy nagyon zseniális fiú volt, és ő rendezte az egészet. De sajnos akkor ez az én tevékenységem már belejött a két ütköző közé, a faszizmus és a jó magyar régi felfogás közé.
0: Az egyetemi tanárok, most ne értsen félre, professzor, nem neveket.
1: Igen.
0: Hogy viselkedtek? Szóval általában hogy reagáltak? Hiszen a tudomány, a művészet, általában az emberi lét, az veszélyeztetett a faszizmus által.
1: Hogy ne,
0: fölismerték ezt?
1: Igen. A tudósok általában a faszizmus ellen voltak. Ez nagyon előfordul itt-ott a tudósok között is valaki, aki megtévejeli, és aki elfogadja ezeket a faszista elveket, de a nagy többség a tudósok között, hála Istennek, mindig a faszizmus ellen volt, ugye? Sajnos ez a két fő alakja az én Hamletemnek is, ennek a nagy összeütközésnek lett az áldozatja, mert Horváth Pista Tóth Katiba nagyon beleszeretett, aki a királynőt, Gertrúdát játszotta. A Horváth Pista zsidó származású volt, és a Tóth Katinak a szülei pedig faszisták voltak. És semmiképp se akartak beleegyezni abba, hogy összeházasodjanak. És a Pista érezte, hogy őt ez szét fogja zúzni, és az egyetlen megoldást, a halált választották. Sokszor kívántam, hogy hozzám jöttek volna problémájukkal, akkor én találtam volna más megoldást.
0: Professzor, visszatérve arra, hogy a magyar értelmiség, a magyar szellemi élet azért egy részben elzárkozott, egy részben elutasítóan viselkedett, amint ön mondotta. Voltak olyanok is, akik a fasizmusnak behódoltak. De voltak-e olyanok, illetve akadtak-e megfelelő számban olyanok, akik aktívan is ellenek?
1: Igen.
0: Azért kérdezem öntől, mert tudomásunk szerint ön azok közé tartozott, akik tettek is.
1: Igen. Nekem is volt egy nagyobb szervezetem, és akit mi rendes embernek ösmertünk, az mind készséggel csatlakozott, ami akkor nagyon veszélyes volt ilyenben, bármiben részt venni, és nagyon készséggel és nagy számmal csatlakoztak.
0: Professzor úr, a háború alatt, különösen amikor a németek megszállták az országot, akkor úgy tudjuk elég nehéz helyzetbe került. Erről nagyon sok legenda, mendemonda kering.
1: Igen.
0: Szeretnénk, ha a leghitelesebb forrásból öntől értesülnénk erről.
1: Igen. Hát ami ott történt, az volt, hogy egy nap hozzám jött egy úr, akit én nem ismertem, és azt mondta, hogy a magyar vezető értelmiség, egy pár kitűnő, akik nem vesznek részt a hivatalos kormányba, csak azok már látják, hogy a háborút elvesztettük, és most már csak lelkismertenül áldoznak föl mindent, hogy a bőrüket mentsék, akik a háborút csinálták, és hogy itt valamit kell csinálni, hogy az országot megmentsük. És arra eredményre jutottak, hogy nekem kell valamit csinálni, mert én tudok angolul, tudok a nyelvükön beszélni. Úgyhogy én menjek el Isztambulba, és próbáljak valamit csinálni. Ugye, és összeadták a pénzt az utazásomra, és én elindultam. De persze én tisztában voltam avval, hogyha én mint magánember megyek Isztambulba, én nem tudok semmit se csinálni. Nagyon veszélyes lehetőséget vettem a kézbe. Akkor Kálai Miklós volt a miniszterelnök, aki hirtelen ordított a zsidók ellen és a németek mellett. Ugye? De nekem az volt az belső érzésem, hogy egy rendes magyar ember, és ennek ezt muszáj csinálni, hogy Magyarországot valahogyan védje a németek ellen. És azt a veszélyes lépést tettem, hogy bementem hozzá, és azt mondtam, hogy most megyek Isztambulba, hogy felvegyem a kapcsolatot az angol és amerikai diplomáciával, és megnézzük, mit lehet csinálni. És én azt vártam, hogy erre azonnal letartóztatta, de meglepetésem, mert azt mondta, nagyon jó, menjél, mondd meg az angoloknak, hogy én azért ordítok a zsidók ellen, mert ha én nem ordítok, akkor egyszerűen a Hitler is kérdi, hogy mi van a zsidókkal. De amíg én ordítok, addig azok biztonságban vannak, és mondd meg az angoloknak, hogy én, mint miniszterelnök, kész vagyok bármikor átállni hozzájuk, amint a lehetőség megvan. De most nincs lehetőség, mert itt a német hadsereg.
0: Ez nem tartozott a híres Kálai-féle hintapolitika módszerei közé?
1: De igen.
0: Professzor, hogy sikerült az isztambuli kiküldetés?
1: Az egész vállalkozás nagyon furcsa volt nekem, mert én tudós ember vagyok, aki kémcsövek közt él, és Isztambul a világ kémközpontja volt akkor. És ezt aztán kioktattak, hogy egy gyufaszálat se szabad elejteni, mert a kémek azonnal fölszedik és mindent, és kiolvasnak. Úgyhogy amikor elmentem Isztambulba, először felkerestem egy magyar újságírót, akiről úgy gondoltam, hogy rendes magyar ember. Elmondtam neki a mondókámat, azt mondta, hogy össze fog hozni két angol diplomatával másnap egy klubhelyiségbe, és összehozott két angolat. Most az ilyesmi nagyon egyszerűnek hangzik, de nagyon izgalmas volt, mert az ember nem tudta, hogy ez két német kém, vagy tényleg két angol diplomata. Nekik elmondtam mindent, és ők akkor azt mondták, hogy legyek másnap szürkületkor egy bizonyos kis mellékutcába, Isztambulba, és egy bizonyos számú ház előtt fog állni egy autó. És ne kérdezek semmit, csak üljek be. Ez az egész, amit mondtam. Hát másnap, mikor este ledett, sötétedett, elmentem a kis utcába, és ott állt egy gyűjt a szám előtt, és abban beültem, és fél éjjel hajtottunk, és akkor egyszerre megállt be egy ház előtt, ahol fölmentünk az emeletre, és ott egy úriember azt mondta, hogy ő az angol kémszervezetnek a feje. És hogy örül, hogy eljöttem, mert neki utasítása volt Londonból, hogy velem keressen kapcsolatot. De az angolok tudták, hogy én az ő oldalakon vagyok, mert én kiálltam mindig a fasizmus ellen, és azonnal jelentette Londonnak, hogy én ott jelentkezem, és a mondókámat is azonnal továbbította az admiralitásnak. És a másnap jött vissza a válasz Londonból, hogy én menjek vissza Magyarországra, állítsak föl egy titkos rádióállomást, és azután közvetítsek köztük és a Kállai között. Visszamentem, és a Bai professzor azonnal felajánlotta, hogy segít a rádióállomást összeszervezni. Most nagyon egyszerűen hangzik, azt én minden szerelő meg tudja csinálni, de akkor az életveszéllyel járt. A németek felfedezik, azonnal akasztás járt, érte? Úgyhogy ezt elkezdtük azonnal szervezni, azonban sajnos közben valamiképpen ez kiszivárgott, és a németek megtudták, és akkor elértem életem csúcspontjára, mert a Hitler teljes dühhel ordította a nevemet, és kirendelte a magyar kormányzót Horthyt magához, hogy követelje, hogy engemet kiszolgáltassanak Németországnak, hogy megtanítsa a világot, hogy egy ilyen disznóval hogy kell bánni. Úgyhogy biztosan nagy vendéglátásban lett volna részem ottan. De Denika a kormányzó se tudta, hogy hol vagyok, de nem is akart kiadni. De akkor aztán letartóztattak, és szobafogságba helyeztek, és megértették, hogy bejelentés nélkül nem hagyom el Szegedet. Én egyszer fel akartam menni Pestre, és így előre bejelentettem, és megkérdeztetem, mehetek-e Pestre, és aztán mehetsz. De aztán utólag megtaláltam, hogy már az állomáson várt a titkos rendőrség, hogy azonnal letartóztassanak. És ami véletlenül megmentett, az, hogy a vőm, a leányomnak a férje váratlanul pont az elutazásom előtt megjelent kocsival, és azt mondta, nem menjek vonattal, menj, ő fölvisz kocsival. De alig indultunk el, jött egy német patrulj, hogy engem letartóztasson és elvigyen. A feje a patrulynak nőnek volt öltözve, egy ilyen nagykezű ember. Az a hírem járt, hogy én nőkkel nagyon barátságos vagyok. Úgyhogy így gondolták, könnyen nem fogok mindjárt lőni, mert akkor az ember úgy járt, hogy az ujja mindig a pisztolynak a kakasán volt, hogy az védekezhetek el. Így följöttem Pestre, elmentem a vőmnek a házába, és alig érkeztem, jött egy telefon a sogornőmtől, ami azt mondta, hogy a rendőrség náluk van, és azt hitték, hogy én oda mentem. Jöttek letartóztatni, és letartóztatták az ő apját, ahol összetévesztettek engem. Úgyhogy én azonnal tűnjek el, mert itt most már nagyon komoly a helyzet. A svédek akkor nagyon sokat segítettek, volt egy idő, amikor nem tudtam már hol bujkálni. Akkor a svédek először bevettek egy kis svéd különítménybe Budán, de onnan aztán átvettek a főkövetségre, de szerencsére, mert azt a házat egész elrombolta egy bomba, miután én kimentem. A svéd követségen ott az volt a baj, vagy akadály, hogy a törvény szerint a svéd követség csak svédeket engedhet be a kapuján, magyarokat nem. Hát, hogy ezen túlessünk, mert a svédek tisztelik a törvényt, a svéd király engem kinevezett svéd állampolgárnak. Neki joga van. Még nevet is adott, én voltam Mr. Svensson, és a feleségem volt Mrs. Svensson. Útlevelünk teljes polgári összes jogai megvoltak, úgyhogy én sokáig a svéd útlevélen utaztam a háború után. Szóval ott voltunk egy darabig a svéd követségen, de ott is egy véletlen következtében, ott is hamar kiderült, hogy ott vagyok. Tudnék, az történt, hogy mint svéd állampolgárnak nekem jogom van svéd tudományos lapokba közölni, azt csak svédektől fogadnak el. És én akkor komoly felfedezéseket tettem, mielőtt lebuktam volna, és azt nem akartam, hogy elvesszenek. Azért összeírtam,
0: és az izomkutatás.
1: Az izomkutatás jó volt, összeírtam és elküldtem Svédországba egy barátomnak, Kirelnek, akarta igazolni az átvételt, és sejtelmes volt, hogy hol vagyok, azért küldött egy táviratot, hogy Szentgyörgyi Albertnek svéd követség. És az a Gestapo, a titkos rendőrség minden táviratot elolvasott, és hát persze, hogy ott van. Ők nem mertek hivatalosan betörni, azonnal szerveztek egy nagy csőcseléket, amelyik másnap betört a követségre, és el is pusztította, avval a gondolta, hogy engem ott megtalálnak, ugye? Aztán, ami engem ott akkor megmentett, az az volt, hogy a Gestapo mindig csinált egy-két hülyeséget. Azon a napon mindjárt átkutatták az összes szomszédos házakat, nincs egy föld alatti kijáró valahol, amit mi megtudtunk, de ami legfontosabb volt, volt egy német diplomata, aki Hitler ellenes volt, bár Hitler szolgálatába állt, de Hitler ellenes, és azonnal meghívta a svéd ügyvívőt, és kérdezte, hogy hol van a Szentgyörgyi. És a svéd ügyvívő persze azt mondta, hogy én ezt nem tudom, egyik se szólhatott semmit, de a német sokáig így nézett a szemébe, mereven, és egy csószer szólt, ami azt jelenti, hogy mi tudjuk, ugye? Úgyhogy a svéd követ hazajött, és azonnal eltűnt, és bepakolt hátul alul a kocsijába.
0: Professzor urat, hol érte felszabadulás?
1: Én a legvégén a Városliget szélén bujkáltam. A út túloldalán az oroszok voltak, és oda a Gestapónak a kémjei nem tudtak jönni ügynöke, mert félték, hogy ott agyonverik őket. Veszélyes hely volt, mert lőttek ágyúval, de kevésbé volt veszélyes, mint a német titkos rendőrség, de ott már nem mertem a feleségemmel együtt bujkálni, az túl veszélyes lett volna, ő pár utcával bejebb volt a Vörösmarty utcába, és amikor az ő utcá is felszabadult, akkor én átmentem meglátogatni, megkeresni, hát folytak a harcok, és jobbra-balra röpködtek a golyók, és a hullák szekítek. Megtaláltam a feleségemet, de alig voltam ott, egyszer jelentkezett egy orosz őrnagy, ki jól beszélt angolul, és azt mondta, hogy ő itt van egy csoporttal, és neki a személyes megbízás van a Molotovtól, hogy engem megtaláljon és biztonságba helyezzen. Úgyhogy aztán nagyon kedvesek voltak, mert azt mondtam, hogy a feleségem nélkül nem megyek, és a feleségem azt mondta, hogy a családja nélkül nem megy. Tehát akkor, hogy megoldják a dolgot, az egész család, 12 tagú családot, mind levittek Szegedre, ahol már biztonság volt. Engem pedig elvittek Malinovszky főhadiszállására, ahol egy szép házat adtak, és minden nap meglátogatott egy nagyon jó angolt beszélő kapitány, hogy megkérdezze, hogy van-e valamire szükségünk. Hát nagyon-nagyon kedvesek, mindennel elláttak, én akkor nagyon rossz egészségi állapotban voltam, de hát visszatápláltak megint az élethez. És hogy ilyen kedvesek voltak, azt avval tudnám mutatni, hogy a kapitány egy nap megkérdezte a feleségemet, hogy nincs-e valami különös kívánsága, nem hiányzik-e valami. És a feleségem tréfakép, azt mondta, a mozi hiányzik neki, ami akkor egy tényleg tréfa volt, mert ott a háborúban a főhadiszállások. De másnap beszereltek egy mozit a házunkba, hogy azt se hiányozzon a feleségemnek.
0: Ez egy komfortos vendéglátás.
1: Ez egy nagyon jó, kedves. Ez, amikor ennek vége szakadt, akkor elvittek engem Moszkvába a feleségemmel, ahol egy nagy akadémiai ünnepség volt, valami több száz éves évforduló. És ott engemet egy nagyon szép szállodába, a legszebb szállodájukba helyeztek el, és úgy bántak velem, de azt mindjárt éreztem, hogy nem volt semmi politikai szándékuk velem, csak mint tudomány emberét becsültek, ami nagyon szép, ami kevés más nemzet tenne meg. Mert ugyanezt megtették Parnasszal, az egy nagyon jó lengyel tudós, aki zsidó volt, de Lemberget már elfoglalták a németek, akkor én beküldtek egy patrulyt, és kiemelték a Parnaszt, és ez nem volt egyáltalán politikailag érdekelt. Szóval ezt az oroszok megtették a tudomány pártolásáért. Moszkvából úgy bántak, mint a legmagasabb diplomatákkal, amit avval lehet mérni, hogy hányszor adnak kaviárt az embernek. Nekem háromszor adtak egy nap kaviárt, ami a legmagasabb fok Moszkvában. Hát szóval ez volt a felszabadulás részemre.
0: Professzor úr, fogadja köszönetünket ezért a számukra rendkívül nagy jelentőségű és nagyszerű találkozásért, de kérem azt, hogy mind a film befejezéseképpen egy néhány szóval üzenjen a Magyar Televízió nézőknek.
1: Hát először meg akarom köszönni a türelmet és a szeretetet, amivel ezt hallgatták. a szellemi életnek nincsenek országhatárok. Én innen nagyon messze élek, és sok országhatár választ el bennünket, de a szellemi életben ilyen határok nincsenek. Én egy más országnak igyekszem a hasznos állampolgár lenni, Amerikának, sőt egy még nagyobb egységnek is igyekszem a hasznos polgára lenni, az emsznos polgára lenni, az emberiségnek, a közös emberi célokat szolgálva. De

értékekhez. És mint magyar ember azt kívánom, hogy Magyarország a nagy hatalmak közé tartozzon, és legyen nagy mindenbe, amiben egy kis ország nagy lehet. És erre minden adottság és lehetőség megvan, csak a szellemléletet kell támogatni, és nem szabad elválasztani a nemzeti mi voltunktól, attól, hogy magyarok vagyunk. Ugyebár én a legbékésebb ember vagyok, szeretném, hogy Magyarország az egész világot meghódítsa. Az ország határait politikailag nem lehet bővíteni, anélkül, hogy másokat eltiporna az ember, vagy megbántana. A szellemi életben mindenki olyan nagy lehet, mindenki szabadon fejlődhet olyan nagyra, amennyit az esze megbír. És ebben az értelemben kívánom, hogy Magyarország tartozik a legnagyobb országok közé.

0: days, school days, dear old golden rule days.
1: Nominate your favorite teacher to win a WMEX prize. Each day, Color Radio will award a prize to the teacher of the day. All teachers are eligible, grammar school, high school, and college. Be sure to include your teacher's name, school, and city, and your own name. Do something nice for your teacher. Send your favorite teacher's name to Teacher of the Day, the new WMEX Boston 15.
2: Hey, all the WMEX winners coming your way. Arnie Ginsberg, Night Train Show on Color Radio. And checking the tops and pops, here's the number one song on the number one station with Del Shannon.
3: Az országos vízjelző szolgálat jelenti. A Duna Hofkirchenig, Ips, Bécs, Rajka, Bezdán és Zimony, Moldova veke között apad, máshol árad. Paksig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Dunavizének hőmérséklete Komáromnál 12,6, Budapestnél 13, Mohácsnál 14 Celsius fok. A mai 28. vízállások. Az Inn Scherdingnél 375 cm, 27%. A Duna Regensburg-Schwabelweissnél 115, 10. Hofkirchen 230, 11. Passau 425, 25, duzzasztott. Engelhartzell 378, 33, duzzasztott. Linz 125, 11. X 185, 13. Kinstock 226, 16. Bécs 158, 11. Pozsony 200, 12. Dunaremete 312, 21. Medve 155, 18. Gönyű 140, 17. Komárom 160, 18. Esztergom 168, 19. Nagymaros 88, 17. Budapest 195 cm, 18%. Dunaújváros 146, 15. Dunaföldvár 128, 17. Paks 166, 17. Baja 263, 21. Mohács 295, 25. Bezdán 134, 25. Apatin 218,

0: 31.
1: Gombos.
0: 168, 27.
2: Vukovár.
1: 140, 25. Újvidék. 167, 27. Zimony. 272,
0: 44. Moldova Veke. 624, 83.
2: Duzzasztott.
0: Drenkova. 884,
2: 100.
0: Duzzasztott.
1: Orsova. 2418,
0: 99. Duzzasztott. Turnu Severin. 148, 25. Gyurgyu. 170, 29.
2: Csernavoda.
0: 108, 31. Brajla. 197, 34. Gázló viszonyok a Dunán
1: szeptember 18-án.
0: 1814-1813 folyamkilométer között hajóút szűkület. Szélessége 90, hosszúsága 1000 méter. Hajóvontapák találkozása tilos. 1797,4-1797,1 folyamkilométer között 21, szélessége 120, hosszúsága 300 méter. 1,3-1785 folyamkilométer között 25, szélessége 100, hosszúsága 1300 méter. Hajóvontás találkozása tilos. 1714,2-1713 folyamkilométer között 24 deciméter, szélessége 120, hosszúsága 1200 méter. 1699-1698,5 folyamkilométer között 19 deciméter, szélessége 80, hosszúsága 500 méter. Piros úszó mellett 22 deciméter. Szélessége 30, hosszúsága 500 méter. Hajóvonták találkozása tilos. Várható vízállás 29-én Budapestnél 185, Mohácsnál 280 cm. 30-án Budapestnél 180, Mohácsnál 270 cm. A Rába Szentgotthárdnál mínusz 56, 8. Árpásnál mínusz 10, 1. Győrnél 125, 9. A Marcal-Móricz-hidánál mínusz 6, 15. Az Ipoly-Nógrád-szakálnál 55, 8. A Kapos-Kurdnál 14, 6. A Sió-Siófoknál 20, 4. Simontornyánál 117, 15. Szekszárdnál 169, 25. A Mura Letenyénél 128, 17. A Dráva Varasdnál 35, 6. Őrtilosnál 98, 28. Barcsnál 14, 7. Dráva Szabolcsnál 61, 9. Eszéknél mínusz 27, 13. A Száva Brodnál 234, 29, Belgrádnál 224, 45. A Tisza Szolnoknál és Titelnél árad, máshol apad. Záhonyig igen alacsony, lejjebb alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 7,2, Tokajnál 11,9, Szolnoknál 15,4, Szegednél 13 Celsius fok. A mai tiszai vízállások. Rahó 11 cm 8%, Técső 77, 18, Huszt 109, 15,
1: Tiszabecs mínusz 56, 11,
0: Vásárosnamény mínusz 64, 14. Záhony mínusz 100, 19. Dombrád 96, 27. Tokaj 463-57 duzzasztott.
1: Tiszalök alsó
0: mínusz 34-29. Tiszafüred 388-53 duzzasztott. Kisköre alsó 93-29. Szolnok 198-39. Csongrád 121-37.
1: Szeged 201-35. Zenta 252-41.
0: Titel 230-36. A Szamos Désnél 184-1. Csengernél mínusz 36. A Kraszna Alsószopornál 82-9. Ágerdőmajornál 34-9.
1: A Latorca Munkácsnál mínusz 195-6. Az Ungvárnál mínusz 139-3.
0: A Bodrog Felsőbereckinél 240-33. Sárospataknál 256-36. A Sajó Csoltónál 40-3. Sajópüspökinél 58-8. Felsőzsolcánál 47-9.
1: A Hernád Aboskőszegnél 122-9, Hidasnémetinél mínusz 37-3, Gesztejnél 30-7. A Zagyva Apcnál 50-5, Jászteleknél 16-9.
0: A Berettyó Szalárnál 44-3, Berettyó Újfalunál mínusz 126-9, Szeghalomnál 97-23. A Sebeskörös csúcsánál 20-14, Nagyváradnál 34-14, Körösszakálnál mínusz 88-5. A Feketekörös Belényesnél 25-3, Tenkénél 58-6, Sarkadnál 9-11. A Fehérkörös Honctőnél 19-3, Kisjenőnél 62-6. A Kettőskörös Békésnél 100 cm 21%. A Hármaskörös Gyománál 337-43, duzzasztott. Hunszentmártonnál 130-31. A Maros Soborsinnál 71-9, Aradnál 15-5, Makónál 10-13. A Balaton közepes vízszintje 77 cm 57%, a vízhőfok a Siófoknál reggel 13,3 Celsius fok. A Velencei tó Agárnál 132 cm 38%, vízhőfok 11,5 Celsius fok. Időjárás és vízállás jelentést olvastunk fel.

0: De mogoš je zo čňovoláš potenciál, heď, iď majú.
1: Holodár! Hogy békén ott a kolbász. Már úgyis olyan kövér vagy, hogy nem kész a nadrágod.
0: Most ne veled, mi? Kitömte mindig csokival, süteménnyel. Hízik, hízik, aztán egyszer csak eléri a kritikus tömeget, és maghasod.
2: Jaj, csak nem a Flóriás!
0: Ugyan már az minimum dübölt, meg üvölt, hogy frászt kapja a szemben.
2: Jé, két gyerek jön fölfelé.
3: Mit csinálhatnak ezek ilyen későn a potenciálban?
0: Egy Isten. Hát ti meg mit kerestek itt, ahol még a pacsitron sem jár?
3: Nem tudjátok, hogy mindjárt jön Flóriás, a rettenetes Flóriás?
4: Ti mit kerestek itt?
2: Hoztuk neki ennivalót.
0: Bizony. 7 gamma éjjel ezelőtt szörnyűséges hangon leüvöltött a hegyről, hogy minden este fel kell neki hozni, mert különben jaj a falunak.
4: Aha. És látta már valaki azt az óriást?
0: Úgy közelről még senki sem merte megnézni.
3: De messziről már látták sokkal. Hatalmas.
5: Minket?
6: Katára meg Eszterre nem gondolsz. Maradj itt, maradunk!
5: No, de...
6: Nyomás a bokor mögé, gyere!
0: Befúl egy óriás. Egy hatalmas kukás láda.
6: Vigyázz! Kinyílt egy kis ablak, ott fölül.
7: Úgy látom, tiszta levegő. Mind elpucoltak. Na, kimászok. Megnézem, mit kaptam ma vacsorára.
6: Oda néz, ez a főnök.
2: Beöltözött óriásnak.
6: Így szerzi a hipitronoknak az ennivalót.
7: Itt van minden a falat. Kolbász.
6: Deme, a CB rádiót letette a földre.
2: Meg kéne szerezni.
6: Várjál, majd ha visszamegy a sonkáért. Most, gyorsan!
7: Na, készen is van, mindent bepakoltam. Viszem ezt is a varázslónak, no, meg az ajándékot.
2: Kötelet itt hagyták a falusiak.
6: Aha, kötözzük körbe Flóriást.
2: A kereke alá meg két nagy követ.
7: Na, még egy kis üvöltést, aztán indulás.
8: Hát engem beszálltak.
9: Segítség! Segítség! Segítség!
10: Tiszteletem, kedves Flóriás óriás!
2: Hát, hogy ityeg a fityeg?
8: Hogy ityeg a... Mi a csoda fityeg? Büdös kölkei! Ha nem engedtek ki, mindjárt rendelek egy kis erőtérvihart, kvantum-pantultam!
10: Csak tessék, tessék!
2: Nem erre tetszett gondolni véletlenül?
9: Jaj, nekem! Ellopták!
6: És most azonnal megmondod, hogy hol van az embergyerek, hol van Kata?
8: Jól van, na, alkuthatunk. Én visszaadom ezt a Katát, ti meg az adóvevőt. Oké? Okay?
10: Hát, nem tudom, hogy...
2: Egy szóra visszaadjuk.
10: Jó.
7: Tehát, van egy kis rejtek ajtó a Flóriás hátába. Oda csomagoltam.
2: Na, lássuk csak.
8: Pedig milyen szépen becsomagoltam.
3: Ede! Döme!
10: Kata, jól vagy?
5: Adó bevőt!
10: Tessék!
7: Quantum jelentkez, Quantum. Mi van?
5: Jaj, Istenem, hát ez nem működik.
10: Lehet, hogy azért, mert nincs benne elem.
5: Micsoda? Kiszedtétek belőle az elemet?
10: Az egyenség csak az volt, hogy adjuk vissza a rádiót, nem?
7: Végem van. Mi lesz velem? Gyerekek, engedjetek ki, na, igazán. Megjavulok be egy szóra, jó leszek, verseket olvasok, meg egy krumplit kaphálok. Na.
11: Már késő?
10: Indulni kéne már, gyerekek.
11: Persze, még vissza van a digitális kanál is.
10: Gyerünk!

0: Figyelj csak! Nem hallod? Lehet, hogy kvantum-fantum hangja minket is el akar rabolni.
1: Segítség! Ha-ho! Ki van ott len?
2: Én vagyok! Mimikronapó!
0: Júj! Mimikronapó! Tudod, Döme, tudod a... Akiről tanultunk az iskolában is.
1: Az ősz öreg bölcs kóbor elektron.
2: Ez az iszonyú erőtérvihar belesodort a potenciál gödörbe.
3: Kihozunk Mimikronapó!
1: De hogyan?
2: A potenciál gödör mögött hagytam a foton puskámat. Azt hozzátok ide!
0: A híres foton puska. Gyere már, gyere, itt van.
4: Jó, de nehéz.
2: Támasszátok a gödör széléhez, és célozzatok meg vele. Ha pontosan találtok, a foton golyó a gödörből kilök, és megmenekülök.
3: Állj odébb, Mimikronapó! Még egy kicsit balra.
1: Dehogy balra, nem látod, hogy jobbra.
4: Ide, akkor lőj te egyedül.
2: Vigyázzatok! Pontosan kell céloznotok.
1: Egy, kettő, három.
5: Nagyon köszönöm, hogy kiszabadítottatok. De nincs, ha kis ez a két elektron gyerek. Hogy kerültök ide Gamma ének évadján? Elcsavarogtatok otthonról?
0: Ez úgy történt, hogy az elektromos viharban kvantum-fantum elrabolta a tesónkat, Esztert. És így a családunk szerkezete felbomlik. Mi ugyanis egy vasaton vagyunk. Proton, papa, neutron, mama is a sok kis elektron gyerek.
1: Ő az öcsém, Döme, vagy más néven a nagy fekete lábú elektronfőnök. Pardon. Én pedig Elektron Ede vagyok.
0: És szeretnénk megkeresni Esztert.
5: Aha. Nagy fába vágtátok a fejszéteket. De tudjátok-e, hogy még ha meg is találnátok kvantum-fantum félelmetes várát, akkor sem mennétek semmire, hiszen elektronoknak nincs hatalma az ő szippantógépe fölött.
1: Hát, még Mimikronapó sem tud vele elbánni.
5: Hát a gépével még én sem. De kvantum-fantumot már elfenekeltem egy párszor.
3: A nagy varázslót?
5: Nem egészen, tudjátok. Én tanítottam az iskolában annak idején. Nagy kopi volt már akkor is, pedig nagyon jól tanult.
1: Kedves Mimikronapó, nincs valami jó ötleted?
5: Hát, ha bátrok vagytok és ügyesek.
0: Igen, igen, bátrank vagyunk, és ügyesek vagyunk.
5: Na, akkor jól figyeljetek. Végtelen, beláthatatlan a világ mindenség. Benne a mi világunk bizony icike-picike. A ti családotok a vasatom. A millió és millió vasatom alkotja magát a vasat, és hogy a vasból mi lesz, azt egy hatalmas, csodálatos lény dönti el. Az ember.
0: Az ember.
5: Mi például egy kalapácsban lakunk.

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.

Jaj, ez a telefon, jaj, ez a telefon, megőrjük tisztünkretet. Jaj, ez a telefon, életemnek sírja lesz. Jaj, ez a telefon, jaj, ez a telefon.

hogy figyeljen a támra, nassád ne legyen bolond, hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond. Nassád figyeljen a számra, nassád ne legyen buta, hogyha a fél mással beszél, hogyha a fél mással beszél, kerülget engemet a buta. Jajá, halló, halló, hát talán mégis jelentkeznének. Hát mit szól hozzá, mennyi ideig kell itt várni, mi? Biztosan ebéd utáni zihenéket tartják a kisasszonyok. Hallatlan. Nagyság, halló, megőszülök, kérem, megfiattok, halló, seppont, seppont, na végre, hála Istennek. Krisztián, tessék, nem, Krisztián, mondom, nagyság, én sérteni, dehogy sérteni, dehogy akartam sérteni. Persze, vágába, csak egy számot bátorkodom, alázatosan sír. Igen, megkapom, na, előre is hálás köszönet. Tehát József 71, nagyság, nem 41, 7-es, 71, 7-es, zíben, zíben, zíben undáink. József 71, nem 61, nagyság, az nagyság, elől a József, hátul a 7-es. Nem 61, 7-es, 1-es, tessék ide vigyázni, majd fölírom. Tetszik látni? Na, igen, igen, annyi, annyi, nem, megvan? Na, hála Istennek, köszönöm, Krisztián. Halló, így Árpád Dezső, és ott kicsoda? Taufer Klinika? De na, hát én nem akarok külni, hallatlan, ezek a téves kapcsolások. Na most várhatok még egy évig, amíg újra jelentkezik a központ. Hallatlan a központját ennek a kisasszonynak. Na, addig talán majd a háború is kész lesz. Jaj, Istenem, aztán vihetnek egyenesen innen a Schwarzerbe. Halló, halló, központ. Nagyság kérem, az előbb rosszul tetszett összegombolni. Igen, édes nagyság. Mi az, dominószak? Ha nem vagyok indisztrői, talán zuhany alatt. Hogyan? De, hogy kérem, nem akar kérdés lenni. Hattal hét. Télzás, de hogy kérem. Ja, vagy úgy a lipótmezőn is zuhannyal a dominóznak. Nem is tudtam. Na igazán nem akartam kérteni, ezer bocsánat. Na nem haragszik, hála Istennek. Puszi, Krisztián. Na hála Istennek. Hát kérem, kedves nagyhát, legyen szíves engemet összegombolni. Kérem, kedves kisasszony, elveszem feleségül. Küldök magának egy kiló risztátát. Veszek magának egy kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet, vagy egy negyed kiló szenet. Hávé, na gomboljon engemet össze, igen? Engemet össze, igen? Engemet össze. Igen, kérem, nagyság, elől a hát, hogy adj, mi van hátul, annál jobb. Hát kérem, nagyság, 71, Einund Dibati, Einund Dibatiga, nem Ibatiga. Zibatiga a fene a popáján. Zibatiga, igen, igen. Na, megvan? Hála Istennek. Halló! Halló! Kérem, Wagner hangszer király? Na hát, kérem, legyen szíves a Wagner urat a telefonhoz küldeni. Mi az? Lehetetlen? De kérem, nekem azt mondta, hogy okvetlen ott lesz. Ja, vagy úgy, ott van. Hát kérem, tessék ezt megmondani, hogy a gyárfás akar vele beszélni. Igen, a kövér. Na, majd lefogyok a maga kedvéért. Halló, halló. Kérem, beszélünk. Beszélünk, kérem, tegye le a kagylót. De kérem, én a hangszer királlyal beszéltem. Hát tegye le, kérem, a kagylót. Na. De kérem, tegye le a fene a pofáját. Hát én... Mi? Micsoda? Én a magáéra, maga tisztó. Hagyjon, lefigyeljen a számra, nagyság ne legyen bolond. Hogyha 71-et kérek, maga mindig 41-et mond.

osadot, osadot, osadot, osadot, osadot, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt, hogy halljak ma én. Ne vágj ilyen arcot, mert únom a harcot, egy csöpp szerelemtől, de sose félj. Ez már közös érdek, ne várjak rád évekén. Hogyha kérik a szívedet, ne gondolkozz addodra, sokkal jobban ízlik majd az ebéd meg a vacsora. A szádat, a szádat, a szádat, a szádat, a szádat, azt fogd be és ne beszélj. Egy hangot se halljak, és hagyd azt.

Be fogom önöknek mutatni, hogy 20 évvel ezelőtt egy kis királyutcai énekes kávéházba, egy olyan kis sántánban milyen dolgokkal szórakoztatták a közönséget. Sejtem azt, hogy az újabb generáció már nem is tudja, hogy mi az a sántán, ezért elsősorban ezt fogom önöknek röviden megmagyarázni. Hát kérem, régente minden jobb volt, mint ma, könnyebb volt a megélhetés, mert kisebbek voltak az igények. Hogyne? Kisebb volt az önök igénye, kisebb volt az igazgatóság igénye, kisebb volt a mi igényünk, sőt az énekesnőké is kisebb volt. De azóta leider minden megváltozott. Milyen bájos dolog volt az egy olyan kis királyutcai énekes kávéházban, amikor a számja után a primadonna lement tányérozni. Akkor még mindenki beletelte azt a pár fillért, amit a múzsának áldozni akar. De ne menjünk messzire, nézzük a műsorokat. Régen te az ember elment egy sántánba, akkor nagy súlyt helyezett a finom sejempapírosra nyomtatott műsorlapokra. Ma már ez nem annyira fontos, mert már ma élő műsorok vannak, a kabarékban élő konferenciék szerepelnek, de azért régen te mégis jobb volt és kedélyesebb, mert tessék máma egy olyan élő konferenciéval azt csinálni, amit akkor azzal a nyomtatott műsorral lehetett. Hát ezek után bemegyünk a sántánba, jön a sántánnak az első humoristája, és előad körülbelül egy hasonló zsánerű kuplé. Akinek pénze van és akinek pénze nincs. Kinek pénze van, az kaphat ágyhúzatot, kinek pénze nincs, az kaphat léghúzatot, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az költhet Malagára, kinek pénze nincs, üljön az almapára, nekem mindegy, akár pénzem van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az vehet szörmet csipkát, kinek pénze nincs, az vegyen szivar csipkát, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az maszíroztatja a bőrit, kinek pénze nincs, az eszik puszta tőrit, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az fekhet puha ágyon, kinek pénze nincs, végezzel a promenádon, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, az mindig kaphat nőket, kinek pénze nincs, az csak is bakot lőhet, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van nője és lakása, kinek pénze nincs, annak van pattanása, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, mehet a felszínházba, kinek pénze nincs, és nagyon kér, azt is beengedik, nekem mindegy, akár pénze van, vagy akár nincs. Kinek pénze van, annak van szeretője, kinek pénze nincs, az lője ma

lenne, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zavos vagy is, ne búsulj te ló. Hallod te ló, hogy csak vigadni jó. Hát ne lógasd a fejed, az csak szamárnak való. Nem vagyok a tökör, maximum csak egy. Húbának hagy ötör, belém ital mer. Hallod te ló, hogy búsulni nem jó. Hát akármilyen zavos vagy is, ne búsulj te ló.

mélyben néma hallgató világok. Üvölt a csönd fülemben, s felkiáltak, de nem felelhet senki rá a távol, a háborúba ájult Szerbiából. S te messze vagy, hangod befonja álmom, s szívemben nappal újra megtalálom. Hát hallgatok, míg zsong körém felállván, sok hűvös érintési büszke pár. Mikor láthatlak újra? Nem tudom már. Ki biztos voltál, súlyos, mint a zsoltár, s szép, mint a fény, és oly szép, mint az árnyék. Kihez vakon, némán is eltalálnék. Most bujdokolsz a tájban, és szememre belülről lebbensz. Így vetít az elme. Valóság voltál, álom lettél újra. Kamaszkorom kútjába visszahulva féltékenyen vallatlak, hogy szeretsz-e, s hogy ifjúságom csúcsán majdan egyszer a hitvesem leszel, remélem újra. S az éber lét útjára visszahulva tudom, hogy az vagy, hitvesem, barátom. Csak messze vagy, túl három vadhatáron, s már őszül is. Az ősz is itt felejt még, a csókjainkról élesebb az emlék. Csodákban hittem, s napjuk elfeledtem, bombázó rajok húznak el felettem, szemet kékjét csodáltam épp az égen, de elborult, s a bombák fönt a gépben zuhanni vágytak. Ellenükre élek, s fogoly vagyok. Mindent, amit remélek, fölmértem, s mégis eltalálok hozzád. Megjártam érted én a lélek hosszát, s országok útjait, bíbor parázson, ha kell zuhanó lángok közt varázslom majd át magam, de mégis visszatérek, ha kell, szívós leszek, mint fán a kéreg. S a folytonos veszélyben, bajban élő vad férfiak fegyvercs hatalmat érő nyugalma nyugtat, mint egy hűvös hullám a kétszer-kettő józansága hull rám.

0: Szilágyi Domokos. Vasárnap locska. Kitotyog az ablakon egy blues. Made in New Orleans. Dobhártyámon tetőn mászik. De nem erről van szó. Tessék kérem beleképzelni. Ez a Johnson, az elnök.
1: Boldizsár művész úr pemzlit köt lobogó hajából, kétszárnyú nyakkendeje nyakának pendeje.
0: Na nézze, a bolond ráköpött a kirakatra, mégiscsak zseniális szegény.
1: Pókerre szomszéd, éjfélecskéig, épp csak kicsit picizálás.
0: Bim, bam. Ó, ti lakói ezen síralom völgynek, na várjatok csak, mert lészen gyermek sírás és tejfogaknak csikorgatása.
2: Gruberné asszony, ön mégis boldogtalan.
1: Nézze, tanár úr, ezt a kacsácskát, szegény katácskát. Tudja, ugye? Jaj, mókuskám, az este eltelettem a pesszáriumot.
3: Bezsi, ne sírjon, Bezsike drága, gól, gól!
0: Zsengi a csirkétesem, én nem teszek burgonyát a levesbe, nem állja az uram.
4: Főúr, két fröccsöt.
5: Apám, behúzom a kuplungot, leveszem a gázt. Hát az a marha mégis.
4: Ide a fülembe, hogy azt mondja. Kecskebéka felmászott a fűzfára.
6: Az opárt, kérlek szépen, egyáltalán nem tarthat igényt a...
0: Persze nem erről van szó. Kányádi Sándor, teraszon. A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
5: Oázis ez a málna szörp. A város izzókatlan.
0: Jeget, kisasszony, ha lehet, dupla ég, dupla fagylalt.
5: Dög egy meleg.
7: A négerek ettől kapják az agybajt.
0: A szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
7: Mit ért a szerelem, ha magamra maradtam?
5: Michelangelo, Beethoven, Bartók, Piaf, egy Kafka. Micsoda csatár, öregem, egy testvéle a labda.
7: Mit ért a szerelem?
5: Ahogy a hangból kiveszem, jó teste van a nőnek. Egy jó zápor, az kéne most.
7: A szerelem...
5: A nyavaja kitörhet. Figyeld a nyambacivarost. Frizsiderbe a földet.
0: Csak összeálltok csöndbe, mint lovak a melegben.
5: Tavaly egy másikkal futott.
8: A Sartre-ot megszereztem.
0: A szalag végtelen, szalag végtelen. A szalag fáradhatatlan.
7: Mit ért a szerelem a magamra?

0: az értelem, egy büdös vasat se kaptam, megfordítja a nyomorult.
1: Egy jó zápor, egy jó eső, kár a palinak ez a nő.
0: Esküszöm, vak az Isten.
2: Császár most nagy a tartalék, 5 évet ült a sitten.
0: Magányos éjszakáim, kisasszony még egy szörpöt. Magányos éjszakáim. Mi van ma?
1: Csütörtök. Egy jó zápor, egy jó zúj.
0: Nono léta, na végre, hogy valami rendes számjő. Lassabban, csak ne háborogj.
2: A kicsike titkárnő.
1: Egy más bolygó, mely hűthető, kondicionált nappal.
2: Fiát vagy Trabant egyre megy. Foglalt, kérem, az asztal.
0: Nono léta, nono léta.
2: De hát mikor, ha most nem?
0: Szevasztok, dupla szörpöm volt. A magamét fizettem.

Kodály. Be már örökre nem borulhat. Lendül a karja, nyílik sugarasra az ég, és hozza már a galamb, hozza az olajágat. Boldog, akinek térdén egy nemzet lovagolhat. Bartók. Egy szál hegedű a tengeren. Múlt és jelen, stán a jövendő. Süllyedő félben, süllyedőben. Csak a kapitány két szeme csak egy pillanatra csukódott le. Nagy baj nem lehet, amíg velünk a zene. Sóhajtás. Kútnak lenni volna jó, utasítatónak. Diófának vagy a fán füttyentő rigónak. Rigófütynek volna jó lenni bár egy hangnak. Jönni-menni volna jó, akár csak a harmat. Prométeusz. Latinovics Zoltánnak. Nem a lánc, nem az óramű pontossággal visszajáró sas, csőre, karma. Az árulás füstje fáj, a fuldoklás szégyene. Miért kellett körém gyújtanatok az erdőt? Fekete-piros leíró költemény, melyet szereztem a kolozsvári Malomárok és Telefonpalota közti Járda-szigetről az 1960-as, 70-es esztendőkbe, csütörtök és vasárnap délutánonként. Fekete-piros csütörtök és vasárnap délután. Amikor kimenős a lány. Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Akár a kéz, ha ökölbe kékül. Zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Kolozsvári telefonház, száz az ablak, egyen sincs rács, kibe jár a világ rajta, de azt senki se láthatja. Egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amikor hangtalan másol. Sír a csizma, sír a szédítő tánctól. Tatár öröm, magyar bánat, megszöktették a rózsámat. Ha megnyerte, hadd vigye! Fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete.

A tutajunk, billegünk, járnák süllyedő háztetünk, alámerülő szigeten, úszó, koporsó födelen, fejük fölött neon át, csupa világ a világ. Ecet ég a lámpában, ecet ég a lámpában. Anyám, anyám, édes anyám, gondot miért nem viselsz reám? Föl-föl lobban egy-egy dallam, amit talán csak én, a botfülű hallhatok, akiben kézzel, lábbal mutogatnak a dallamok, föl-föl lobban egy-egy dallam, s mint a gyertya a húzatban kialszik. Szamos partján mandulafa virágzik, fekete-piros, fekete táncot jár a járda szöglete. Körbe-körbe, majd pörögve, majd verődve, le a földre, föl az égre, szembenézve, sose félre, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? Szétlőtt vár a piacár, csűrfő gyérül, még a sátor vagy a jurta tüzemellő röptette föl a csípők, a csuklók, térdek katapultja, vagy régebről, 20 000-ből, még a nyelv előtti ködből teremti újra az ösztön, akár a szemek mandula meccését az anyami szent laboratórium. Honnan járják? Honnan hozták? Honnan-e mozdulat ország? S milyen titkos adóvevők fogják folyton sugározván az egyazon vér és velő hullámhosszán? Akár a kéz, ha ökölbe kékül, zeneszó, énekszó nélkül, egy pár lány, két pár lány, fekete-piros, fekete táncot jár. A magnó surrog így, amit ha visszajátszol, s amit ha visszajátszol, koporsó és megváltó jászol.

Oda a törvényhozóhoz, Dersánszki Józsienő jubileumát. Úgy volna jó a törvény, úgy egyforma hatályú, ha akként gyártódnánk mi emberek, akár a vályog, mit a vályú billió szám is egyformára vet. De hát ez nem lehet. Ahány szív, annyi akarat, s rég nem vagyunk csupán agyag s anyag. Pontos leszek, mint mindig az író, ha a tudós költ s a bíró. Ez a mi új dalunk. Törvényt, de elemet. Tehát, hogy ne csapódjunk folyton össze. Hogy részlet igazát kiki illesse a közösbe, úgy mégis emberek maradjunk, ne vályog vájú sarává meredjünk. Atomok atommagvakként kerengjünk, helytálljunk, mégis szabadon szaladjunk. A lét tegyen rendet, ne a halál. Jogot tehát az árnyalatnak, melyben a holnap rajza áll, s a kivételnek, mely holnapra talán szabály, jogot, hogy hadd kísérletezzék a költőnek, a legfőbb kutatónak, mert semmivel nem kell nagyobb tehetség és buzgalom meglelni a rák ellenszerét, gépbe fogni az atomerejét, röpülni világűrön át, mint megmutatni, amit a jövő a szívben érlel, mint fölmutatni ibolyán túli fénnyel, mi lesz holnap kötelező közöttünk emberek, mi az, mi idegünkben közele. Évmilliárdok távolából, évmilliárdok távolából. Jogot a boncolóknak, a külszín, a fölhám, a látszat rombolóknak, kik elválasztva percenként a rosszat a jótól valamit folyvást rendbe hoznak, percenként fölmutatva, hogy mikortól gyilkos a gyilkos, tolvaj a tolvaj, torz már a szép, szép az imén torz, a hős pribék, s ki az, aki elől megy, mert nincs szabad jegy jól haladni a korral, mert van, amikor hány a féld, a néma szólal, az iszkol, aki űz, makulátlan a céda, mocskos a szűz. Nem minden alkotó ilyen, de én őket, az így működőket, a haladókat, harcolókat vallom, a terepfölverőket a legkülönbeknek. A holnap felé ők jelzik az irányt. Előttük jár fönnen libegve Hamlet, Karenin Anna Bánk, meg annyi tiszta láng, a homályt űző ősvilágnő, ha ők szólnak. Üdvözlet s hála hát a törvény s fényhozóknak, kik hol mágián, hol gúnykacajon át, s elbukva is előre törnek, tám nem is tudva hova s miért. Így mondjunk hálát Dersánszki Jenőnek, mi, akit látjuk, hova ért. Az igazért. Fütyülj tovább két hangon, mester. Építsd hordozható csónakjaidat. Tört fejed ős sípon, új bicikli féken. Szépítsd, javítsd, akkor is, ha nem kell, a részletet te, teljesen. Ne pihentess se karodat, se agyadat, se szádat, dolgozz soká még, s vigadj, s ne is tudd, akár csak a század, ki vagy.

lyukakkal vastagon locsan a sár. A gyász bíborát latyakkal igyekszik befedni február. Az olmos esővel szüntelen szaporodva szemét szitál. Koromtól feketélnek erjedve a hókupacok. Fölsebzett, csonkított teste a lucsokba belevacog a városnak, amelyel a sárban is egy vagyok. A körút sebeit, mint rossz hadivatta borítja a köd. A Royal az emke még fekete, üszkös, már nem füstölög. A New York új villanya vibrál a tátogó romok között. A városnak, mely a városölő éghajlatot kiállta, tápászkodik, kigyullad, meggyötört léhasága. Nem fullad bele most sem a malteros, terjedő sárba. 10 óra. Az élet villanya vibrál még, nem sokáig. A csüggedés gyámoltalanul berúgva a sárba okádik. Gyér gépkocsi zaj rebbenti Pest gubbasztó éjszakáit. De micsoda hangok szálltak a város utcáin át, sose volt remény hallattait, fiatal fügyszavát, s szikráztatta föl érveit a végső tisztaság. Emlékszik fényeire még egymásra villanó szemünk. Ugye, szegény barátaim, mi mindenre emlékezünk. A város kihagyó kőszíve együtt dobog velünk. Kihagy a város kőszíve, de meg nem áll soha. S ha minden kövét lerontaná a végzet valaha, az időben épül újra föl, mert van hozzá joga. Mert nem a kövei teszik, traverzei, falai. Ha százszor leromboltatik, megmarad annak, ami megtudta örök életét a haláltól váltani. A város megváltotta magát, és meg tudott váltani engem. Ott úsznak minden bűneim a februári szennyben. Meglett a nagy feloldozás. Földön, a jelenben. S kihull szívemből a kárhozat, a magányos bélyegű bánat. A város megváltotta magát, és megváltott magának. Sebeiből felém ragyog a nem remélt bocsánat. Kihunyt már minden villany, és dereng a ködben a hit. Tudom, valahogy, valahol majd beszámítatik, hogy itt éltem, és egyszer sem akartam élni máshol.

harmadik szimfónia, vagy háromrészes ének. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Küldnéj ki töretlen álmodat, míg magad vagy a vadász meg a vad, nem szűnhet kerge futásod. Győznöd se lehet, vesznöd se szabad, a hájogos sűrűség alatt vermed hasztalan ásod. Kinyílik a táj, lehunyódik a táj, az üresség öntözi szélét, a rét, a ligát, itt mind a tiéd, de nem lelhetsz soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Madárka sír, madárka örül, néz a hatalmas. A múlt se pihen, új percek méreg csöpjeiben elomolva őrzi részét. A holt vadlút, bár tolla se lebben, röpül a zúgó szárnyú seregben, s röptében üli fészkét. A jövő nem vár, előre arat, a most ömlő sugarak, a holnapi gyermek rózsás bőréről csiripelnek. Ne kérd a veremtől jussodat, te vagy a vadász és te vagy a vad, s távol a hatalmas, az is te magad. Ő odafönn merev csillámú közöny, és sorsba burkolt lénye ide lenn rengés, mely sohasem igen, s a két arc az igaz és a van összefordul mámorosan, mint a nap meg a tenger nézi egymást ragyogó szerelemmel. Küldnéj ki töretlen álmodat, mert szíved éber álma, mint légen a pára, átlódul a pályán, s fönnsajog a menny hajnal koronáján. Madárka sír, madárka örül, míg piros gerendái közül néz a hatalmas. Kereplőként tűzött körbe magad, rab vagy, de keserved álma szabad, s igazad az álom a röpke. A szikla, ha rávésed jajodat, többé nem szikla, élő te magad, s föllibben a fellegekbe. Kinyílik a táj, lehújódik a táj, az üresség öntözi szélét, sugarak izzó füzére alatt meglelheted százszor sírodat, mégsem lelhet soha békét. Az élettelen avar is röpül, ne hidd, hogy a rögben alhass. Szélkörme kapar a sír körül, és vallat a fény a hatalmas. Te vagy a vadász, és te vagy a vad, s a pálya is minden te magad. Madárka sír, madárka örül, piros gerendák közül kidagadva tág szemmel nézel magadra. Rikolt a páva veled, tipeg az éjbe veled, elveszti nyúlt vonalát a futó rózsa veled. Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, kikkel egy éjbe jutottál, mindannyival odafutnál. Rikolt a páva veled, rád kúszó rózsa remeg, a mező gyers illata a nedves csókjára pereg. Sír a lilium, a sáska is, hogyha lehetne szánna is, csak a könyv csorog a szirmon a fán, ki merne sírni igazán? Ki merne sugni neked arról, hogy mi lett veled, melyik ég rejti helyet, őrzi-e gyöngyeidet? Ki egét elhagyta, lássa, habos örvény a lakása, fedelének éj az ácsa, sötétség a kalapácsa. Tipeg a páva veled, remeg a rózsa veled, fáradtan rád hajlanak, megosztják alvó helyet. Itt minden örömbe bogárka vész, s a fájdalom mélye tiszta méz. Hét szín mozog itt és hangözön, egyetlen aranycsend volt odafönn. Színek közt gyúl a szemed, hangok közt zsong a füled, kívánsz-e búcsúzni, mond, vagy itt lenn jobb a helyed? Odafönn villámló kútnál remegő gyöngy közt aludtál, remegő gyöngy közt a kútnál, tám már aludni se tudnál. Hegyekkel játszik az út, a tücsköt dobja pereg, rád húszó rózsa remeg, rikolt a páva veled. Tűzhabos, bársonyos tereken át keresem szárnyának filleporát, ormokon, kőfokon kutatom fátyolomát. Lehelletét szélverte szét, lángja kormát vaspohárban őrzi a sötét. Jégszirmos hegyeken át, csatakos völgyeken át, kérlelem, keresem, ápolná kegyesen, sápat kis mécsesen fénysugarát. Ide se lát, ide se lát, alszik és álmában épít ablaktalan tükörpalotát.
hasztalan üldözöm zajban, csendben, nem érem el soha, itt van bennem, vad futásommal ő űzi magát, mégsem fénye az ő kicsi fogja, vézna, ilyet fény, mégis beragyogja a végtelen tükörpalotát. Rögökön, fellegen, kék vidéken, siető léptemmel el nem érem, szívemben szövögett napokat, éjeket, a kinti sokszínű szőnyeget benszövi mind, bennem szőtt szőnyegen odakint keresem, míg ezer mintája szüntelen körbe kering. De néha meglátom, igaz-e vagy álom, mikor a kerektáj télbe hajolt, s a jeges réteken minden csak sírverem, s lenfekszem földdé vált fekete holt. Homályos tereken, idegen egeken, sebzetten buktos a légen által, és rekedt színtelen víjogással lezuhan a jég alá, lezuhan a jég alá. A mélység föllazul villogó gyöngyhabot ont, és megint elsimul, és minden fekete holt. Lehelletét, célverteszét, lángja korbát vaspohárban őrzi a sötét. Jég alatt nem múló percemen át őrizem simuló pilleporát, s a fényben szüntelen szaladó éveken tűfokon csókolom ujjanyomát.

976 8 23 per A2. Előszó Paul Kléhez. Itt most mindjárt pillantást vethetünk egy festő életére. És nem kell döntenünk, érdekes-e vagy érdektelen a személye. Nem lelkesedhetünk, nem is legyinthetünk. Majdnem úgy teszünk, mintha semmit sem teszünk, de nem azért, mert nem tehetünk, sőt, az ilyesmiről épp megfeledkezünk, és történik velünk. Itt majd egy textúra, s nem valamiféle textus jegyében emlékezünk Klé úrra. Ez a könyv ennyi. Itt nem valahonnan valamerre fogunk menni, bár egy életrajza is kirajzolódik, de hát a rajz rajzolódva a legvalódibb. Itt minden úgy adódik, s ha e bevezetőből ne talán az adódna, hogy itt a dolgoknak van bizonyos módja, mondjuk meg gyorsan, ha van, hát valamennyi. Ritkaság, hogy a megszokottról ilyen természetesen mondatnak le minket. Tehát itt nincs ott, hol. Csak egy, nevezzük így, tekintet. Minden annyira fontos. És ami fontos, az is csak végtelenszeres. Itt minden mindent erez. És ha a villa erről van szó, errez. És hogy milyen eredetű egy képen egy betű, itt történetesen eredetű, s ami az arányokat illeti, minden szellős, minden szoros. De ez a szoros azt is jelenti szeres, ami nem a szertelen ellentéte, csak azt kéri, ne tegyünk számot elébe, hogy hány. És közben Klé úr, aki kicsoda, mintha táblázaton és listán számolhatna be, ezt merészeli, minek mi a sora? Mintha ez az egész nem lenne más, mint iskola, de nem preparátumokkal, kitömött állatokkal, és nem is országhatárokat átlépő pedagógiai hajlamokkal, hiszen minden átlépés sértő. Ezért neki, mintha mindig minden épp ott lenne, anélkül, hogy bármit mímelne. Anélkül, hogy csorbát ejtene a világ állapotán, mely neki legfeljebb kocsány, és a levél tovább tagozódása bizonyítja, nem kell itt soha másra gondolni, ittre és átváltozásra. Önmagukkal azonosabb-e dolgok istene? Itt bár épp számokat látunk, semmi se letűnt. Arányrendszer fogad, de nem távolodunk, nem közeledünk. S az idő sem az a kizökkenő fajta, csak annyira nem tünedező, vagy épp annyira az, ami kitölti, hogy ragaszkodás helyett mindjárt maga tovább ölti, mintha lenne időn kívülie. Egy fenyőnek, egy botanikus kertnek, vagy akkor is ott maradhatna vele, ha már más kezd bele, más valami. Itt, ha a labirintusok magukba kevernek, csak azt teszik, amik. Azonosulnak. És ha egy nézés erejéig elmegyünk labirintusnak, még nem nagy híja ez szokásos moduszunknak. Legyünk őszinték. Annyi minden untat, és olyan jó, ha valaki szórakoztat. Már ezt egy bizonyos szinten felül értem, és nem is vulgárisan, Klé úr érdekében. Mert bár semmi sem érdektelen, nincs érdekesem e világnak. Ha törvénye van, azon bárki könnyen átláthat, tehát ezt is akarja Klé. Oda tartja a kis én, e nagy paradoxon elé, a folt s vonalmezőt.
Hát hol van itt az én, te, miti, ők? Kérdezi őt. Ugye? Nem is veszélyes, ha az őből én lesz, és az énből ő lesz, és mikroszkóp mód hajol le minden szeszélyhez, amit törvénynek nem kötelességből érez, s ha érez is, nem sokszorosíthatónak, nem minősít semmit jónak, de nem is kifogásol, nem akar, amikor csinál valamit abból a forgácsból, amit az érzékszervek hasítanak. Beáztatja feltétlenítő szerébe, átbocsátja magán tényfékező gépe, kész az anyag, és abba is hagyhatjuk ennyi erővel. Minden csak idéző jel.

Recept. Se meghalni, se nem élni. Lemondani, de remélni. Ülni, föl-föl kelni, járni. Várni, várni, várni, várni. Elaludni és álmodni. Álmodozni, gondolkodni. Vágyni, vágyni, elepedni, hagyni a szívet repedni. Nézni, nézni, elámulni, csak bámulni és elmúlni. Örülni az égnek reggel, beszélni a gyermekekkel, heverészni és sétálni, fütyörészni és tréfálni. Mindenkit mosollyal csalni, mulattatni, vigasztalni. Elfáradni és pihenni, a könnyeket kiengedni. A könnyeket könnyen venni, a szenvedést elszenvedni. Tenni, venni, jönni, menni, képzeletben messze lenni, túl gondolni a világon, túl az óperenciákon. Milyen jó nékem lefeküdni, milyen jó nékem lefeküdni, eldúrni magamat az ágyban, a párnák halmait ölelni, míg a szender havaz be lágyan. Ó Istenem, de jó aludni, de jó is elaludni nékem, elveszni a piszkos világról, mint este a felhő az égen. De jó nem hallani fülemnek, de jó nem látni a szememnek, de jó nem tudni a fejemnek, de jó nem fájni a szívemnek. Mikor halálom jut eszembe, nem is tudok már tőle félni, hiszen lefekszem és elalszom, most többet soha nem kell élni. Jaj, nyöszörögtem, nyavajogtam, ettem az ajkam, könnyen nyeltem, míg én az alvás üdvösségét megtanultam, s kiérdemeltem. Most elbúvok, mint búvócskában, falnak fordulok, bajtól, bútól, egy sóhajom maradt, elűzöm, s fáradt lelkemben angyal dúdol. Az ágyam szélire leülnék, ha lehetne, mikor elalszom, a villanyt újra felcsavarnám, s nézném az én idegen arcom, hajamat gyöngéden legyezném, igazgatnám a takarómat, lesném álmomban, mit beszélek, és megtanulnám minden szómat. Találgatnám csukott szememről, hol járok most, az indiákon, vagy a hercegnő halk kertjében? És suttognám, szegény barát. Add a kezed, mert beborul, add a kezed, mert hú a szél, add a kezed, mert este lesz, add a kezed, mert reszketek, add a kezed, mert szédülök, add a kezed, összerogyok. Add a kezed, mert álmodok, add a kezed, mert itt vagyok, add a kezed, mert meghalok.

Két kezem ölel, mosogat, s mutat hülyéknek fügét, gyereknek árnyéknyulat. Fejemre tízágú koronát, fájdalmasat. Emberénekű ember, ki a napokban zengi. Megállt mennyből az angyal, elállt földön a senki. Kalózének. Jámbor vagyok, mert lehetek, mert ihatok, mert ehetek, mert baljóségi elemet leütöttem a porba. Ha az a csillag megered, újból világgá mehetek, megveri zúgó fejemet a fekete vitorla. Belső zsebedbe bújva, lehetne élni szépen, dobogós boldogságban, halálig, szívverésben.

0: Művem a tavasz. Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, az akarat műveire, márga vörös hegyoldalak izzó alakjaira, almavirág mózeseire, kökényfák habzó méneseire, a duzzadt aranyeső léda ölére, ahogy renget adihajú árnyat. Gondoltál-e a verő eres tavaszi nászra, mikor beborított engem a világ hava, storlódó paplanon árvult el erős kezem? Gondoltál-e a tömör virágszobrokra, mikor hóemberhez féltékenyen adtalak férjhez, s násznagynak hívtál érces varjakat, zúzos csókákat koszorús lánynak lakodalmadba, hol fúvók a szélben hóesés a te fátylad, s bánat süteménnyel, ólom nehéz bánat borral, torkodig eltelsz, elhagyott szerelmem a télben. Nem jött el hozzám, én indultam el a virághoz. Vízszintesen kúszva, úszva hóba zuhant zászlaimon át. A tuskóvá dermet sasokon, tegnapi lelkesítőkön, szétdurrant szívű tölgyeken át, szilánkon, kormon, át csipkebokron, hol jégbohóc a lángoló isten. Kúztam a vérrel fölpumpált nagy hold alatt, halottak házain át, létepsik télsikójában, egyenest a masíkon az elképzelt virág iránt. Ki látta az éjben e vérizasztó tusakodást, mikor a krónikások hasukig sipkában ültek? Ki látta homlokom harcát üstökösével a télnek? Jégcsillag fejébe az élet rózsája fagyasztva volt, úszája havába, mint hulla az édeni kékség, s míg vívta belőlem mesebeli habomat, epémet, végzett lassan a szörnyet, dökkeltig fejem elnyomta. Virág, nem is voltál, nem nyíltál, kínom a tanú, én alkottalak téged, az én művem ez a tavasz. Legyen vígasz, ha érte jövendő napjaim is előre megtizedelve. Hát megtalált szerelmem, gyere! Az imankó görcséből feloldozlak, ökleidet kinyitja egyetlen csókom, viruljon a teljes világ, ahol csak erek beszélnek, s boldogul minden vércsepp, ahol riadalom nincs, de bölcső a szerelem álma. Álljunk ki az arany szélcsendbe a nagy víz fölé, hallgatak tükre fölé a tömör virágszobroknak, ahol szét sugarazva megkettőzi magát a gyönyör, s zajtalan fejre áll előtted, mókázik a boldog tavasz. Itt magasság, mélység nekem töretlen azonosul, s tükréből tűzzel igéz, gyönyörűen domború szívet. Ördög koholta, ő nyüstölte fölénk ezt az éjt, hol az ármány bullái fekete zsinóron függnek meg annyi mérges lepény, majálisra ólomokádmány, hogy gőzüktől elsorvad a fény, és lepusztul szánkról az ózon. Ólomingák, ha mozdulsz, ütnek, nem moccansz meg, úgy is pofoznak. Ítélete áldás betűknek, lélekben, hasban, új csikarás, s kell álmodni tovább a rosszat. Fekete zsinórerdőn át is látok azonos kint, szivárvány havasán az ostor virágzik, s virágom hervad a hahota hóhérpados nyújtó csigáján. Gúny bitangol akár a járvány, beront a tűzhelyhez akárhol, rendelkezik egy nyegle ficsú, utálattal minden kirámol. Szabad keze bóvlit virágzik, ország utat ír nyála, kitúr, kitaszít a házból, hazából. Herceg, szabad-e énekelni? Égre kelni, mint a pilóta, vagy csak porszemen térdepelni, úrhatalmad,
1: ahogy kirúgta. S mert rossz álmom nem szakad meg itt, új gótika épül sebekből, sóhaj aranyozza íveit, harangsora, bókés, bársony, s néma, nem szólít, nem serkent föl, aki itt sújtva, soha se kelt. Rémálmom templom, s én alul izzok, szavamat nem halkítom, de sikoltom halhatatlanul. Úristen, hát nem vagyok itthon. Szállj ide, hattyú, elfáradtam, elfogyok, rontanak rossz pörök. Félek, nyílik a föld alattam, s hattyúm, ha éretted feltörök, félek, hogy már csak fű alakban. Égek, csőrökben jó vizet hoz, onnan, hol a vadhattyak isznak, kétségeimből is föloldozd, gondozz, ahol fémért a csonthoz, tűzzel én zöld ágat, hogy bízzak. Hol még a tavasz, ha fekete havak pillognak földön égen, s bandába tömődnek, de ha te megsegítesz, biztos elérem. Szólítlak hattyúi hóeke, sátán palástot széthasító, te vagy a jó sugarasító, reménység merge, rosszat írtó, hogy jobb magamhoz is érjek el, emelj föl engem, hadd siessek, vágy utat árva földieknek, szárnyaddal, storkot éljek.

0: arra gondoltál-e, hogy melyik pontja a világnak az, ahova egyszer elutaznál szívesen?
1: Nagyon szívesen utaznék Spanyolországba. Nagyon megkedveltem a spanyol népet, a spanyol költészetet, főleg Lorcán keresztül. Szeretnék nem egy hónapot, de kettőt-hármat is ott eltölteni. Másutt, mondjuk túl a kontinensen, nincsenek olyan dolgok, amelyek nagyon vonzanának. Például Amerika. Volt már két lehetőségem is, hogy oda menjek. Lemondottam. Ázsiába talán inkább mennék.
0: Bartókról nagyon fontos verseket írtál.
1: Írtam két verset Bartókról. Elsősorban az ő erkölcsi tartása hatott meg. A zenéjéből tanultam például ritmikát, kompozíciót, még talán aranymetszést is. Bartók zenéje engem arra sarkalt, hogy keressem például a népköltészetben azokat az értékeket, amelyeket fel tudok használni.
2: A mindig

Tilos Rádió, Budapest, irodalmi lépegető. Ez nagyon jó. Hallgassátok az irodalmi lépegetőt. Lépegessetek, lépegető. Felfelé, lefelé lépegetünk. Előre.